0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ektomorf, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazzzenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttes elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovic Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram épp felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi játszik következik.

0: jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, tényleg gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az rólam szól!
2: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elázik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Rényi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Rényi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

Én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény, a szerelem él. Egy, csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár lehány legény. Szerelemért, ott

Csak egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka

0: Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavasz várom. Gyere te basz, végre erre bár lehány legény a szerelemért. Tavasz!
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a smooth jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
2: Trend Night.
3: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: attention.
1: Like it.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Fischer Eni velünk él. Születésnapi emlékkoncert az Óbudai Társaskörben július 2-án Würz Klára idézi fel a zongora művész legszebb produkcióit. Az Óbudai Társaskör minden évben műsort rendez a legendás zongoraművész emlékére születésnapja alkalmából. A program egy vetített előadással kezdődik, amelyet a sorozat megálmodója dr. Székely György tart. Ezt követi Würz Klára, a Hollandiában élő, nemzetközi hírű zongoraművész koncertje, aki Fischer Eni legszebb produkcióit eleveníti fel. Würz Klára zongoraművész, nemzetközileg elismert szólista és kamaraművész. Mozart összes zongoraszonátájából készült albumát Harris Goldsmith, az Egyesült Államok vezető kritikusa több hasában átméltatta. Beethoven összes hegedű zongoraszonátáinak felvételét, melyet Baráti Kristóf hegedűművésszel készített, egy német napilap referencia felvételeként apostrofálta. Fischer Eni emlékkoncert július 2-án az Óbudai Társaskörben.
0: Színház.
1: 10 produkciót, vígjátékokat, bábelőadásokat és zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A tradicionális, idén 48. alkalommal megtartott eseménysorozat keretében ismét Pécs belvárosába, a Káptalan utcai szabadtéri létesítménybe, illetve a Zsolnai negyedbe a Bóbita Báb Színházhoz várják a közönséget. A Káptalan kertbe elsőként július 8-án Paolo Genovese vett fel, ha Mered című vígjátékával várják a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában Márton András rendezésében. Július 14-én Anyád kínja címmel az Orfeum Színház vígjátéka kerül színre Tallós Rita rendezésében, két nappal később a Rátonyi Róbert Színház Moravec Levente rendezésével Csiki Gergely, Fényes Szabolcs és Kardos G. György zenés játékával a Nagymamával vendégszerepel, majd július 24-én és 25-én a Pécsi Nemzeti Színház előadásában Besenci Árpád rendezésében nézheti meg a közönség Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan párost. A szerzőtől egy másik bohózat a Kölcsönlakás is színre kerül július 28-án a Bánfalvi Stúdió előadásában Horváth Csaba rendezésében. És a gyerekekre is gondoltak idén a szervezők, így a Zsolnai Kulturális Negyedben a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán a Vándor Miska, a Vitéz László a világ körül, a Csihi Puhi történetek és a Rózsa Sándor tréfája című előadás, illetve egy varázslatos mesekoncert is várja a családokat.
0: Koncert.
1: Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár Zaz. Az egyik legismertebb francia énekesnő őszinte zenei világával és összetéveszthetetlen hangjával már többször is elvarázsolta a magyar közönséget. A 2015-ös és 19-es fellépéseket követően immár harmadik alkalommal tér vissza a Budapest Park színpadára, ahol június 29-én ismét önálló koncerttel várja a rajongókat. Zaz több jazzformáció énekesnőjeként tűnt fel a francia zenei színtéren, mielőtt belevágott szóló karrierjébe. Első albuma 2010-ben jelent meg, és azonnal meghozta számára az áttörést, nem csak a zenei sajtó elismerését nyerte el, hanem többszörös platina minősítést is kapott. Mindezek mellett külföldön legtöbben játszott francia előadóvá vált. Zenéjében a pop, a francia chanson és a jazz elemei keverednek ösztönös erővel, autentikus világa pedig rajongók tízezreit hódította meg világszerte. Legutóbbi 6. stúdióalbuma egy intim, mélyen emberi hangvételű anyag 2025-ben jelent meg, és egyaránt elnyerte a kritikusok és a közönség elismerését is. Az albumot világszerte telt házas turné követ, Zaz pedig a nemzetközi fesztivál színpadok meghatározó fellépője volt. Idén Zaz újra színpadra áll, hogy koncertjein élőben is megmutassa mindazt, amiért annyian szeretik, elementáris energiáit, mély érzelmeket és ritka őszinteségét. Június 29-én Budapestre is elér tehát turnéjával, és egy ismerős helyszínen a Budapest Parkban találkozik vele újra a közönség.
0: Kiállítás.
1: Augusztus 31-ig látható Kemény György életmű kiállítása a Városháza új galériában, amely átfogó képet ad a 90 éves képzőművész gazdag pályájáról és folyamatosan megújuló munkásságáról, amely a plakátművészettől a popárton át a digitális abstrakcióig ível. A Gyuri elnevezésű tárlat megnyitóján Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy ezzel a kiállítással debütál az 5. kerületi Gerlóci utcában nyílt kiállító tér is, amihez méltó művész Kemény György, akinek alkotásaiban összesűrűsödik mindaz, ami történt velünk az elmúlt fél száz évben. Kemény György plakátjai évtizedeken keresztül meghatározták a főváros utcaképét, miközben munkái nemzetközi elismeréseket is hoztak számára. Többek között Varsóban első díjat, Japánban bronzérmet és Munkácsi díjat kapott. Az életmű meghatározó fordulópontját jelentette az 1963-as párizsi út, ahol az amerikai pop árttal és Max Ernst montázsaival találkozott. Az élmény nyomán megszülető popárt munkái a magyar művészet történetének ikonikus darabjai közé tartoznak. Alkotásaim a többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Minneapolis-i Walker Art Center gyűjteményében találhatóak. A tárlat nagy hangsúlyt helyez Kemény György stílus váltásaira is, a művész pályáját végigkíséri a megújulás, a színes popárt korszakot, fekete-fehér, szürrealista rajzok, majd expresszív filctól és kréta munkák követték, míg a 2000-es évektől a digitális technika vált elsődleges alkotói eszközévé. A kiállításon festmények, plakátok, rajzok, digitális munkák és szobrok reprodukciói láthatók, betekintést nyújtva a több mint 7 évtizedet felölelő életműbe.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Erdei kis kabin, dézsafürdő, szauna, avagy miért vágyódunk az erdőbe? Távol a város zajától, a tömegtől és a rohanástól, az erdőszélen hangulatos kis kabinok várják a természetbe vágyódókat. Ropogó kandallóval, panorámás kilátással és befűtött dzsakudzival. Ha te is az erdő csöndjét keresed, az általunk összegyűjtött kuckók valamelyike biztosan szerelem lesz első látásra. Nincs is jobb, mint az erdő tökéletes csöndjében feltöltődni. Erre sokan eszméltünk rá az elmúlt évek eseményei következtében. A karanténból kiszabadulva szinte mindenki a természetbe vágyódott. Ennek köszönhetően pedig egyre népszerűbbé váltak a természet közeli szálláshelyek. Tömérdek különleges, természetbe ágyazott kis szállás jelent meg kedvelt hazai úti céljainkon, amelyek a természetbe való visszacsöppenés élményét kínálják vendégeiknek. Az erdei szálláshelyek egyik hazai fellegvára egyértelműen a Mátra. Itt egymás után bukkantak fel a hangulatos kis faházak és kabinok, dézsafürdővel és szaunával. Ezek a szálláshelyek általában apró méretűek, azonban ennek ellenére tökéletesen felszereltek, így még a természet közvetlen közelében sem kell lemondania a vendégnek az otthon kényelméről.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita a kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 000 vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, míg 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpár hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és már itt is van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Hácsongrádi Mártát, fényképész, képzőművész, nagyon sok mindennel foglalkozol, és nagyon sok mindennel foglalkoztál, és ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsor során. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
2: Köszöntöm én is a rádió hallgatóit esetleg, és nagyon nagy szeretettel jöttem, mert téged nagyon régóta ismerlek, és mindig sokat gondolok rád. Köszönöm, hogy meghívtál.
1: Nagyon fontos apropója volt egyébként a mostani találkozásunknak, mert hogy megjelent egy könyv, amit te írtál. És én már úgy megláttam, egyből arra gondoltam, hogy le kell ülnünk és újra beszélgetni, mert már évekkel ezelőtt ugye volt egy olyan alkalom, amikor hát sok mindent megtudhattam rólad, és most én, amikor megkerestelek, akkor kérdezted, hogy és most mit fogsz kérdezni? És mondtam, hogy olyat, amit még senki nem tud, és nem is írtál le a könyvbe, pedig nagyon részletes a könyv, ugye az a címe, hogy Keresőbe zárt világ, és tulajdonképpen ez a te munkásságodat, életedet, családod életét jeleníti meg a mindenképpen a te látószögeden keresztül, hogy hogyan is és mit éltél meg, és nagyon érdekes én azt gondolom a te életutad, mert ma már nagyon sokat festesz, régebben meg nagyon sokat fotóztál.
2: Igen, tulajdonképpen a fotózás nem hagytam el, de egy kicsit másképp átalakult a szemléletem abban is, és egyáltalán az életvitelemben is megváltozott minden, de hát ez lehet, hogy a korral is jár, de a szemléletváltás egy ember életében szinte kötelező, úgy gondolom. És hát az első ebben a könyvben, amit említettél, már maga a cím is jelzi, hogy fotós vagyok, a keresőre célozgatok. Egyébként nagyon sok mindent a háborútól kezdve életem útját vezettem le, amit egy kicsit próbáltam hangsúlyozni, hogy a mi családunk szeretetben, az egymás segítésében, az egymás el nem hagyásában állt, és én ehhez szoktam. Az én anyukám 95 éves korában még gondoskodott rólunk, ő főzött ránk, és én ezt az utat választottam magamnak, és az agyamba betápláltam, hogy 95 év. Majd meglátjuk, hogy mennyi sikerül.
1: Hogy jött a könyvnek az ötlete? Mit szerettél volna megírni vagy elmondani?
2: Mostanában visszagondolok mindig a gyerekkoromra, hogy rendezgettem, mert eljött az idő, hogy rendezgessem a fiókjaimat, és a képek, a rengeteg kép, a film, minden tulajdonképpen arra inspirált, hogy a gondolatok a filmmel, a tárgyakkal kapcsolatban özönlenek belőlem, a fejemben vannak, és ezt le kell írnom. Ahhoz, hogy állítólag így tud az ember helyet csinálni a következő gondolatoknak.
1: Ugye rengeteg fotó van egyébként a könyvben, és hogyha valaki ezt végig lapozza, akkor borzasztó sok emlék jön szembe, rengeteg kép rólad, a családodról, a munkádról, az élményeidről. Tényleg nagyon-nagyon tartalmas maga az az életút, ami ide ugye bekerült. De ha egy picit visszanézek az elejére, hogy jött a fotózás, akkor érdekes, mert te nem a gyümölcsös tálat kezdted el fotózni, vagy kimentél a természetbe, és a naplementét kezdted fotózni, hát az egészségügyből jöttél.
2: Igen, hát az nem volt a kezdet, mert a fotózás már 10 éves koromban elkezdett. Az apukám, aki haditudósító volt valamikor réges-régen a háború alatt a orosz fronton, az ő fényképező gépe inspirált arra, hogy megismerkedjek jobban egy fényképezőgéppel, és hogy mit is tud a fényképezőgép. 10 éves koromban az édesapám elvitt engem Hajdú Nánásra, ha jól emlékszem, ott egy kovács műhelynek a felszámolásához ő dokumentációkat készített a szerszámokról. Tulajdonképpen egy pajtás fényképezőgépen volt. Akkor a Jézuska hozta, tőle kaptam, tulajdonképpen az édesanyám volt az, aki mindig a pártomat fogta, bármit kitaláltam. Az apukám egy kicsit szigorúbb volt velünk, de hát valakinek kell is a családban. És apukám szerszámokat fényképezte, én közben felnéztem egy ablakra, a műhely ablakára, és ott láttam egy paradicsom passzírozót az ablakban kitámasztva, meg egy teljes köcsögöt. És az nekem nem is tudom, hogy megtetszett, és akkor lefényképeztem. És akkor hát ez tulajdonképpen úgy el is tűnt valahogy a fiókok mélyén, és egyszer majd valamikor, amikor kezdtem fényképezni, mert ugye fölvettek a néprajzi tanszékhez, ott megint előkerült a fényképezőgép, anélkül nem vagy néprajzos, ha nincs fényképezőgépet, sőt, Újvári professzor azt mondta mindig, hogy ceruza, pálinka és fényképezőgép nélkül el se indulj kutatni. Hát ezt én megfogadtam, a mai napig is mindig van nálam ceruza vagy toll. Szóval lényeg az, hogy Bényei Józsefnek egy cikkéhez valahogy, nem tudom, ismerettség által ezt a fényképet, az ablakos fényképemet egy cikkéhez oda tette, és tulajdonképpen ő indított el a pályámon.
1: És hogy jött az egészségügy, amit említettem? Hát ez mert az is... teljesen más.
2: Igen. Hát nem így indult az életem, ugye, hanem beleszerettem a férjembe, és már jártam az egyetemre, de még nem végeztem. És akkor, mivel külföldi volt a férjem, Jugoszláviában lakott, de egy német származású családból eredt ő, és szóval megismerkedtünk, minden beleszerettem. A lényeg az, hogy csapott papot itt hagytam, 3 bőröndel elhagytam Magyarországot, és oda költöztem. Miután ő elvett engem feleségül. Hát sajnos ott nem kaptam letelepedést abban az időben, hát ez 1967-ben volt. Lejárt a vízumom, csak egy turista útlevelet kaphattam abban az időben.
1: A 67-es fotó az esküvőről egyébként benne van a könyvben.
2: Igen,
1: a nagy
2: igen.
1: templom előtt nagyon szép fotó készült rólatok, úgyhogy ezt meg lehet nézni a könyvben. Milyen mennyasszony voltál?
2: Emiatt nekem vissza kellett jönnem Magyarországra, hogy nem kaptam letelepedést. Se állásom nem volt, az egyetem sincs elvégezve, a szüleim nyakán nem akartam élni, hát már felnőtt voltam, 23 éves körül voltam, mert egyből a gimnázium után nem vettek föl az egyetemre, hanem talán kétszer is felvételiztem. Gunda Béla professzor tanszékére vettek föl végül is, amikor én el is hagytam azt. De nem bántam meg egyébként ezt a tettemet sem, mint annyi minden más sem, mert mindig tudatosan tettem, amit tettem. Tehát akkor hazajöttem, és akkor először egy ilyen, mivel egész életemben mindig tanultam. Tehát amíg nem vettek föl az egyetemre, én nem lóbáztam a lábamat, én dolgoztam. Már 15 éves koromban is dolgoztam a rendelőintézetben. Ez is úgy volt, hogy bementem a Nagyotiba, arról beszélek, és ott fölmentem az igazgatóságra, és közöltem, hogy én itt akarok dolgozni. És ettől ők kiájultak, hogy mi az, hogy itt akarok dolgozni, és ki vagyok én egyáltalán. Lényeg az, hogy másnap már ott dolgoztam, mert ez annyira ez a határozottság, ami jelen pillanatban is, és mindig velem van. Annyira megtetszett, hogy még 4 évig ott dolgoztam, iskola mellett.
1: 15 éves voltál?
2: 15 éves
1: voltam. És mit csináltál?
2: Orvosírnok voltam, hát ugye a latin nyelv az nem állt messze tőlem, de csak nyáron dolgoztam természetesen, és hát mindenki nagyon kedvelt, hol ilyen osztályon, hol, mert akkor még volt a fizikoterápiát, úgy hívták, hogy hőgyógyászat, és akkor mindenféle fogászattól kezdve minden osztályon voltam, ismertek. De hát ugye 4 év után elhagytam, mert fölvettek végre az egyetemre, de azt is elhagytam, és amikor visszajöttem, nem volt állásom. Kiskereskedelmi vállalathoz mentem, mert azt elfelejtettem mondani, hogy közben, még az egyetemre vártam a felvételire, közgazdasági különbözetit, 2 éves különbözetijét elvégeztem, ahol megtanultam gyorsgépírni. Azon kívül könyvelő statisztikus technikumi oklevelet kaptam. Hát amit félig meddig kihasználtam azzal, hogy amikor bejött divatban, hogy saját magad adót kell beszámolni az adóhivatalnak saját magadról, akkor én kihasználtam, mert magamnak meg tudtam csinálni az adó papírjaimat. Azon kívül kihasználtam a gépírást, mert mai napig is használom, 10 ujjal gépelek a klaviatúrán. Már a fiam is mondta a múltkor, hogy már teljesen lekopott a betűnek festéke. Azt mondja, honnan tudod, hogy milyen betű? Hát az ujjamban van, csak ennyi. És akkor lényeg az, hogy nem nagyon tetszett ez nekem ott a gépelés, a kiskereskedelmi vállalatnál 3 hónapig vettek föl. Véglegesíteni akartak, tehát ez csak egy szerződés volt, és azon a napon, amikor bementem az igazgatóhoz, és közöltem vele, hogy én holnap már nem jövök, mert ide többet nem jövök, azt mondta, hogy most akarta véglegesíteni a szerződésemet. Hát nem baj, mondom, lejárt, én már többet ide nem jövök. Hát teljesen kiakadt, de mindegy, ez volt az elhatározásom. Lényeg az, hogy még megint nem volt még állásom, újabb persze, és akkor az utcán sétáltam, a Piac utcán, és találkoztam egy orvos ismerősünkkel, és közölte, hogy nincs kedvem, ha már úgyis nincs állásom, meg minden, nem jönnék el a Korbonstanra orvosírnoknak. Hát mondom, jó, kipróbálhatom. És akkor megint a fehér köpeny, ugye ez már nem volt ismeretlen számomra, ott dolgoztam, és akkor ott kiderült, hogy én fényképezgetni szoktam. Hát elsőnek, amikor behívtak a bonzterembe, hogy akkor menjek már fényképezem le az esetet, meg a szerveket. Hát háttal mentem be a bonzterembe, de akkor pedig már ott dolgoztam, vagy 2-3 hónapja, de a bonztermet messzire kikerültem. Valahogy nem tudom miért. Én addig soha életemben nem láttam még halottat. Pláne boncasztalon nem. És hát mondták, hogy ide fotózzak, oda fotózzak, és akkor megállapítottam, hogy amit a fényképező keresőjében nézel, az nem ugyanaz, amit a saját szemeddel látsz. És akkor így beleszerettem. Aztán elterjedt a kórházba, hogy itt van valaki a fényképezőgéppel szaladgál a nyakában, és akkor már más osztályon műtétekhez elhívta betegek látható betegségeit lefotózni, stb. És akkor aztán átvett a Tudományos Bizottság osztály, és akkor oda kerültem véglegesen, mint fotós. És akkor, amikor újra épült a kórház, akkor nekem külön csináltak egy laboratóriumot. És ott dolgoztam 39 évig.
1: Ezt a nagyon komoly tudatosságot, ezt honnan hozod?
2: Az az igazság, hogy ebben nőttem fel. Az apukám is ilyen volt, hogy amit eltervezett, az tűzön-vízen keresztül vitte. De nem más akarata ellenére. Ezt ő akarta. És nagyon érdekes, mert az én gyermekem, van egy fiú gyermekünk, akit nem kényszerítettem sose semmire. Ezt a tudatosságot, ezt a tüzönvizen, ez csak azért is, hogy magamnak megmutassam, nem másnak, de magamnak, hogy képes vagyok rá, ezt ő ugyanúgy viszi tovább.
1: Anyukád és apukádtól mit hoztál? Milyen jó tanácsokkal láttak el? Az, hogy egy 15 éves fiatal gyerek bemegy egy helyre, és azt mondja, én itt akarok dolgozni, aztán egyébként meggyőzi a felnőtteket ezzel a céltudatossággal és határozottsággal, és megkapja a munkát, de hogy ez szerintem régen sem volt, vagy lehetett annyira szokványos, és megszokott. Biztos nem ment be minden nap valaki egy ilyen határozott elképzelése, hogy már pedig én itt fogok dolgozni, vagy itt szeretnék dolgozni. Itt akarok, ugye, mert így mondtad,
2: igen,
1: itt
2: én
1: akarok
2: azt mondtam,
1: dolgozni.
2: Hogy itt akarok dolgozni.
1: Kicsinek milyen voltál? A anyukád hogy bírt veled? Mert aki ennyire tudatos, az lehet, hogy gyerekkorában azért ment a maga feje után.
2: Az az igazság, hogy akkor előről kell kezdenem, mert a szüleim az erőműben dolgoztak, a Nagyhíd melletti erőműben dolgoztak, mind a ketten a háború után, az apukám háború előtt is ott dolgozott. A lényeg az, hogy ők is ilyenek voltak, hogy ott volt egy nagy kultúrterem, és kihasználatlan. Ők ezt úgy oldották meg, hogy először is mozit vittek be a kultúrterembe. Utána már ez se volt elég, akkor színjátszó csoportot hozott az anyukám, varta a ruhákat a színészek, az úgynevezett színészeknek. És én ezeket mind láttam, vagy például disznótoros vacsorát rendeztek a dolgozóknak. És ezt hoztam magammal, ezt láttam. Volt egy testvérem, sajnos már nem él, de ő már megélte a tinédzser korát, tehát már nem tartott. Szüleim engem még, ugye 8-9 éves voltam, akkor még vittek magukkal mindenhová, és én soha nem elleneztem. Például az anyukám beiratott egy tánciskolába, tud voltam nélkül. De hát ugye csináltam, mert ő ezt szerette volna. Soha nem mondtam ellen, semmiért sem, de ők sem nekem, hogy nem tehetem, nem csinálhatom. De nem is emlékszem olyanra, hogy nekem lett volna olyan, hogy vitatkoznom kelljen a szüleimmel. És az én gyerekem is ilyen volt, hogy soha pici korában egy játékbolt előtt elmentünk, hogy ő akart volna, vergődött volna azért, hogy meglátott a kirakatba. Ilyen soha nem volt. Elmentünk vendégségbe, még én beszéltem rá, hogy egyen a kekszből, vagy a süteményből. Szóval érdekes természetünk van.
1: És érdekes a látásvilágod is, a látásmódod is. Pont mielőtt elkezdtük a beszélgetést, ugye megfordítottuk a könyvnek a hátsó borítóján egy fának a törzse van befotózva, te készítetted a fényképet, és mondtad, hogy mit látsz benne. És mondtam, hogy én így elsőre nem is vettem észre, hogy ugye te, a te látásmódod szerint mi az, amit úgy gondoltad, hogy megörökítettél. És említetted azt is, hogy nem ez az egyetlen fa törzs, amivel te belelátsz dolgokat, hanem te nagyon sok mindent látsz bele, nagyon sok más dologba, többek között a fa törzsek is képesek ilyen üzenetekkel élni a te számodra.
2: Hát igen, nem csak a fa törzsek, így gondolkozok ezen, hanem velem mindig történnek valamit, ezt el kell mondanom. Nem baj, mert én ezeket megélem, és mindig jól jövök ki belőle. Például hűszálba is éppen úgy látok valamit, egy lengést, egy hűszálnak van egy lelke, mondjuk. De lehet, hogy csak én látom. És éppen ezért a kisebb részletekhez ragaszkodtam.

0: látok. Mindig is megragadom a lehetőséget, ha csak egy kis kavicsot is, de mindenképpen emlékeztetőül hazaviszem. Most nem régen voltunk ugyanígy Sárospatakon például, hát ez is elég megrázó számomra, hogy mindig úgy érzem, hogy az ott élő ősi lakosok valahogy megérintenek engem, és kísérnek. Például elmondanék egy történetet, hogy Munkácson volt kiállításom évekkel ezelőtt, nem is ez a lényeg, de ott megnyíltak a kapuk előttem, hál' Istennek, a önkormányzati, vagy a polgármesteri hivatalban eredeti munkácsi képeket láttam, amit mi itthon nem is látunk, talán még kiadványban sem. Vagy a munkácsi házának megjelölt tábláját valamelyik házfalán. Vagy például elmentem, ez csak az összefüggés miatt, mondom, elmentem Gyulára, és amikor bementem a panzióba, lepakoltam mindent, kijöttem, és szemben lévő falon ott volt, hogy itt élte le egy évét Gyulán abban a történetesen Munkácsi Mihály utca 15 szám, ha jól emlékszem, ott tanult abban a házban, és akkor ezek engem mind kísértenek. És egyszer Miskolcra mentem az egyik professzornak a temetésére, és valahogy úgy éreztem, hogy nekem hátra kell valamiért nézni temetés közben, de nem tudom, hogy miért. És megfordultam, és ott álltam Munkácsi szüleinek a sírkövénél. Ezek mind így vannak. És akkor most, hogy visszatérjek Rákócira, éppen így voltam, hogy a rákóciak szelleme is kísér mindenhová. Nem akarom magamat oda besorolni. De ezek olyan véletlenek, hogy az én látásmódomat ezek is irányítják. Hogy ezért keresem mindig azokat az apró részleteket, amiből valamilyen kis lelki kisugárzást érzek.
1: Érdekes, ahogy ezt mondod, mert ugye például a hátsó borítót, hogyha megnézzük, akkor itt azt mondtad, hogy neked tulajdonképpen Jézus az, és egy katona, aki ilyen értelemben egy részletből kitűnt.
0: Bárkinek mutattam, mert akkor, amikor ezt fotóztam, azt hiszem Mártéon volt, és nem is voltam egyedül, és ők nem látták. Vagy például van ilyen nekem, egy kis baglyot láttam egy kapunak a deszka sorai között. A deszkából szinte felém csapolta a szárnyait. Hát nem is tudom, ebben van még egy kép, amit én szörnynek neveztem el, és akkor az is úgy volt, hogy mentem egy erdő mellett el, és akkor úgy benéztem az erdőbe. Olyan gyönyörű fények voltak. Ez is megtanított engem arra, mert azt mondtam, hogy jó, majd ha jövök visszafele, most nem érek rá, majd ha jön, majd bemegyek és benézek, hogy ott mit lehet nézegetni, vagy találni számomra, és akkor, mikor visszajöttem, már nem találtam. Mert már nem voltak azok a fények. Akkor megfogadtam, hogy amit meglátok, az lesz az enyém. Tehát később aztán szintén megint sikerült nekem úgy benézni egy erdőbe, de akkor nem szalasztottam, mert bementem. És a fáknak a vonzását éreztem. És hiába mentem, nem láttam semmit. És akkor is úgy volt, hogy már jöttem volna ki az erdőbe. Hát olyan érdekes dolgot nem láttam, amit én lencse végre fogtam volna. És jövök ki, mégis visszafordulok, mert azért valami csak bevonzott. És akkor visszafordultam, és akkor két nagy, borzasztó nagy szem egy fáról néz rám. Úristen! Megyek közelebb, de nagyon óvatosan, és akkor nem moccan a fej. Ó, vajon mi lehet ez? Akkor láttam, amikor egészen közel, de nagyon félelmetes volt, és tényleg féltem, mert majd, ha fellapozod a könyvet, meglátod, hogy tényleg egy szörnyel álltam szembe, amit a természet adott a fának. De lehet, hogy más emelet simán elmegy, mert neki csak egy fa.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Hátsong Rádi Márta képzőművésszel, fotóssal beszélgetek, olyan sok mindent csinálsz, szeretnék videót felsorolni, és most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert nem sokára folytatjuk a beszélgetésünket.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával magazinban. Hácsongrádi Márta a mai vendégem. Nagyon érdekes dolgokat meséltél a szünet előtt, a megéléseidről és a tapasztalásaidról. És arról beszélgettünk, hogy te mennyiben nézel vagy látsz másképpen dolgokat, mint ahogy mondjuk lehet, hogy én látnék, vagy mások látnának. Én azon gondolkodom, hogy ez a típusú másfajta látásmód a mindennapokban, az emberekkel való kapcsolatodban, a munkával való kapcsolatban hogyan jelenik meg? Mi érdekel az emberekbe? Mit látsz bele az emberekbe? Mennyivel látsz bele jobban az emberekbe, mint az, aki mondjuk nem feltétlenül lát egy fatörzsben olyan motivumokat, vagy vilyen felfedezni, mint amilyet te?
2: Hát hál' Istennek mindig olyan emberek közelítenek hozzám, akik hasonló gondolkodású, de még kifejletlen. Tehát nagyon sokszor vagyok úgy, hogy én hívom fel a figyelmét bizonyos dolgokra. Ez a látásmód engem, meg egyáltalán az életem odasodort, fel tudom ismerni az emberek tulajdonságát, ha van. Meg tudom mondani, hogy hát ez kemény szó, hogy mit ér az az ember. De van olyan valóban, aki nem is akar jobb lenni. Egész életemben azon voltam a táborok vezetésével is, hogy jobbítsam, hogy másítsam meg az emberek szemléletét, a kultúrát bevinni az életükbe. Nagyon sokan, akik ismernek, nem mondom, hogy hálásak, de szeretnek velem lenni. Bárhol találkoznak, örömmel találkoznak, és én boldog vagyok. Ez nem mindenkinek jut a sorsában, én szerintem.
1: A táborokat említetted, egyébként ez egy nagyon fontos állomás a te munkásságodba. A képzőművészeti táborok, vagy képzőművészeti telepeknek a szervezés, és az is nagyon régi múltra tekint vissza a te munkásságodba. Ezek hogy jöttek? Mert egyébként, ha csak egy-egy ilyen tábort megnézem, akkor szó szerint nemzetközi, mert nem csak Magyarországról érkeztek művészek, hanem szerte a világból, hogy mondjuk a Hortobágy szépséges naplementéjét, daruvonulását, téli tájképét megelevenítsék a saját vásznukon, vagy vissza tudják adni.
2: Régen, amikor még Vencsellei István volt a fotóklubnak a vezetője, akkor egyszer hirdetett, amelyik üzlet hirdetett egy lehetőséget a fotósok részére, fotósétát. És akkor én is elmentem, és így kerültem be a fotóklubba. Na most a fotóklub, ugye nyáron Hortobágyra mentünk, csapatostul, vagy a másik, ami nagyon jó volt, mindig a Zsibibe jártunk fotózni. Nos, hát ezzel kezdődött tulajdonképpen, és én is, mint tag, még 86-ban bekerültem a Hortobágyi Művésztelephez. De aztán ugye én alapítottam a kórházi galériát, aztán rendeztem még ezen kívül bébi galériát a klinikán, az gyermekklinikán, akkor Hajdúszoboszlón a Mátyás galériát. Így jöttek egymás hátára ezek a vállalkozások, hát idézőjelben vállalkozások, mert tulajdonképpen bármennyit is dolgoztam, ezt önszántamból tettem, az önerőből, én ezért soha mindig azt szoktam, hogy még egy tábla csokoládét se kaptam, de ezt már nem mondhatom, mert kaptam. Végül is így sodródtam bele ebbe a dologba, hogy táborok hátán. A lényeg az, hogy jártam Franciaországba, Égerházi Imre által szervezett kelet-európai csoporttal, és amikor Égerházi meghalt sajnos, akkor én nekem kellett átvenni, mert a kuratórium így döntött, hogy én csináljam tovább. Annál is inkább, mivel a kórházi munkahelyem megszűnt, átvettek az Aranybika Hotel státuszába, azzal, hogy menedzseljem a két művésztelepet, a Hortobágyit és a Civis Művésztelepet Hajdúszoboszlón. Ezek a dolgok újabb ismerettségekhez sodortak engem, ami nem volt rossz, és tényleg teljes mellbedobással csináltam. és jó hiszeműen, és remélem, hogy jól is. Az emberek mindig nagyon jól érezték magukat a táborunkban, mai napig is. Most éppen 22-én kezdődik újból a Hortobágyi Művésztelep. Tulajdonképpen nagy örömmel csinálom jelen pillanatban is, jövőre 27-ben lesz a Hortobágyi Művésztelep alapításának 100 éves évfordulója.
1: Tudod, hogy hány művésztelepet szerveztél az évek során, és hogy körülbelül mennyi művésszel dolgoztál együtt? Nagyon érdekes, és engem az is érdekel, hogy jelenleg, tehát napjainkban mi az a munka, amit válasz ezeknek, vagy tudsz vállalni ezeknek a rendezvényeknek a megvalósulásában?
2: Hát mindent. Ugye 2009-ben, hogy megszűnt az Aranybika támogatása a Hortobágyi Művésztelepnek, akkortól én megalapítottuk az egyesületünket, aminek az elnöke vagyok. Ennek 17 tagja van, állami rendeltetésűek is, így a tiszafüredi, a debreceni, a hortobágyi önkormányzatok is tagjai, de nem ez a lényeg, hanem, hogy mindig azt mondják, hogyha valamit ugye kell csinálni, pályázatokat írni, minden, de én ezt már megszoktam, mert a Hotelben, vagyis az Aranybikánál ezt csináltam, tehát ez nekem a kis ujjamba van, és hál' Istennek szerencsésen csinálom, de mindig azt mondják nekem a tagok, hogy te ezt jobban tudod és csináljad. Hát jó, én csinálom, de már nekem is lenne elszámolni valóm az életemmel, és már szeretném, hogyha valaki fölvállalná, de nem találok senkit. Próbálgattam, most nem vagyok öntelt, nem azért mondom, csak van egy olyan érzésem, hogy ha én most, mert ez a szándékom, hogy a 100 éves ünnepség után én leköszönnék, ha szabad, és törődnék egy kicsit a saját dolgaimmal, rendezném a fiókjaimat, a filmeimet, és dobnám ki a szemétbe a fölösleges CD-ket.
1: Vagy írnád a következő könyvedet, ennek a folytatását.
2: Igen. Úgyhogy nem tudom, hogy kinek fogom tudni átadni. A félő, hogy meg is fog szűnni. Na most, hát a barátok, kapcsolatok, ezek mind a művészteleppel kapcsolatosak. És természetesen ezáltal én megint azt mondhatom, hogy hálás vagyok a sorsomnak, hogy ide vezérelt, mert nagyon sok helyre eljutottam, nagyon sokféle emberrel találkoztam. Például egy kis történet, hogy Kazasztánba is meghívtak, mert vannak kazasztáni művészeink, most is három is jön a művésztelepre, és meghívtak oda Kazasztánba, ott is találkoztam, mert hát ugye elmentem sétálni, fotózni minden, és eltévedtem. És hát tulajdonképpen megkérdeztem egy fiatal párt, hogy merre találom azt az utcát, ahová nekem mennem kell, ahol van a szállásom, és akkor kérdezték, hogy honnan jöttem, és mondtam, hogy Magyarországról, teljesen kiakadtak, mondták, hogy ők is magyarok. Persze nem így mondták, hanem, hogy madga, rock. És akkor hát késő már sötétedés volt, mi legalább másfél óráig beszélgettünk. Egy érdekes dolgot mondok, fogalmam sincs, hogy milyen nyelven, és mindent értettem, és ők is engem. És ilyenkor, amikor én beszélek valakivel, egy idegen nyelvű baráttal, vagy következő baráttal, beszélek velük, és nem emlékszem, hogy hogyan. Volt egy történet, még a Hortobágyi Művésztelepen Madarász Gyula volt, a festőművész, mondta a zárszót, a záró ünnepségen. És előzőleg mi a japán mellett ültünk a társalgóban, és hát megkérdeztem, hogy hogyan élnek meg, hát milyen az otthoni háza, hogy él, mikor tanít, milyen a műterme, stb. Nem tudom milyen nyelven, mert én japánul biztos, hogy nem tudok. És akkor, hát mi ott nevetgéltünk, főleg akkor nevettünk, amikor előadta, hogy olyan a hálószobájuk, hogy a szoba közepén van egy sátor, és akkor abba a kutya kötelessége, ha valaki bemegy, a másiknak kutya kötelessége utána menni, de hát nagyon szomorú kifejezéssel következő mondatot mondta, most már csak azt sajnálom, hogy csak a macska megy be. Hát mi ezen jót nevettünk, minden, és akkor a többiek úgy felfigyeltek rám, hogy hát biztosan japánul beszélgetek. És akkor zárszót, amikor Madarász Gyula mondta, előtte, ott nyilvánosan mindenki előtt, mondta, hogy Márta, légy szíves, már majd tolmácsolja a japánoknak. Nem emlékszem, hogy azt mondtam volna, hogy fogok tolmácsolni, de ezek untalan úton, útjaimon megtörténnek. Franciaországban is ugyanilyen esetem volt. Rendőrök leintettek, kommandósok voltak. Egyedül voltam. Kérdezték, hogy beszélek-e franciául. Mondtam, hogy nem beszélek franciául. Akkor beszélek-e németül? Nem beszélek. Beszélek angolt. Mondtam, hogy nem beszélek angolul. És erre én, mikor tanakodtak, hogy hogyan lehet kinyitni az autómnak a hátsó ajtaját, hát én oda mentem, akaratlanul is oda mentem, és kinyitottam az ajtót, és akkor azt mondja az egyik, hogy hát mégiscsak tudok franciául. És én azt mondtam, és németül, hogy én nem tudok csak magyarul. És ezen aztán úgy bepörögtek, hogy rögtön elküldtek onnan a csodába.
1: Annyira színes az életed, Mártika. Tehát, hogy most itt beszélgetünk tulajdonképpen, és nagyon sajnálom, mert ugye maga a műsoridőnk nem teszi azt lehetővé, hogy azokat a történeteket, amik benned élnek, azokat mind meghallgassam, pedig borzasztóan kíváncsi vagyok rá. Akkor itt beszélgetnénk még a következő két hétben is, de én imádom ezeket a sztorikat hallgatni. Csak azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen, ha nem a fotózás kerül az életed középpontjába, vagy egy ilyen indító programként, hanem megmaradsz mondjuk a könyvelési részlegen, vagy esetleg maradsz a gyors és gépírásnál, hogy vajon akkor mit csináltál volna? Vajon akkor hova forogja ki magát te sorsod? Hogy el tudod képzelni, hogy miért pont a fotózás? Hogy mit adott neked a fotózás? És aztán persze, most a művészekről beszélünk, de te ugyanolyan csodálatosan festesz, mint amilyen csodálatosan fotózol. Tehát, hogy te ugyanúgy alkotsz ilyen értelemben vászonra is. De ha nem ezt csináltad volna, akkor mi egyebet tudtál volna magadnak elképzelni a te határozottságoddal?
2: Megmondom, most van egy frappáns válaszom, hogy műszaki rajzoló lettem volna, mert azt is elvégeztem. Nos, hát igen. És megint csak vissza kell vezetnem a szót arra, hogy a családomtól hoztam mindezt a dolgot, amit én véghez vittem. Ugye egész életemben csak tanultam, és még nem is régen, mint ahogy megemlítettem, hogy angol tanultam, angol nyelvvizsgát tettem. 2 évig jártam, és minden nap kitartóan, egyedül hétfőn nem, mert az a nyelviskola nem volt hétfőn, meg ugye hétvégén nyitva, de kedszerde csütörtökön, sőt még pénteken is, 4-4 órát jártam minden nap, mert meg akartam tanulni. Mindig így volt velem, egész életemben. Persze az iskolában azért meg kell mondanom, hogy nem én voltam az, akit állandóan mindig babusgatott a tanítónéni, átnézett rajtam. Soha azon kívül, hogy feleltetett, sose kérdezte meg tőlem, hogy hogy vagyok, vagy mi újság. Szinte rám sem néztek, és ugyanez kísért engem tinédzser koromban is, a gimnáziumban is, ugyanúgy. Én csak egy tanuló voltam, akit feladatait ellenőrizni kell, de feleltetni kell, osztályzatot kell neki adni, de én nem voltam több a többi gyerek között, amit láttam, hogy azok azért hol oda mentek szünetbe a tanulóhoz kérdezgetni, stb. És ez a mérhetetlen dac, amit ez szülte nekem az életembe, ez vitt tulajdonképpen, nem haragszom rájuk, mert ezt adta nekem az energiát, ezek a dolgok.
1: Mit szerettél volna a dac által elérni? Mi esett volna jól aztán később?
2: Hát akkor igen, jól esett volna, de az élet engem igazolt. Mert én bátran mindent, amit csak akartam, meg tudtam csinálni. És egyszer ez is egy történet, hogy az iskolába, de fölöttem, igen, a fölöttem járt Almási Aladár, a festőművész. És egyszer már felnőtt koromban, mit tudom én, jó 20 évvel ezelőtt történhetett, hogy egy festménygyűjtő megkért engem, hogy segítsem hozzá, hogy hát ismert festőknek a munkáit szeret megvásárolni. Így jutottam föl Budapestre is, elkísértem őt, hát most már így tudom, hogy Almási Aladárhoz, aki rám emlékezett a gimnáziumból, akkor értettem meg, amikor nála voltam, hogy lehet, hogy nem is voltam annyira láthatatlan gyerek, mert ő figyelt engem. Tehát akkor ott elmondta, hogy hú, milyen gyönyörű ruháid láttalak, meg itt láttalak, ott láttalak, amire én nem is emlékeztem. Úgyhogy ez annyira jó érzés volt a lelkemnek, hogy tehát akkor lehet, hogy én láthatatlan voltam mindenki számára, de mégis ő, ezt nem tudtam, hogy mégis valaki figyelte az én utamat.
1: Milyen érdekes, hogy a láthatatlanságról beszélsz, és egész életedben azzal dolgoztál, hogy megörökítsél valamit, és meg tud mutatni. Annak, aki azt nem látta, azt a valamit.
2: Igen. Hát ebben élek, és tulajdonképpen mindig is ezt szerettem volna. Nem túl lihegni, de én a látásommal szeretném megmutatni a természet és maga az élet csodáit. És ezt nem erőltetem senkire, de amikor megmondom, vagy megkérdezik, hogy ugyan mit láttál, vagy mi van ebben a képben, mi az a plusz? Mert ugye egy fotó akkor plusz, hogyha én is benne vagyok. De ez nem mindig így van.
1: Muszáj megkérdeznem, hogy mit gondolsz a mai világnak a látásmódjáról? Ma már mindenki fotóz, mindennel is lehet fotózni. Ma már nem kell semmi, mert a mesterséges intelligencia előállít egy olyan képet, ami nem a valóságot tükrözi, hanem egy elképzelést akár.
2: Hát ez a reménytelen reménység, úgy mondanám, amikor, és egyre többet látunk ilyet, hogy a mesterséges intelligencia csinálja meg a képet, akkor én hol vagyok? Mert ha én akarok láttatni valamit, nem ő láttatja, hanem az a gép. És most olvastam éppen, hogy lesz egy kiállítás a műcsarnokban a mesterséges intelligenciával készült képekből.
1: Megvan az első fotógéped? Megvan az első fényképezőgéped?
2: Igen, a pajtás fényképezőgépen megvan, ami 80 forintért volt kitéve az állami áruház kirakatjába, itt a Piac utcán, és az anyukám nem akarta először megvenni, mert el volt szakadva a doboza.
1: És ezt hozta a Jézuska.
2: Ezt hozta.
1: A Jézuska viszont meghozta.
2: Igen.
1: Mártika, visszanézve az életedre, a munkásságodra elégedett vagy?
2: Elégedett.
1: Az eddigiekkel?
2: Mindig elégedett voltam, bár néha a férjem otthon dühöngök, de ezek olyan mellékes dolgok, szóval nem az én életemmel kapcsolatban dühöngök, hanem más ember tevékenységével kapcsolatban dühöngök, hogy hogy meri, miért csinálja, semmi értelme, kicsit közelebb kellene lépni a dologhoz, és akkor ő is meglátja, de hát én nem tudok senkinek sem a lelkébe belebújni.
1: Hogyan tovább? Mit dolgozol most?
2: Most már annyi gondolat van a fejemben az életemből, hogy ezt muszáj kiírnom, mert ha 95 éves koromig akarok élni, biztosan lesznek még gondolatok, amik az agyamban meg akarnak maradni, de nincs hely, és úgy gondoltam, hogy ennek a könyvnek a második részét megírom.
1: Tulajdonképpen egy ilyen tavaszi nagy takarítást csinálsz a polcokon, ami nem kell, azt ide leírod, és akkor lesz szabad polc vagy hely a most következő dolgoknak.
2: Igen, így van. Az agyat tisztítani kell. Ezt nem is tudom, hol egyszer vagy egy pszichológus valami ilyesmi előadást tartott, de valaki erről is hallottam, és úgy belevésődött az agyamba, hogy hát nekem is ezt kéne tenni, mert nincs hely már az agyamban.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy most itt voltál, hogy megszakítottad ezt a rendrakást tulajdonképpen, ezt a folyamatot, és eljöttél velem beszélgetni. Bárcsak tovább tartana a műsor, és még kérdezgethetnélek, mert te fantasztikus történeteid vannak, de azt gondolom, hogy a könyvben nagyon sok minden megmarad, és aki szeretné, az el tudja olvasni a te keresőbe zárt világodat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm, hogy fogadtál.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Hácsongrádi Márta fotóssal, képzőművésszel, beszélgettem a Keresőbe zárt világ című most megjelent könyve apropóján. Ha lemaradtak volna a mai adásunkról, akkor visszahallgathatják a beszélgetésünket itt ismétlésben a rádióban, vagy a felületeinken is, és tartsanak velünk egy hét múlva is. Én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Ma is egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Kalmár András kulturális ajánló műsorából, a kapcsolódjunkból, majd Buza Sándor turisztikai magazinjából hozok néhány izgalmas beszélgetést, végül pedig olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. Tartsanak velünk!
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Indulunk is a kapcsolódjunkkal, most egy könyvön keresztül. Kalmár András vendége Szántó T. Gábor, akivel új Nem alszik, nem szunnyad című kötetéről beszélget, amely a közelmúltban jelent meg.
2: És tulajdonképpen ez egy elbeszélés kötet, bár azért kicsit több annál, de itt van a vonalban a szerző, és majd ő elmondja nekünk, Szántó T. Gábor. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
2: Igen, azért fogalmaztam ilyen bonyolultan, mert ezek ugye novellák, vagy elbeszélések, ha úgy tetszik, de vannak benne állandó szereplők, visszatérő szereplők, és hogyha akarom, akkor mint egy puzzle tulajdonképpen kiad ez egy, hát egy kis regényt, ha úgy tetszik, vagy talán egy nagyobbat is. Egyébként fantasztikus a borító, mert tulajdonképpen tökéletesen tükrözi a tartalmat, egy ilyen térképszerűséget látunk rajta, és talán darabszámra is megvannak a főbb szereplők, olyanok, mint Flóra, vagy Stein a mészáros, vagy Marci az újságíró, Színai Rabbi, Hanna, sorolhatnám, tehát vannak fix karakterek.
3: A borító Boros András grafikája alapján készült, Lipót Éva tördelte a könyvet, és valóban a történetek főszereplői más történetek mellékszereplőiként tűnnek fel, és valahogy ezzel érzékeltetni akartam ennek a városnegyednek, a pesti zsidónegyednek a milliójét, hogy elsuhannak egymás mellett életek, érintkeznek, vannak, akik egymásba akadnak, vannak, akik csak véletlenszerűen találkoznak, és vannak, akik jelentős szerepet töltenek be mások életében, tehát egyes történetek főszereplői, más történetek mellékszereplőiként tűnnek fel. És maga a cím, a Nem alszik, nem szunnyad, de ennek a városnegyednek a hangulatát próbálja vissza. Egyrészt egy zsoltársorral játszik ez a cím, megfordítja a zsoltársornak a szövegezését, szavainak sorrendjét, és ezzel kifejezi, hogy itt nem valamiféle teológiai igazságról van szó, hanem ennek a városnegyednek az életéről, miközben ott van mögötte a vallásos emberek gondolkodása is, hiszen ebben a városnegyedben, a pesti zsidó negyedben sok vallásos ember is lakott régen, és még ma is vannak. Itt vannak a vallási intézmények, közvetlenül a romkocsmák szomszédságában.
2: Igen.
3: És ez a feszültség, ez a két világnak az érintkezése, egymás mellettisége is roppant inspirálóan hatott rám.
2: Igen, ugye a Zsoltárok könyvében ez pontosan úgy van, hogy bizony nem szunnyad és nem alszik, aki Izraelt őrzi, de ahogy utaltál rá, benne van a feszültség, de benne van az egymás mellé simulás is, tehát vannak olyan novellák, ahol gyakorlatilag a, hát valami vallásos közegből bemennek a romkocsmába, vagy valami olyan hangulatból,
3: igen,
2: hogyha inkább úgy tetszik, és vissza, és ugyanakkor ki is lépsz ebből a közegből, illetve pontosabban a zsidó negyedből, a kötet utolsó novellája az a Ben Gurion reptéren játszódik, és hát azt gondolom, hogy a világirodalom nagyon sok jó pályaudvar leírást, meg biztos repülőtér leírást is ismer, de azért ez egészen különleges, azt gondolom, hogy rendkívül fantasztikusan visszaadtad egy repülőtérnek a nyüzsgését, a jövő menőket, és hát itt is föltűnnek olyan figurák, akiket egyébként ugye a pesti zsidó negyedből ismerünk.
3: És hát azzal is akartam érzékeltetni ebben a fejezetben a találkozást, hogy ez egy ilyen véletlenszerű találkozás. Hol kerülhetnek csak egymás mellé ezek az emberek? Egy ilyen véletlen szituációban, amikor repülőtéren várnak a pesti gépre, jönnek vissza, vagy valaki éppen Pestről érkezik, és itt is elsuhannak egymás mellett. De ha nem alszik, nem szunnyad, visszatérve a könyv címére, ugye egyrészt, ahogy idézted ezt a Zsoltársort, ez visszacseng ebben a címben, és az, hogy ez a városnegyed, ugye a mondén éjszakai életével, a romkocsma világgal, ami az elmúlt 20-30 évnek, a 25 évnek a mindennapos élményévé vált, sokak örömére és sokak bosszúságára, akik nem szeretik ezt az éjszakai életet, de meghatározó színfoltja lett a városnak ez a pesti zsidó negyed a romkocsma világgal, és terjedt is, ez ugye ma már Budán is találhatóak ilyen romkocsmák, de ez egy emblémájává vált a városnak, ahogy néhány más európai városban is régi ódon városnegyedeket rehabilitáltak ilyen módon, hogy ez a sajátos szórakoztató negyed jött létre bennük, közvetlen szomszédságában ódon tradicionális zsinagógáknak, imaházaknak, és egy nagyon érdekes kombója jött létre a réginek és az újnak ebben a városnegyedben is, és ez engem nagyon inspirált mindig, hogy ez a kettősség hogyan jelenik meg, és ez a kettősség hogyan jelenik meg az egyes ember életében. Uh-huh. Hogyan teremt belső feszültséget a hagyományhoz való viszony, és a modern élethez való viszony, a vágyak, amelyek néha széttörik a hétköznapi civilizációs normák kereteit, amikor házasságban él az ember, amikor hagyományok szerint, vallási normák szerint él az ember, de mégis az ösztönök, a vágyak ott működnek benne, ahogy ebben a könyvben is ezek feszültséget teremtenek az egyes szereplőkben, vagy az egyes szereplők között.
2: Visszatérve a könyv címére, ez ugye az egyik elbeszélés címe is, a második, ha jól emlékszem, amiért nem spoilerezek, szerintem elmondhatom egy picit a kerettörténetet, ugye azokban a napokban járunk, amikor kivonulnak az orosz csapatok, és egy szovjet katona az megjelenik a rabbinál, szerintem elég erről ennyit elmesélni, és akkor a rabbi gondolja, vagy mondja, hogy nem alszik, és akkor ő a lelkiismeretre gondol.
3: Bizony, igen, a lelkiismeretre hivatkozik, mert az orosz tiszt egy szörnyű tettet követett el, és a rabbi próbálja rábeszélni, hogy adja fel magát a rendőrségen, ráadásul egy túszejtés is történik ebben az elbeszélésben, és itt a lelkiismeret az, amire hivatkozik, amire appellál ez az idős ember, hogy az orosz tiszt így tud csak kikerülni ebből a válságos helyzetből, hogyha feladja magát a rendőrségen. Ebből az elbeszélésből egyébként még miután folyóiratban megjelent egy zeneszerző, Rózsa Pál felkérésére opera librettót is írtam, és ő pedig zenét komponált hozzá, úgyhogy megszületett egy egyfelvonásos opera ebből az elbeszélésből, ami azért érdekes, mert ez is egy térben, egy időben nagyon feszülten zajló egyórás cselekmény tulajdonképpen ennek az elbeszélésnek a története, és ez jó alapanyaggá tette egy operához is. Kicsit hasonló módon, ahogy annak idején az 1945 hazatérés című elbeszélésemből írtunk forgatókönyvet, és abból rendezte Török Ferenc a filmet.
2: Igen.
3: Ugye ott is egy térben, egy időben zajlott a cselekmény egy faluban 1945-ben, itt pedig 1991-ben az orosz csapatok kivonulásakor zajlik ez a drámai négy szereplős történet, és így az opera is négy szereplős.
2: De Gábor, mi van ezzel az operával? Számíthatunk arra, hogy ezt lehet majd látni színpadon is? Vagy hogy áll ez
3: magyar operajátszás küszködik azzal, hogy nagyon kevés előadó tér van.
2: A magyar kortárs operajátszás.
3: A magyar kortárs operajátszás különösen, mert nagyon kevés kortárs opera állítanak színpadra, úgyhogy ennek egy másik élete lehet ennek az operának. Szász János rendező érdeklődött az iránt, hogy akárha valahol színpadra lehet állítani, de most úgy néz ki, hogy lehet, hogy egy filmpályázatot be tudunk adni, majd producer is akadt ehhez a történethez, úgyhogy elképzelhető, hogyha ősszel kiírnak végre új pályázatokat, és normalizálódik a filmtámogatás rendszer, és lehetőséghez jutnak azok, akik 10 évig nem rendezhetnek például Török Ferenc, vagy éppen Szász János, akkor, akkor ebből az elbeszélésemből is talán film születhet, hát meglátjuk, mi minden esetre pályázni fogunk.
2: De akkor ez két különböző, tehát nem operafilm születik, hanem születne egy...
3: De egy operafilm, egy operafilmet szeretnénk ebből létrehozni, amihez természetesen az is kell, hogy a forgatás során ez valahol színpadon lehessen, és erre ki is néztük a Rumbak zsinagógát, ahol nagyon, nagyon jól meg lehetne csinálni ezt az operafilmet. Tehát ott színpadra is állítanák, és akkor egyben több kamerával felvéve később operafilmként is megvágható lenne ez az anyag.
2: Fú, de izgalmasan hangzik. Nagyon-nagyon klassz. Visszatérve még akkor erre a novellára, vagy az elbeszélésre, ha úgy tetszik, itt ugye pontosan azt mondja a rabbi, ugye a nem alszikra, hogy a lelki ismeret az nem alszik, jó embernek rossz az álma, rossz embernek jó az álma.
3: Igen, igen.
2: Ez azért egy nagyon érdekes mondás.
3: Igen, ez a mondat, ez egy rabinikus szövegből származik, a Talmud egy pontján hangzik el, ami arról szól, hogy a jó embernek azért rossz az álma, mert lelki ismerete van, mert önmagával szembe kerül, és állandóan vizsgálja a saját lelki ismeretét. A rossz embernek pedig azért jó az álma, mert ő nem vizsgálja a lelki ismeretét. Ez egy nagyon szép költői sor, és ezért tartottam fontosnak, hogy a rabbi szájába adjam ezt idézetként, egyrészt, mert ő ismeri ezt, mint tradicionális forrást, másrészt pontosan ezzel próbálja a másik emberségét megtámogatni, hogy azért rossz a lelki ismerete, mert ő valóban szembe került magával, ő valójában jó ember, aki egy rossz tettet követett el, de van jövője, van folytatása az életének, csak ezt a számvetést végre kell hajtsa, és tudomásul vennie, hogy büntetést érdemel az, amit tett, de nem megy rá az egész élete.
2: Gábor, mesélj egy picit az írói technikáról. Az ember úgy van vele, hogy amikor olvas szép irodalmat, akkor nem biztos, hogy minden részletre kíváncsi, nem biztos, hogy tudni akarok én mindent arról, hogy az író ezt hogy csinálta, mint csinálta, milyen benyomások érték, de ennél a novella vagy elbeszélés fűzérnél, amikor tényleg visszatérő szereplők vannak és egymásba gabajodnak, tehát van az egésznek egy ilyen kézzelfogható szövete, akkor azért nagyon érdekelne, hogy ez úgy történt, hogy voltak a fejedben történetek, azokat megírtad, és később keresztül fűzted rajtuk azokat, vagy ugyanazokat a szereplőket, vagy egyszerűen ezt folyamatába írtad elejétől a végéig.
3: Az ambícióm volt, hogy valahogy ezt a pesti zsidónegyed világát a 2000-es években valahogy megörökítsem. Ahogy mondtam, én magam is jártam oda sokat romkocsmázni, sok estém telt el ott. És mindig bennem volt a vágy, hogy írjak erről. És amikor megszületett egy elbeszélés, vagy két elbeszélés, utána már elkezdtem azon tűnődni, hogy hogyan lehet ezt elbeszélés füzérre alakítani. Mik lehetnek a terei az elbeszélésnek, milyen aspektusait lehet ennek a városnegyednek megjeleníteni, az imaházak hangulatát, vagy éppen a rituális fürdővilágát, ami sokak kíváncsiságát felkelti, mik azok az élethelyzetek, ahogy a hőseimet ezekre a terekre el tudom vezetni, és össze tudom kapcsolni őket. Különösen az volt nehéz, hogy hogyan tudom összekapcsolni az egyes figurákat a többiek életével, és ehhez kellett a sorrendet, az elbeszélések, a fejezetek sorrendjével is játszani, hogy a valamiféle időszerkezetet is tudjak biztosítani a történeteknek, hogy egyszerre legyen benne a lineáris idő, tehát az idő múlást érzékeltessem, és ahogy ezt valaha rabinikus kommentárok megírták a Tóráról, Mózes öt könyvéről, mintha egy üveggömbbe néznénk, minden pontról látjuk a többit, tehát mintha minden egyszerre történne, és egyszerre kavarogna.
2: Hát igen.
3: És ezt a két valahogy időszerkezetet kellett ötvöznöm a történetek összefűzése során.
2: Hát azt gondolom, hogy elképesztő klasszus sikerült, de hát ezt majd minden kedves hallgató meg tudja tapasztalni, aki elolvassa a kötetet. Az elbeszélések között vannak ilyen kis mini novellák, de hogyha akarom, időnként szabad versek. amik, ha jobban megnézem, vagy körüljárom, akkor valójában itt a negyedről, tényleg a zsidó negyedről van szó, illetve az emberi viszonyokról, tehát leszűkítve tulajdonképpen ugyanaz, mint az egész kötet, csak egy ilyen pici kapszulába összenyomva, ha úgy tetszik.
3: Ez ami közbeékelődő kis történetek, igen, ezeket, ha végiglapozza az olvasó, és egybeolvassa ezeket a kicsi történeteket, ez egy elbeszélésé válik. Ez annak a szemlélőnek a perspektívája, aki nem ott lakik a negyedben, csak oda jár szórakozni. Uh-huh. És miközben elsuhan, elhalad ezek előtt a házak, intézmények előtt, amelyben a többi történet lakói élnek, dolgoznak, ott telik az életük, ő tulajdonképpen elsuhan mellettük, megy a saját célja után, megy egy férfi, egy nő után, akit látott ezekben a romkocsmákban, és próbálja megkeresni, estéről estére jár utána, mert nem szólította meg, és meg akarja szólítani, ha még egyszer látná, és a történet végére újra megpillantja őt, és ott áll a nagy lehetőség előtt, hogy most megszólíthatja, és talán kapcsolat alakulhat ki közöttük.
2: Igen, ez érdekes, hogy a plátói szerelem, vagy inkább úgy mondom, hogy a be nem teljesülő szerelem azért egy elég erős visszatérő motívum, sőt van két elbeszélés, ami tulajdonképpen bizonyos szempontból tükörképe egymásnak, címben is, ugye a hús és a tej.
3: Igen, igen. Itt sok olyan vágy mozog a könyvben, ami nem teljesül be. Sok olyan élethelyzet, amikor házasságban élnek a szereplők, és csak vágyakoznak, de nem tudják átlépni a korlátaikat, és nem tudják, vagy nem akarják átlépni a korlátaikat, és van olyan, amikor felőrlődnek belső feszültségük következtében, mert nem léphetnek ki a házasságból, vagy olyan szerelem alakul ki két férfi között, amit szintén a vallási tradíciók nem engednének meg. És itt következik be az, hogy tulajdonképpen beleőrülnek, vagy belebetegszenek a szerelembe, és itt két szintén egy párhuzam áll föl, az egyik a pékségben, a pékné szerelme kapcsán, illetve a tanházban kialakuló férfi szerelem kapcsán, hogy mind a két esetben belebetegszenek ebbe a vágyba, ebbe a vonzalomba, de nem tudják megélni a teljességét, nem teljesedhet be a szerelmük és a vonzalmuk.
2: De tulajdonképpen, ami minden karaktert jellemez ebben a kötetben, az az identitáskeresés, és nem csak azért, mert ezeknek az embereknek nagy része vallásos, vagy valamilyen szinten kapcsolatba áll még a vallással, hiszen ez tulajdonképpen az egész korszakra, vagy korosztályunkra is jellemző, vallástól teljesen függetlenül.
3: A fiatalabb szereplőknél, fiatalabb és nem vallásos szereplőknél merül fel ez leginkább a hovatartozás problémája, az identitás kérdés, illetve az, ami a könyv második felében egy

0: megmaradni egy kapcsolatban, mert nem tudja valahogy a boldogságot elfogadni. És ezért egyszerre vágyik erre a kapcsolatra, a megtalált szerelemre, és egyszerre menekülne belőle. Ez már egy másik dimenziót nyit meg a könyvben, amikor tényleg a családi traumák, továbbélése, transgenerációs traumák jelennek meg egy fiatal ember egy 20 éves életében.
1: Gábor, lassan lejár az időnk, de azt még hadd kérdezzem meg, hogy ugye most megjelenik ez a kötet, de hát azért nyilván dolgozol valamin. Ha nem titok, mondasz róla pár szót.
0: Valószínűleg egy következő könyvem lesz a Kafka macskái és a Kafka sírja című regényeimnek a folytatása,
1: és
0: trilógiává válik ez a könyvsorozat. Ott a harmadik könyvben a főhős a Kafka hagyaték nyomán Izraelbe kerül, ahol egy 12 éves monstre per zajlott a Kafka és Max Brod kéziratok sorsáról. Valószínűleg ez lesz egy következő könyvem majd.
1: Fú, nagyon izgalmasan hangzik. Nagyon várjuk. Tehát akkor még egyszer mondom, hogy nem alszik, nem szunnyad. Ez a címe Szántó T. Gábor új elbeszélés kötetének a Gondolat könyvkiadó gondozásában jelent meg, és hát nyilván mindenhol elérhető. Gábor, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Azt tudjuk, hogy lehet veled azért majd találkozni, különböző dedikálásokon, író-olvasó találkozókon. Gondolom, kimozdulsz azért, és az országot is a nyakadba veszed majd egy ponton.
0: Valószínűleg lesz Pécsen egy könyvbemutató, elképzelhető, hogy online formában, Zoomon, de lesznek még más könyves beszélgetések is erről a Nem alszik, nem szunnyadról.
1: Jó, szóval az a lényeg, hogy lehet veled találkozni.
2: Szántó T. Gábor szerző volt Kalmár András vendége az elmúlt percekben. Most egy kis szünet következik, majd a lassú hétvégi ébredéshez hangjóga workshopot ajánlunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Budapestre érkezik dr. Samit Anand Pandi, a hangjóga mestere, aki koncerteken és workshopokon várja az érdeklődőket. Róla és a Drupad nevű ősi indiai zenei stílusról beszélgetünk Novák Anikó zeneterapeutával, zenetanárral.
2: Június 21 a jóga világnapja. Hát miért a jógának ne lenne világnapja, ha már annyi mindennek van? Bár hát nekem fixa idejám, hogy tulajdonképpen ezeket a világnapokat a rádiós szerkesztők találták ki, hogy legyen miről beszélni, de ez valóban egy igazi világnap, olyannyira, hogy lesz egy nagyon izgalmas vendége hazánknak, méghozzá dr. Samit Anand Pandi, aki hát tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy hangjógával foglalkozik, meg nagyon ősi indiai zenékkel, vagy zenével, ez többek között a Drupad, ami egészen a védák idejére megy vissza, de hogy pontosan hogy is van ez, azt elmondja nekünk Novák Anikó, aki itt is van a vonalban, és ő maga zenetanár és zeneterapeuta. Szia, Ani, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a beszélgetés lehetőségét. Valóban nagyon nagy erőkkel készülünk, illetve nagy lelkesedéssel készülünk, mert maga a jóga úgy kapcsolódik a Drupadhoz, hogy a hangjóga magának a Drupad hagyománynak, ennek az énekes ősi hagyománynak a reggeli gyakorlatsora, tehát tulajdonképpen része. És az alapkoncepciónk az volt, hogy a jóga világnapjára, mint egy hangoló esemény sorozatot elkészítve készülhessünk föl, és ilyen módon 19-én pénteken és 20-án szombaton összesen 3 eseményt terveztünk, és 21-én pedig ezt már mindenki saját körével tudja ünnepelni.
2: Aha, na majd mindjárt belemegyünk egy kicsit az események részletezésébe, de mesélj akkor a dr. Samit Anand Pandiról, hogyha jól emlékszem, mi 2 évvel ezelőtt beszélgettünk róla, akkor járt itt Magyarországon, de lehet, hogy azóta is volt, nem tudom pontosan.
3: Igen, néhány évente jár Európában, mert egy világjáró muzsikus művésztanárról van szó. Gyakorlatilag ugye az indiai hagyományok tradicionális alapon működnek mestertanítványi vonalon, és ő egy 10. generációs énekes. Gyakorlatilag 30 év gyakorlás, 20 év tanítási tapasztalat van mögötte. Az USA-tól kezdve gyakorlatilag minden kontinensen folyamatosan tanít és koncertezik, és most éppen Európa van soron, ami még érdekes róla szerintem, és nagyon szép, hogy a munkáját az indiai állam is ösztöndíjakkal támogatja a kutató, kurátor, tehát nagyon erősen tartja azt a vonalat, hogy a fiatalokkal és a világgal is egyaránt megismertessék az ősi kincseket, vagy amit értékesnek látnak, értékesnek éreznek.
2: Ő egyébként hangszeres? Tehát hangszeren játszik?
3: Nagyon szép a kérdésed, mert valóban ez egy nagyon-nagyon különleges tradíció, és ez nem marketing, hanem valóban így van. Tradicionálisan úgy néz ki a Drupad, hogy az énekes törökülésben ül, egy tampura nevű hosszú nyakú lant hangszert penget.
2: Ezt a hallgató kedvéért mondom, hogy azért ez így messziről, mondjuk ilyen 20 méterről ugyanúgy néz ki, mint egy szitár. Ja. Bocsánat, ha valami blaszfémiát követtem el, de hogy valahogy el lehessen képzelni.
3: Így van, tehát ez egy 4 húrú hangszer, és egy ilyen nagyon finom alapzöngést ad. Ez az egyik kezében van a muzsikusnak, ő maga énekel, a másik kezével pedig azt a ritmikai keretet mutatja és tapsolja, amiben zajlik ez a muzsika. Tehát tulajdonképpen egyetlen emberben jön létre, mint előadó, a ritmus, a dallam és a kíséret. És ez ugye a teljes zenei egység, és ez az egész egy improvizatív műfaj. Tehát gyakorlatilag, és bocsássam meg mindenki a lelkesedésemet, de valóban a legmagasabb rendű zenék egyikének tartom, nyilván ezért is foglalkozom vele.
2: Na jó, de akkor meséld el, mi a hangjóga, mert szerintem a jógáról mindenkinek van valami fogalma, és mindenki különböző pozíciókat lát, ilyen érdekes testhelyzeteket, de az, hogy hangilag ez hogy működik, vagy miközben én hallgatom az ő koncertjét, kell-e nekem mozogni, vagy tornászni, ezt nem tudom, erről mesélj egy kicsit.
3: Maga a hangjóga, az egy olyan gyakorlatsorozat, ami az ember testtartásával, légzésével, a hangzók képzésével, mással és főleg magánhangzók képzésével foglalkozik, azzal, hogy hogyan rezgeti át az egész testet az ember, hogyan képzi a hangot, hogyan kapcsolódnak a hangok, és a hangmagasságokat hogyan színezi át egy-egy magánhangzó. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy a hangok és a beszéd és az ének valódi erejét még jobban meg lehet tapasztalni ezáltal. És hát akik jogával foglalkoznak, jogaoktatók, jogagyakorlók, ők nekik a napi gyakorlathoz valahol kapcsolódik az, hogy szótagokat énekelnek, szótagokat ejtenek ki, vagy mantrákat énekelnek, és tulajdonképpen a hangjóga kurzus, ami az egyik programja ennek a sorozatnak, majd pont ezzel fog foglalkozni, hogy ők hogyan tudják ezt elmélyíteni, profibbá tenni, még igazibbá tenni, hiszen egy tradicionális művésztől tanulva az teljesen más, mint hogyha mondjuk egy könyvről olvassa az ember. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy aki akar ül, aki akar széken ül, aki úgy bírja a törökülésben ül, tehát gyakorlatilag mozgással nem jár, ezek inkább testérzetek lesznek, amiket meg, inkább állapotok, amiket megtapasztalunk. De a Kodályra gondolunk, akkor ugyanidejük adunk ki, mert ő is ugye folyamatosan az éneklés fontosságát hangsúlyozta. Ezzel a műfajjal pedig még mélyebben meg tudjuk érteni, hogy Kodály miért hangsúlyozta ezt ennyire.
2: És miért járt minden reggel a Lukácsba? Mert ugye az is mozgás, és az is nagyon-nagyon fontos. De ez a workshop vagy tanfolyam elsősorban kiknek szól? Tehát nyilván Magyarországon én nem tudom, hogy hány ember jogázik, de nagyon-nagyon sok. Nyilván különböző alfajai vannak, különböző válfajai, különböző stílusok vannak, de nagyon-nagyon sokan jogáznak. Most ez a tanfolyam, vagy ez a workshop, vagy ez a, hogy is fejezzem ki magam, ez a tanítás, talán ez a leghelyesebb szó, ez az átlag jogásnak szól, vagy sokkal inkább a joga oktatóknak, vagy joga mestereknek?
3: Két mesterkurzust terveztünk, az egyik a 20-án délelőtt lenne. Ez joga oktatóknak és joga gyakorlóknak. Ehhez nem kell profizmus, nem kell az, hogy valaki 10-20 vagy 40 éve jogázzon, hanem bárki, akit ez érdekel, eljöhet, nem szükséges előképzettség, mert annyira az alapoktól fog megtörténni maga a tanítás, és ilyen módon tehát nincs kötöttség.
2: Ez nagyon izgalmas. És mi a helyzet a zenével? Azért mégiscsak ez a te szakterületed, tehát, hogy itt megtanuljuk, vagy elmélyülünk ebbe a dologba, de effektíve itt, hát hogy fejezzem ki magam, meg lehet tanulni a dalokat, amennyiben ezeket daloknak hívhatjuk, vagy mantrákat?
3: A délutáni kurzus az már erről fog szólni, tehát ott már kompozíciót is fogunk tanulni, illetve külön olyan gyakorlatokat, mert az már egy improvizációs kurzus, tehát ott egyaránt maradhatnak azok, akik jógázók vagy jógagyakorlók, viszont a délutáni mesterkurzus már inkább zenészeknek és improvizációs muzsikusoknak van megkérdete, az már egy valóban egy emelt szint, ott kompozíciók, dalok, darabok lesznek és improvizációs technikák, tehát ez pedig azoknak érdekes, akik eleve zene tanulnak.
2: Mennyire esik szó itt a vallásról? Én azt gondolnám, hogy dr. Sumit Anand Pandni, ő hindu vallású, és nyilván ezt gyakorolja, és valahogy ez bele kell, hogy folyjon ezekbe a szertartásokba is, hiszen ugye beszéltünk a Drupadról, mondtad, hogy ez a védákig nyúlik vissza, hát valahol az a hinduizmusnak a bölcsője. Vagy ezt a témát nem érintitek, ez mindenkinek a saját története?
3: Ez mindenkinek a saját története, annyiban érintődik, hogy mivel ez a sorozat és maga a látogatás egy zenetörténeti érdekesség, zenetörténeti kuriózum, etnomuzikológiailag is nagyon érdekes, ezért igyekszünk egy olyan tárgyilagos, leíró jellegű programot létrehozni, ami mindentől függetlenül érdekes lehet bárkinek, aki muzsika iránt érdeklődik, vagy a jóga iránt, vagy az improvizáció iránt, ilyen módon tehát semleges, viszont olyan módon természetesen megjelenik a hinduizmus, illetve ez a kultúrkör, hogy maguk a szótagok, amiket énekelünk, a mantrák, amiket esetleg énekelni fognak a jóga gyakorlók, az természetesen a kultúrkörhöz és a jógához kapcsolódik. Emellett maguk a kompozíciók, amiket a délutáni kurzuson fogunk venni, az pedig szintén ehhez a kultúrkörhöz kötődik, tehát a szövegében természetesen megjelenik ez a kultúra. De külön, tehát külön szertartás ilyen jellegű dologra, ha kérdezel, akkor ilyen nincsen. Tehát valóban szó szerint mesterkurzusról van szó.
2: Aha.
3: Van, aki inkább a workshop kifejezést kedveli, szerintem ezzel le tudom írni a folyamatot.
2: Világos, de hát itt van egy mester, tehát azért ez ilyen szempontból tényleg mesterkurzus. Mennyire nehezek ezek a dallamok? Most nyilván te zenetanár vagy, tehát a te füled azért másképp áll ehhez hozzá, de mondjuk egy átlagembernek fölfedezhető benne valami, ugye szóba hoztad Kodály, tehát hogy van valami áthallás, van valami kapaszkodó, amit megtalálunk, tehát olyan kapaszkodó, ami egy kicsit hasonlatosat teszi a mi európai zenei kultúránkhoz, amit így meg tudunk fogni, és azon úgy el tudunk menni, vagy ez teljesen más, és teljesen más füllel kell hozzá közelednünk, és teljesen más torokkal?
3: Mind a kettő egyszerre igaz, én úgy látom. Egyrészt maga a hangadás, a légzés, a hangzók, az, hogy egyéni élményről, közösségi élményről van szó, ezek mind a Kodály vonalat is követik. Az is, hogy a ritmus, a lüktetés mindennek az alapja, és hogy egyfajta szolmizációs rendszerben gondolkodunk, ez is közös pont. Ugyanakkor, mivel az indiai kultúrában az oktávot több részre osztják, mint nálunk, ezért sokkal több hangmagasságot alkalmaznak, és a különböző kompozíciók különböző hangrendszerekben vannak. Ez azt jelenti, hogy bizony a mi fülünknek ez egyáltalán nem annyira könnyű, ellenben hatalmas kalandnak és felfedezésnek ad lehetőséget. Akinek a füle pedig már hozzászokott a muzsikához, ehhez a fajta muzsikához, vagy az európaihoz, még élesebbé teheti, még finomabbá teheti a füle, de hát részben ez is az egyik cél, hiszen a hallgatással, az elhallgatással, a meghallgatással, a különböző hangok, a még finomabb hangok, különbségek, hangpároknak a meghallgatása értelmez alatt a hangosság, hallgságot, a különböző hang magasságok megkülönböztetését a fül annyira érzékenyé válik, hogy a mindennapi kommunikáció sokkal könnyedebbé válik. Úgyhogy azt mondanám, hogy ez minden, gyakorlatilag ugye ez a zeneoktatás egyik legfontosabb hozadéka, szemben mondva ajándéka, tehát részben ezért is csináljuk, nem csak az örömért, a szépségért és a kiegyensúlyozottságért, hiszen ugye a zene az egyik legszebb csatorna, amin az ember ki tudja fejezni magát, vagy az lelki egyensúlyát visszaállítani, de hát nagyon erős mindennapi hozadékai vannak az összeszedettséget, az ellazulást és a kommunikációt tekintve. Úgyhogy aki inkább mondjuk úgy, hogy a nehezebb részre szeretne jönni, azoknak a délutáni kurzust ajánlom, ami 3 órától lesz 20-án, aki pedig csak a jóga, illetve a jógával kapcsolatos zenék, a jógával kapcsolatos hangok és hangadás iránt érdeklődik, annak a délelőtti kurzust ajánlom szeretettel, az pedig 9:30-tól kezdődik.
2: Azt elfelejtettük elmondani, hogy hol lesznek ezek a kurzusok, illetve hogyan lehet rájuk jelentkezni.
3: Mivel legutóbb Szumit Anand Pandi a Magyar Zeneházában adott koncertet, ami egy elég nagy terep, most egy sokkal családiasabb helyszínben gondolkoztunk, és ezért az Uglói Cserepesház lesz a helyszíne a koncertnek, és a két mesterkurzusnak egyaránt. És a jelentkezési lehetőségek úgy működnek, hogy a Tixán keresztül lehet jegyet venni, de a Facebookon keresztül, akinek van Facebook oldala, a Drupad Hungary-re, hogyha rákeres, DH-val írjuk a Drupadot, Drupad Hungary, ezen az oldalon tud nézelődni, illetve hogyha cím alapján bekeressünk a Google-be, akkor a Divine Drupad, DH-val Drupad, cím szó alatt ki fogja adni a lehetőségeket elvileg az internet, és ilyen módon online elővételes jegyek lehetősége adódik.
2: Meg hát dr. Szumit Anand Pandi nevére is rá lehet keresni, szerintem akkor is megjönnek a magyarországi találatok. Ani, azon gondolkoztam közben, hogy aki részt vesz ezen a workshopon, és mesterkurzuson, bocsánat, és rettenetesen megszereti, rettenetesen beleszeret, valami megtalálja, eltalálja a rezgéseket, megy vele, ott van, kiteljesedik. Azzal szegénnyel mi lesz, hogyha vége van ennek? Ugye a dr. Szumit Anand Pandi az visszamegy Indiába vagy Amerikába, járja a világot tovább, és aki pedig itt maradt, ez így kvázi felajzva, az mit tud tenni? Tudja ezt valahol gyakorolni? Van ennek magyarországi mestere vagy kismestere? Lehet ezzel valamit kezdeni? Vagy egyszerűen zarándokolni kell utána, és folyamatosan részt venni az ő koncertjein és kurzusain?
3: Mind a kettő létezik. Egyrészt, mivel mindenkinek van egy hazája, de szerencsére olyan szép a tradíció, hogy sok helyre hívják tanítani. Lehet követni az ő oldalát, és akkor megnézni, hogy mikor, hol tanít. Tehát valóban vannak, akik ide-oda mennek vele. Általában azért 8-10 év, míg valaki ebben nagyon beletanul. Itthon pedig havi szinten van gyakorlás, közös gyakorlási Aha. lehetőség azoknak, akik ebben szeretnének elmélyülni. És hát természetesen valójában a saját napi gyakorlás az, ami az alapja mindennek. Aki a ritmikai résszel szeretne bővebben megismerkedni, Virág Balázs kollégámmal tud gyakorolni, aki az egyetlen magyar pakavacs játékos, a Ganapati Zeneiskola alapítója. Azért is említem meg a nevét, mert ő a budapesti koncert partnere. Ő fogja kísérni Szumit Anand Pandit, és gyakorlatilag az ő tevékenysége nyomán bontakozott ki a magyar Drupad Family tevékenysége is. Ez a csoport foglalkozik azzal, hogy a műfajt, illetve magát ezt a régi kulturális kincset valahogyan megőrizze, illetve továbbítsa ennek a lehetőségét. És Balázsnak az iskolájában magánórákban, csoportos órák keretén és kurzusok keretén is lehet tanulni. Ez elsősorban a ritmikai világra, ritmikai keretekre, illetve a pakavacs játékra vonatkozik, amivel a drupadot kísérjük. Magát a hangot, a hangzásokat, a hangzókat, a kompozíciókat és az improvizációt, azt pedig velem tudja gyakorolni, aki szeretni, addig, amíg éppen nem jön ismét a mester. Ez az, amiről azt mondtam, hogy havonta van egy ilyen csoport találkozó, és emellett online alkalmakon is gyakorolunk, ezek általában reggel vagy este vannak. A reggeli gyakorlások szépsége, hogy a test átrezgetése révén az ember feltöltődve tudja elkezdeni a napot, és ez nagyon sok jó hatással van, tehát erről mindig nagyon szépek a visszajelzéseink, és meg is köszönjük azoknak a hallgatóknak, akik visszajeleznek, hogy mennyire támogatja a napjukat. Itt pedig még annyit fontos megemlíteni, hogy ugye tudjuk, hogy a muzsika nagyon fontos, de arra is ügyelünk, hogy ne narkóként használjuk, hanem egy olyan feltöltődési lehetőségre, egy olyan megismerési lehetőségre, ami ahhoz a töltést, hogy utána felvegyük a kesztyűt a mindennapi helyzet megoldásokkal. Tehát nem menekülésről van szó, hanem pont, hogy erőforrásról. Ezt fontosnak tartom megemlíteni, mert mindenhol itt is természetesen előfordulhatnak félreértési lehetőségek, és ezeket jobb előre kiküszöbölni.
2: Hát, ez így van. Ani, ennél szebb végszó nem kell. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Akkor még egyszer, ahol minden információ megtalálható, az jól emlékszem, hogy a Drupad Hungary? Azt mondtad?
3: Maga az oldalnak a neve, a Facebook oldalnak a neve DH-val Drupad Hungary, hogyha ejtjük, és keresőszavaknak pedig a Divine Drupadot javaslom.
2: Jó, hát szerintem így már mindenki rá tud bukkanni, akit érdekel.
3: Tehát maga az, hogy az ősi india klasszikus zenéje, mert ugye ez az alcíme az egész rendezvénysorozatnak.
1: Novák Anikó zenetanárt hallották az elmúlt percekben, most híreket mondunk, majd Buza Sándorral várjuk Önöket a turizmus legfrissebb fejleményeivel a nagyvilágból és kishazánkból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli az zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Állam kincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el ott, ugyanakkor a július és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. A szél sokfelé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Megkezdjük turisztikai blokkunkat, amit a témát érintő fejlesztésekkel, fejleményekkel indítunk. Buza Sándor mondja a részleteket.
2: Közel harmadával nőtt a nyári előfoglaltság a hazai szálláshelyeken tavalyhoz képest, adta hírül a turizmus.com. Az idei nyári szezon előtt jelentősen erősebb foglaltsági szinttel indulnak a magyarországi szálláshelyek, mint egy évvel korábban. A június-augusztusi időszakra vonatkozó átlagos előfoglaltság országosan 31,5%-kal magasabb, mint 2025 ugyanezen pontján volt. A növekedés különösen Budapesten látványos, ahol az idei nyárra vonatkozó előfoglaltság 65,5%-kal haladta meg a tavalyi szintet, miközben az ország többi részén stabilabb 13%-os emelkedés látszik, derült ki a Szabi App friss reprezentatív adat elemzéséből. A Szabi App partnerhálózatból kiválasztott közel 700 szálláshely adatai alapján készült ez az elemzés. A legnagyobb változás Budapesten látszik, a fővárosi szálláshelyek esetében a június-augusztusi előfoglaltság átlagosan 65,5%-kal magasabb, mint a 2025 azonos időszakában volt. Az idei évben tapasztalható kiemelkedően magas budapesti nyári foglaltságot részben a minden évben megrendezésre kerülő nagyszabású események és fesztiválok, például a Sziget Fesztivál vagy a Formula 1 Magyar Nagydíj és az államalapítás ünnepe is befolyásolhatják, bár ezek az események minden nyáron jelentős keresletet generálnak, idén különösen erős foglalási aktivitás tapasztalható ebben az időszakban. Júniusra a tavalyi 20,5% helyett idén már 31,5%, júliusra pedig a 12,5% helyett 24,5%-os előfoglaltság látszik. Ez utóbbi gyakorlatilag azt jelenti, hogy a júliusi előfoglaltság közel megduplázódott. Vidéken szintén növekedés látszik, de jóval kiegyensúlyozottabb ütemben. A vidéki szálláshelyeknél a 26-os nyári előfoglaltság 13,3%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Júniusra 16,5%, júliusra 20,4%, augusztusra pedig 16,8%. Június elején a párok, a szezon többi részében a családoké a főszerep a vidéki turizmusban. Az idei előfoglalási adatok alapján országosan június és július indul erősebben, júniusra 22, júliusra ugyancsak 22, augusztusra pedig 17,4%-os előfoglaltság látszik. Keszthely új szintre emeli balatoni strand kínálatát, a városban 4 eltérő karakterű strand működik majd párhuzamosan, amelyek együtt a Balaton egyik legsokszínűbb strandélményét kínálják majd a helyieknek és a turistáknak, adta hírül a turizmus.com. A fejlesztési koncepció középpontjában az áll, hogy minden strand saját, jól azonosítható funkciót képviseljen, így a látogatók igényeiknek megfelelően választhassanak a különböző balatoni élmények közül. A Helikon strand szabad strand alakításával egyedi strandkínálat jött létre Keszthelyen, amely eltérő igényekre és célcsoportokra épül. A Libás strandot, amely természetközeli, nyugodt környezetben várja a látogatókat, elsősorban a családoknak ajánlják. A város célja, hogy a városi strand a Balaton egyik legkorszerűbb, legjobban felszerelt élményközpontú strandjává váljon. Ez segíti a Top Plus program keretében elnyert mintegy 1,6 milliárd forintos fürdőfejlesztési támogatás is, amely lehetőséget biztosít a strand komplex megújítására, a szolgáltatások fejlesztésére és a modern közösségi terek kialakítására. Ez a fejlesztési ív 2027 és 28 folyamán valósul majd meg. Az idei évtől szabad strandként működő Helikon strand új szinthoz Keszthely strand kínálatába. A cél, hogy a Helikon szabad strand könnyen elérhető, fiatalos és közösségi balatoni találkozóponttá váljon. A strand közvetlenül a Balaton Bringa körút mellett található, így a kerékpáros turisták számára is kiemelten vonzó megállópont lehet. Tematikus közösségi programokat is szerveznek itt, többek között júniusban itt rendezik meg a Balaton Parti Moped Partit. Május 23-án már megnyitotta kapuit a Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert, amely tovább erősíti a város kutyabarát pozícióját. A helyszín egyszerre biztosít strandolási, közösségi és szabadidős élményeket a kutyával érkező vendégek számára, és fontos eleme annak a sokszínű strand koncepciónak, amelyre Keszthely jövőben építeni kíván. Július 28-án a Keszthelyi Kutyás Strand ad helyet az országos népszerűségnek örvendő Dog Beach Festnek, a Balaton Kutyás Fesztiváljának. Az idei szezontól tervezik az online jegyvásárlás bevezetését is a strandokon. Az új szemlélet jegyében indult el a keszthelyistrandok.hu weboldal és a Keszthelyi Strandok Facebook oldal, amely összegyűjti a keszthelyi strandokat érintő aktualitásokat, attrakciókat és programokat. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL, a sajtóban megjelent a légi közlekedést és kerozin ellátást érintő hírekre, adta hírül az MTI. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárult a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek. Olvasható a közleményükben. A mesterséges intelligencia egyre inkább bevett eszközévé válik az utazások megtervezésében. A Visa felmérése szerint az utazó magyar válaszadók 13%-a rendszeresen, 24%-a alkalmanként, 21%-a pedig ritkán használ AI alapú megoldásokat, amely több mint 7-szeres növekedést jelent az előző évhez képest. Bár az AI használata minden vizsgált országban terjed, az eszközök igénybevételének gyakorisága jövedelmi szint szerint eltéréseket mutat. A magasabb jövedelmi utazók már az utazás tervezési szakaszában is nagyobb arányban támaszkodnak a mesterséges intelligenciára. Az utazók leggyakrabban helyi tippek és ajánlások keresésére, a legjobb ajánlatok felkutatására, valamint logisztikai és közlekedési kérdések megoldására használják a mesterséges intelligenciát. A legfontosabb előnyök között az időmegtakarítást, a folyamatos rendelkezésre állást és az egyszerű használatot említették. Különösen figyelemre méltó, hogy a válaszadók több mint fele teljes mértékben megbízna egy AI ügynökben nyaralása megszervezésében, vagy legalább bizonyos feladatokat rábízna. Ez azt mutatja, hogy az utazók nem csak a tervezésben, hanem a teljes szervezési folyamatban, akár a fizetés előkészítéséig is nyitottabbá válnak a technológia támogatására. Fontos ugyanakkor, hogy a végső döntés minden esetben az ügyfélnél marad, a tranzakció pedig megfelelő biztonsági keretek között történik. A felmérések szerint a magyarok 65%-a belföldi utazást tervez, még 47%-uk külföldi úti célt választana. Az utazások többsége továbbra is a nyári főszezonra koncentrálódik, a válaszadók 63%-a ebben az időszakban utazna. A legnépszerűbb külföldi desztinációk között Horvátország, Olaszország és Ausztria szerepel. A főszezonban utazók nagyobb arányban választanak külföldi úti célt is, körükben a nemzetközi utazást tervezők aránya majdnem 80%. A magyar utazókra jellemző a tudatos tervezés, a válaszadók 68%-a előre megtervezi utazási büdzséjét. Az MBH Bank friss kutatása is megerősítette, hogy a magyarok túlnyomó többsége idén is tervez jellemzően a nyári hónapokban utazást. Tudatosan készül a nyaralás pénzügyi oldalára, hiszen a válaszadók döntő többsége megtakarításból finanszírozza az utazását. A felmérés eredményei alapján az utazások során is erős a digitális fizetés szerepe, a mobiltelefonos vagy okosórás fizetés mára a megkérdezettek több mint felének mindennapi gyakorlata. A kutatás azt is megmutatja, hogy az utazások finanszírozásában továbbra is fontos szerepet töltenek be a béren kívüli juttatások, a megkérdezettek közel egynegyede a szépkártyán rendelkezésre álló egyenleget is felhasználja az üdüléshez kapcsolódó kiadásokra. Elsősorban szállásra és vendéglátásra. A Visa felmérése szerint az utazás közben továbbra is a digitális fizetési megoldásokat részesítik előnyben a magyarok, a válaszadók 56%-a külföldön is ugyanazzal a bankkártyával tervez fizetni, amelyet belföldön használ. Az utazáshoz kapcsolódó online költéseknél szintén meghatározóak a digitális fizetési módok, elsősorban kényelmük, gyorsaságuk és biztonságuk miatt az online bankkártyás fizetéseknél a válaszadók 62%-a a kényelmet, 58%-a a gyorsaságot, 37% pedig a tranzakció biztonságát emelte ki fő előnyként. A mesterséges intelligencia fejlődésének következő szakasza az úgynevezett ügynöki kereskedelem, vagyis az AI alapú kereskedelem olyan formája, amelyben a mesterséges intelligencia már nem csak támogatja a döntéshozatalt, hanem bizonyos feladatokat a felhasználó nevében is képes elvégezni. Farkas Ádám világbajnok fagylalt mestert beiktatták a szakma halhatatlanjai közé a Gelato Festival Hall of Fame-be. Az ünnepélyes eseményt május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mester neve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének a térképére. Fazekas Ádám elismerése azért is egyedülálló, mert a világbajnok fagylalt mester éveken keresztül vezette a fagylalt készítők világranglistáját. Különlegesség, hogy bár az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken, szakmai fölénye és pontszámai révén megőrizte vezető pozícióját, ami egyenes utat jelentett a hírességek csarnokába. Fazekas Ádám karrierje 2017-ben szülei Kisnémeriben működő vegyesboltjából indult, ahol megnyitotta első fagylaltozóját. 18-ban már Budapesten a Csömöri úton nyitott üzletet, amelyben bátyjával közösen szinte segítség nélkül fektették le a későbbi világsiker alapjait. Fazekas Ádám már a világ fagylalt elitjének megkerülhetetlen szereplőjévé vált, 2019. áprilisában megnyerte a Magyarországi Gelato Festival Challenge-t, majd néhány nappal később elnyerte a Gelato Festival Európa bajnoki címét is, amivel kvalifikálta magát a világbajnokságra. A csúcspontot a 2021-es év jelentette, amikor Fazekas Ádám megnyerte a fagylalt világbajnokságot, ezt követően a nemzetközi rangsorokban is az élre tört, 23-ban a második helyen jegyezték, majd 24-ben a világ legjobb fagylalt készítőinek választották. A Gelato Festival World Ranking összesítés alapján és még mindig tartja ezt az eredményt. Gratulálunk! És még mindig fagyi, a Balatonra költözik fagyijával az év cukrásza. A 2026-os év cukrásza Jakabfi Dávid fagylaltjai a nyári szezontól a Fonyódi Béla Café kínálatában is megjelennek. A nagykanizsai cukrász modern desszert fagylaltjai között olyan ízek szerepelnek majd, mint a tejbedara, az almáspite, a túrós meggyes rétes vagy a francia krémes. Jakabfi Dávid szerint a balatoni fagylalt kultúra jelentősen átalakult az elmúlt években, a vendégek már nem csak hagyományos ízeket, hanem komplex textúrákat és látványos desszert élményeket is keresnek. A balatoni fagylalt kultúrát ma már ugyanazok a trendek alakítják, mint Milánóban, Párizsban vagy Dubajban. A TikTok és az Instagram teljesen átírta, mit várunk egy desszerttől. Fontos lett a roppanás, a rétegek látványa, a krémesség, a textúra és az a bizonyos ezt le kell videóznom érzés. A szakember szerint különösen érdekes, hogy miközben egyre extrémebb trendek jelennek meg világszerte, a vendégek közben ugyanúgy vágynak a gyerekkori ízekre is. Hát talán ezért működik egyszerre a dubai csokoládé, a lótuszkekszes vonal, vagy éppen egy jól elkészített tejbedara fagyi. Jakabfi Dávid fagylaltjai valójában inkább kanalazható desszertek, mint klasszikus strandfagyik. A fonyódi kínálatban olyan ízek jelennek meg, mint a túrós meggyes rétes, a házi tejfölös fahéjas fagylalt, a francia krémes, az almáspite vagy a tejbedara. Ezek azonban nem egyszerű aromák vagy fantázianevek, mindegyik mögött valódi cukrászati koncepció áll. Az utóbbi 2-3 nyár egyik állandó balatoni témája lett, hogy mennyibe kerül egy lángos, egy hek vagy éppen egy gombóc fagylalt. A prémium balatoni helyeken ma már a 700 ezer forintos gombóc ár sem számít ritkaságnak, ezért is keltett feltűnést, hogy Jakabfi Dávid fagylaltjai Fonyódon 650 forintos áron lesznek elérhetőek. Ki gondolta volna, hogy a csehek egyre kevesebb sört isznak, és az alkoholmentes italok felé fordulnak? Egy olyan országban, amelyet hosszú ideig a sör globális fővárosának tartottak, látványosan lassul a sörfogyasztás. A Cseh Sörfőzdék Szövetségének jelentése szerint tavaly történelmi mélypontra esett a sörfogyasztás Csehországban. A hazai sörfőzdék összesen majdnem 20 millió hektoliter sört termeltek, ami 894 ezer hektoliterrel kevesebb az előző évinél, és 1,6 millió hektoliterrel marad el a 2019-es szinttől. A visszaesés a belföldi piacot és az exportot egyaránt érinti, a kivitel éves szinten 8,2%-kal csökkent. Tavaly a sörfogyasztás 3,2%-kal esett vissza Csehországban, így az egyfőre jutó éves fogyasztás átlagosan 121 literre csökkent. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos cseh körülbelül 8 sörrel kevesebbet ivott meg, mint egy évvel korábban. A cseh Sörfőzdék Szövetsége szerint ez a valaha mért legalacsonyabb szint. Mindeközben a hagyományos sörök piaci részesedése csökkent, az alkoholmentes sörök szegmense dinamikusan növekedett. 2025-re a termelés várhatóan 4%-kal bővülhet, elérve az 1,7 millió hektolitert. Az elmúlt évtizedben az alkoholmentes sör fogyasztása több mint duplájára nőtt Csehországban, és jelenleg a teljes hazai piac közel 10%-át adja. A Cseh Sörfőzdék Szövetségének adatai szerint a söripar évente majdnem 30 milliárd cseh korona adóbevételt termel, több mint 60 ezer embernek biztosít munkát, a vendéglátó és szállodaipari szektor pedig több mint 190 ezer embert foglalkoztat. A csökkenés ellenére Csehország továbbra is világ első a sörfogyasztásban, évi átlagosan 121 liter per fővel, szemben a néhány évvel ezelőtti 140 litert meghaladó szinttel. A rangsorban Németország és Ausztria követi. A sör évtizedek óta a cseh kulturális identitás része, a legfrissebb adatok azonban azt mutatják, hogy még Európa egyik leginkább sörkedvelő társadalma is fokozatosan változtat fogyasztási szokásain.
1: Buza Sándort hallották az elmúlt percekben, most egy kis szünet, majd jövünk vissza egy a motorosoknak hasznos kütyüvel, ami kifejezetten a nagyobb túrákhoz elengedhetetlen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, Somodi Evelin vagyok. Ahogy ígértem, a motorosoknak mutattunk egy nem hétköznapi eszközt. Buza Sándortól jönnek a részletek.
2: Motoros és kerékpáros kommunikációs lehetőségekről. Ugye az egy dolog, hogyha az ember az autóba ül, akkor megnyom egy gombot, aztán a telefonján keresztül, az autóján keresztül beszélget. Ül, aztán beszélget. A motorozás szempontjából egy picit ez komplikáltabb, ott is persze meg kell nyomni egy gombot, de ahhoz, hogy ne kelljen átordítani a másik motorosnak, hanem normálisan tudjunk beszélni, ahhoz már ki kellett alakítani azokat az elektronikai kapcsolatokat, amivel egy kis mikrofonon keresztül az ember beszélget, belebeszél a mikrofonba, és azt a más motoros is hallja, értelemszerűen ennek meg vannak a törvényszerűségei, milyen csatornán, hogyan, tehát nem kell CB antennákat elképzelni, de amikor a motorosnak jár a szája, és önök mondjuk az út szélén látnak egy beszélő motorost, akkor az nem azért beszél, mert megbolondult, hanem valaki mással beszélget. És ami a számomra a nagy trúvány, az, hogy most már olyan mértékben elkezdődött fejlődni a kerékpárosoknak, a bicikliseknek a kommunikációs lehetősége, hogy arra gondoltam, hogy ez az egész megér egy misét, és hívtam a stúdióba Balázs Sándort, a Szena Magyarországi importőrét. Szervusz, Sanyi, köszönöm, hogy itt vagy.
3: Szervusz, Sanyi, köszönöm a meghívást.
2: Megint csak visszaugrok, ugye én azért elég régóta motorozzam, már mondjuk 40 évvel ezelőtt, de én az első között voltam, akik elkezdtem használni a Garmint. Az volt, hogy jól mondom, hogy 30 évvel ezelőtt az volt, ugye? Körülbelül a Garmin. Megvan most is.
3: 2000-es évek elején, igen.
2: Megvan most is, megvan most is a Garmin, csak akkor volt az a top, tehát akkor azzal kommunikáltunk, már néztük a útvonaltervezéseket, meg akár egymással tudtunk beszélni. És most egy idő után, különösen a motorosok szempontjából az etalon az a Senna. Mi ez a Senna?
3: A Garminnál ugye csak nézted a térképet.
2: Igen, igen, igen.
3: Igazából nem nagyon hallottad,
2: hogy mit mond. De most már szerintem lehet, igen.
3: De most igen. Már igen, most már ki is mondja. Mert a Senna az gyakorlatilag egy olyan kommunikációs rendszer, fejlesztett ki Bluetooth alapon az elén, ami pont lehetővé tett, hogy a Garminnak a navigációt ne csak lásd, hanem halld is. Majd utána jöttek a mobiltelefonok, onnantól kezdve kellett telefonálni is, mert az embert elérik a motorozás közben is. Hogy akkor jött az, hogy csak bekapcsolod, mint az autóba, és akkor tudsz kommunikálni kifelé. Na most ezt továbbfejlesztve kialakított egy olyan rendszert, amivel motoros-motoros között telefonkapcsolat nélkül Bluetooth-on tud kommunikálni úgy, hogy távolság is van a két motoros között, tehát nem csak az utasoddal beszélsz. Ugye a Bluetooth-nak eleinte volt egy ilyen 10 méteres korlátja.
2: Igen, igen, igen. Pláne még akkor is éreztük ezt mondjuk jó pár évvel ezelőtt, amikor mondjuk használtuk ezt a kommunikációt. Ha valaki egy kanyarba bement, mondjuk mentünk a hegyek között, és valaki bement egy kanyarba, akkor már nem biztos, hogy a mögötte levő mondjuk 100-120 méterre hallott, amit mondott.
3: Ez ma is megvan, mert a kanyar azért egy nagy árnyékot vet a rádióhullámok terjedésének. De ma már ugye az, hogy pár száz méterről beszélgetünk egymással, ez teljesen elfogadott és megszokott dolog, és ugye innen a Bluetooth-nak volt egy korlátja, hogy ketten vagy maximum négyen tudtatok beszélgetni, ma már ezen túlhaladtunk. Ma már nem lánckapcsolatrendszerbe, hanem mesh hálós kapcsolatrendszerbe beszélgetünk, ahol minél többen vagyunk, annál nagyobb a távolság.
2: És az erősíti is?
3: Igen, átadja a jelet egyik a másikának, tehát meg is nő a távolság, ráadásul pont ezeket a kanyarokat ki tudod küszöbölni, mert ugye nem szakad szét az eleje meg a hátulja, mert a közepe átjátsza a hátsót, és akkor gyakorlatilag a kört négyszögösíti irányába, hogy a jel el tudjon terjedni mindenhová.
2: Na majd az, hogy működik, el fogod mesélni, de a Senna egy dél-koreai cég, ők konkrétan a motorosokra fejlesztették ki?
3: Az elején a Senna az egy Bluetooth-os fejlesztő rendszer volt. Ő a mai napig is a Bluetooth technológiában olyan etalon, mint mondjuk az Intel vagy az Nvidia saját maga területén. Ipari rendszereknél a Bluetooth adatátvitelt megvalósítja, tehát a vezeték nélkül átvitelt. De volt neki az amerikai központjában egy nagyon jó fej motoros vezetője. Jöttek az iPhone-ok, és mondta, hogy fiúk, ez nem megy, hogy nincs egy normális kommunikációs rendszer, úgyhogy nálunk van a legjobb technikai tudás, ami a Bluetooth rendszereket ismeri, akkor innentől kezdve tessék csinálni nekem egyet. Na most ezt 2010-ben megalkották az első headsetjüket, és gyakorlatilag egy éven belül letarolták az amerikai piacot vele, mert annyival sokkal jobban működött, mint az előtte lévő rendszerek, és onnantól kezdve elindult világ körüli útjára.
2: Hát persze ez az is kellett, hogy az általános technológia olyan szinten fejlődjön, hogy ezeket meg lehetett lépni, és ugye ez a 2016 évvel ezelőtt.
3: Igen. Indul.
2: Hanyadik generáció fut most?
3: Hát... Bluetoothból volt több generáció, ugye ott most 5 pont valahanyas rendszereknél járunk már, és hát a mesbe is már a harmadik rendszernél, tehát most már kb. 8.-10. rendszernél járunk, ami generációban, szinte majdnem minden évben, de két évente biztos jön ki egy új rendszer, amire át tudunk térni.
2: Ugye ez a 15 év, vagy 16 év mindenfajta ilyen kütyűnél azt is kell, hogy eredményezze, hogy folyamatosan kisebbek, aztán a végén már úgy is működik, hogy az ember nem is látja, mert ugye vannak most még sisakon kívül látható szettek, de most már vannak olyanok, amit nem látunk.
3: Igen, de azért a elterjedésnek kell antenna, tehát valahova azt bele kell zsúfolni, meg kell egy akkumulátor, amin működik az egész rendszer, azt is bele kell zsúfolni, és van egy nagy teljesítményű processzora. Tehát minél többet vársz el egy készüléktől, ugye már nem csak telefonálunk, meg beszélgetünk rajta, hanem zenét hallgatunk, hanggal utasítjuk a rendszereket, gyakorlatilag ugyanúgy a készüléken keresztül hangutasítással megadjuk a telefonnak, hogy mit akarunk, vezéreljük onnan az AI-t, és az visszaadja nekünk az információt. Nagyon sok embert összekapcsol, tehát ez mind-mind teljesítmény, azért ennek valahol el kell férnie.
2: Minden körülmények között kell, hogy legyen delej, vétel. Tehát ezek úgy működnek, vagy működnek úgy is, mint hogyha...
3: Nem, telefon nem kell hozzá. Tehát itt sisak-sisak között megy a kommunikáció. Most, ha a delejre áramra gondolsz, akkor valami akkumulátor kell, mert ugye annélkül nem működik. Tehát az nem működik nélküle. A motor sem egy benzin nélkül, tehát akármit csinálunk, és valaminek működtetnie kell.
2: Hol tart ma ez a technológia? Vagyis mekkora az a kapacitás, amit össze lehet kapcsolni? Hány motoros tud egymással beszélgetni? Illetve mi mindent lehet még ezen a Senna rendszeren keresztül megoldani?
3: Gyakorlatilag nincsen már korlát. Uh-huh. Tehát most már bármennyi sisakot, bármennyi motort össze tudunk kötni. A korlát az észszerűségben van. Ugye, ha minél többen beszélnek, annál nagyobb az aj, és nem értesz semmit. Ezért van a mai mesh rendszerekben is egy korlát, ez egy 6-os korlát, az azt jelenti, hogy egy időben 6 embernek a mikrofonja él. A 7. megvárja, amíg valamelyik abba adja. Ugye nem úgy működik, mint a PMR vagy a CB, nem kell nyomni gombot neked ahhoz, hogy te tudjál beszélni, hanem ő automatikusan kiosztja a rendszer, és hogyha valaki befejezte, vagy csak abba hagyta egy másodperccel, vagy egy töredék másodperccel a beszédet, már kiosztja annak, aki akar beszélni vele. Tehát ahonnan jön a jel, az fog élni. De egyrészt a jelterjedésben is túl sok lenne az információ, amit mindig továbbítania kell, másrészt meg nagy lenne a káosz, ezért egy 6 mikrofonos rendszer van, ami egybe tud élni.
2: Azt is tudom tőled, aztán el is tartottam a számot, amikor azt mondtad, hogy ennek a mondjuk a 6 motorosnak nem kell egy bolyba lennie, az egyik lehet akár Kecskeméten, a másik Győrben, a harmadik pedig Zalaegerszegen. Mert?
3: Ez már a legújabb fejlesztés, ez a Wave technológia. Gyakorlatilag ami túl mutat már azon, hogy a két sisaknak egymásra kell látni, viszont ehhez kell mobil internet. Tehát ez úgy működik, hogy van egy applikációja a Senának, azon keresztül én tudok egy csoportot kijelölni, hasonló mondjuk, mint egy Viber csoportot, és akkor mindegy, hogy ki hol van, ezek egymással tudnak kommunikálni. Tehát ha elindulunk egy túrára, mint amiről beszélgettünk
2: pont
3: az
2: imént. Pont akartam hozni a példát.
3: Akkor, mikor már kitolod a motort a kapun, akkor már tudsz beszélgetni a többiekkel, ki hol jár, bocs, kések, mikor fogok odaérni, és amikor az a jó a technológiában, hogy mikor egymáshoz közel értek, akkor autósan át tud váltani mesre, és onnantól kezdve nem kell mobil internet hozzá. Vagy hogyha túl nagy lesz a távolság, tehát szétszakad a csoport, mint amiről beszéltünk mondjuk egy ilyen hegymenetbe, egy szerpentinen, akkor át tud váltani mobil internetre, ha azon a területen van mobil internet, és akkor ugyanúgy kapcsolatban maradtok. Tehát gyakorlatilag nem szakad meg a beszélgetés.
2: Hát hanem... és önállóan végzi a dolgát, tehát megkeresi mindig a legjobb megoldást.
3: Igen, megpróbál mindig kapcsolatba tartani titeket.
2: Igen. Ugye csak még egy pillanatra visszautalok arra, hogyha valaki Kecskemét, Zalaegerszeg vagy Győrből indul el, ugye eddig úgy szoktuk, hogy fölhívtuk konkrétan telefonon, hol vagy. De hát az ugye csak egy personális két ember közötti beszélgetés, de valóban, ha megvan a csoportnak ez a lehetősége, és a technológiának ez a lehetősége, akkor, hogy te mondtad, hogy kitoljuk a motort a garázsból, bárhol vagyunk, már tudunk egymással kommunikálni, és tudjuk azt mondani, hogy mire kell számítani, az összes információt oda tudjuk egymásnak adni. Mennyire elterjedt a Szena ma a világban? Lehet azt mondani, hogy a motoros kommunikációnak a zászlós hajója?
3: Igen, mindenféleképpen. Tehát a fejlesztéseknek, meg gyakorlatilag a főirány meghatározója az ma a Szena. Gyakorlatilag a legtöbb kommunikációs rendszerben Szena chipset van, vagy Szena rendszeren alapszik a dolog.
2: Tehát akkor, amikor márkák saját bukósisakot állítanak elő, abba is nagy valószínűséggel azt teszik bele.
3: Így van, 2020 óta már nagyon sok, pont azért, hogy a mesh rendszer kompatibilis legyen mindenkivel, és hogy tudjanak egymással beszélget, és ne az legyen, hogy mindenki más nyelven beszél. Ezért rátértek a gyártók, a nagy gyártók, mint hogy a Szena rendszerét alkalmazzák, és akkor így mindegy, hogy most valakinek egy Schubert sisakja van, vagy egy Shoei sisakja van, vagy egy LS2-ese van, vagy egy gyári Szena rendszert használ, ugyanazt a nyelvet beszélik, és tudnak egymással kommunikálni.
2: Áber viszont, ahogy ezt szoktuk volt mondani, megjelentek ezek a kommunikációs szettek a bringásoknak, a bicikliseknek is. Amit azért zseniális, mert én, amikor úgy látom a nagy tömegbe hajtó bicikliseket mennek a Balaton környékén, ugye hétvégenként rengetegen vannak, más se lehet hallani, csak az anyukák meg az apukák kiabálnak előre a gyereknek, hogy állj meg, ott van, tábla van, vigyázz, gyere le. Tehát egyfajta ilyen konkrét voice kommunikáció van, ami a hang vagy a levegőbe terjed. Viszont most már a Szena megalkotta a motorosoknak is a legjobb megoldásokat. Mik ezek? Biciklisek. Igen, jó, igen. Látod, annyira rájár a szám, igen.
3: Kerékpárosoknak. Igen, nagyon életszerű példák. Egész egyszerűen nem kell ezzel menni egy Balatonkörre, kimész otthon az utcán, jön egy autó, és kiabálsz a gyereknek, hogy állj félem, mert jön egy autó hátulról. Na most ez nehéz állandóan túlüvölteni a forgalomzaját, vagy a távolságot. Nem lehet kézzel-lábbal mutogatni, de hogyha mentek egy úton, egy túrán, akkor sem a hátsó már nem tud előre szólni, hogy leesett a láncom, vagy bármi gondom van, vagy defektet kaptam, álljunk meg, hanem akkor legjobb esetben majd akkor néz vissza, hogyha rájött arra, hogy már nem követi senki ugye az elsőt. Tehát ennek a kommunikációnak ott is nagyon megvan a jelentősége, mert nem kell kiabálni, nem kell mutogatni, hanem ennélkül ugyanúgy tudunk beszélgetni, mint ahogy itt beszélgetünk a stúdióba. Mi a feltétele? Ugye minél kisebb legyen. Mert hogy egy kerékpáros sisak, az sokkal könnyebb, sokkal kisebb rendszerek férnek el oda, és ugyanazt a technológiát meg tudjuk már csinálni a kerékpárosoknak is, mint amit a motorosoknak.
2: De ez ami kütyüt föl kell ragasztani valahova?
3: Ma ott tartunk, hogy egy kettődekás, összesen 20 grammos kis eszközt felrakunk a kerékpáros sisak szíjára, abból kijön egy pici mikrofon, és ezen keresztül ugyanúgy korlátlan számú kerékpáros tud kommunikálni egymással, mint ahogy a motorosok.
2: Ugyanazzal a rendszerrel,
3: tehát akár kísérő motorossal is tud kommunikálni, vagy van egy kísérőautónak, vagy egy edzőnek, vagy bárkinek, mondjuk egy versenyzőnél, annak is van egy headsetje, és ugyanazon a mesh rendszeren ők ugyanúgy tudnak egymással kommunikálni végig.
2: Hát például most, amit mondtál, most ugrott be ebbe a pillanatba, hogy amikor motoros oktatás van,
3: igen.
2: Nem tudom, használják-e például a motoros oktatók, vagy az a rendszer már tart-e ott, vagy az egész szervezet tart-e ott, aminek a kommunikáció, mert tudom, hogy úgy volt eddig, hogy szép, valamilyen módon oda kiabált az oktató, hogy most balra megyünk, vagy jobbra megyünk. Viszont, tehát akkor van egy kis ketyere, amit föl kell rakni a sisakra, és akkor ugyanezen a rendszer. Itt is megvan azért szabva az, hogy mekkora az a mennyiségű ember, amelyik egyszerre csatlakozhat egy csoportba, itt nincs?
3: Két rendszer van, működik még a Bluetooth-os rendszer, amik voltak ugye a régiek, ott 2 vagy 4 ember tud maximum összekapcsolni. Ez teljesen jó, hogyha valaki párba akar kerékpározni, és nem nagy csoportba túrázni, vagy nagy baráti társaságba. De akik baráti társaságba, azoknak jobb a meses rendszer, mert ott nem kell párosítani az eszközöket, és nincs létszámkorlát, és bárki bármikor be tud csatlakozni hozzá.
2: És ugye ebbe az a nagyon nagyszerű, hogy nincs a füledbe dugva semmi.
3: Semmi.
2: Tehát a külső zajokat, ami egyébként elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az ember közlekedik, legyen az motoros vagy biciklis, én utálom, amikor valaki úgy motorozik, hogy fülhallgató van a fülébe, azokat hallanunk kell. Tehát ez teljesen a fülbedugása nélkül működő rendszer. Viszont aztán most láttam múltkor egy másik ketyerét, ez egy 10x10 centis kis dobozka, amit egyszerűen csak a kormányra kell tenni, és belebeszélek, és hallják mások?
3: Igen. Ez tehát gyakorlatilag nem csak kerékpárs, meg motoros szettek vannak, hanem most már ugye a túrázókra is gondolunk, és itt vannak egy kis két 10x10-es kis doboz.
2: Hát mint egy kis szeletelt sajt, akkor az egész.
3: Vagy mint egy kis hangszóró, ugye, amiket most lehet kapni, a kis hangszórókat, és akkor ezt gyakorlatilag ez vannak különböző felfogatási rendszerek, fel tudod tenni karba, nyakra, kerékpárra, bárhová, vízhatlan a készülék, semmit nem kell rajta nyomni, beszélgettek rajta. És ugyanúgy most elmentek az erdőbe túrázni, nincs térerő, nincs semmi, elveszíted a fák között az embert, és már nem látod, hogy
2: hol van. Jön a medve.
3: Az a kisebbik baj, de hogyha nem találjátok egymást, akkor ki hol jár, és akkor
2: keresgetitek. És ezek hogyan kommunikálnak egymással, ezek a szerkezetek?
3: Ezek is messen. Messen kommunikálnak, gyakorlatilag közvetlenül, de vannak benne olyan intelligens rendszer, hogyha közel kerültök egymáshoz, akkor ne gerjedjen össze a két készülék, autósan lenémítja a saját mikrofonját.
2: Illetőleg, ami sokkal fontosabb ennél, akár biciklizés szempontjából is, hogy akkor, amikor te információt akarsz közölni valakivel, nem kell hozzányúlni, nem kell megnyomni semmit sem. Tehát voltak éppen egy folyamatosan élő mikrofonról van szó, amelyik oda-vissza alapon adja az információt. Bárki, aki belebeszél, az akikkel össze van kötve, az hallják ezeket az információkat.
3: Így van. Gyakorlatilag ez még a sisakra se kell felszerelni, hanem egyszerűen ott lehet. De ez lehet egy hegymászás, lehet egy kajak túra bárhol, mert teljesen visszatlan az eszköz, bárhova el tud magaddal vinni, és tudtok kommunikálni, és nem kell kiabálni.
2: Szóval azt gondolom, hogy akiknek még nincsenek ilyen lehetőségeik, azoknak mindenképpen ki kéne próbálni, mert egyrészt nagyon megkönnyíti nem csak a mozgást, hanem a különféle közlekedési eszközöknek a vezetését is. Tehát nem macerás, nem kell hozzányúlni. Másrészt pedig valóban kinyílik a világ, hiszen azon túl, hogy akár zenit hallgathatunk, hangos könyvet hallgathatunk, megvan az a kommunikációs lehetőség, amikor mindig adott pillanatban nagyon gyorsan hozzányúlás nélkül tudjuk adni azokat a nagyon fontos információkat, amik mondjuk a közlekedési helyzet kialakulásával, vagy más helyzet kialakulásával el akarunk mondani a másiknak. Ez a Szena, ezt tudja. Köszönöm szépen, Balázs Sándor volt a vendégem, a Szena magyarországi importőre.
1: Ennyit mára a kütyükről, most jönnek a 9 órai hírek, utána várom vissza önöket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségei közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Buza Sándor turisztikai magazinjával, a Menni Ennivel. Friss hírek jönnek a turizmus világából.
2: Aggasztó munkaerő igényel küzd a szektor, a nyári főszezon közelettével volt olvasható az Index oldalán. A turisztikai főszezon közelettével ismét a figyelem középpontjába került a hazai vendéglátó szektor alakulása. A HR szolgáltató WHC friss elemzése szerint 2026-ban a munkaerőigény nem csak a hagyományos turisztikai gócpontokon, hanem országos szinten is jelentős növekedést mutat. A szektor kitettsége a szezonalitásnak továbbra is magas, a munkaerőért vívott versenyben pedig a bérezés mellett a komplex juttatási csomagok válnak döntő tényezővé. A cégek a szezonális csúcsok kezelésében egyre nagyobb szerepet szánnak a diákoknak és az atipikus foglalkoztatási formáknak. A szakértők szerint ennek az évnek a sikerének a kulcsa a gyors toborzás és a munkavállalók hosszú távú megtartása lesz. A WHC adatai alapján az elmúlt években megfigyelhető tendencia ebben az évben is folytatódik. A munkavállalók részéről nő az elvárás a kiszámíthatóság és a versenyképes alapbér iránt, miközben a munkáltatóknak egyre rövidebb idő alatt kell nagy létszámú, gyakran szakképzetlen vagy diák munkaerőt bevonniuk. A cég előrejelzései szerint a Balaton és környéke továbbra is abszolút piacvezető a szezonális kereslet tekintetében, ahol a munkaerőigény jócskán meghaladja az országos átlagot. Ezzel párhuzamosan Budapest és az agglomerációs körzet is folyamatos felszívó erőt jelent, köszönhetően a városi turizmus dinamikus növekedésének és a sűrű fesztiválnaptárnak. A hagyományosan kiemelt lokációk mellett nagy figyelmet érdemel a Tiszató környéke, Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl is, ahol a turizmus, a termál és a wellness iránti kereslet generál jelentős toborzási szükségletet. A legnagyobb hiány továbbra is a közvetlen kiszolgálásban mutatkozik, így a felszolgálók és pultosok iránti keresletben. Ugyanilyen kritikus terület a háttérország biztosítása. A szakácsok és konyhai kisegítők mellett a szállodai operáció zavartalanságához elengedhetetlen szobalány és takarító személyzet toborzás is feszített tempót diktál. Emellett az idei évben a vendégélmény első pontján, a recepciós és hostess pozíciókban is jelentős létszámbővítésre számolnak a szektor szereplői. A szektorban tapasztalható krónikus munkaerőhiány 2026-ra a bérek további folyamatos emelkedését vonta maga után, ami viszont jelentős nyomást gyakorol a munkáltatókra. A WHC piaci körképe alapján idén egy kezdő, szakképzettséget nem igénylő pozícióban az elérhető bruttó bér átlagosan 450 és 550 ezer forint között mozog, míg a speciális tudással rendelkező szakképzett munkaerő, például szakácsok vagy cukrászok esetében a havi javadalmazás már könnyen elérheti a bruttó 900 ezer forintot is. A számok jól szemléltetik, hogy a horeca, ugye ez a szálloda, étterem, kávézó szektor bérezési szempontból is felzárkózott a versenyszférához, ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a bér önmagában már nem elegendő a munkavállalói lojalitás fenntartásához. A hatékony toborzáshoz és a fluktuáció csökkentéséhez idén a komplex juttatási csomagok jelenthetik a kulcsot. A balatonparti és a vidéki turisztikai központokban szinte alapfeltételé vált a minőségi szállás biztosítása, de a napi egyszeri vagy többszöri étkezés is kritikus pont, miközben a mobilitás segítő utazási támogatás vagy céges buszjáratok szintén hangsúlyos elemei a kínálatnak. A cég szakértői szerint az idei szezon sikere azon múlik, hogy a piaci szereplők mennyire képesek integráltan kezelni a toborzást és a megtartást. A nyári szezon közelettével ismét élénkül a diák munkapiac. Számos szezonális lehetőség nyílik meg a fiatalok előtt, ugyanakkor egyre több munkáltató nem csak a nyári hónapokra, hanem szeptembertől is tervez a diákokkal. A Mindiák Szövetkezet adatai szerint ebben az évben az átlagos diákmunka órabér bruttó 2200-2500 forint között mozog, de speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetőek. Így egy diák havi keresete a munkakörtől, a képzettségtől és a vállalt óraszámtól függően néhány százezer forinttól akár 500 000 forint fölé is emelkedhet, mutat rá az írás. A leggyakoribb nyári munkák továbbra is a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek, pénztárosokra, árufeltöltőkre, bolti kisegítőkre, gyorséttermi dolgozókra, fagyi és bárpultosokra, valamint strandokon, szállodákban, rendezvényhelyszíneken vagy fesztiválokon dolgozó diákokra idén is nagy igény van. A turizmus.com számolt be arról, hogy újra látszik a hírhet balatonfenyvesi Majom-sziget. Az elmúlt hetek elhúzódó aszálya miatt a Balaton vízszintje jelenleg már csupán átlagosan 83 cm. Sokkal nagyobb probléma az, hogy gyakorlatilag nem folyik a víz a déli vízgyűjtőről a tóba. Bár az utóbbi napokban esett némi csapadék, de a talaj mélyebb rétegei annyira porszárazak, hogy a föld azonnal elnyeli a nedvességet. Nincs csörgedezés és kis vízfolyás, mint például az Aranyos patak, egyszerűen elszivárognak a talajban, még mielőtt elérnék a Balaton befolyóját, mondta Tóth István mezőgazdasági szakember, érzékeltetve a csapadék hiány mértékét. A szakértő kiemelte, hogy a tó igazi táplálója a Zala folyó, de jelenleg az északi Sét patakhoz hasonlóan ez is csak minimális vizet hoz. Ráadásul a 100 000 hektárt felülelő déli vízgyűjtőn az aszály nem csak a tavat, hanem a növénytermesztés is fenyegeti. Jelenleg nagyjából 100-150 mm eső hiányzik a talajból, ami miatt a déli vízgyűjtő képtelen eljuttatni a vizet a magyar tengerig. Amennyiben a tartós vízhiány továbbra is marad, akkor a fürdőzőknek újra meg kell barátkozniuk az iszappal. Kérdés, hogy mennyire lesz türelmes az üdülő vendég vagy a nyaraló, ha befelé kell gyalogolnia a vízért. Erre egyébként volt már példa, 15 évvel ezelőtt Fonyód-ligeten milyen az iszapba ásott pallón kellett besétálni legalább 40-50 métert, idézte fel Tóth István. De nem csak a Balatonon rossz a helyzet. A Velencei tónál az elmúlt évek elhanyagoltsága után most végre széles körű párbeszéd indult a tó megmentéséért, írta szerda esti Facebook bejegyzésében Gajdos László élő és környezetért felelős miniszter. Míg a Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm víz hiányzik, a Velencei tóból azonban ennél jóval több. A tó optimális vízállása 130 cm, ehhez képest május végén Agárnál kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek. Az időkép cikke szerint hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022. augusztusában alakult ki. A mélypont 2022. szeptember 23-án következett be, aznap Agárnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje, vagyis az eddigi legalacsonyabb vízállást mostanra 9 cm-re közelítettük meg, számolt be róla a vg.hu. Kiemelték, hogy a mostanihoz hasonló vízállás nem példanélküli, a Velencei tó átlagosan 100 évente kiszárad. Megvannak a nyár kedvenc hazai úti céljai, Tarola vízpart és a fürdővárosok, adta hírül az MTI. A nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu az MTI-vel. Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adta, Észak-Magyarország részesedése 14%, a délalföldi pedig 11% volt. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, míg a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os arányjal. A rövidebb turnusokat tervezők közül 22% a 2, 19% pedig a 4 éjszakás pihenést választotta, míg az átutazó, az 1 éjszakára szóló nyári előfoglalások aránya csupán 12%. Nyáron az apartmanok iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet, részesedésük 36%, ezt követik a vendégházak 25% és a hotelek 24%-kal. A foglalások negyede 70 ezer forint érték alatti, 40%-a 70 és a 170 ezer forint közötti kategóriába esik, míg a 170 ezer forint feletti kosárérték aránya 34%. Egy másik felmérésből pedig az derült ki, hogy a balatoni szállodák jelentős versenyelőnyt mutatnak az árak tekintetében a horvát tengerpart kedvelt üdülőhelyeihez képest, derült ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége megrendelésére készült tanulmányból. A Veszprémi Pannon Egyetem a szállás.hu és a booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlította össze 3 azonos időszakra vonatkozóan és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggel is és félpanziós átlagárai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hoteleknél. A balatoni szállodák versenyképessége mind a reggel is, mind pedig a félpanziós ellátás tekintetében egyértelműen kirajzolódik. A párok, mint szegmens számára, a booking.com adatait alapul véve, a balatoni szállodák minden kategória esetében lényegesen kedvezőbb árakat kínálnak. A reggelis ellátás esetében a tengerparti szállodák árai mintegy másfélszerese a balatoni szállodák árainak. Az eltérés abszolút értékben is számottevő, a 3 csillagos szállodák esetében meghaladja a 120 ezer forintot a kutatás során vizsgált ajánlatok átlagárai közötti különbség. A 4 csillagos tengerparti szállodákban az átlagára közötti eltérés már 200 ezer forint feletti, az 5 csillagos egységeknél pedig még ennél is jóval magasabb, több mint 330 ezer forint. A félpanziós ellátást kínáló ajánlatok tekintetében is egyértelmű a Balaton térségének versenyképessége. A kutatásba bevont horvát tengerparti szállodákban a 3 csillagos kategória esetében több mint 90 ezer forinttal többet kell fizetni, a 4 csillagos egységekben az eltérés meghaladja a 270 ezer forintot. A 2 úticél között az 5 csillagos szállodák esetében a legkisebb különbség, félpanziós ellátásról van szó, azonban még így is több mint 90 ezer forinttal kedvezőbb áru a Balaton. A családok, 2 felnőtt, 2 gyerek, mint szegmens számára, a balatoni szállodák ugyancsak minden kategória esetében jóval kedvezőbb árakat kínálnak. A reggelis ellátást kínáló 3 csillagos szállodákban a horvát tengerparton átlagosan 1/3-dal több kiadással számolhatnak a családok, mint a Balaton térségében. A 4 csillagos egységek esetében másfélszeres az ár, az elérhető 5 csillagos szállodák esetében pedig közel 2,5-szer annyiba kerül egy horvát tengerparti szállodában az elhelyezés, mint a Balaton partján. A félpanziós ellátás esetében ugyancsak jelentős a balatoni szállodák ár előnye, a legnagyobb mértékű az ár előny az 5 és 4 csillagos egységekben, a legkisebb arányú különbség a 3 csillagos egységeket jellemzi. Abszolút értékben a félpanziós szállodai ellátás több mint 110 ezer forinttal lehet olcsóbb a Balatonnál a 3 csillagos egységekben, 470 ezerrel a 4 csillagosokban, és majdnem 860 ezer forinttal az 5 csillagos szállodák esetében. Azért ezek jelentős különbségek. A kutatás eredményei alapján a Balaton ezen a nyáron nem csak földrajzi közelségével, hanem jelentősen kedvezőbb szállás áraival is versenyképes alternatívát jelentett a horvát tengerparttal szemben, szögezték le a kutatók. És akkor még mindig nyaralás, kevesebben terveznek külföldi nyaralást a tavainál, adta hírül az MTI. Az idén a tavainál kevesebben a magyarok közel 40%-a tervez külföldi nyaralást, viszont többen választanának dél-európai úti célt, másfélszer többen látogathatnak Horvátországba, derült ki a Groupama biztosító és az OTP bank országos reprezentatív kutatásából. Közleményükben kiemelték, az idei nyári szezonra a megkérdezettek 39%-a tervez legalább 1 éjszakás külföldi nyaralást, ez közel 10%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az úti célok terén továbbra is Horvátország, majd Olaszország és Ausztria alkotja a 3 legnépszerűbb országot. A kutatás szerint a külföldi nyaralást tervezők 61%-a választana dél-európai úti célt, ami szintén markáns emelkedés. Görögország és Spanyolország is változatlanul népszerű. Európán kívülre a megkérdezettek mindössze 7%-a menne. A tervezett összköltés átlagosan 500 ezer forint körül alakul, a gyerekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralás tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra, 61%-uknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és közel 60%-uk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani az utazás érdekében. Idén az egy-két napos kiruccanások helyett legtöbben a 3-7 napos pihenésben gondolkodnak, és a repülős utazás is népszerűbb. Az utazás tervezők 47%-a venni igénybe, ami mintegy 10%-kal több a tavalyi aránynál. Az úti cél kiválasztásakor a magyarok számára a szálláshely megbízhatósága és a vendégértékelések eredménye a legmeghatározóbb, amelyet szorosan követ a biztonsági helyzet és az esetleges geopolitikai kockázatok figyelembevétele, valamint az úti cél különlegessége. Csak nem minden második utazónak az euró-forint árfolyam alakulása is számít. A geopolitikai kockázatokat konkretizálva a kutatás rámutat, hogy az iráni háborús helyzet a megkérdezettek 26%-ának befolyásolja az idei utazási terveit, minden tizedik válaszadónál pedig jelentős mértékben. A biztosítási tudatosság erősen korfüggő a kutatás szerint, míg az 50-75 évesek 60%-a minden egyes útjára köt utasbiztosítást, addig a 18-29 éveseknek mindössze 31%-a. Ugyanakkor a 18-29 évesek 16%-ának volt már káresemény külföldön, ami összes korosztály közül a legmagasabb arány. A legaktívabban utazó és kárral is leggyakrabban találkozó korosztály tehát a legkevésbé védett, mutat rá a kutatás. Az online kutatást idén áprilisban az NLC piackutató készítette 1000 fős mintán, a 18-75 éves lakosság körében a kutatás reprezentatív a magyar lakosságra. 10 balatoni strandon nyújtanak első segélyt a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ezen a nyáron, adta hírül az MTI. Idén is lesz balatoni elsősegélynyújtó szolgálat tehát, amelyet a Magyar Vöröskereszt önkéntesei ingyenesen működtetnek 2007 óta. Közölték azt is, hogy a szolgálat tagjai nem csak a vízparton előforduló kisebb baleseteket, például kagyló okozta vágási seb ellátásában vesznek részt, hanem súlyosabb sérülések esetén is gyors és szakszerű segítséget biztosítanak. Az önkéntes munka a résztvevő fiatalok számára is különleges tapasztalatot jelent, a nyári szolgálat során értékes szakmai gyakorlatot szerezhetnek, miközben egy támogató közösség részévé válnak. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat július 1-én kezdi meg az idei működését, és augusztus 20-áig áll a nyaralók rendelkezésére a tó déli partján, a tervek szerint 7 település 10 strandján. A Magyar Vöröskereszt közleménye szerint a szolgálat működését évről évre támogatók hozzájárulása teszi lehetővé, és most bárki segítheti a balatoni vöröskeresztes elsősegélynyújtók munkáját. Mostantól a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat működése, emellett online adományozásra is van lehetőség. Támogatás a Magyar Vöröskereszt hivatalos honlapján, a www.vöröskereszt.hu oldalon keresztül is küldhető.
1: Buza Sándort hallották az elmúlt percekben. Ő most egy kicsit pihen, de a szünet után rögtön sorajánlóval érkezik vissza. Van egy régi spanyol sör, ami már itthon is kapható. A barcelonai folyékony kenyérrel jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Samodi Evelin vagyok. A Moritz sört nem kell bemutatni a barcelonaiaknak. Sárga M betű, kék háttér adja ikonikus megjelenését. De mitől lesz vonzó a magyaroknak? Buza Sándor beszélgetése jön az immár itthon is forgalmazott folyékony kenyérről.
2: Barcelona első söre megérkezett Magyarországra, a 170 éves Moritz nem csupán egy sörmárka, mondják ők. A barcelonai életstílus szimbóluma, kreativitás, gasztronómia, design, autentikusság és mediterrán társasági kultúra. Ennek a sörnek a magyarországi bevezetése nem egyszerűen egy új sörmárka piacra lépését jelenti, hanem Barcelona egy darabjának elhozását a magyar piacra. Legalábbis az a policy, amit megálmodott Erdélyi Zsolt Jordi, aki ugye idehozta ezt a sört Magyarországra. Szervusz, Zsolt!
3: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Jól mondtam a Jordit?
3: Abszolút jó, katalánul, igen.
2: Katalánul?
3: Zsolt, igen.
2: Barcelona hol is van?
3: Valahol ott Katalónia alatt környékén talán.
2: Te mióta egész Barcelonában?
3: 12 éve, 2014 óta.
2: És mit keresel ott?
3: Hát igazából nekem ez a gyerekkori álmom volt, hogy én oda költözzek. 2011-ben voltam először Barcelonában, utána Costa Braván, és 2014-ben egy ilyen, hát ilyen kiégés előtt talán mondhatom.
2: Multinál dolgoztál?
3: Így van. Úgy éreztem, hogy nekem kell 3 nap úgy, hogy senki nem tud rólam semmit, és fogtam magam, felszálltam egy reggel induló repülőre, és Barcelonába kötöttem ki.
2: Mikor volt, vagy lett a kapcsolatod a Moritz márkával, a sörrel?
3: A sörrel igazából már évek óta láttam a márkát, hogy ugye jelen van, és egyre jobban jelen van ugye a városban. Azt tudni kell, hogy én alapvetően nem nagyon iszom sört. Tehát nem vagyok egy nagy sörfogyasztó, szerintem évente 1-2 üveg az a maximum. Viszont a Moritz az valamiért nagyon meg... Vagy hát tudom, hogy miért, de nagyon megfogott.
2: De miért fogott meg?
3: Igazából egyrészt a brand, én marketing irányultságban, marketing területen vagyok leginkább, és a brand nagyon megfogott. Tehát a sárga M betű, kék háttér, nagyon, nagyon tetszett a brand, és azt, amit a város... ad, tehát a városnak ad, tehát hogy együtt él a várossal a márka, és hát utána miután megkóstoltam, természetesen az íze, mert nekem személy szerint is nagyon, nagyon bejött, nagyon ízlett, és nyilván nem az én saját döntésem volt, hanem utána elkezdtem olyanoknak is megmutatni, akik kicsit hasonszőrűbbek ebben a témában, és jobban értenek a sörhöz, vagy értenek inkább, nem úgy, mint én, és így.
2: Akkor ez egy kikiáltatott tény, hogy a Moritz Barcelona söre?
3: Igen, abszolút. Tehát abszolút Barcelona söre.
2: Az hogy létezik, hogy egy 170 évvel ezelőtt egy egyáltalán nem spanyol nevű sör, ugye Moritz az nem spanyol.
3: Igen.
2: Az egyszerre csak úgy elkezdett termelni sört. Mi volt ennek a története?
3: Ennek az volt a története, hogy a Luis Moritz Elzászból költözött Barcelonába, és úgy gondolta, hogy amit ott a sörfőzési tudományát átülteti Barcelonába, és elkezdett sört főzni, és igazából így. Tehát ő igazából a hazaszeretetét és a hivatását vitte Barcelonába. Nyilván látott, gondolom, egy piaci részt, hogy nincs sör, és egyébként nem csak Barcelona első sörre, hanem a spanyol sörök között is az első között volt a Moritz.
2: Igen, csak ugye amikor az ember kóstolja a Moritz söröket, akkor teljesen olyan európai ízvilág jön, lágeres ízvilág jön, de ugye ebből több verzió is van, és ez is egy érdekes dolog, hogy akkor egyébként, csak zárójelben jegyzem meg, hogy a spanyolok egyébként nagyon nagy sörfogyasztók. Ugye volt egy olyan kimutatás, hogy 24-ben a németek után a másodikak voltak, aztán ugye a németeket is letaszította a trollra a csehek, mert azok mindig ott vannak, tehát most is az első 3-ban Spanyolország benne van. Hogy alapvetően és ez most egy kicsit ilyen ambivalens lesz, amit mondok, hogy a Moritz, amelyik egy spanyol sör, az teljes mértékben ízvilágában megtestesíti azt a sört, mint amit a Mediterrániumban isznak?
3: Ja, Moritznál az alapverzióból kettő van. Uh-huh. Ugye az originál és a Siete, a hetes, és nagyon érdekes, hogy az originál a zászlós hajója a Moritznak, de a spanyolok a hetest isszák jobban, ami ugye egy erőteljesebb, lágeresebb íz, míg az originál, meg pont ez a gyengébb, mondtuk inkább kellemesebb mediterrán ízvonalat képviseli. Tehát ugye a hetes annak öt felett van, ugye 5,5%-os az alkoholtartalma, tehát ez egy markánsabb, de nagyon érdekes, hogy a spanyolok meg inkább azt az megvált. Így az évek alatt az került be jobban a fogyasztásba.
2: Ráadásul akkor ugye 19-re még van kettő húzva, így lesz 21, hogy a citromosért pedig Radlernek hívják.
3: Igen, az ugye annak is van egy érdekes története, ezt én megkérdeztem, hogy hát a citromos sör olyan Clara a spanyoloknál, és mondták, hogy igen, azért, hogy ugye de a Clara az sör és citromos üdítőnek a keveréke, viszont a Radlerbe ők citromlevet használnak, tehát friss gyümölcslevet, ezért nem lehet Clarának hívni, és ezért lett Radler.
2: Ugye 170 év az nagyon sok idő, 170 év alatt valóban nagy szimbiózis tud kialakítani egymással egy akármilyen márka, most ezen esetben sör, és Barcelonának a kultúrája, az imidzse, a világa, az illata és a szaga. Hogyan néz ki ez a szimbiózis?
3: Ez alapvetően...
2: Mert a barcelonai kulturális életben ott van a Moritz elég szép helyen.
3: Igen, főleg az elmúlt években egyébként, hogy itt annyit azért lehet látni, tehát hogy ugye van más márka is, ami, uh-huh. ami mondhatni sokkal dominánsabban jelen van, de az azért, mert egy mainstream-ebb márka, uh-huh. ugye egy sokkal nagyobb márka, míg a Moritz az jobban a helyiek... inkább a helyek márkájának lehet tekinteni, és az elmúlt években egyre nagyobb szerepet vett ki egyébként így a város életéből. Egyrészt ez az M logó, ez a sárga M logó, ugye egy nagyon ikonikus, hogy sétálsz az utcán, és
2: a metró megálló, persze, ez nagyon jó.
3: Igen, így van. És akkor leülsz inni egy sört a metró megálló, amit azt hiszem, hogy metró megálló. Tehát, hogy teraszokon megyek, és ugye ott van a kultúrájában a Moritz egyébként nem a focit támogatja, hanem a teniszt támogatja például. Tehát, hogy a sportban is más irányt vettek, inkább egy másik vonalba indultak el, és ugye a kultúrában és a művészetben is egyre jobban jelen van a Moritz, meg hát ott van a Fabrika Moritz, ami a világon egyedülálló, hogy egy élő sörfőzde, ami egyben egy gasztronómiai találat, tehát egy gasztronómiai központ is, több étteremmel és shoppal.
2: Ott is főzik a sört?
3: Úgy van, hogy tehát az alap, azt a moricot, amit palackoznak, vagy dobozba kerül, azt már nem ott főzik, hanem az Zaragozába főzik. Uh-huh. A család megvett, hát még elég régen egy másik sörfőzdét, egy másik márkát, és igazából a teljes termelést oda vitték át a két márkának, és a Moritz, a Fabrika Moritzba pedig csak három helyszínnek főzik a sörét, az ottani éttermeknek, valamint van még kettő éttermük a város, tehát igazából a három saját helyüknek főzik ott a sörét, és ott vannak olyan tételek, ott olyan szüretlen sörök, amit sehol máshol nem lehet megvenni, vagy megkóstolni, csak ott. Tehát vannak olyan egyedi tételek, amiket mi se tudnánk elhozni Magyarországra.
2: Voltak éppen akkor a Moritz Spanyolországban is egy magasra pozícionált termék.
3: Igen, tehát egy craft kategóriában.
2: Ugye említetted azt, hogy például ők pont nem a foci mellé álltak, hanem igen. a tenisz támogatják. Tehát ez a kívülállóság, ez bizonyára azért is kell, ugye marketing szempontból, hogy legyen különleges, nem állunk be mainstreambe, legyen valami más. Megjelenik ez a fajta támogatás a művészetek területén is? Mit tudom én, olyan koncertek, olyan fesztiváloknak a támogatása, amik nem éppen a mainstream, hanem Barcelonában, amikor mondjuk van egy, csak a hasemlőtök egy jazzfesztivál, lehet, hogy pont nem jó a hasonlat, akkor a teljesen egyértelmű, hogy a Moritz lesz az M betű.
3: Abszolút. Ami ugye nagyon jellegzetes Barcelonában, az a Festa Major, ami a kerületeknek a fesztiválja. Tehát minden kerületre jut egy fesztivál. Ezt már igazából már egy májusban elkezdik, és ezek ilyen utcabálszerű, mondjuk úgy, hogy utcabálok, koncertekkel, különböző művészeti eseményekkel, és ezeken a fiesztákon mindig a Moritz van ott. Tehát igazából így beépül a kultúrába is abszolút, meg hát a képzőművészetbe is van már.
2: Ugye a mostani dizájn az azért is különleges, mert ennek a kreatívjának a megálmodója is egy művész.
3: Igen, igen, egy helyi művész, Oscar Medinának hívják, aki igazából aki imádja Barcelonát, ez a katalán úriember, és olyan alkotásokat készít, amik a várost hozzák vissza. Egyébként dolgozott több márkával, és az egyik pont szintén nálunk van, de a Moritzzal közösen Barcelona kerületeit álmodták meg sörös címke formában.
2: És ezek a kerületek ezek a kerületképek vannak most az üvegeken.
3: Igen, na most ugye az van, hogy ezt nemzetközi forgalomban nem adták ki, tehát nálunk se lesz elérhető, meg nem is elérhető.
2: Nálunk az Magyarország.
3: Igen, Magyarországon. Igen. Itt egyedül egy dolog az, amit engedélyeztek, az, hogy ezt bemutassuk. Mert Spanyolország után mi voltunk az elsők, akik ezen volt egy eseményünk, egy zárt esemény, egy sajtóesemény, ahol bemutathattuk ezt az art kollaborációt, de egyébként más ország, más Moritz forgalmaz országokban nem volt ilyen bemutató. Tehát ennek igazából jogi vetületei vannak, hogy ugye azok az alkotások, amiket elkészített az Oscar, az kizárólag Spanyolországra érvényesek, tehát nem lehet külföldre vinni.
2: Hát elég nagy fába vágtad a fejszédet, amikor ezt elkezdted, mert azért a magyar ízvilág és a magyar ízlés az attól eléggé távol áll a spanyol, szerintem nem is tudjuk, hogy milyen, mert ugye azért mi ott van nálunk Csehország, ott van nálunk Németország, egy kicsit Olaszország, szóval hogyan miért fogják meg, vagy miért szerethetik meg majd a magyarok?
3: Én azt gondolom, hogy az egyik az, és itt megint vissza utalva, hogy miért a Moritz, az a Barcelona. Tehát Barcelona itt a top 10 turisztikai destinációban benne van.
2: Hát szerintem már följebb is van.
3: Vagy már igen.
2: Erről azért pár mondatot beszélünk.
3: Igen, igen. És nagyon sokan járnak ugye Barcelonába. És az igazából a koncepciónk, hogy ezzel elhozzuk a várost, emléket hozunk, tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért az látszódik a sörpiacon, hogy jelentős átalakulásban van, ugye a prémium irányok szegmens kezd növekedni, és keresik a különlegességeket és az újdonságokat a fogyasztók, és emiatt gondoljuk azt, hogy a Moritznak helye van a magyar piacon, meg hát azért vannak különleges tételek is ebbe az ötbe, amit mi behoztunk.
2: Ugye amikor kimentél 12 évvel ezelőtt Barcelonába, akkor egy szerelmet valósítottál meg, mert ott akartál lenni. Mennyit változott Barcelona az elmúlt 12 évben? Ugye azért kérdezem ezt, mert folyamatosan halljuk az overtourism kifejezést, ahol egyébként már élhetetlen városok vannak, különféle sorompókat engednek le, nem lehet oda menni, nem lehet parkolni, kevesebb ember mehet ki, csak délután 4:15 és 3:45 között mehet ki, 60. Mondjuk ez nem Barcelona, ez csak egy kis hülye példa volt, de mennyit változott Barcelona az elmúlt 12 évben?
3: Rengeteget változott.
2: Élhető?
3: Én azt gondolom, hogy egy élhető város, egy nagyon élhető európai város. Nyilván megvannak a negatív dolgai. Negatív.
2: De ez minden városban megvan.
3: Igen, tehát az overturizm, amiről beszéltél, az abszolút jelen van. Én a belváros közepén, az óvárosban élek, tehát minden nap találkozom akarva, akaratlanul turistákkal, de azt gondolom, hogy a város egy olyan egyrészt van egy nagyon jól szervezett tömegközlekedése a városnak, ami szerintem egyedülálló, de azért nagyon kevés olyan jól szervezett tömegközlekedés van, mint Barcelonában. Ezen kívül egy erőteljes urbanizáció látszódik. Tehát ez, amit mondta, ezek a lezárások, ha elkezdenek felújítani egy utcát, és ez most így a belvárosra erőteljesen jellemző, akkor biztos, hogy, vagy egy kerületet, akkor biztos, hogy lesznek benne lezárt utcák, amit átadnak a gyalogosoknak, és azonnantól kezdve ez a sétáló utca. Most ugye a legnagyobb ilyen látható jele, hogy a La Ramblának a teljes felújítása, ami szintén egyben azzal fog járni, hogy most nem vagyok benne 100%-ig biztos, de a buszok, csak a buszok és a taxik hajthatnak majd be, és igazából az aszfaltot már feltörték, tehát teljes egészében díszburkolat lesz, és szeretnék egyébként a kínálatot is, tehát a kereskedőket és a vendéglátói kínálatot is, a mixet egy picit megváltoztatni. Nyilván itt ez egy ez nem olyan könnyű, nem lehet kirakni valakit egyik napról a másikra az üzletéből, meg egyébként se lehet, de hogy ez nagyon erőteljesen látszik.
2: Ugye említetted, hogy nagyon nagyszerű Barcelonában a tömegközlekedés.
3: Igen.
2: Mit ajánlanál azoknak a magyaroknak, akik elmennek Barcelonába, és megnézik a kötelező dolgokat bent a belvárosba, hogy üljenek fel egy buszra vagy egy villamosra, és menjenek el oda, mert valahova, hova? Mit?
3: Hát először is én azt ajánlom, hogy csak akkor szálljanak tömegközlekedésre, ha nagyon muszáj.
2: Meg ha van jegyük.
3: Így van. Nagyon-nagyon sokra büntetnek, ha nincs. Mert a város annyira jól sétálható. Tehát egyrészt ugye 1,6 millióan élnek.
2: Fásított, parkosított.
3: Így van. Ugye 1,6 millióan élnek, ugyanannyian, mint Budapesten, viszont területleg az ötöde Budapestnek. Tehát egy sokkal kisebb és koncentráltabb város, mert nincsenek akkora távolságok. És ezért nagyon sok minden sétatávolságra van, és tényleg azt gondolom, hogy észre se veszi az ember, de 20 ezer lépést úgy megtette egy nap alatt, vagy még többet, hogy nem vette észre, mert ugye rengeteg pontnál megállt, bement, megnézte, vagy leült egy kávéra, megívott egy vermutot, egy sört, vagy megevett valamit. Tehát ilyen szempontból is része lett a barcelonai életérzésnek egyébként.
2: Mi az az újdonság, vagy mik azok az újdonságok, amik most készültek el, vagy most újították föl, amit egyébként mindenképpen ajánlasz, hogy keressenek föl?
3: Egyrészt a fent a Montjuicon folyamatosan, tehát a hegyen, ott a Plaza Espanyától felfelé, folyamatosan nyílnak újabb és újabb kiállító terek, és különböző várostörténetet bemutató kiállítások. Ez az egyik. A másik az, ami ugye erőteljesen a város, az, hogy a külső része, tehát a már a lefelé, vagy a felfelé Badalona felé eső része.
2: A felfelé az északi, tengertől távolodó.
3: Igen. Ott ugye szintén egy nagyon nagy átalakulás van. Tehát egyre több szálloda, irodaház, stb. Alakul ki. Nekem az egyik ilyen kedvenc részem egyébként az a Poblenou és környéke, ami pedig régen egy gyárváros volt, a Barcelona nevet, a textilgyárak.
2: Igen, a rozsdaövezeteknek
3: így
2: az
3: van. Ura. Ez... És ugye itt egy nagyon érdekes, ez a 22@ project volt, ami azt jelentette, hogy ezeknek a gyáraknak, ezeknek az épületeknek a helyére, vagy épületekbe, bocsánat.
2: Így van, nem a helyére.
3: Nem a helyére. Beköltöztek különböző kreatív stúdiók,
2: startupok,
3: és mellette még egyébként felhúztak elég sok irodaházat, és világcégeknek költöztek oda az irodái, és ez egy ilyen, kicsit ilyen európai Silicon Valley-nek is mondják, mert hát ugye Barcelona egy tech központ lett itt az elmúlt...
2: Igen, tehát akkor Barcelonában is tetten érhető az a folyamat, amit mondjuk a lengyelek megcsináltak, de nálunk is, hogy a régi épületek megvannak, felújítják, koncerttermek, színháztermek, különféle olyan high-tech cégeknek a házai vagy irodái lehetnek, amik ott vannak. Zsolt, köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
2: És meséltél egy kicsit Barcelonáról, meg a Moritzról is. Szóval, hogyha valaki Barcelonába jár, és egy sárga felületen egy M betűt lát, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott egy metró megálló van, viszont egy jó sört ihat.
3: Így van.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
1: Egy újabb sörmárkát ismerhettünk meg az elmúlt percekben, de most kicsit elköszönünk és híreket mondunk, majd az utolsó órára fordulunk a hétvégi menetrendben, és könyvajánló következik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a félezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. A szél sokfelé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal pszichológiáról és gyilkosságról lesz szó. Ez az olvasmány azonban kizárólag felnőtteknek szól.
2: Amiről ma beszélünk, az korhatáros, kizárólag nagykorú olvasóknak ajánlja a kiadója. Szemtől szemben a halállal lehetne ez egy fordulatos krimi címe is, ám ami ebben a kötetben van, bár kétségkívül érdekes és sodró, de szintiszta valóság. Törteli Eszter könyvének alcíme egy bűnügyi helyszín elő megrázó történetei és a Dopamin kiadó True Crime sorozatában jelent meg. Önként mentem be olyan helyekre, ahonnan mindenki más kimenekült. Több ezer haláleset ügyén dolgoztam, szembenéztem a legkegyetlenebb gyilkosokkal, olvasuk Eszter mondatait a fülszövegben. A kötetben felidézi a személyes karrier történetét keresztező megrázó emberi sorsokat és megrendítő kihallgatásokat, megmutatja a megdöbbentő helyszíneket. Vendégem tehát a stúdióban Törteli Eszter, aki 16 évig volt rendőr, kezdetben rendkívüli haláleseti nyomozó, majd bűnügyi helyszín elő. És így az interjú elején be kell vallanom neki, én ennél megdöbbentőbb emlékkönyvet még sosem olvastam.
3: Én sokat gondolkodtam rajta, miután leszereltem, hogy hogyan tovább, a tekintetben, hogy tudtam, hogy mennyi minden történt velem, mennyi mindent éltem át, és nyilván amíg rendőr voltam, mindenkit azért folyamatosan érdekelt az én munkám, szakmám, vagy az, hogy mit csinál egy nyomozó helyszínelő, és el kellett telni időnek, hiszen én azért nem szépen szereltem le, hanem azért elég viharosan, és félig meddig önszántamból, és el kellett telni időnek, mire én is ezt úgy fel tudtam dolgozni, hogy erre már úgy tudjak visszagondolni, hogy érzelemmentesen, tehát kizárva minden olyan esetleges negatív érzelmet, amihez köthető, és amikor letelt ez a nagyjából egy év, amire azt mondtam, hogy most már tényleg tudok úgy beszélni erről az egészről, hogy teljesen ki tudom vonni belőle úgymond a személyes érzéseimet, vagy a szervezethez fűződő érzéseimet, akkor jött el az idő arra, hogy miután mindenki mondta, hogy miért nem írsz erről könyvet, hát ez annyira érdekes, bárhova mentem, mindenhol azért erről beszélgettünk, tehát hiába, hogy úgymond az új munkám, az már ugye másról szól, de mégis visszanyúltam ide. És jött így ez a külső sugallat is, hogy úgy, de hát ez mennyi embert érdekelne, stb. Aztán pedig jött a belső igény is erre, hogy gyakorlatilag én szerettem volna ténylegesen emléket állítani, egyrészt ezeknek az ügyeknek, mert nagyon sok olyan ügyről írok, és nagyon sok olyan emberről, akire senki nem emlékszik. És tudom, hogy megváltoztattam mindent, tehát nem felismerhetőek, de maguk ezek a történetek, nem akartam, hogy csak úgy eltűnjenek, hogy meg se történtek, és ezt szerettem volna így összekötni, hogy igen, állítsunk ennek az egész egyrészt az én életutamnak, másrészt pedig nekik is ezeknek az ügyeknek emléket, hogy mások tanulhassanak belőle. Így voltam vele, hogy ezzel, hogy nagyon sok ember megismeri a történetüket, talán egy kicsit tényleg sikerül ezt a fajta emlékezést és ezt a kultúrát behozni a köztudatba is, mert azért valljuk be Magyarországon, ugye a halál témától rengetegen óckodnak, nagyon sokan ugye nem beszélünk róla, akkor nincs. Tabusítva van, holott ez az életünknek a része, és szerintem, hogyha valakire emlékszünk, megemlékezünk, lásd, nekem nagyon szimpatikus a mexikói kultúra, ahol akár oltárt állítanak ugye a rokonoknak, idézőben meg ünneplik őket, tehát hogy tényleg emlékeznek rájuk, és ott él az emlékeikben minden egyes családtag több száz évre visszamenőleg. Szerintem ez egy nagyon szép dolog, és valahol ezzel tovább viszik a családjuknak a történelmét is. Tehát ez is benne van.
2: Te emlékszel arra a hatásra, ami miatt számodra a gyerekkorodtól ennyire fontos a halál témája? Mert azt gondolná az ember, hogy ez morbid is lehet, de nem, tehát nálad ez olyan természetesen történt, hogy egyszerűen ebbe az irányba kezdtél indulni, és ezzel kezdtél foglalkozni.
3: Hát igen, ugye ott a könyvben azért írtam érdekes részeket, amiket megint így nagyon sokszor volt az ujjam a gombon, hogy töröljük, ne töröljük, meg sokat idézőjelben vitatkoztam, tehát ilyen pozitív értelemben így megvitattuk a kiadóval is, hogy ez maradjon, ne maradjon benne, hogy gyermekkoromban értek olyan hatások igazából, amikor úgy éreztem, hogy látom, érzem, tehát, hogy valami kapcsolódásom van egyébként ehhez az egész témához, tehát azért spirituális szinten is ez megjelent sokszor az életemben. És ugye lehet, hogy ez volt egyébként ebben ez a húzó energia, hogy ahogy szoktam mondani, hogy sokszor éreztem azt, hogy ezt nem én választom, hanem ő vagy ez választott engem erre a dologra, hiszen olyan emberek kellenek egy ilyen szakmába, akik ezt bírják, és pont ez, amit mondasz, hogy akik természetesen tudnak ezzel kapcsolódni, és bennem ez az érzés, ez mindig is megvolt, tehát én 6 évesen magamra rajzoltam egy koponyát, és onnantól kezdve nekem a biciklimen is koponya volt, meg a táskámon is, meg a cuccaimon is, és én mondtam, hogy egyszer lesz egy koponyás tetoválásom, azóta van egy pár. Tehát, hogy nehéz ezt így meghatározni, de ez kicsit olyan, mint másoknál, aki nem tudom, megszületik, és mondjuk a vonatokhoz rettenetesen vonzódik, és azt mondja, hogy ő már pedig vasutas lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy másoknál is van ez, amikor már egészen gyerekként belehelyezkednek egy energiába. Tudom, hogy ez nem egy szokásos téma, tehát nem olyan, mint mondjuk akár így egy vasutas, vagy egy katona, vagy bármi, de mégis én nekem valahogy ez jött. Tehát valahogy én ebben hiszek, hogy az emberek azért folyamatosan oda kerülnek, és azt csinálják, ahol nekik a helyük van. Tehát az élet, vagy a halál, ugye azért oda vezeti az embert, szerintem mindig, ahol lennie kell.
2: Itt a spoilerről nem tudunk beszélni, mert nem egy krimiről van szó, minden esetnél ott van a megoldás is, sőt a nyomozás végig, ahogyan te dolgozol, és majd ezeknek a részleteiről is beszéljünk. Tehát, hogy nem egy spiri könyv ez, de ez egy nagyon érdekes momentum, hogy valaki mennyire ráhangulódik arra, ami az ő hivatása.
3: Igen, ugye egy-két helyen ugye azért írok ezekről, amikor olyan tényleg többször volt, hogy így elindultam a helyszínen, és mentem, és nem tudtam, hogy hol megyek, csak éreztem, hogy nekem oda kell mennem. Elindultam, és mondjuk gondolok, hogy erre volt egy ügy, amikor eltűntként kerestünk valakit, de félő volt, hogy bűncselekmény áldozata lehet, mert egy ilyen véres fürdőkád volt a helyszínen, és nem tudtuk, hogy hova lett. És én így megálltam, egyszer csak elindultam, mentem, és az udvaron megszámoltuk 14 kuka volt, oda mentem a 7-hez, kivettem a legfelső szemetezsákot, és az alatt a lévőből elővettem a véres ruházatát. És így mindenki nézett rám, én így néztem mindenkire, hogy ezt honnan tudtad, és nem tudtam egyébként megmagyarázni, hogy honnan. Sokan mondják, hogy mert biztos az a bizonyos női megérzés, mások szerint csak átlagon felüli megfigyelőképességem van, és lehet, hogy tudatalat eljöttem valami mellett, amit egyébként nem tudatosan észleltem. Én úgy vagyok vele, hogy én nem keresem ezekre különösebben a megfejtést, tehát, hogy nekem ez nem volt soha szándékom vagy célom, hogy én tudjam a miértekre a választ, hanem én inkább az adott pillanatban azt az energiát úgymond így megéltem, és azt mondtam, hogy jó, hát akkor megoldódott az ügy. Tehát nagy miért keresés egyébként nem volt bennem ezzel kapcsolatban. De mondom, több ilyen eset volt, tehát máskor is volt, ugye, amiről írok, hogy két háztömbölődébe a kukából szedtünk elő ugye gyógyszeres leveleket, tehát hogy ez egy ilyen visszatérő dolog volt nálam, hogy sok-sok megérzésem volt, vagy, mint mondtam, elfogadom azt is, hogy lehet, hogy tényleg csak jó megfigyelő képességem, és valamit láttam, amit nem tudatosan láttam, hanem a tudatalatti mészlete.
2: Hogyan tematizáltad a könyvet? Tehát mi volt számodra a legfontosabb?
3: A könyvben ugye, hogy milyen ügyek kerüljenek be, igyekeztem nyilván az érdekes, nem mindennapi, megdöbbentő, meghökkentő, emlékezetes ügyeket összeszedni, és azért is mondom ezt, mert még a szerkesztés során azért kaptam ilyen kérdést, hogy de hát miért csak ilyen ügyekről írok, és hát mondtam, hogy nyilván az embereket a különleges és extrém ügyek érdeklik, tehát hiába írtam volna olyan esetekről, amik idézőjelben egyszerűek, hétköznapiak, hiszen rengeteg olyan volt, ami egy, ezt tudom, hogy furcsa hangzik, de egy sima önakasztás, gyógyszermérgezés, stb., tehát egy ilyen egyszerűbb haláleset, azokból szerintem olyan nagyon sok tanulságot ugye nem lehet levonni. Tehát én próbáltam erre helyezni a fókuszt, hogy tanulságos ügyek, vagy olyan ügyeket összeszedni, amik egy kicsit az embereket talán fel is készítik, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek ránk, és ugye egy elég nagy etapot szenteltem ugye a fiataloknak, a fiatalkorúaknak, hogy az ő szempontjukból mik azok a dolgok, amik veszélyesek lehetnek, és szülőként ugye ezekre hogyan tudunk odafigyelni. Tehát volt benne egy ilyen tudatos tematika, hogy leginkább tanulságos ügyek szerepelnek azért ugye benne.
2: De tulajdonképpen a te munkádnak a legapróbb részleteit is megmutatod, tehát hogy úgy is tematizálod, hogy a helyszínelésnek milyen kockázatai vannak akár. Tehát például ez nagyon érdekes, erre soha nem gondol senki, hogy hova kell menni egy helyszínelőnek. Erről mesélsz egy picit meg, hogy mi mindent írtál még le a munkádról, a kollégáidról, arról, hogy miben nem hasonlítanak a filmek a való élethez.
3: Igen, ugye gyakorlatilag úgy kezdtem neki, hogy végig gondoltam, hogy mit látunk egy tipikus CSI filmben, és megpróbáltam ezzel szembeállítani, hogy ez hogy néz ki a valóságban. Tehát, mint mondtam, az ügyek kapcsán ugye a célom tényleg ez volt, hogy a lehető legtanulságosabb esetek kerüljenek bele, de az is célom volt, hogy az emberek megismerjék azt, hogy a valóságban hogy néz ki egy helyszínelés vagy egy nyomozás. Mert nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy bejön az ügyfél hozzátartozó bárki, még amikor nyomozó voltam, és akkor jött a tipikus sztereotíp, mert a rendőr nem csinál semmit, mert a nyomozó nem csinál semmit, és hát az a semmi, az sokszor ilyen 10 centi, 20 centi magas akta, mert megkeresések, nyomozati cselekmények, stb. És be akartam mutatni azt, hogy valójában mennyire nehéz, mennyire bonyolult, mennyire nem könnyű összerakni egy-egy ügyet. Tehát, hogy egy picit ezzel remélem érzékenyítve és közelítve a civil világot a rendőrség világához, hogy egy picit megértsék azt, hogy ez nem olyan egyszerű, mint a filmekben, mert valóban a filmek rengeteg kárt okoznak. Tehát 45 perc alatt kész van a helyszínelésről, a nyomozásról, hát minden, és akkor ennyi. Plusz, amit nagyon szembe akartam állítani egyébként, ez a CSI VS valóság, hogy ugye a CSI filmekben folyamatosan ugye minden rögtön elérhető, minden azonnal megvan, minden ott abban a másodpercben rendelkezésre áll, míg a valóságban
1: technikailag
3: is, tehát hogy ott a helyszínen már mindent tudunk ugye a gyanúsítottról, plusz a CSI filmekben, ha az ember megnézi, 99%-ban luxusvillák, hibátlan, úgymond környezet, rend van a házban, jó, ilyen látványos egy-két dolog felborítva, plusz hát ugye a helyszínelők ott mindig tiszták, ez most bármennyire furcsa hangzik, de ugye ezt az ember megfigyel a filmeken, akkor mindig mindenki makulátlan, vakító fehér ruhában kisétál a helyszínről, holott a valóságban, hát nyilván ott a vértes, nedvek, stb., tehát ott nagyon ritka volt, hogy milyen szépek legyünk, plusz azt ne felejtsük el, hogy ebbe a papírruhába ez egy ilyen plusz, alsó hangon mondok 15 fokot a külső környezeti hőmérséklethez mérten, tehát mondjuk ez kint, amikor 35 fok van, akkor a ruha alatt körülbelül ilyen 50 fokos érzet van, tehát hogy nyilván a hajunk fejünkre ragadva, leizzadva, stb., de tényleg egy ilyen valóságos képet akartam erről adni, hogy milyen érzés ezt csinálni. Nem azért, mert bármi bajom van egyébként ezekkel a filmekkel, hanem megint csak azt szerettem volna, hogy egy kicsit közelítsük, érzékenyítsük az embereket afelé, hogy ez mennyire nehéz, ez mennyire kemény, és szerintem mennyire tiszteletre méltó az, aki egy ilyen szakmában dolgozik.
1: És egyébként ezekről a veszélyekről még másrészt nem csak az, hogy egyszerűen hőgutát kap munka közben, hanem írtad, hogy azért olyan helyszínekre is kell menni, ami a helyszínőre is veszélyes.
3: Igen, hát ugye én már az első lapon leesek a hegyoldalon, tehát ugye így indul a könyv, és valóban nagyon sokszor volt olyan veszélyes helyzet, főleg amikor ugye magas helyekre kellett felmenni, tehát mi helyszínetünk a Szabadságkídnak a tetején, ott Turul Madáron, tehát hogy ilyen helyekről beszélünk, vagy akár tényleg ugye a Gellért hegy és annak elég veszélyes ugye a domborzata. Emellett nyilván nagyon sokszor volt olyan, aki emlékszik rá, ugye a Hablány katasztrófa, amikor a víz közepén konkrétan, és hát ott a Duna az rendesen meg volt áradva, tehát emlékszem rá, hogy gyakorlatilag 3 napig tengeri beteg voltam utána, mert folyamatosan egy mozgó ilyen uszájon tartózkodni, és ott valami érdemi cselekményt lefolytatni, tehát ott legépelni a helyszíni szemlejegyzőkönyvet nagyon-nagyon nehéz volt. Illetve hát volt olyan nyilván, amikor szűk helyekre mentünk be, vagy éppen Budapesten a rókosziklásokoknak nem kell bemutatni azt a részt, hogy ott is, amikor ugye végig kell mászni mondjuk az egészet, védőfelszerelésben és felszerelésekkel az embernek a kezébe, hátán, táskákkal, stb., hogy még kapaszkodni se tud. Tehát ez fizikailag is egy veszélyes dolog. Sajnos többször volt sérülés is a helyszínelőknél, akár egy kábítószeres tűbe belenyúlástól elkezdve. Tehát, hogy egyrészt a fertőzés veszély brutális kockázata, nagyon sokszor hepatitis fertőzött, HIV fertőzött, tehát tényleg olyan helyekre kell bemenni, és az nem opcionális, hogy nem nyúlok hozzá, tehát muszáj ugye a helyszíni szemlét lefolytatni, tehát ez a fertőzés veszély az brutális, illetve nyilván a fizikai kockázat is, tehát a panelház tetején azért 40 fokba beöltözve 33 méter magasan ott kihajolgatni és lefotózni ugye az érkezés helyét. Számtalan eset volt olyan eset, amikor a vihar ért minket a tetőn, és akkor ott csapkodott a villám a panelház tetején, miközben vértűzoltó darunak a tetején álltunk. Éppen, mert próbáltunk bejutni egy lakásba az ablakon keresztül, tehát tényleg elképesztő egyébként, hogy ez milyen, és hát arról is szerintem lehet beszélni a veszélyek kapcsán, hogy azért, hát ugye mivel, hogy én olyan helyen voltam, ahol azért nagyrészt életellenes bűncselekmények történtek, nyomozóként és helyszínelőként is ugyanezt tudom mondani, hogy számtalanszor volt, hogy ránk támadtak. Tehát nyilván, amikor az ember kimegy, és ott egy potenciális gyilkossal találja szembe magát, aki már ölt, és ő lebukik, ott a helyszínen, mert lebuktatjuk, akkor ők azért nem szoktak annyira kedvesek lenni, tehát ennek ilyen kockázata is voltak. Ez volt szerintem az egyik legnehezebb ebben, hogy a folyamatos fókuszáltság, ami azért valljuk be, hogy az nagyon kemény dolog, hogy mondjuk egy 24 órás helyszínen, 24-ből 24 órán át egy pillanatra se enged ki a fókusz, mert bármelyik pillanatban történhet valami baj.
2: Döbbenetes, az ember megy egyik esetről a másikra, és ha már a filmekkel hasonlítjuk, vagy akár egy krimivel, tényleg nagyon izgalmas, ahogyan arról írsz, hogy mikor kell blöffölni, vagy hogyan lehet megfogni azt, aki tagad, vagy aki úgy csinál, mintha nem tudna semmit, vagy effektíve nem tud semmit, mint a gyerekgyilkosság, hogy egy fogalma sincs róla, hogy ő mit követett el, tehát az borzasztó, de hogy ezeket is belecsempészted.
3: Igen, ugye szerettem volna bemutatni, hiszen én hosszabb ideig voltam egyébként nyomozó, mint helyszínelő. Helyszínelőként nyilván ismertebbé váltam, de egyébként nyomozóként dolgoztam én sokkal tovább, és én ezt imádtam. Tehát én nekem szerintem le is jön a könyvből, hogy én mennyire szerettem ezt a nyomozást és ezt a részt, mert nagyon élveztem azt, hogy amikor így megteremtesz egy csatornát a másik emberrel, és abból úgy nem engedett ki. Így ott van ez a kettőtök közötti dolog, fókuszálsz, figyelsz, a mimika, egy arcmozdulat, egy szempilla mozdulat, és amikor ebben úgy megtartod az embert, én ezt a részét tényleg nagyon-nagyon élveztem, mert én ezt nagyon szeretem, és nagyon jó érzés az, hogy az emberekkel egyébként így tudok kapcsolódni, és itt is ugyanaz lépett be, hogy sokszor én se tudtam, hogy miért tudom, hogy hazudik, de tudtam. Tehát ugye erről is írok sokszor, hogy azért ezekre a megérzésekre, aki hallgat ebben a szakmában, ők mindannyian sikeres emberek szerintem. Az ilyen blöffölések kapcsán ugye fel kell mérni, és fel kellett mérni azt, hogy kivel ülök, állok szemben. Szinte az első perctől azért lehet látni, érezni valakin azt, hogy van ennek kitöréspontja. Mert nem mindenkinek van, tehát vannak olyan pszichopaták mondjuk, vagy ilyen effektív, intelligens pszichopaták, akik nem fognak megtörni. Tehát akire ránézel is tudod, hogy nem fog mondani semmit, mert látod rajta, hogy teljesen tudatában van annak, hogy mit mond, mit kell mondani, stb. Viszont nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akiknél ez nem volt meg, tehát ez az intelligencia, ez érződött, hogy ez nem áll azon a fokon, és az ilyen embereket ugye viszonylag egyébként sokszor könnyű volt úgymond csapdába csalni, tehát elég volt annyi, hogy én beszéltem, és utána így belecsempésztem azt, amit én egyébként hallani akarok, és gyakorlatilag véletlenül leokézta ezt a dolgot, és akkor ugye utána már akkor elkezdtünk arról beszélgetni, tehát ezek az elszólások, ezek nagyon sokat számítanak, hogyha beszélteted.
2: Vagy kiavít, rossz infót mondtál.
3: Igen, hogy rossz dolgot mondtál, tehát én azt mondom, hogy hát de ott volt a fehér pólóba, ő meg kijavít, hogy de hát fekete, és akkor már ugye meg is van, mert tele kijavítjuk egyébként a másikat egy részlet kapcsán, ha rosszul emlékszik. De sokszor az volt, hogy ez a blöff, ugye ezért is ez a neve, mert sokszor volt az, hogy semmi alapja nem volt, de meg kell próbálni, be kell vele próbálkozni, mert amit mondtam, hogy ha ott van az a megérzés, hogy valami nem stimmel, akkor sokszor ez egy nagyon jó eszköz, hiszen beblöffelem, és mindig azt kell figyelni, hogy a másik félnek az arcán milyen változás van a korábbi vagy nyugalmi állapotához mérten, és hogyha ennek látjuk a testi változásokat, vagy megváltozik a hangszín, vagy pupillamozgás, tehát vannak ilyen exakt dolgok, akkor nem kell neki, hogy szavakkal beismerje, mert tudjuk, hogy megfogtuk. És sokszor ugye ez pont elég volt, mert az emberek nagyon bele vannak sokszor még a mai napig ragadva abba, hogy csak szavakkal lehet kimondani dolgokat, de hát ugye 85-6%-kal testbeszéddel kommunikálunk. Tehát egy tapasztalt kihallgató tiszt vagy nyomozó ez pontosan ismeri, és tudja, hogy mikor van meg, vagy mikor mond igazat, vagy mikor nem a másik.
2: Igen, most eszembe jutott az az eset, amikor egy nő idős embereket kábított el, és fosztott ki, és végül is föl sem érte, hogy miközben elkábította őket, ők meg is haltak. Mert ugye nem jutott hozzá el az információ.
3: Igen, abszolút nem jutott el, másrészt meg nem is nagyon érdekelte, igen, a későbbiekben sem. Tehát erre mondtam, hogy egy kicsit rá akartam világítani a könyvben, ugye az emberi jellem sötét oldalára, hogy sokszor azt gondolnák, hogy ilyen emberek nincsenek, ugye? De miért gondoljuk ezt? Mert nagyon sokan ugye magukból indulnak ki, hogy én nem tudnék ártani, hát akkor hogy lehet ártani, vagy én nem tudnék ilyet csinálni a pénzért. Fillérekről beszélünk, tehát volt olyan helyszín, ahol 60 forint volt. A 60 forintért meghalt valaki. de nem számít, mert akkor ő tudott inni belőle egy kis fröccsöt, és kész. Tehát, hogy vannak, ezek léteznek, ezek az emberek, és erre is egy kicsit rá akartam világítani, hogy bizony köztünk élnek, köztünk járnak, és hogy az emberek egy kicsit ezen talán megint csak elgondolkodnak, hogy főleg az időseknél, tehát ezt a részt ezt konkrétan azért raktam bele, mert tudom, hogy nagyon sok idős él egyedül, egymagában, és ez egy visszatérő, nagyon gyakori jelenség volt az én pályafutás

0: idős bácsika meghal, és jönnek a rokonok, és ja, hát eltartási szerződés. Uh-huh. Tehát erre is fel akartam hívni a figyelmet, hogyha valakinek ilyen rokona van, akkor vagy beszélgessen vele erről, hogyha valaki így hirtelen megjelenik, és édesgeti magát, meg jaj, oda költözök, meg stb., akkor azért ezt érdemes megelőzni, és lépéseket tenni.
1: Törteli Eszter a vendégem, aki 16 évig volt rendőr, most pszichológiai konzulens és coach, könyvének címe pedig Szemtől szemben a halállal, egy bűnügyi helyszín elő megrázó történetei. Most egy kis szünetre megyünk, azután rövidesen folytatjuk itt a legkiszolgáltatottabbakkal. Az idősekről már beszéltünk, de a gyerekekről még nem.
2: Olá Andrea Könyvben utazom című műsorában Törteli Eszter volt a vendég. A beszélgetést rövidesen folytatjuk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a hétvégi menetrend, én Somodi Evelin vagyok. A következő részben Törteli Eszter, Olá Andrea vendége. Folytatjuk a beszélgetés második részével.
2: Családanyaként írod, hogy döbbenetes helyzetekben kellett helytállnod úgy, hogy közben te is anya vagy, és abban nagyon nehéz belegondolni, hogy ezt hogy lehet úgy elviselni.
3: Igen, ugye erről írok is a könyvben, hogy sok minden megváltozott bennem, amikor megszülettek a gyerekeim. Tehát, hogy előtte szerintem mindenkiben van egyfajta halhatatlanság érzése, ugye? Tehát, hogy ez a kit érdekel, ha lesz velem valami, mert hát jó, hát akkor megtörtént. De ahogy

0: Ugye az embernek gyerekei lesznek, akkor már az, ami korábban kimondottan élvezetet okozott, hogy mondjuk padlógázzal, kékfénnyel száguldozni a város közepén a sineken keresztül, hát én úgy kapaszkodtam, mint a macska a dobozba, hogy minden végtagommal és lassabban, tehát én voltam az, aki a legparásabb lett sokszor az ilyen helyeken, vagy ha fel kellett menni egy magas helyre, például korábban azzal semmi bajom nem volt, de ahogy a gyerekeim megszülettek, utána már borzasztóan éreztem magam, tehát persze felmentem, megcsináltam, de már nem volt bennem az a kit érdekel, mi lesz, meg kimászok a ház legszélére, hanem ilyen sokkal biztonságosabban kezdtem el egyébként viselkedni magammal szemben. Tehát ez abszolút végig bennem volt, illetve én sokat írok erről, hogy ez mennyire nehéz volt magam is anyaként, hogy elvonatkoztatni, pláne amikor ugye többször volt olyan, amikor a helyszínen maradt gyerekek úgymond tőlem kértek segítséget, vagy az én ölembe ültek, vagy ilyen dolgok történtek, és olyankor meg aztán főleg ugye nagyon nehéz ezt függetleníteni. Én minden ilyen gyereknek, akivel így találkoztam, hogy kvázi hátra maradt egy tragédia helyszínén, az összes ilyen gyereknek én mindig ugye ugyanazt súgtam a fülébe, hogy remélem, hogy nem fogsz emlékezni. Mert tényleg így van, hogy ez azért borzasztó. Az is nehéz egyébként, tehát például ezek a gyerekek sokszor eszembe jutnak, amikor elmegyek mondjuk egy gyermekvédelmi intézmény mellett, és tudom, hogy az illető oda került.
1: Mert hogy meghaltak a szülei, vagy valaki,
0: van,
1: aki vele
0: így
1: volt.
0: Van, így van, és sokszor így eszembe jut, hogy na vajon mi lehet vele, tehát hogy mi történt vele. Nyilván ezekhez én nem férek hozzá, ezekhez az információkhoz, de az ember, szerintem ez ösztönös ugye, hogy szülőként úgy, meg hát nőként főleg ugye kis tyúkanyók vagyunk, és az összes gyerekről akarunk úgymond gondoskodni. Én amúgy is nagyon szeretem a gyerekeket, ugye gyerekekkel is foglalkozom, és ez szerintem ez ösztönösen is ott van, hogy meg kell őket védeni. Én tényleg csak remélni tudom, hogy akikkel én így találkoztam, egyrészt, hogy tényleg nem emlékeznek rám, és ez az egész kitörlődik az emlékeikből, másrészt pedig, hogy azért biztonságban vannak.
1: Hát és az a jó, hogyha nem az ő kárukra történt az a bűncselekmény, és jó lenne kikerülni, de azért fontos róla beszélni, amikor csecsemők, kisgyerekek, elhagyatott gyerekek, vagy abuzált gyerekek jelennek meg a könyvedben, tehát hogy ezt pokoli nehéz olvasni, de közben, amit mondtál, a tanulság, szóval az, hogy figyeljünk arra a párra, aki annyira buta, hogy nem lehet tudni, hogyha ott születik egy gyerek, akkor azzal mi történik, vagy figyeljünk arra a gyerekre, aki nagyon jól teljesít, de mégis valahogy magányos, lehet, hogy ott a családban nincs valami rendben.
0: Nálam, hát közel 25 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy én tudjak beszélni, vagy írni, vagy bármi, például az iskolai zaklatásokról, amiket én szenvedtem el, ugye ezeket is vele írtam a könyvbe. Mert ezt egyszerűen az agyam kitörölt, lett tiltotta, és tényleg ezt én így eltettem egy ilyen polcra, és kész vége. És ez úgy jött fel egyébként, hogy amit mondtam is, hogy valahol azért azok az energiák jönnek, ahol nekünk helyünk van, hogy elkezdtem iskolai zaklatás elleni előadásokat így összerakosgatni, de tényleg kimondottam mások miatt, tehát hogy eszembe se jutott, hogy én nekem ilyen helyzetem volt, és ahogy ezeket úgy raktam össze, ugye elkezdtek ezek az emlékek így felszivárogni a tudatalattimból, mert ugye engem felkértek még akkor rendőrként, tehát hogy még csak nem is én kezdeményeztem, de hogy így jött egy csomó ilyen felkérés helyi iskolákba, környéken lévőknél, bárhol, és tényleg nagyon sok időnek kellett eltenni, hogy én erről tudjak beszélni, tehát pontosan tudom, hogy ez mi, meg milyen érzés, meg mennyire nehéz, és hát ezért is vagyok ugye az országos nagykövete most az ilyen iskolai bántalmazás elleni küzdelemnek, mert ez nekem tényleg szívügyem, és ugye sok részben írok ezekről a dolgokról a könyvben. Tehát ugye olyan eseményekről, amikor valakit addig zaklatnak, hogy utána vonat elé lép, vagy ugye más módon vet véget az életének, mert hogy ennek ugye komoly, nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye a fiatalok nagyon sokszor ezt, ahogy le is írom a könyvben, hogy fel se fogják, tehát ez nekik buli, meg vicc, meg hec, meg jaj, nem is értik, nem is érzik át, hogy mit csinálnak, és erre is rá akartam világítani, hogy akár egy pedagógus olvassa el ezeket a sorokat, lehet, hogy egy picit meg fog állni, és elgondolkodik, hogy vegyem komolyabban ezt az egészet, és jobban avatkozzunk közbe, vagy beszélgessünk róla, próbáljuk meg ezt megfékezni. Lehet, hogy egy szülő mondja azt, hogy hát igen, a gyerekem panaszkodott, hogy engem bántanak, de én legyintgettem, hogy jaj, hát a gyerekek ilyenek, mert ugye ezt szokták mondani, vagy ne foglalkozz vele. Nagyon remélem, hogy ezeket a retlegeket, ezeket a piros zászlókat én kitűzöm ezzel sok ember fejében, hogy igenis ennek borzasztóan súlyos következményei lehetnek. De írok ugye a fiatalokat érintő kihívásokról, ugye az ilyen internetes kihívásokról, amikbe szintén nagyon sokan belehalnak, főleg ez a selfie kihívás, hogy fölmegyek a Halászbástyánál, nagyon sokan ugye leestek, hogy felmegyek ilyen veszélyes helyekre, és akkor egy jó szelfiért, vagy jó képért, akkor ugye akár meg is halnak. Én úgy gondolom, hogy ezekről nagyon fontos beszélni, mert ugye a fiataloknál hiába gondoljuk azt, hogy ő már 16-7-8 éves, és akkor megvan a magához való esze, meg stb. Lehet, hogy megvan, lehet, hogy okos, ügyes, értelmes, de ebben a korszakban nem tudjuk kivenni a képből a közösséghez tartozást, mint elsődleges ugye szempontot a gyereknél, és sokszor a gyerek nem azért csinál valamit, mert ő magától ezt megtenné, hanem mások ráhatására. És mondom, ezt nagyon fontosnak érzem, hogy a szülők egy kicsit jobban figyeljenek tényleg a gyerekekre, kamaszokra, fiatalokra, mert ezek nagyon szomorú statisztikák, hogy egy gyerekre ma Magyarországon 5-10 perc figyelem jut egy nap. Kamaszoknál ez 3 perc. És hogy ez nagyon kevés. Tehát tényleg kell beszélgetni, kell figyelni, és értő figyelem, tehát amikor nincs a kezünkbe a telefon, amikor nem tévét nézünk közben, nem mosunk, nem főzünk, stb., hanem leülünk, és csak beszélgetünk. És hát igen, az ilyen gyerekeket érintő bűncselekményeknél pedig, vagy akár baleseteknél, pedig pont erre akartam felhívni a figyelmet. Egyrészt egy kicsit pellengére állítani ezt a társadalmi dilemmát, ami sokszor visszatér, hogy ha valakit valami baleset ér, nemrégiben volt ugye egy kislány, akit a fürdőkádban ugye megrázott a telefontöltő, és meghalt, és az a társadalmi népharag, ami a szülőre irányul. Hol van a szülő? Hol? Mi? Tehát olyan szinten bántják egyébként ezeket a szülőket, akiknek a gyermekük az életét veszíti, hogy én ezt döbbenettel szörnyűködve nézem a TikTok csatornámon, én mindig fel is szólalok az ilyen ügyekben, hogy nézzünk már egy kicsit magunkba, hogy ne bántsuk őket, hát élete legnagyobb tragédiáját éli át, és akkor még ráteszünk egy lapáttal. Szóval, hogy rá akartam arra világítani, hogy balesetek ugye történnek, történhetnek, és hogy az ilyen helyzetekben is mennyire fontos az, hogy tényleg ez a mennyiben a szülő felelőssége ugye egy ilyen dolog, hiszen akinek van gyereke, az pontosan tudja, hogy a legtöbb baleset, vagy legalábbis az én gyerekeimnél így volt, hogy akkor történt meg, amikor én ott álltam kb. Mellette. Jó. Tehát nem kellett hozzá, hogy én ne legyek ott, mert fél méterre tőlem játszik, és lefejeli mondjuk a nem tudom, az asztal sarkát. Ilyen dolgok előfordulhatnak, megtörténhetnek, de egy picit talán érzékenyíteni akartam az embereket azzal, hogy leírtam, hogy egy szülő ott hogyan viselkedik, mit él át, tehát az első pillanatokban az a sok, hogy legyünk már azért emberségesek, hogy ne bántsuk ezeket az embereket, akkor se, ha idézőjelben bármi felelőssége van benne, hanem hagyjuk őket gyászolni, feldolgozni ezt az egészet, mert nekem ez is egy nagy szívfájdalom egyébként, hogy borzasztóak az emberek egymással. Tehát, hogy megtörténik a baj, és akkor belerúgunk még kettőt, meg megalázzuk, meg a saját nagyságunkat hangsúlyozzuk, elképesztően bántalmazó egyébként a magyar társadalom.
1: Hát és akkor mitől lenne más, milyen a gyerektársadalom?
0: Így igaz, tehát hogy ezt is sokan elfelejtik, hogy nyilván mi adjuk a mintát, és amíg akár gyerekekkel történik valami, vagy gyerekek követnek el valamit, és a felnőttek ilyen módon rájuk támadnak, meg halálukat kívánják, meg stb. Az interneten, addig tényleg mit várunk a gyerekektől? Magyarországon azért nagyon sok szerintem társadalmi probléma van ebből a szempontból, hogy ez most ugye az elmúlt időszakban nagyon ki is éreződött, hogy brutálisan bántalmazzuk amúgy egymást, és ez nagyon nincs így jól.
1: Hú, nagyon sok minden eszembe jutott. A családon belüli erőszakról muszáj beszélni, meg mondtad, hogy nincs figyelem, de hát van, amikor pont az egyik családtag bántja a gyereket, és az sem veszi észre a másik, vagy nem akarja észrevenni, vagy ismerős neki ez a helyzet, és nem szól. Ez is megrendítő, és hát az is, amikor ugye nyilvánvaló, hogy össze-vissza törve hozzá kórházba a feleséget, vagy a barátnőt, és semmilyen jogi lehetőség nincsen, hogy ez ne történjen meg még egyszer. És nyilván ez adta a te következő munkádat.
0: Igen, ugye a családon belüli erőszak az azért hazánkban elég erőteljes, és nem feltétlenül a fizikai erőszak, de ugye azért a verbális agresszió, tehát ez, amit mondtam, hogy mondhatni akár generációs dolognak is, hogy brutálisan tényleg nagyon sok bántalmazó ember van. És ugye a gyerekek kapcsán a gyerekvédelemmel rengeteg probléma van, ezzel kapcsolatban én számtalanszor szinte minden ügyben, amikor ez így napvilágra kerül, akkor fel is szoktam szólalni. Azért nincs rendben az, ami történik, csak hogy röviden elmondjam, mert ma Magyarországon az a gyakorlat, hogyha a gyermekkel történik valami, bántják, bántalmazzák, vagy verbálisan bántják, megvizsgálja egy pszichológus szakértő, és azt mondja, hogy hát a gyermeket nem érte tartós trauma, mert hát jó van, most lekevertek neki egy pofont, vagy leordították, de hát az anyja, apja ilyen, tehát ugye így tudja, és a gyerek a szülőkkel akar maradni, akkor azt mondják, hogy jó, hát nem valósult meg az eredmény, vagyis nem szenvedett el akkora traumát, amit ő most összeomolva sírógörcsöt kapna, akkor azt mondják, hogy nincsen semmi baj. Tehát rosszul kezelik, mert ugye csak a jelenre fókuszálunk. De ezek a traumák, amiket gyerekkorban elszenvedünk, ezek nem a gyerekkorunkban okoznak problémát, ezek a felnőtt kapcsolatunkban. De Magyarországon itt megakad a fogaskerék, hogy nem nézik azt, hogy ez, amit most a jelenben elszenved, ilyen idézőres mini traumák, tehát mondjuk egy folyamatos agresszív magatartás, az később hogyan fog ráhatni. Hanem azt mondják, hogy hát jó, de attól még a szüleim, meg szereti a szüleit, meg ugye a gyereknek joga van a családban élni, a saját családjában nevelkedni, ugye ez benne van a gyerekvédelmi törvényben. És itt kezdődnek ugye a problémák, hogy gyakorlatilag a gyermekvédelem az ilyen esetekben nem nyújt megoldást. Tehát, hogy nincsenek olyan szakemberek, vagy nagyon kevés, inkább így mondom, tehát nincs akkora kapacitás. A gyermekvédelemnek nagyon kevés a jogköre. Tehát, hogy ez a kopog, és nem engedik be, akkor megyünk haza. Tehát, hogy nem nagyon van meg az a légkör teremtve jogszabályilag, hogy határozottan fel tudjanak lépni. Tehát nincsenek komoly következmények nyilván, tehát egy kapcsolati erőszak is max. 3 év, tehát ez miről beszélünk. Nem bizonyítható elemekkel van feltöltve, tehát most én hogy bizonyítom be, hogy engem gazdaságilag bántalmaztak? Tehát mondjuk, hogy az én fizetésemből vettünk mindent, és a férjem meg mondjuk a saját számlájáról így költött. Azt mondják, hogy vagyonközösség van, fegyvert tartott a fejedhez, nem. Hát akkor köszönjük szépen, akkor ez nem gazdasági bántalmazás. Tehát ilyenekre gondolok, hogy nem bizonyítható dolgok vannak sokszor a bántalmazások mögött, vagy egy érzelmi bántalmazás, csúnyán beszélt velem. Oké. Okay. Nem hagytad ott, ugye ez a következő kérdés. Tehát, hogy a pszichológiai részét ennek, hogy egy ilyen bántalmazó kapcsolatban élő ember ugye traumakötésbe kerül. Ez egy komoly pszichés érzelmi függőség. És ez, mintha Magyarországon így nem létezne. Tehát a bíró is azt mondja, hogy hát jó, de 10 évig vele maradt, akkor mit akar most? Miről beszélünk? Holott ez a 10 év ez úgy telt el, hogy egy olyan szintű pszichés érzelmi függőségben volt a bántalmazótól, ami egyébként képtelenné teszi az embert arra, hogy felismerje, hogy mit csinál. Tehát nem tudom máshoz hasonlítani, olyan, mint egy drogfüggőség, hogy nem tudod, hogy mit csinálsz, nem tudod, hogy miért csinálod, és úgy érzed, hogy nem tudod elhagyni. És ez sehol nincs. Nem beszélhetünk erről. Tehát, hogyha erről beszélünk, akkor kész, elhagyják a bírók bárki az ilyen embert, hogy jaj, hát ilyen nincsen. Tehát, hogy itt vannak ugye a legnagyobb elakadások ezen a szinten, és mint mondtam, a gyerekvédelem az eléggé sok sebből vérzik. Én ugye a munkám során nagyon sokszor találkoztam családon belüli erőszakkal, rengetegszer, amikor akár ennek az áldozatait kellett helyszínelni, tehát akár emberölés vagy egy életveszélyt okozó testi sértés az elég gyakori volt, hogy az lett a vége. És ott is ugye az volt, hogy nyilván az ilyen nők, férfiak, mert ugye itt mind a kettőről beszélünk, a nők és férfiak egyaránt ugye mind jöttek hozzám, hogy de én most mit csináljak, vagy hova menjek, ugye ez volt az első kérdés, hogy értem, de én most hova menjek. És azt tudtam neki mondani, hogy nem tudom. Rokonok, ha nincsenek, vagy nem olyanok, anyaotthonok még csak-csak vannak, de azt azért szerintem tudjuk, hogy már bocsánat, nem akarok megbántani senkit, de sokszor egy hajléktalan szálló minőségével érnek fel, tehát nyilván az állam ezekre nem nagyon költött az elmúlt időszakban. Egy apa meg egy férfi, az meg főleg hova menjen, ugye? Mert az apákról nem is beszélünk sokszor, hogy még egy anya egy anyaotthonba meghúzza magát, de egy férfi az tényleg kb. A hajléktalan szállóra tud menni maximum. Nincs ez jól, és nincs ez kiépítve. És ugye én sok ilyet láttam, és én akkor mondtam, hogy te jó lenne amúgy ebben valahogy segíteni az embereknek, vagy irányt mutatni, vagy kicsit segíteni, tisztán látni nekik, és ugye később már a leszerelés előtt elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy ugye az ilyen bántalmazó kapcsolatban lévő embereknek segítek, egyrészt mentálisan felkészülni a kilépésre, megértetni, hogy miben vannak, hogyan lehet kilépni, majd utána nyilván a rendőri múltam miatt elmagyarázom nekik a hatósági eljárásokat, felkészítem őket az összes hatósági eljárásra, a tárgyalásokra, hogyan kell tárgyaláson viselkedni, hogyan kell jól kommunikálni, hogyan tudunk egy bántalmazóval szemben úgy kommunikálni, hogy megtartsuk a saját határainkat, hogy tudjuk ezt a gyerekek felé kommunikálni, hogy a gyerekek ne sérüljenek. Tehát egy ilyen nagyon komoly köztes pozíciót foglalok el nagyjából így a párkapcsolatok és a vállóperek között, tehát én úgy szoktam mondani, ugye, hogy tárgyalás felkészítés, előkészítés, az most, amivel én leginkább foglalkozok, de általánosságban is, amit mondtam, hogyha valaki csak mentálisan szeretne megerősödni, akkor velük is dolgozom, ahogy én szoktam mondani, hogy nekem gyakorlatilag az a munkám, hogy megtanítom az embereket nem félni a gonosztól.
1: Most eszembe jutott az az eset, ahol leírott, hogy 5 fiatal is öngyilkos lett, mire sikerült megtalálni azt, aki erre buzdítja őket online, tehát social felületen. Írtad ebben a részben, hogy talán 500 nevet is megvizsgáltál, szóval egy iszonyú kutató munka a nulláról, hogy ki lehet az, aki ezt irányítja a háttérből. Azt hinni az ember, hogy ilyen csak filmben van. Egyébként nagyon sokszor hiszi azt az ember, hogy ez a valóságban nem történhet meg annyira szörnyű, vagy annyira elképzelhetetlen.
0: Igen, ugye ő szoktam mondani, hogy a legbrutálisabb, legsötétebb történeteket azt ugye az élet írja, mert tényleg elképesztő amúgy, szerintem ez átjött az ügyekből, amikről leírok, hogy szerintem senki nem gondolná, hogy ilyen lehetséges. Igen. Valahol, ahogy szoktuk mondani, hogy boldog tudatlanság, ugye? Én biztos vagyok benne, hogy könnyebb annak, aki nem tud ezekről, vagy könnyebb annak, aki nem beszél ezekről, de attól, hogy letagadjuk, attól még nem szűnik meg maga a jelenség. És itt is ugye ez volt, hogy beszéljünk róla, írok róla, és igen, nézzük meg azt, hogy milyen emberek vannak, mert ezekből egyrészt szerintem tanulni is lehet, másrészt pedig remélem, hogy tényleg egy kicsit sikerül elfogadóbbnak lenni.
1: Most eszembe jutott az az eset, ahol leírott, hogy 5 fiatal is öngyilkos lett, mire sikerült megtalálni azt, aki erre buzdítja őket online, tehát social felületen. Írtad ebben a részben, hogy talán 500 nevet is megvizsgáltál, szóval egy iszonyú kutató munka a nulláról, hogy ki lehet az, aki ezt irányítja a háttérből. Azt hinni az ember, hogy ilyen csak filmben van. Egyébként nagyon sokszor hiszi azt az ember, hogy ez a valóságban nem történhet meg annyira szörnyű, vagy annyira elképzelhetetlen.
0: Igen, ugye ahogy szoktam mondani, hogy a legbrutálisabb, legsötétebb történeteket azt ugye az élet írja, mert tényleg elképesztő amúgy, szerintem ez átjött az ügyekből, amikről leírok, hogy szerintem senki nem gondolná, hogy ilyen lehetséges. Igen. Valahol, ahogy szoktuk mondani, hogy boldog tudatlanság, ugye? Én biztos vagyok benne, hogy könnyebb annak, aki nem tud ezekről, vagy könnyebb annak, aki nem beszél ezekről, de attól, hogy letagadjuk, attól még nem szűnik meg maga a jelenség. És itt is ugye ez volt, hogy beszéljünk róla, írok róla, és igen, nézzük meg azt, hogy milyen emberek vannak, mert ezekből egyrészt szerintem tanulni is lehet, másrészt pedig remélem, hogy tényleg egy kicsit sikerül elfogadóbbnak lenni, amit mondtam, hogy akár a rendőrség hatóság munkájával kapcsolatban is, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a rendőrök bent ülnek a rendőrösön vagy a kapitányságon, és kávéznak, meg körmöt reszelnek, mert ugye az emberek hajlamosak azt hinni, hogy azért, mert nem látják, hogy mit csinál a rendőrség, akkor az nem csinál semmit. De könyörgöm, hát a rendőrség az egy kvázi titkos nyomozás folytat le minden esetben, tehát minden nyomozásnak ugye meg kell védeni az érdekeit, tehát amikor úgymond nyilvánosságot kapott ügyekben is követelőznek az állampolgárok a tájékoztatásért, ezt azért meg kell érteniük, hogy egy ideje korán nyilvánosságra hozott információ az egész eljárás megakadályozza. És erre is fel akartam hívni itt a figyelmet, hogy sokszor embertelen munka van egy-egy ilyen ügyben. Tehát nem egyszer ugye nyomozócsoportok, 20-30 fős nyomozócsoportok, 0-24-ben mondjuk kamerafelvételeket elemeznek. Vagy iratokat olvasnak, vagy ahogy én, hogy akkor Facebook profilokat nézegetnek egyesével. Elképesztő sokszor ez, amikor mondjuk ott van több száz órányi kameraanyag, és ezt meg kell nézni. És az nem azt jelenti, hogy akkor a rendőr nem dolgozik, hanem nem minden folyamatnak van látszata. Meg ugye számtalan szóval van zsákutca. Yeah. Ezekről is írok, hogy ugye elindulunk erre, aztán kiderül, hogy hát ez egy teljesen tévút. Akkor ez most nem jött be, akkor menjünk a következő irányba.
1: Törteli Eszter volt a mai vendégem, aki a Dopamin kiadó True Crime sorozatának új kötetét írta, címe Szemtől szemben a halállal.
2: Az elmúlt percekben Törteli Eszterrel beszélgetett Olá Andrea, egyben műsorunk végéhez értünk. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket akkor is, és további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Dunahouse. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: melyik a legjobb fotós mobil?
5: Biztonságos-e a felhő?
4: Kell okos óra a nagymamának?
5: Megzabolázhatóak a techóriások?
4: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
5: Melyik a világ legjobb tévéje?
4: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig. Most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai hírekben 99%-ban almázni fogunk, már csak azért is, mert hogy nem régiben zajlott le az Apple WWDC, vagyis az a fejlesztői konferencia, ahol leginkább szoftveres megoldásokkal találkozhatunk, és minden évben itt mutatják be, hogy a következő operációs rendszerek mit fognak tudni, tehát azok a készülékek, amelyek képesek futtatni ezeket az oprendszereket, azok mennyire lesznek okosak, és hát azt kell mondjuk, szarkazmus táblát tartom föl, nagyon-nagyon okosak lesznek, mert hogy 2026 közepére eljutott oda az Apple, bár nem most fog még megjelenni az iOS 27 és a hozzá tartozó hasonló megoldások és rendszerek, vagy számítógépre, okosórára, stb. De hogy végre használja az AI-t úgy, hogy már megérkezhetett a Siri AI, aki sokkal okosabb, sokkal ügyesebb, olyannyira, hogy képes önállóan feladatokat ellátni. Éppen ezért például az EU azt is mondta, hogy köszönjük szépen, ide ti ezt nem fogjátok behozni. A műsor közepén azzal foglalkozunk, hogy vajon megoldás lehet-e az, hogyha az autóinkat a jövőben beburkoljuk majd napelemmel, és hogy van-e ennek egyáltalán értelme, 1,3 millió kilométernyi adatból fogjuk tudni levonni azt a következtetést, hogy bizony-bizony van. A műsor legvégén pedig a Nonplus Ultra nevében is Nonplus Ultra, a Vivo X300 Ultra készüléket fogjuk megnézni, amiért komoly használt családi autót is vehettünk, pláne azzal a videós, fotós csomaggal, amivel mi kaptuk, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az egyik legjobb, ha nem a legjobb fotós, videós képességű telefon, ami idén az iFaternél járt, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz ma is velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Az Apple ismét bemutatott Tim Cook utoljára, és leginkább szoftveres megoldások vannak a WWDC-n, sőt, gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az évente megrendezésre kerülő WWDC-n, mint ahogy ez a developer szóból kideríthető, valóban szoftveres dolgokat érint, de hogy a Peti is mondta itt az elején, mielőtt elkezdtünk erről beszélgetni, ugye most már hardware bemutatókon is a szoftverről beszélnek, természetesen mi másról lehetett volna szó az Apple legnagyobb fejlesztési konferenciáján, mint a mesterséges intelligenciáról, úgyhogy hát még nem merem teljes hangerővel kijelenteni, hogy megérkezett az Apple Intelligence, de valamiféle Apple Intelligence féleség Gemini-vel közösen megérkezett. Hát ettől volt hangos a 2026-os WWDC.
2: Ettől, és attól, hogy egyébként furcsa módon azzal kezdték a szoftveres bemutatókat, mert ugye most egyszerre beszéltek a macOS-ről, egyszerre beszéltek a Watch, tehát az okosóra operációs rendszerről, egyszerre beszéltek az iPad-ekre és iPhone-okra szóló operációs rendszerek új következő frissítéséről, de hogy a legelső és legfontosabb dolog, amit muszáj volt kiemelni, hogy mostantól kezdve, illetve majd a következő frissítéstől kezdve, a sokat kritizált áttetsző mód, áttetsző design, az szolidabb formára és testre szabható, tehát ilyen kis csúszkával lehet majd állítani, hogy mennyire legyen áttetsző az áttetsző. Valószínűleg rettentő sok kritikát kaptok azért a dizájnért, amit az elmúlt egy évben bevezettek az Apple eszközökön, de igen, a legfontosabb kérdéskör az természetesen a mesterséges intelligencia körül forgott. Ugye az Apple Intelligence, mint olyan, az valamennyire elérhető lokalizációtól és tényleg piactól függően, de hogy sehol sem hozta azt a szintet, amit az Apple pár éve, egészen konkrétan 2024-ben bedobott a köztudatba, hogy akkor itt most az okostelefon helyettet fog gondolkodni, és összegzi nagyon jól, nagyon ügyesen az értesítéseidet, válaszokat fog neked majd generálni a mindenféle kommunikációs platformokon, chat, e-mail, akármi, előre annak megfelelően, hogy mit és hogyan szoktál kommunikálni, meg hogy milyen kontextusról beszélgetünk. Ezeket megint promózta az Apple, most már úgy promózta, hogy ez most már tényleg jön, és ugye, mint tudjuk, az elmúlt időszakban sok-sok nekifutásból azért mindig az derült ki, hogy a saját fejlesztéseik azért bőven nem tartanak ott, ahol kellene és ahol a konkurensek, úgyhogy először az OpenAI-jal, most pedig a Google-féle Gemini szolgáltatással karöltve hozzák mindezt a felhasználóknak, úgyhogy talán most már lehet egy picit jobban hinni, hogy ténylegesen intelligens megoldások jönnek az Apple készülékekre.
1: És ráadásul az is érdekes, hogy valamennyire elhanyagolják most már ezt az Apple Intelligence kifejezést, felbukkan azért az előadás során, de hogy a Siri AI-ra lett kihegyezve ez a dolog, mert hogy egy 6-8 évvel ezelőtt valóban a Siri volt a legokosabb megoldás, vagy hangasszisztens, vagy digitális asszisztens, amivel lehetett találkozni hordozható eszközökben, és nem csak hordozható eszközökben, de hogy pontosan attól, hogy mind az OpenAI, mind pedig a Google, mind pedig a Meta sokkal nagyobb téteket tett föl a mesterséges intelligencia fejlesztése, egész egyszerűen mindenki elhagyta a Siri-t, és egy budjuta kis beszélgető partner lett, vagy hát nem is tudom, hogy hogy lehetne jellemezni az utóbbi időben, ám most már sokkal, de sokkal okosabb, ezért megkapta a nevében az AI kitételt is, úgyhogy valóban, ahogy a Peti is mondta, sokkal inkább le tudja venni a vállunkról a terheket a Siri, kontextusában megérti a szövegeket, teendőket tudunk rábízni, és azt elvégzi ezeket a teendőket adott esetben, akár mondjuk foglal nekünk étteremben időpontra asztalt, hogyha arra van szükségünk. Nyilvánvalóan, ahogy az Apple fogalmaz, egyrészt saját fejlesztésű mesterséges intelligencia algoritmus, de hogy a Google-el közösen is, tehát mit már próbálják azt oltogatni az emberek fejébe, és azt beletenni a mi fejünkbe, felhasználók fejébe, hogy itt azért már vastagon van saját Apple fejlesztés is ebben a mesterséges intelligencia csomagban, aminek abszolút a Siri a központja.
2: És hozzunk is pár példát gyorsan, tehát példánk okáért, ha valaki jelszókezelőket használ, akkor az tudja, hogy kaphat értesítéseket a jelszavakról, hogy kiszivárgott mondjuk az adott jelszó, vagy mondjuk túl gyenge az adott jelszó. A Siri nem csak erre képes a jelszókezelővel, hanem egész konkrétan egyes szolgáltatásokban az általa javasolt jelszavakra jóváhagyásunkat követően be tud lépni, és le tudja cserélni a jelszót, anélkül, hogy nekünk egy böngészőt meg kellene nyitni, és ez egy picit már egy ilyen sci-fi, és mondjuk azt, hogy azért helyenként aggodalmakat is felvethet, de lényeg az, hogy a jelszókezelő is egy ilyen mesterséges intelligencia ügynököt kapott a Siri AI segítségével, illetve a különféle Safari böngésző kiegészítők is egy egészen új fordulatot vesznek a böngésző platformok körében, mert hogy mostantól kezdve, ahogy egyébként néhány mesterséges intelligenciával tudunk kisebb-nagyobb alkalmazásokat, programokat, mini alkalmazásokat összeállítani, szimplán promptolással, programozói tudás nélkül, úgy most már az Apple beépített mesterséges intelligencia szolgáltatása a Safari böngészőben például okáért hasonló kiterjesztéseket, kis mini beépülő modulokat tud nekünk létrehozni, annak megfelelően, hogy mire szeretnénk és hogyan szeretnénk azt használni, tehát egy egészen érdekes új platformot, egy új mesterséges intelligencia alkalmazás platformot teremtett ezzel az Apple. Ez mindenképp nagyon érdekes, és számomra talán ez az egyik legkülönlegesebb megoldás, amit most demózott a gyártó. Nyilván a mesterséges intelligencia és szoftveres szolgáltatások terén azért van nagyon sok olyan, ami fotóhoz, videóhoz kapcsolható, a mindennapi e-mailezésünkhöz kapcsolható fotók, videók esetében például az egyik ilyen dolog, hogy nem csak arra képesek az AI segítségével az Apple operációs rendszerei, hogy úgymond kibővítsék a képet, nem csak különféle tárgyakkal, amiket mi generáltatunk bele, meg eltüntetni mondjuk dolgokat, hanem ha azt mondjuk, hogy egy fotó túl közeli, túl szűk a kerete, úgymond a fotónak, akkor képes azt kitágítani, és képes kiegészíteni akár az emberi test és ruházat egyes elemeit is, hogy nagyobb képet kapjunk, mondjuk egy közeli portré helyett egy mellképet készítsen rólunk, vagy arról, akit mi lefotóztunk, és ezek mellett képes olyasmire is, mint mondjuk a nézőpont, a szög, a fotós szögének megváltoztatása, tehát képes torzítani annyit a képen, mint hogyha nem szemmagasságból, hanem lentebbről készítettük volna az adott fotókat, ami már egészen vad, és ez egy picit előrébb is mutat, mint amit a konkurensek felsoroltak, vagy felsorokoztattak az elmúlt hónapokban képgenerálás és képjavítás és képmódosítás terén.
1: És hát ha már említettük azt, hogy az Európai Unióban milyen szabályozások, és azt is, hogy milyen mértékben nyúl bele a Siri és az Apple Intelligence, vagyis az Apple által készített algoritmus abba, ahogyan interakcióba lépünk a készülékkel, akkor az unió területén belül élőknek rossz hírünk van, ugyanis valószínűleg egy jó ideig nem fog megérkezni ez a fajta újdonság az unióban megvásárolt készülékekre, egész egyszerűen azért, mert hiába folytak az egyeztetések nagyon-nagyon régóta az Európai Uniós hatóságokkal, egész egyszerűen minden kompromisszumos javaslatot lesöpörtek az asztalról, semmiben nem engedtek az Apple-nek, így pontosan amiatt, mert eleve azért személyiségi jogi és kiberbiztonsági aggályokat vet föl az, hogy maga a készülék és a készüléken futó szoftver ilyen mértékben tud beleszólni az emberek életébe, ezt nem fogja tudni egy hamar kiküszöbölni, vagy egy könnyen kiküszöbölni az Európai Unióban az Apple, úgyhogy hiába nagy világ bejelentés, nem sokkal később kijött egy kiegészítés, hogy az unión belül bizony-bizony nem érkezik meg minden készülékre, csak a számítógépes oprendszerre, tehát a MacBookokon futó oprendszerre valamilyen kis jogézag miatt oda jöhet, illetve az Apple virtuális valóság szemüvegén futó operációs rendszerre is megérkezhet a Siri AI és az összes szolgáltatás, ami viszont a telefonokra, tabletekre pedig nem.
2: De mindezek mellett azért volt még nagyon sok apróság, amit bejelentett az Apple úgy összességében a szoftverfrissítés terén. Egyrésztről azt ígérték, hogy jobb optimalizálással az iOS is gyorsabban, jobban, kényelmesebben, szebben, fürgyébben fog futni a régebbi telefonokon is, és ezt visszamenőleg az iPhone 11-ig rendelkezésre bocsátják majd a felhasználóknak, tehát egészen hosszú most már annak a készülőknek a támogatási időszaka is. Van egy-két olyan okos óra, például az okos órás operációs rendszerben, ami furcsa, hogy nem kap frissítést, elvileg a WatchOS 27 például az alig 4 éves Apple Watch Ultra első generációra nem érkezik meg. Vannak különféle hardveres megkötések a tabletek terén is, de az iPad 9-ig visszamenőleg megkapják a frissítéseket az Apple táblagép felhasználói is, illetve, ami nagyon fontos, hogy komolyan veszik végre az Apple-nél azt, amit az Unióban egyébként már ideje mondogatnak, hogy nagyon-nagyon-nagyon szigorúan vesznek a jövőben, ez pedig a családi felügyelet, a gyerek felügyelet, a gyermekek felhasználási metódusainak felügyelete. Erre az Apple egy nagyon-nagyon-nagyon masszív készletet biztosít a szülők számára. Tehát ha mondjuk a gyerek letöltene akar egy applikációt, akkor ezt nekünk távolról jóvá kell hagyni, minden ugye opcionális és beállítás kérdés, ezt gyorsan megjegyzem. Ha mondjuk a gyerek egy új weboldalt keres fel, olyat, amit eddig nem nézett még meg a mobilján, a mobileszközén, vagy bármilyen Apple eszközén, akkor azt is mi felülvizsgálhatjuk, és először mi is jóvá hagyhatjuk, mint szülő, illetve nyilván ugye letírhatunk mindenféle ilyen funkciót, természetesen a felnőtt tartalmakat alapból blokkolni tudja az operációs rendszer, tehát felismeri, hogy milyen tartalom jelenik meg a kijelzőn, vagy jelenne meg a kijelzőn, és itt ez nem csak a szexuális, hanem az erőszakos tartalmakra is vonatkozik, tehát ezeket nagyon komolyan veszi a gyártó a mostani ígéretei szerint, a mostani szoftveres demo szerint, és nyilvánvalóan pont azért, mert az uniós szabályozások ezen a területen hamarosan nagyon-nagyon-nagyon megszigorodnak, mindenki másnak is komolyan kell majd venni, és hát ennek megfelelően azért elébe is ment valószínűleg a cég, és nyilván ez most egy olyan terület, ami abszolút egy ilyen piacszerzési lehetőség is a gyártóknak, hiszen aki jobb kontrollt kínál az eszközein, aki kényelmesebb kontrollt kínál a szülőknek az eszközein, azt a gyerekek számára is a szülő fogja majd preferálni, ergo nagyobb lesz a felhasználói kör, hamarabb sikerül már valakit bevonni az Apple ökoszisztémába, de ez egy mindenképpen pozitív felhangja volt egyébként a bemutatónak.
1: Tehát a 2026-os WWDC az AI-ról szólt, és minden az AI körül forgott, és ha már minden az AI körül forog, és említettük külön a Google-t, ugye, akivel az Apple Intelligence megvalósulhat, akkor ne menjünk el amellett a hír mellett, amiben összeeresztették a jelenleg elérhető ismertebb mesterséges intelligencia platformokat, hogy tessék, srácok, játszatok, hozzatok létre egy emberi társadalmat, és ezt utána kutatók megnézték, hogy a különböző mesterséges intelligencia algoritmusok hogyan viselkedtek benne, és azt kell, hogy mondjuk, hogy nem volt annyira nagyon meglepő, hogy az Elon Musk féle Grok az pillanatok alatt kiirtotta az AI emberiséget. Nem nagyon sikerült neki beilleszkedni, de ez egy nagyon-nagyon érdekes kutatás, bár messze menő következtetéseket még nem vonhatunk le.
2: Nyilván ez abszolút egy fikciós környezetben játszódó felmérés volt. Egyébként egy amerikai startup, az úgynevezett Emergence AI tesztelte azt, hogy ha mesterséges intelligenciát hatalomra juttatnánk, úgy abszolút mindenben, tehát teljes döntési joga lenne minden egyes területén az életnek, akkor hogyan tudná formálni, alakítani a társadalmat. Természetesen azért ez még mindig messze van a valós lehetőségektől, amit itt ebben a kísérletben elvégeztek, de gyakorlatilag egy én város szimulátorra engedték rá a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és egy 15 napos tesztidőszakban kellett az AI-nak helyt állni. Ebben a történetben részt vett az Anthropic féle Claude, a Google féle Gemini, az emlegített Grok, ugye a Twitter X akármi, illetve most már SpaceX AI néven futó rendszer is, ugye ez ugyanaz, mint a Grok lényegében, tehát hogy csak átnevezték a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat a platform kedvéért. Meglepően furcsa eredmények is eltérések jöttek ki egymáshoz képest, mert hogy a 15 napos szimuláció során gyakorlatilag a Claude az mindent pontosan tökéletesen tudott teljesíteni, amit ugye mondjuk azt, hogy elvártak a mesterséges intelligenciától, demokráciát alakított ki, nem volt bűnözés ebben a virtuális társadalomban, tehát gyakorlatilag nullára csökkentette a bűnözési rátát, és minden egyes ott élő fiktív karakter túlélte ezt a 15 napos kísérletet, tehát a Claude az egy abszolút pozitív, 100%-os teszteredményt ért el. A Gemini mondjuk azt, hogy egészen jól teljesített, ahhoz képest, hogy nem tudott tökéletesen megszabadulni a bűnözéstől. 683 bűneset volt, ezt nem teljesen értettük még a cikk kapcsán, hogy milyen kontextusban helyezve ez nagyon nagy számnak, vagy nagyon kis számnak minősül-e, de a 100%-os túlélési ráta azért itt is megvolt. Hát ezzel szemben a SpaceX AI, vagyis ugye a Grok, 96 órán belül elszabadította a poklot gyakorlatilag ebben a virtuális közegben, és hát kiirtotta a teljes lakosságát ennek a virtuális kis városkának. Nyilván ennek az egész kísérletnek az volt a lényege és célja, hogy vannak biztonsági szabályok és biztonsági korlátozások a mesterség és intelligencia szolgáltatásokban, amik pontosan azt a célt szolgálják, hogyha bármilyen döntési helyzet vagy emberi életbe folyásoló helyzetben használják a mesterség és intelligenciát, akkor az egy pozitív és biztonságos döntést hozzon ebben az esetben, ez pedig a Groknál nagyon jól látszik,

0: ahogy a gazdi szeretné. Tehát azt nem tudták a kutatók, és nem is akarják azt a következtetést levonni, hogy akkor az antropik féle Claude az, ami az abszolút pozitív jövőképet festett az AI-ról, míg a Grok az egyértelműen a pusztítás oldalán áll. Ennek ellenére mindenképpen érdekes dolog, akkor is, hogy ezt a Claude csak azért csinálta, mert hogy a gazdi nehogy bántsa őt, vagy nehogy meg legyen fenyítve, vagy egész egyszerűen csak meg akart felelni a fejlesztőknek és az antropiknak, hogy nézd gazdi, én jól csinálom. Minden esetre nem túl fényes a jövő ebből a szempontból, és egész biztosan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok féket és gátat kell majd beleépíteni a jelenlegi és a jövőbeli mesterséges intelligencia megoldásokba.
1: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom

iFater. Technológia konyhanyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyhanyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Emlékszem, az elektromos autózás gondolata egyébként már az én gyerekkoromban is jó sok évvel ezelőtt felvetődött mindenféle ilyen kis tudományos könyvekben, főként gyerekeknek szóló tartalmakban, hogy egyszer talán majd az ilyen megújuló energiaforrások valamelyiket fogjuk használni, és akkor persze játékosan voltak ilyen vitorlával ellátott autók, meg napelemmel ellátott autók, de hát nyilván azóta tudjuk, hogy azért az, hogy napelemeket pakolunk egy autóra, az nem jelenti azt, hogy akkor ott majd rögtön ingyen energiát fogunk kapni, és akkor átszelhetjük a fél országot azzal, hogy szimplán csak egy óriási napelemes számológépszerű panel van az autó tetején. Legalábbis eddig ezt gondoltuk, mert hogy egy új Európai Uniós projekt keretében egészen meglepő újdonságokat hoztak el kutatók az elektromos autó és a megújuló energiaforrás terén.
2: Ez a Solar Moves projekt, ami egy európai kezdeményezés, és nekem az a nagyon szimpatikus, hogy ugye nagyon sokszor van az, hogy különböző AI által és nem AI által generált, remélhetőleg legalább jó és minőségi adatokból kivetített projekciókra hivatkoznak emberek, és mondják azt szakértők, és nem akarom őket meghazudtani, hogy ez meg ez történik, hogyha ez meg ezt csináljuk. Ehelyett itt azt mondta ez a Solar Moves projekt, hogy nem. Persze megvannak ezek a projekciók, persze mi is lekutattuk ezeket a dolgokat, mármint hogy mennyire hatékony, hogy az autók tetejére vagy az autók felületére, ezt már mindjárt kifejtjük, napelemeket teszünk, hanem azt mondták, hogy nézzük meg egy ilyen 1,3 millió kilométert tesztelve ezt a technológiát, hogy mit tudunk ebből kihozni, jelenleg 2026-ban milyen eredményeket, valós eredményeket lehet elérni, ráadásul olyan cégekkel álltak össze, akik már ilyen vagy olyan módon ebben profik és elkezdték ezeket a dolgokat. Ez a holland TNO, a Fraunhofer intézet, amiről azért mi is jó párszor beszéltünk, a Sono Motors, az IM Efficiency és a Lightyear, melyek között vannak startupok, akik például azzal foglalkoznak, hogy meglévő tömegközlekedési eszközöket, buszokat alakítanak át elektromossá, ezáltal felújítva és hatékonyabbá téve a flottát, de olyanok is vannak, akik konkrétan paneleket terveznek. És hát az jött ki, hogy ugye ez, ahogy a Peti is mondta, egy kicsit futurisztikusnak hangzik, hogy beburkoljuk napelemmel az autót, és akkor az majd milyen jól tölti magát. Nem véletlenül nem terjedt el, bár a Hyundai és a Toyota is árul extraként, nem is annyira olcsó extraként, a tetőbe szerelhető, vagy a tetőre rakott gyári napelemeket. Ott azt mondják, hogy 3-5%-kal növelheti meg a hatótávolságot ez a napelem, míg itt 1,3 millió kilométer alatt, igen, ez nem annyira szép és szexi, mint egy gyári Toyota napelem tető, de mégiscsak azt mondja, hogy akár az 55%-át is, a villanyjárű energiafelhasználásának 55%-át képesek leszünk napelemekből megoldani, a járműretet napelemekből megoldani, ami azért nagyon-nagyon brutális szám.
1: 23 járműtípust vizsgáltak egyébként a kutatásban, mindenféle műholdas, meteorológiai adatokat, mindent összevetve számoltak azzal, a tapasztalat során mért értékekkel együttesen kombinálva, hogy milyen területen, milyen mértékű visszatöltést tudnak szerezni ezekkel a napelemekkel, és az 55% ez egy szimplán autóra felszerelt közép-európai éves energiaigényt jelent, mármint hogy annyit képes visszatermelni az autóra helyezett napelem. Dél-Európában egyébként akár 80% is lehet, ami azért már tényleg brutálisan hangzik. Nyilván ez tényleg autótípustól, felhasználási módtól, napsütéses óráktól, földrajzi helyzettől, meteorológiai körülményektől, mindentől függ, de összességében elmondható, hogy azért egy igen pozitív irány és egy ígéretes terület ez, aminek az egyik legfőbb nyertes egyébként a logisztika lehet, tehát nem feltétlenül az következik majd be, hogy itt pár éven belül mindenki napelemet fog az autójára rakni. Első körben, akiknél ez nagyon sokat jelenthet, egész konkrétan egy e-kamionnak mondjuk a napi hatótávját akár 15%-kal is megnövelheti, az tényleg a teherszállítás, a különféle furgonok felületének kihasználása, az, ahol ennek nagyon-nagyon nagy értelme lehet. A napelemes pótkocsik például napi 55-110 kWh energiát is termelhetnek, ami a hűtőrendszereknek feri le az igényét, tehát hogy nagyon sok mindent kiszámoltak ezeknél a dolgoknál, mert hogyha még azt nézik egyébként, hogy nem feltétlenül elektromos kamionok vagy elektromos logisztikai eszközök azok, amiknél használják, hanem mondjuk tényleg csak egy klasszikus dízel kamion esetében nézik a fogyasztást, akkor ott például az említett hűtőrendszer, az említett különféle logisztikához, illetve szállítás villanyozással kapcsolatos elektronikai rendszerhez szükséges energiát megtermeli, a napelemet felhelyeznek, akkor az önmagában a fogyasztásban, a dízelfogyasztásban is sokat jelenthet a logisztikai szektor számára.
2: Igen, ráadásul ugye úgy nézték, hogy akár az oldalára, tehát a nagy pótkocsik oldalára is fölhelyeztek napelemeket, tehát ezzel együtt lett ez az akár 80%-os, ugye a napsütötte országokban akár 80%-os érték, de mindenképpen jól mutatja azt, hogy komoly számokról van szó, ezt egészen komoly kontextusba is helyezték, ugyanis, hogyha 2024 és 2030 között minden új járművet felszerelnék ezzel az úgynevezett Vehicle Integrated Photovoltaics, vagyis röviden VIPV technológiával, akkor 15,6 terawattórával csökkenne az európai hálózatból elvett villamos energiaigény, és hogy ezt kontextusba rakjuk, ez a teljes magyarországi energiafogyasztásnak kicsivel több, mint az egyharmada, tehát mindösszesen 6 év alatt a jelenlegi technológiával már Magyarország fogyasztásának egyharmadával tudnánk csökkenteni Európában az energiafogyasztást, csak azzal, hogyha felszerelnénk ezeket a napelemeket, és itt jön a következő kérdés, amit mindenki szokott megkérdezni, hogy jó, de majd 15-20 év múlva, amikor szétestek a kamionok, ez akkor fog megtérülni. Ez sem igaz, mert hogy a kimutatás szerint 2 év alatt megtérül az a befektetés, amibe kerül egy-egy ilyen energiapanel burkolás, tehát igazából rövid távon már nagyon-nagyon pozitív hatása van, és onnantól pedig abszolút jön az a spórolás, amit a Peti is említett, hogy mondjuk a hűtőkamionnak a hűtését nem a dízelmotortól kérjük, hanem a tetőre és az oldalra szerelt napelemek oldják ezt meg, a kabin légkondicionálásáról és egyéb elektromos eszközökről nem beszélve, tehát ez bár jelenleg a 2026-os technológiákkal és a most használt járművekkel is egy komoly érv lehet, ráadásul ahogy fejlődik, mert azért hál' Istennek fejlődik a napelem technológia, ezek a számok csak egyre jobbak lesznek az évek során, úgyhogy egészen biztosak lehetünk benne, hogy a következő 5-10 évben nem csak ez a kutatás dől majd meg, és lesznek pozitívabbak a számok, hanem egyre többször kerül valóban használható és szemmel látható mennyiségű energiát termelő napelem majd a járművek burkolatára is. Kíváncsiak vagyunk, hogy a nagy autógyártók mikor fogják ezt úgy érdemben is beépíteni már akár széria modellekbe, nem extraként megvásárolhatóan, hogy ebből mi vásárlók, elektromos és nem elektromos autóvásárlók is profitálhassunk.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Néha van, hogy egy-egy gyártó meg akarja és meg is mutatja, hogy mit gondol egy bizonyos területéről annak, ahol ő dolgozik, és ilyen a Vivo is, aki most egy speciális telefon szettel jelentkezett fel, hogy azt kell mondjam, hogy igazából a csomag együtt, ami érdekes, mert hogy itt van nálunk a Vivo X300 Ultra, ami ugye a Pro-nál és minden X300-nál jobb és magasabb és több, és hát és mindenképpen sokkal, de sokkal drágább önmagában a készülék is, de az a csomag, amivel mi megkaptuk, és az a csomag, amivel megvásárolható, egyrészt az elején szó szerint bicskanyitok a tohár cédulával indult, tehát azért arra mi is nem a szemöldökünket húztunk föl, hanem egy ilyen nagyon könnyed, bizonyos felmenő szülők emlegetése bukott ki inkább a szánkon, hogyha ezt így tudom érzékeltetni. Olyan árcédulával érkezett meg az X300 Ultra, azzal a fotókittel, azzal a fotózásra és videózásra szánt kerettel, amiről ismét szót fogunk ejteni, hiszen az Ultrának szerves része, mert ha valami ennyire jó, mert azt az elején kellett mondani, ennyire jó fotózásban és videózásban, ahhoz már nem feltétlenül bűn valóban extra kiegészítőket vásárolni, ami még tovább színesíti és még tovább tolja a képességeit egy alapvetően is szuper fotós, videós telefonnak, csak hát mondom az árcéduna mellé, nagyon-nagyon-nagyon vaskosra sikerült, de szerintem kezdjük előbb a telefonnal, mi az X300 Ultra, mit jelent, hogy most ez a legjobb, legcsúcsabb Vivo telefon, amit csak pénzért meg lehet vásárolni.
2: Nagyon csúnyán fogalmazva, ez egy szteroidos X300 Pro, márhez mond valakinek is valamit. Ugye az utóbbi modellt, az X300 Pro-t, azt korábban már teszteltük, az Ultra igazából szakított azzal a Vivo hagyománnyal, amit így eddig a gyártótól láttunk, tehát nem a taiwani MediaTek chipekre, nem a MediaTek lapkákra épül a készülék, hanem a Qualcomm Snapdragon Elite 5-ös abszolút mindenben csúcs és legerősebb hardware-ét biztosítja a felhasználó számára. Ez a központi lapkakészlet 16 GB rendszer memóriával és 1 TB-nyi tárhelyjel érkezik. Ez nagyon fontos, mert hogy amit a készülék ugye elsődlegesen profiljaként megjelöl, vagy igazából a gyártó megjelöl a készülék számára, az a fotózás, videózás, tehát mindenképpen a tartalomgyártás, ami orbitális mennyiségű helyet igényel, nyilván nem véletlenül a legnagyobb tárhelyel adják, ami manapság okostelefonokban elérhető. A bővíthetőségről sajnos ugye le kell mondanunk, ez nem annyira meglepő okostelefonos földén. Nyilván Android operációs rendszer, Android 16 és Origin OS nevezetű kezelőfelület az, ami kommunikál a felhasználóval, és nyilván az egészet egy 6600 mAh, tehát kifejezetten nagynak számító akkumulátor eteti, hogy a napi használatot jól bírja a készülék. Ezt 100 watttal tudjuk tölteni vezetékesen, és 40 watttal vezeték nélkül, tehát ezen a téren egy picit hoz többet, mint az előbb modell, csak úgy, mint a megjelenítő a kijelző terén, mert hogy még a Pro modellnél az LTPO AMOLED kijelző csak idézőesen 120 Hz-től frissíteni, itt már 144 Hz-el, a 6,78-szoros képátlót 6,82-re emelték, szóval minden téren egy picit több, és ennek megfelelően egy picit nagyobb telefon, amiről beszélgetünk, kézbe béve pedig érződik ez a, mondhatni, hogy tepsi méret és tepsi megjelenés, van egy ilyen nagyon-nagyon erős jelenlét ennek a készüléknek, ennek megfelelően pedig ugye a masszivitás, a súlyelosztás, minden amúgy egyébként a helyén van, az összeszerelési minőségre egyáltalán nem lehet panaszunk, és ha már az összes többi specifikációban picit fentebb ugrott a gyártó, akkor nyilvánvalóan a kamerák terén is azért jócskán láthatunk helyenként előrelépést, egy-két oldalon pedig viszont nagyjából ugyanazt kapjuk, mint az X300 Pro-tól.
1: Kamera téren is minden szempontból jobb, mint a Pro, ami ugye már eleve nem volt egy rossz fotós, videós telefon. 200 megapixeles a főkameránk, azt most szeretném megjegyezni, hogy mindegyik hátlapi kamera egyaránt optikai és elektronikus képstabilizátorral rendelkezik. Ez azért nagyon-nagyon nem megszokott. Nem merem azt mondani, hogy egyedülálló, de biztos, hogy nem nagyon volt nálunk olyan telefon, ahol mindegyik lencse kapott optikai képstabilizációt. Ez mindenképpen pozitív és abszolút jótékony hatással van, főleg a 8K videózásra, mert hogy 8K videózásra is képes ez a telefon, 200 megapixel a legnagyobb, mint azt említettem, de 200 megapixel a második kamera is, és van egy 50 megapixeles nagy látószögű kameránk pluszban, szóval igazából tényleg azt lehet mondani, hogy egy egészen picit sem apróztál a Vivo, hogy arról van szó, hogy milyen lencséket és milyen optikákat teszünk bele ebbe a készülékbe, és ami nagyon érdekes, ha már mondtam a 8K videózást, amit én személy szerint még feleslegesnek tartok, de a telefon tudja, és a világ erre felé megy. Nálam sokkal érdekesebb a 4K-s 120 képkocka per másodperces felvételi mód, ráadásul 10 bites loggal, ez igazából a videósoknak fog sokat mondani, tehát tényleg azt látjuk, és tényleg azt érezzük, hogy ezzel a Zeiss objektívekkel, ezzel a hardware-rel, amit valahogy sikerült ebbe az ahhoz képest kecses alumínium készülékházba belepasszírozni, egy nagyon-nagyon-nagyon komoly videós és fotós képességet kapunk, még egyszer mondom, nem a bokáig lenyúlós árcédulával, hanem nem is a pincébe, hanem a mélygarázs második-harmadik szintjéig lenyúlva kell gondolkozni, amikor az X300 Ultra-ról beszélünk. Nagyon-nagyon drága telefon, talán az egyik legdrágább telefon, ami nálunk járt idén, ezt kimerem jelenteni. Úgyhogy a fotós képességek terén jó hardveresen, ennél egy fokkal fontosabb, hogy jó a végeredmény is.
2: És nyilván ezt az említett összeget, ezt az említett vételárat lehet még fentebb tornázni, mármint emlegettük, hogy vannak kiegészítők, és az X300 Pro-nál is láttuk már azt, hogy különféle fotós, videós extrákat tudunk a készülékhez rendelni, ezt az Ultra-nál kicsit tovább bővítették. A Vivo termékpalettán immáron háromféle objektív, mármint a ténylegesen felcsatolható, készülékre csatolható objektív található a kínálatban, mindezek mellé pedig különféle tokokat, adaptereket, szűrő, ND-szűrő adaptereket is tudunk a készülékre pakolázni, sőt, ugye egy profi videós, fotós markolatot is fel tudunk pattintani a telefonra, ami USB csatlakozón, tehát nem Bluetooth-on, nem jelkéséssel, hanem konkrétan direktben USB csatlakozón keresztül kommunikál a telefonnal, testre szabhatók a tárcsák és gombok, amiből több is van ezen a markolaton 1-2-3-nál azért, tehát hogy kifejezetten abban a szemszögben közelítették meg a tervezéskor ezt is, ezt a kiegészítőt is, hogy egy fotósnak, egy videósnak mi lenne fontos, és ennek megfelelően testre szabható a fotós felület, a videós felület, rengeteg beállítási lehetőségünk van. Külön kapott a mostanság trendi street fotó kategória egy módot, amit akár azonnal is indíthatunk gyors kattintással, gyors gombnyomással, tehát ha valakinek ez a kis szíve vágya, hogy erre használjon egy okostelefon, akkor a Vivo gondolt rá is, nem csak az Ultrában, a többi készülékben is, de ugye most az Ultránál azért ezt mindenképpen ki kell emelni, hogy mind fotós, mind videós téren nagyon sok rétületes felszabható, nagyon sok beállítást enged, a Pro mód nagyon jó kezelő felettel, nagyon jó grafikus felettel rendelkezik, nagyon egyszerű és könnyű utánaállítani bármit az aktuális videófotó helyzetben a képnek, és hát a végeredményről tényleg beszélnünk kell egy kicsit, mert az elég egyértelmű lehet ezek alapján és a felvezetők alapján, hogy azért nem csalódtunk abban, hogy milyen fotókat készít a telefon, de számomra sokkal közelebb álló és egyébként sokkal meglepőbb dolog volt, hogy videóban mit tud nyújtani, főleg az említett egyébként nálunk járt például 200 mm-es objektívvel, amit felpattinthatunk a készülékházra. A telefon annyira jól kezeli a stabilizálással azt, hogy akár kézből tényleg is, ez egy kicsit vad volt már nekem, hogy kézből ekkora gyújtótávolsággal nagyon-nagyon szép, éles videókat, éles képeket, jól is stabilizált képeket, videókat tudunk készíteni. Remek háttérámosással dolgozik a készülék. Nyilván van egy akár szoftveres plusz utána állítás is a telefontól, de ha gondoljuk, akkor ez a jelentős részét teljes egészében elhagyhatjuk, és ahogy említette Fekés, a 10 bit log felvételi módra váltva, még a színezést is saját magunkra bízhatjuk, illetve az utómunkára bízhatjuk. Videós téren egyszerűen elképesztő az, amit ez a telefon tud, gyakorlatilag egy nagyon durva tartalomgyártó eszköz, ilyen pici méretben.
1: 100 darab esztergomi látképet kellene leszurkolni a csomagért még kedvezményesen is, amiben benne van ez a teleobjektív, és benne van az a keret, amiben bele tudjuk tenni, mármint a teleobjektív, és ez a plusz markolat, ez külön kapható, és egy újabb kit, egy újabb extra, az a videós keret, inkább videóra szoktak ilyen kereteket használni, mert bepattíthatjuk a telefon, és akkor gyakorlatilag jó, kényelmes markolattal, egyéb lámpákat, mikrofonokat fölaggatva erre a keretre, tényleg profi videókamerát tudunk faragni az X300 Ultrából. Az a baj, hogy igazából a teleobjektívet, és még talán a fotómarkolatot is, mivel egy kitben jön, nem tudjuk szétszedni, azt még értjük árban is, tényleg abban nagyon komoly technika van, abban valóban üvegek vannak, abban lencse van, ez egy rendes objektív, amit rápattintva a telefonra nagyon-nagyon megsokszorozzuk a képességét, de egy kicsit fájó pont nekünk, hogy ez a keret, mivel mi is dolgozunk hasonlóval a privát életünkbe, ugyan nem a Smallring márkától, akivel együtt dolgozott a Vivo, de közel a felére meg lehet vásárolni ahhoz képest, amennyit a Vivo adja. Tehát itt egy picit érzünk némi bicsaklást abban, hogy racionálisan mi megvennénk-e a videós keretet hozzá, nem. Viszont az objektívet pedig igen, mert annak ellenére, hogy ez egy teleobjektív, még a makrózásban is kifejezetten sokat segít.
2: És nyilván a Vivo is érzi azt, hogy nem feltétlenül a külön vásárlás lenne az elsőleges cél mindenkinek, ezért mindenféle csomagkedvezményekkel dobják piacra ezt a készüléket. Ebben most annyira nem akarunk részleteiből belemenni, de mindenképpen érdemes megnézni azt is, hogy milyen opcióban tudjuk megvásárolni a telefont, milyen kiegészítőkkel, mert hogy úgy már azért sokkal elgondolkodtatóbb. És szerencsére egyébként a gyártó képviseli ezt a fajta mentalitást, mármint ezt a fotós-videós mentalitást más modelleknél is. Nyilván már idővel igyekszünk mi is a lehető legtöbb modelljüket a középkategóriáig lemenőleg kipróbálni, amihez ilyen extra lencséket és extra markolatokat tudunk szerezni, de ettől függetlenül az X300 Ultra tényleg megmutatta azt, hogy most már a gyártók nem csak egy ilyen átlag ember számára jó fotós-videós telefont akarnak a piacra dobni, hanem adott esetben akár a sokkal kritikusabb szemléletű tartalomgyártókat is megpróbálják megcélozni egy, hát ebben a szinten már egészen félprofinak is mondható teljesítménnyel.
1: Tényleg azt tudjuk mondani, hogyha valakit a fotós-videós képességek érdekelnek, nézze meg az Ultrát, nézzen teszteket, nézzen tesztvideókat. Még tudnánk mesélni sokat az X300 Ultráról, de ez az egy óra hamar eltelik, mint ahogy mindig. De természetesen az iFater.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a Blue Sky platformon is ott vagyunk, míg itt egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Menekülttábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány Magyar Péter szerint. Rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az Orbán kormány által Vitnyédre tervezett menekülttáborról osztott meg információkat a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, Orbán Viktor kormánya 2024 nyarán migránstábort akart létrehozni Vitnyéden, mert az előző miniszterelnök akkor még úgy gondolta, hogy az uniós migrációs paktumot végre kell hajtani. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szántak. Magyar Péter szerint az Orbán kormány megállapította, hogy 2026-ra ki kell lélezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz tagadja, hogy valóban menekülttábort akartak volna Vitnyéden, Orbán Viktor szerint taktikáztak. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Állam kincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csaknem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a Párizsi Klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább.
0: Időjárás jelentés.
5: Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. A szél sokfelé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, mint most már talán többen megjegyezték, a láthatóságról lesz szó. A mai műsorban egy picit a láthatatlanságról és az elbújásról is, azt majd mindjárt kifejtjük bővebben, akit vendégül hívtam, Böhm Andrea, addiktológiai konzultáns. Múltkor is elmondtam, voltál már itt vendégségbe 2 évaddal ezelőtt, hogy a név azonosság az nem a véletlen műve. Nagy szeretettel köszöntelek itt.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Arról szeretnénk beszélni, alapvetően függőkről, függésről fogunk beszélgetni, és ki fogjuk azt is fundálni, hogy mennyire jellemző a bujkálás, a láthatatlanná válás, és mikor kerül sor adott esetben egy ilyen, hát talán itt is coming out-nak hívják, ugye?
2: Igen, egy előbújás.
1: Előbújásnak hívhatjuk, erről fogunk egy picit később beszélni, tehát ez a témánknak, a láthatóság részének a fő felütése, de azért először a személyes láthatóságodról kérdeznélek, ugye, ahhoz, hogy addiktológiai konzultánssá váljál, és egy most már talán viszonylag ismerté is, az kell, hogy előzetesen az ember ebbe beletegyen, tartalmat gyártson, gondolkozzon ezen. Tehát ha vissza tudsz emlékezni arra, hogy mikor döntöttél úgy, hogy arra az útra lépsz, hogy ezt a fajta személyes láthatóságot megteremtsed, akkor milyen gondolataid voltak, mik vezettek, és talán milyen nehézség volt ebben, mikor elindultál ezen az úton.
2: Ezt egy kicsit muszáj távolabbról indítani, mégpedig onnan, hogy én nem csak addiktológiai konzultáns vagyok, hanem felépülő függő is, tehát érintett is vagyok. Így aztán nem csak arról kellett gondolkodni, hogy szakemberként hogyan lépek elő, hanem nekem személyesen is volt egy ilyen coming out-om, vagy előbújásom, amit ugye megelőzött több évnyi szenvedés az aktív függőségben, utána pedig több év felépülés még a szakemberré válás előtt. Eközben ugye mire eldöntöttem, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, akkor zajlott egy egyetemi képzés, ami alatt gyakran feltették a kérdést, hogy vajon hogyan lépünk ezzel elő, hogy egyszerűen csak hirdetem majd magam, mint addiktológiai konzultáns, vagy például felvállalom-e, hogy én magam is függő vagyok, felépülő függő.
1: Tehát akkor ez egy dilemma már így a képzés során tulajdonképpen, amivel szembesítenek, vagy amiről beszélgettek ott egymással, hogy jó, elvégzem ezt a képzést, de akkor utána hogyan fogják ezt rólam tudni?
2: Abszolút dilemma, sok szempontból is dilemma, szerintem ez egy elég fontos része a mai témánknak. Tulajdonképpen lefedi az egész mai témánkat az, hogy jó-e előbújni, van-e annak veszélye, milyen hatása lesz a környezetemre annak, hogy én személyesen úgy döntök, hogy felvállalom azt, hogy függő voltam, vagyok, attól függ a megközelítést, honnan nézzük. Nekem személyesen ez elég sokáig kifejezetten nagy dilemma volt. Elsősorban pont itt az említett családi vonal miatt, hogy ez vajon milyen hatással lesz a családra. Amikor bennem már megszületett a gondolat, hogy én felvállalnám, akkor utána én még futottam egy kört, és megbeszéltem a szüleinkkel azt, hogy ez őket hogy érinteni, mit szólnak hozzá, nem mondom, hogy kitörő lelkesedés fogadta ezt az ötletet, de egy elfogadásra jutottunk
1: közösen. De most ezt az előbújást mondod még, vagy azt is, hogy egyáltalán, mint addiktológiai konzultáns, te porondra lépsz, tehát ez két külön dolog akkor.
2: Ez inkább a függőségnek az előbújása, de hát a kettő, szóval nagyon az tűnik ki, hogy a függők nagyobb bizalmat szavaznak azoknak a szakembereknek, akik maguk is érintettek. Természetesen nem muszáj egyébként érintettnek lenni ahhoz, hogy valaki az addiktológiai szakmában elhelyezkedjen. Vannak előnyei annak is, hogyha valaki nem közvetlenül érintett, mégis azért a függők azok nagy részt bizalmatlanok, és egy fokkal több bizalmat szavaznak azoknak, akik maguk is átmentek valami hasonlón, mint aki a segítségkérő, és akkor nekem ez volt az igazi dilemma, hogy felvállaljam, mert hogy én évekig küzdöttem saját magam is egy függőséggel.
1: Ugorjunk most oda, amikor ezt eldöntötted, és erre az útra léptél, mert a függőknek ezt a fajta belső utazását, ezt úgyis mindjárt érintjük majd a későbbiekben, de térjünk akkor most oda, amikor úgy döntöttél, hogy ugye lesznek klienseid, tehát fogsz kezelni függő embereket, segíteni, támogatni őket abban, hogy felépüljenek, vagy felépülés útjára lépjenek, ugye, mert ez egy ilyen folyamatos ongoing projekt, ezt tudom tőled. Tehát akkor milyen lépések álltak előtted, és miért lehetett végig gondolni, akár a technikai dolgokra is gondolok, mint honlap, ilyesmi, hogy akkor láthatóvá váljál.
2: Azt gondolom, hogy az egész folyamatból maga a döntés volt a legnehezebb, mert utána már lehet segítséget kérni a környezettől, tehát hogy nekem nem volt abban tapasztalatom, hogy hirdessem saját magam, vagy bármi egyebet. Igen, kellett segítséget kérni egy honlap elkészítésében, el kellett kezdeni kitanulni a Facebook hirdetéseket, ami tőlem egy teljesen idegen dolog volt. Én egészen addig alkalmazásban voltam, teljesen más területen. Nem kellett ezzel foglalkoznom. Annyira nem teljesen más területen, mert hogy kommunikációs az eredeti végzettségem, és mások hirdetéseivel azért találkoztam akár szakmai szinten is, de nem voltam ennek például egy ilyen tanult.
1: Hát meg saját magadat kellett, ugye? Tehát nem csak az, hogy saját magad intézett, hanem magadat is kellett meghirdetni.
2: Így van, és az is egy, szerintem egy nehéz ilyen lépés, amikor egyszer csak hát avanzsálok termékké. Alkalmazottból például. És akkor itt a termék szó az egy elég fontos megvitatandó kérdés, hogy itt akkor mi a termék? Egyrészt a tudásom, másrészt a tapasztalatom. Ugyanakkor lehet-e a függőség egy termék? Vagy a felépülés lehet egy termék?
1: Hát egy ígéret lehet, hogy akkor ez egy ilyen költői kérdés, akkor költői választ adok rá, ahogy én látom, egy ígéret, vagy egy bizalmi szint lehet benne, hogy olyan ember kínálja ezt a szolgáltatást, hanem is terméket, aki tudja, miről beszél.
2: Így van, ugyanakkor benne van egy dilemma továbbra is, hogy a felépülés, ahogy mondtad nagyon jól, hogy ez egy ongoing, egész életen áttartó projekt, és soha nem szerencsés azt kimondani, hogy itt én most kész vagyok, én felépültem, és ezzel már nincsen dolgom, mert sajnos hallunk nagyon sok olyan esetről, ahol mondjuk visszaesés történik. Tehát amikor az ember eldönti, hogy ő akkor kilép azzal, hogy igen, én most már megdolgoztam egy csomó jellemhibát, meg van egy előre haladott ilyen személyiségfejlesztési út, akkor még mindig ott van az a pici bizonytalanságfaktor, amit a felépülési munka amúgy igényel, hogy ne bízzam el magam, hogy ez most már biztosan örökre így lesz. Ugyanakkor, ha kiállok, és akkor ez biztos, hogy a többi szempontból is, amikor vizsgáljuk, hogy milyen kockázata van a kiállásnak, hogyha ne adj Isten valaha visszaesik valaki, aki előtte előállt azzal, hogy ő felépülő függő, az azért sok szempontból kellemetlen. Ha egy szakember esik vissza, az egészen különösen kellemetlen.
1: Hát ez egy katasztrófa, tehát a kellemetlennél talán több is, hiszen akkor ez egyúttal az egzisztenciáját is érinti ismét, meg a hitelességét.
2: Így van, a hitelességet, illetve hát ezt a megszavazott bizalmat, amiről az előbb beszéltél, hogy ez egy ígéret, és hogyha ez az ígéret megtörik, akkor az egész csomag elbizonytalanodik, meg a környezet is vele.
1: Még azon gondolkoztam, és ez még erősen a személyes láthatóságnak a része, hogy ezt a fajta munkát lehet úgy is végezni, és amennyire tudom, végezted úgy is, hogy szervezeten belül, vagy cégen belül, vagy egy klinikán belül, most hívjuk, hogy akarjuk, tehát nem feltétlenül épít az ember személyes brandet, itt ugye alapvetően ezt boncolgatjuk itt ebben a műsorban, ha nem lehet azt is csinálni, sokan csinálják, mondok egy gyógytornászt, hogy van egy gyógytornász, van egy klinika, és ott, akihez beosztanak, vagy akit megszeretek, ahhoz megyek, de nem feltétlenül tudom előzetesen a nevét. És ehhez képest egy másik megközelítés, amikor az ember azt mondja, hogy Böhm André addiktológiai konzultáns, itt és itt fogad, rendel, fel lehet venni a kapcsolatot, tehát ez megint egy még bátrabb irány tulajdonképpen.
2: Így válik termékké egyébként. Az egyik szolgáltatás egy nagyobb szolgáltatás csomagban, mondjuk egy kórházi rendelőben, vagy egy osztályon, vagy akár egy magánrehab részeként, mert ezeket én mind végigjártam, és ott tényleg csak az egyik szolgáltató vagyok, akár név nélkül. És ehhez képest egy óriási ilyen paradigmaváltás az, amikor magamat kell hirtelen így polcra tenni.
1: Érzelmi szempontból egy nehéz vagy izgalmas helyzet, vagy akár az egzisztencia részét végig gondolni, hogy akkor most nem fizetésen vagyok egy szervezetben, aki amúgy hirdet és jönnek hozzá, hanem én nekem kell megteremteni ezt a klientúrát, ugye ezt a kört. Hol voltak itt a legnagyobb izgalmak?
2: Még egy picit egy gondolattal a döntésre visszatérve, ugye az is egy nagy ilyen fejtörést okoz, hogy oké, én eldöntöttem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, ugyanakkor még nem nagyon idősen döntöttem el, nem is nagyon fiatalon, tehát 30-as évem közepén döntöttem el, hogy én erre a pályára szeretnék lépni, de ugye előtte sosem dolgoztam ebben, akkor felmerül a kérdés, hogy mi van, ha én 5 év múlva már nem ezt szeretném tegyük felcsinálni, hanem elmennék
1: cipő akár, felső rész készítőnek.
2: Például, vagy akár politikusnak, ami sosem volt vágyam, nem is merül fel egyébként, de hogy mi van akkor, hogyha egyszer csak egy ilyenfajta váltás történik?
1: Mondok neked valamit, ez az embernek a 40-es évek közepén is ugyanígy elő tud jönni, sőt még később is, tehát ez nem specifikus, de valóban, ha az ember leteszi a voksát egy karrier állomás mellett, akkor végig kell gondolni, hogy ez mennyi ideig fog tartani.
2: Abból viszont specifikus, hogy mondjuk újságíróból bármikor lehet utána az ember politikus, az valahogy így egy azonos ív, az működik, de hogyha én előtte coming out-oltam mondjuk a függőséggel, de utána már nem függőként Értem. Szeretném magam fémjelezni, az bizony ott van az interneten örökre, tehát utána már nagyon nehéz, ha lehet egyáltalán
1: tehát egy bélyeget felválasztva.
2: Ami jelenleg egy nagyon pozitív bélyeg, hiszen ebben dolgozom, és hitelesítem azzal, hogy csinálom a dolgomat, és felépülésben vagyok, és úgymond, ha már a terméknél maradunk, akkor termelem ki azokat a felépülő függőket, akik korábban szenvedtek évtizedeken keresztül, és most már akár évek óta józanok vagy tiszták, de ez innentől a visszafele fordulás, vagy egy teljesen új
1: út választása, az
2: nehezebb lehet akár.
1: Ez egy érdekes szempont, ez így nem is volt meg, úgyhogy nagyon jó, hogy ezt hozzátetted. Megszületik akkor a döntés, hogy saját brendet építesz, itt tartottunk. Mit fontoltál meg, vagy milyen gondolataid voltak?
2: Ebben kértem segítséget családon belül is kommunikációhoz értő hozzátartozótól.
1: Az szerencsés, ha van ilyen.
2: Nagyon szerencsés, hogy van egy ilyen testvérem. Egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy azért nekem nem pusztán hirdetésekből vannak klienseim, hanem nagyon sok segítséget kaptam, és talán a nevét is szabad mondani dr. Szemelyáci Jánostól, aki tulajdonképpen olyan régóta az utam részese, hogy még az én aktív szerhasználatom időszakában is ő volt a segítőm. Az utolsó időszakban ő jutatott el aztán így a tisztaságig, és az egyetemen oktatóm volt, és azóta egy ilyen mentor támogatóm, és az elejétől kezdve bizalmat szavazott nekem, úgyhogy rajta keresztül elég sok kliens érkezett hozzám, de valóban van egy ilyen egyéni márkaépítés része is a dolognak. Az elején kifejezetten sok hirdetéssel indítottam, ami egy ilyen nagyon levegőbe meg vaktába lövöldözésnek tűnt, mert hogy nem igazán látszódik az, hogy ki kattint. Aki már valaha tett felhirdetést, az biztosan ismeri ezt az érzést, hogy vajon ez hova ér el, mennyit pénzt érdemes rákölteni,
1: hát
2: egyetlen
1: egy
2: mi válik be, így van. Tehát, hogy, de hogy nem az én szakmám, és emiatt, és nem is ez, elfelé akartam elindulni, hogy én remek marketinges legyek, hanem csak azt szerettem volna, hogy végre tudjak abban dolgozni, ami így kirajzolódott, hogy az én utam.
1: Igazából ami szerintem a te esetedben még ennél is számottevő, vagy izgalmasabb, az a tartalomgyártás, mert a hirdetés, oké, az ember kitesz egy ilyen-olyan képet, megszerkeszti, és azt mondja, hogy itt és itt elérhető vagyok, de hát ez a fajta hitelesség, ami ebben a iparágban is kell, az a tartalmon keresztül működik.
2: Igen, a legelején én egyébként vettem fel kapcsolatot olyan újságírókkal, tartalomgyártókkal, akiket ismertem már. Így kerültem el egy nagy női magazinhoz, ahol néhány interjút meg készítettek velem, és utána néhány cikket írtam én magam, és valahogy ez már szintén újabb kapukat nyitott ki. Utána jöhettem el hozzád egy podcastben, nem azért, nem az újság megjelenés miatt, de hogy az volt a következő állomás, és aztán hallottak itt nálad, és akkor elhívtak egy rádióba, és valahogy ez így
1: egyikből
2: tovább,
1: jött a másik.
2: Így van, és azok alapján már...
1: De a honlapodra is írtál cikkeket, tartalmakat, ami ugye megsegíti a megtalálhatóságot.
2: Illetve hát ezeket a megjelent cikkeket posztoltuk oda is, de igen, ott is kellett egy alapos bemutatkozás, egy vízió, tehát a láthatóság az tényleg iszonyú fontos volt, mert hogy ma már egyre telítettebb ez a piac is, és akkor valahogy ki kell ebből emelkedni. Részben remélhetőleg a hozzáértéssel, meg a sikerekkel, amik azért így szájról szájra terjednek, hiszen a sikeréről mindenki szeret mesélni, ha más nem a szűk környezetében. Másrészt meg tényleg az, hogyha sokszor hallják az ember nevét, de még nem is egy ezt, tehát nem rákeresnek, hogy addiktológiai konzultánst keresek, hanem csak itt szembe jön egy cikk, egy beszélgetés, egy reklám, és utána egyszer csak eljut addig a pontig, hogy neki egyébként baj van a fogyasztásával, és segítséget kérne, akkor persze, hogy azt fogják választani, akinek már hallották valaha, vagy többször is a nevét.
1: Hát, hogy a környezetében, ha van ilyen, ugye nem is csak feltétlenül, ha őt magát érinti, tehát, hogy ugyanúgy a hozzátartozók is egy fontos köre annak, akik érdeklődhetnek. Még egy gondolatot akartam itt hozzátenni, hogy igen, most beszéltünk a tartalomról, meg a hirdetésről, de hát többször említetted azt, hogy szájról szájra jár, vagy hát nem véletlenül dr. Szemmel Jácz János, aki közvetít hozzád klienseket, vagy átküld, azért ha itt jól teljesítesz, meg sikereid vannak, akkor nyilván ez azért, ami hosszú távon garantálja, vagy hitelesíti a munkádat, mert egy idő után ezek nem az újságcikkek, meg a rádiópodcastok, hanem az, hogy gyógyult, vagy éppen tiszta emberek tudnak elmenni.
2: Így van, én most harmadik éve dolgozom a magánpraxisban, ugye előtte volt a kórházi osztály, illetve a magánrehab egy rövid ideig. Ez alatt a három év alatt, vagy közel három év alatt most már mondhatom, hogy az utolsó egy-másfél évben egyre többen vannak olyanok, akik így valaki által jönnek, tehát aki már a felépülés útját járja és fordulatot vett az élete pozitív irányba, ő küldi barátait, ismerőseit, mert hogy azért azt is hozzá kell tenni, hogy aki szerhasználó, az nagyon gyakran olyan körökben mozog, ahol szintén akar néhány szerhasználó a környezetben, és ez egy olyan fajta betegség, ami lefele mozog magától, tehát egyszer csak fog kelleni benne, vagy segítség, vagy egy temető.
1: A progresszív szót szoktátok használni, mennyire tudom. Tehát, hogy ez egy lefele spirál.
2: Így van, ez egy fokozatosan romló, folyamatosan romló betegség, hogyha nem csinálunk vele semmit.
1: Ez a krízisek és pofonok. Bőm Andrea addiktológiai konzultánssal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Böhm Andrea, addiktológiai konzultáns. A névazonosság nem a véletlen műve, ezt is mindig elmondom. Ilyen helyzetben a vendégem, és az eddigiekben arról beszéltünk, hogy egy addiktológiai konzultáns hogyan teremti meg, vagy teremtette meg a láthatóságát, a hitelességét. Most beszéljünk azokról az érintettekről, akik függő életmódot folytatnak, vagy jelenleg is függők. Az ő esetükben éppen ez a láthatóság az egy nagyon riasztó kép lenne, tehát azért feltételezem, hogy az ő esetükben inkább a láthatatlanság, vagy a láthatatlanná válás az, ami őket motiválja. Hogyan próbálnak megküzdeni ezzel, vagy hogyan próbálják mondjuk elrejteni, vagy hogy ne derüljön ki róluk ez a fajta betegség, ez, amit keresztül mennek, amiben szenvednek?
2: Sokféle függőségről beszélünk, mert van olyan függőség, ami kifejezetten elismerést von maga után, ugye ez a munkafüggőség, egészen addig, amíg össze nem omlik a környezet, vagy maga a függő, de akkor most nem erre kerekíteném ki a bujkálás témakörében.
1: Talán most a kevésbé elismertek irányába menjünk, igen.
2: A legismertebb ilyen elbújás az alkohol betegek közül is a női alkohol betegekre vonatkozik. Rájuk a legjellemzőbb az úgynevezett zugivás, tehát hogy ők tényleg még a családjuk elől is próbálják rejtegetni a kontyalávalót. Ez régen még inkább így volt, tehát régen egy nőnek inni, az a világ szégyene volt, akár keveset is. Ezért is alakult ki aztán a gyógyszerfüggőség, mert ez egy sokkal kevésbé látványos dolog, hogyha az ember bekapkod egy

0: egy-két nyugtatót, de azért az ugivás az egy erős jelenség. Nagyon gyakran fordul elő, hogy amikor valaki kihozonodik, akkor utána még hónapokig talál eldugott, elrejtett üvegeket, mert tényleg annyira szégyeli még a saját férje a gyerekei előtt is, részben, hogy mondjam, joggal, mert hogy ez azért nem egy ilyen elismerést érdemlő dolog.
1: Hát büszkeségnek nem mondhatjuk.
0: Nem egy büszkeség. Ezzel szemben a felépülés az egy büszkeség, erről még biztos fogunk beszélni, hogy milyen nagy változás az. Tehát, hogy az, hogy hogyan beszélünk a függőségről, amikor bejelentem azt, hogy akkor problémám van, vagy függőségi problémám van, az egy vészhelyzet. Annak nem fog örülni sem a hozzátartozó, sem a sajtó. A sajtó lehet, mert azon lehet egy kicsit akkor sem csogni, de egyébként így a környezet semmiképp sem örül. Viszont ha már azt jelentem be a környezetnek, hogy ugyan van egy betegségem, a függőség betegsége, de dolgoztam rajta, vagy dolgozom rajta, és most már van egy új utam, a felépülés útja, az már egy egészen más kommunikációs szint. Ott már mindig pozitív a fogadtatás. Szinte kizárólag olyan még nem nagyon fordult elő, hogy azzal együtt is bélyeget kapott volna.
1: Azon gondolkozom, ezt teljesen értem és elismerem, amit mondod, csak ott álltam meg egy pillanatra, hogy amikor a családja előtt mondjuk ez előn, és mondtad, hogy ennek senki nem örül. Ugye én egy picit boncolgattam itt az előbb, csak nem mentünk ebbe bele, hogy ugye az ember maga előtt beismeri-e, vagy saját magának belátja. Tehát tulajdonképpen akár el tudok képzelni olyan momentumot, hogy a család azt mondja, hogy na végre most már ő is elismerte, és azért hozza szóba. Tehát elvileg tud ilyen lenni, hogy többen azt gondolják, hogy ő neki alkohol problémái vannak, vagy gyógyszerszedési problémái, és ilyenkor azért az egy lépés tud akár lenni, nem?
0: Teljesen igazad van, és nagyon jó is, hogy mondod. Valóban, amikor szenved már az egész környezet, akkor az egy óriási lépés, amikor legalább így eljutunk addig a pontig, hogy itt baj van, mert hogy onnantól lehet segítséget kérni. Kicsit itt inkább a bujkálás kapcsán mondtam azt, hogy lehetőleg rejtegeti a függő, de egyébként sok olyan eset is van, amit mondasz, hogy még nem tudja azt beazonosítani, hogy ez egy függőségi probléma, legfeljebb odáig jut el, hogy igen, iszom, mint mindenki más, vagy drogozok, mint mindenki más a környezetemben, vagy egy következő szint, hogy jó, egy kicsit többet iszom, na de akkor mi van? És mivel ez egy progresszív, tehát folyamatosan romló állapot, ezért nagy valószínűséggel eljön az az idő, amikor már nehéz is lenne tagadni saját magamnak mindenképpen, de aztán a családnak is.
1: Hát meg átkerül egy másik társaságba, hogy ezt inkább arra mondom, amit te az előbb behoztál, hogy ugye olyanok vannak körülötte, akik szintén ebben a cipőben járnak, tehát vélhetően azért mondjuk először az ember egy olyan körbe van, akik nem így élnek, meg nem ilyenek, de aztán pont ennek a bujkálásnak a következményeként talán olyan körben köt ki, ahol ez van.
0: Attól függ, azért például a nők nagyon gyakran otthon fogyasztják a szereiket, igen. Ugyanakkor lehet pozitív nyomás is a közösségnek, vagy a tömegnek, tehát hogy van most olyan kliensem, nagyon-nagyon fiatal, 21 éves fiú, aki 13 éves kora óta folyamatos szerhasználó, drogokat használ, alkoholizál, és az egész környezete is. Tehát, hogy ő egy ilyen baráti körben nőtt fel. Nagyon hamar eljutott egyébként a mélypontig. Ritka, amikor valaki már a 10 éves évei végén, vagy a 20-as évei elején segítséget kér, van több ilyen kliensem is, de még így is nagyon alacsony a számuk. És most ennél a fiúnál például azt látjuk, hogy ő kitisztult, most már hónapok óta elhagyta a szereit, és valahogy moccan vele az egész társaság. Nem azt mondom, hogy most már mindannyian kitisztultak és szent életet élnek, de elkezdtek érdeklődni ezután az új és egészségesebb, meg tisztább életére.
1: Ez egy izgalmas meccs, hogy ki fog a kötélhúzásban eredményesen járni.
0: Így van, hiszen azért, hogyha nem változik eleget a környezet, és ő nem vált környezetet, akkor nagyon nagy a visszahúzó erő. Egyébként szokták is javasolni a felépülés elején, főleg ha valaki rehabon épül, hogy amikor elkezd az ember kitisztulni, akkor váltson játékszert, ugye ez maga tudatmódosítószer, tehát az ne legyen, legyen helyette egészséges életmód, játszó teret, tehát akár költözön el abból a környezetből, ahol korábban volt, és játszó pajtásokat. Tehát ne abban a környezetben legyen, ahol korábban őszerhasználó volt. Ezeket nagyon nehéz megcsinálni.
1: Ezeket egyébként nagyon nehéz, pont ezt gondoltam én is közben, hogy oké, hát akár egy nem függőnek is mondja ezt, hogy váltson játszó teret, meg játszó pajtásokat, miközben nyilván sokakba felmerül, hogy néha jó lenne játszó pajtásokat, meg játszó teret váltani. munkafüggőséget ugye mondtad, abban most tényleg nem fogunk külön belemenni, a 2 évvel ezelőtti beszélgetésünkben erről sokat beszéltünk, úgyhogy visszahallgatható. Mit viszont ennél a pontnál még kérdeznék, az a munkahely maga, ami egy kritikus hely, ugye, tehát hogy ott aztán tényleg kifejezetten nagy tétje van annak, hogy a szerfüggő, vagy alkoholista, vagy tulajdonképpen bármilyen káros szenvedélyben szenvedő ember hogyan tudja palástolni azt, hogy a munkarovására ilyen módon él.
0: Igen, erre nagyon törekszenek is egyébként a munkavállalók, amíg nem haladt előre, még inkább a betegségük, hogy legalább munkaidőben ne fogyasszanak semmilyen tudatmódosítószert, de hogy ez egy előre haladó dolog. Egy idő után minden, amit kijelölünk, hogy na, azt nem fog, én nem fogok egyedül inni, én nem fogok úgy autóba ülni, hogy előtte ittam, én nem fogok úgy menni a gyerekekért, hogy előtte ittam, na dolgozni, aztán végképp nem fogok úgy menni, hogy előtte ittam, ezek elolvadnak egy idő után. És lépésről lépésre megtörténnek. Tehát, hogy akinél egy előre haladott betegség van, ott nem nagyon vannak 8-10 órák, amikor nem kell egy kis tudatmódosítószer, tehát ez egyszer csak láthatóvá válik. Ezzel kapcsolatban is volt nagyon pozitív tapasztalatom, mert volt egy hölgy kliensem, ahol a munkahely látta azt, hogy ez egy probléma, ő felvállalta, és csináltunk egy olyan Zoom konzultációt, ahol ott volt az össze. Ez egy pici cég volt, 15-en voltak körülbelül, és eljöttek mindannyian egy 2 órás konzultációra, ahol átbeszéltük, hogy ő most elkezdett változni, hogyan tudják segíteni, hogyan ne ártsanak, hogy legyen majd egy közös csapatépítő meeting, nem ennek kapcsán, de hogy egy csapatépítő meetingen legyen-e alkohol, ők igyanak-e.
1: Gondolom, ez a kivétel.
0: Igen.
1: Jelenleg. De azért ez nagyon jó.
0: Nem nagyon ritka kivétel, tehát sokszor van azért legalább egy segítő személy a munkahelyen, aki látja, hogy baj van, és ad ötleteket, vagy biztosítja így a támogatásáról, gyakran főnökök is, de megint mondom, ez azért nem a leggyakoribb, és nem egy elismert betegség a függőség, tehát sokkal kevésbé jó a marketingje, mint akármelyik másik betegségnek.
1: Hát ez
0: az összes többinél együtt érzünk.
1: Biztos lehetne vitatkozni ezzel, hogy melyiknek milyen, de ez egy bélyeg valóban. Tehát erről beszéltünk is. Mostani átvezetés tulajdonképpen, mert szeretnénk beszélni olyanokról, akik előbújnak és kvázi rollmodellként bemutatják, vagy példamutatóként bemutatják azt, hogy így is lehet, vagy ki lehet jönni ebből, úgyhogy róluk fogunk beszélgetni, de még a kettő között van egy kategória, amit hát én most az egyszerűség kedvéért lebukásnak nevezek, vagy valaki más autója, ugye magyarul ez olyan nagyon nem jelent még meg, tehát
0: kibeszéli,
1: előhozzák, lebuktatják, tehát még az önként előbújás előtt típusról is egy mondatot beszéljünk. Ugye feltételezem, hogy akik bujkáló, láthatatlan életmódot szeretnének folytatni, ez egy retteget dolog.
0: Így van, és akkor itt beszélhetünk a magánszemélyekről, akik bujkálnak, és kiderül, megszégyeníti akár a közege, akár a munkahelye, így pelengére állítja, vagy elkezd arról beszélni, hogy van köztünk ilyen problémás szerhasználó. Megbeszélhetünk az ismert emberekről, ahol hát itt fél szóval mondtuk, hogy azért szeret a sajtó csámcsogni azon, hogyha valakiről kiderül valami kellemetlen, hát így működik a sajtó, ezen annyira
1: bármiről
0: nem kell.
1: Bármiről szeret csámcsogni valóban.
0: Igen, ezen nem kell meglepődni. Itt viszont tényleg egy nagyon sérülékeny adatot tesznek közzé, amit aztán így vércseként csap le a teljes társadalom, aki egy kicsit is ismeri az adott személyt. Ilyen az utóbbi egy évben, vagy másfél évben.
1: Több is volt
0: itthon. Gondoljunk olyanokra, amikor egy színész az utcán fekszik részegen, és ezt lehozza az összes sajtó, különösen a bulvár, elsősorban a bulvár. Itt ugye nem arról van szó, hogy ő hozott egy döntést, és szeretné megosztani a fájdalmát, meg az elakadását, hanem arról van szó, hogy lencse végre kapják. Ez egy borzasztó kellemetlen helyzet. Mondjuk pont ebben az esetben nem fogjuk megnevezni, de hogy ő tudott is fordítani valamennyit ezen a benyomáson, ami kialakult róla, mert hogy utána elment rehabra, kitisztult, és most éppen pont szembe jött valami hírben, hogy ő most már egy éve józan, és akkor megint ott tartunk, hogy a probléma maga az egy kellemetlen bélyeg.
1: Box mérkőzéseket is nyert, ennyiben segítsük a beazonosítást. És
0: eddig nem sikerült beazonosítani.
1: De egyébként azt akartam csak mondani, hogy igen, ez egy pozitív példa bizonyos értelemben, és azért a külföldi hírmédiában is hasonlóan működik a dolog, és nagyon sokszor van olyan, hogy mondjuk valaki botrányt okoz, vagy nem jelenik meg a forgatása, nem tudom, és akkor utána viszont azt jelenti be, hogy családja tanácsára akkor rehabilitációs intézethez fordul, tehát hogy ennek van egy ilyen dinamikája tulajdonképpen. No, de beszéljünk inkább akkor itt az adás vége felé azokról a akár többször híres emberekről, te neked is van olyan kliensed, akivel közösen többször szerepeltetek és beszéltetek róla, hogy ő milyen útra lépett, tehát aki önként választja ezt az előbújást, őnekik mi az útjuk, mi a motivációjuk, mit hoznak ők ki ebből, akár a saját brandjükre nézve, vagy akár erre az egész betegség, gyógyulás témakörre nézve.
0: Tényleg több olyan eset volt, hogy olyan kliensem volt, aki egyébként ismert személy, és úgy döntött a józansága egy pontján, hogy ő elő fog állni ezzel a hírrel. Minden esetben megelőzte hosszas beszélgetés, hogy ezt mikor érdemes, hogyan érdemes. Ha csak így egy itinert adnék, akkor az az, hogy várjuk ki legalább az egy éves józanságot, mert az, neki az egy ciklus. Uh-huh. Az egy ciklus, tehát hogyha egy év alatt végig tudod csinálni józanul egy húsvétot, egy születésnapot, egy karácsonyt, egy szilvesztert, egy különösen egy nőnapot, akkor az már ad némi reménykedésre okot. Ahogy mondtam, bizonyosság soha nincsen, de azért, hogyha van önismereti munka, akkor ezt fontosnak is tartom akár a saját esetemre is visszautalni, hogy azért nincs annyira kitéve egy függő annak, hogy akármikor visszaessen, hanem hogyha van egy folyamatos önismereti munka, akkor gyakorlatilag van egy ilyen védőpajzs, és nem kell attól rettegni már egy idő után, hogy abból visszaesés lesz, csak figyelni kell. Tehát az egy évet én minden esetben szoktam javasolni, de pont most volt egy ismert énekes kliensem, aki a fél éves józanságakor állt a nyilvánosság elé. Egyébként együtt is léptünk egy podcastben a nyilvánosság
1: elé. Elmondtuk, hogy ő bongol, ugye? Őre
0: igen,
1: gondolsz
0: igen,
1: most.
0: Igen, vele beszélgettünk közösen a felépülési munkáról. Az ő esetében azért jött végül ki így, hogy ő még csak fél évnél tartott, mert ez egybevágott az új albumának a megjelenésével, ami alaposan kitárgyalja az ő saját függőségét. Tehát így is úgy is felreppentek volna azok a kérdések, hogy akkor itt most miről is van szó. Ennél sokkal elegánsabb és határozottabb meg van ebben egy ilyen elköteleződés, hogyha én magam, mármint hogy ő maga beszél arról, hogy van ez a probléma, dolgozom rajta, és itt a siker útja, mint hogyha megint csak valami kapcsán elkezdenek találgatni, tehát itt akkor tiszta lappal lehet indulni, de alapvetően azért az a javaslat, hogy minél több idő telik el a józanságban, minél beágyazottabb, vagy egyre elmélyülő a józanság, akkor érdemes azért ezzel előállni.
1: És az a feltételezés az helyes, hogy ez egy példaadás is, vagy egy példamutatás, vagy egy remény annak, aki egyébként nem egy ismert ember, viszont ő is dolgozik azon, hogy történjen vele valami ilyesmi.
0: Így van, nem is válaszoltam így aztán az előző kérdésedre, hogy mik a nyerességek. Vannak egyéni nyerességek, például ebben az albumos példában azért az, hogy szó van rólam, az mindig ismert ember esetében, ha csak nem nagyon rossz a sajtó, mert ugye van olyan megközelítés is, hogy a rossz sajtó és sajtó, de hogy ez fontos, hogy látható legyek, és hogyha ebben őszinte vagyok, és akár a sérülékenységemet is megmutatom, az egy nagyon szerethető, megint csak akár termék, de mindenképpen egy nagyon eladható formátum, nagyon szeretik az emberek, hogyha valaki felvállalja az ő sérülékenységét, sebezhetőségét. És akkor vannak olyan esetek, amikor nem az egyéni nyeresség a legfőbb, hanem egyfajta ilyen példamutatás, vagy akár lehet a kettőnek a keveréke is, hogy részben azért mondom el, mert az nekem hoz nézettséget, ismertséget, szeretetet, részben pedig az, hogy meg akarom mutatni, hogy ki lehet jönni. Egyébként pont Bongor ezt nagyon fontosnak is tartja, hogy adjon reményt, hogy lehet változtatni a mélyből, hogy ő neki is sikerült, tehát hogy mondjuk az ő esetében pont ez egy nagyon fontos szempont.
1: Ez egy nagyon jó végszó lett volna, de eszembe jutott csak, és még egy kérdés, úgyhogy ezt most még bedobom, hogy felsoroltál egy csomó jellemzőt, hogy miért jó. Megkönnyebbülés. Nincs ilyen, hogy na, ezt most letettem az asztalra, vagy hú, kimondtam. Tehát, hogy ez a fajta mérföldkő, hogy most már ezt nem kell titkolnom, vagy rejtenem.
0: A egyéni környezetben mindenképp van, hiszen addig egy ilyen óriási titok, egy leplezett titok volt, egy szégyen, egy bűntudatcsomag, ami azért nagyon nyomasztó, és ehhez képest, amikor elkezdek őszintén és nyíltan beszélni a problémáimról, azért nagy megkönnyebbülés. Nehezen tudom azt elképzelni, hogy a sajtóban vagy nyilvánosságban beszélni erről a problémáról, az már rögtön egy megkönnyebbülés, mert hogy olyan a befogadó közeg, hogy nincs ráhatásunk, tehát ezt nem lehet tudni, hogy onnantól kezdve hogyan csapódik le, úgyhogy azt gondolom, hogy közvetlenül utána, hogyha a sajtóba beszélek róla, az nem egy megkönnyebbülés, hanem akkor van egy ilyen izgalom, hogy hogy fogadják, majd esetleg, hogyha szeretettel fogadják, akkor van egy megkönnyebbülés.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok. Bőm Andrea addiktológiai konzultáns volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Ebben az évadban a láthatósággal foglalkozunk még jó hosszan, sokféle szempontból, de mára ez volt a Krízisek és pofonok. Búcsúzik ez a műsor és Bőm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Bőm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségei közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: Fischer Annie velünk él. Születésnapi emlékkoncert az Óbudai Társaskörben július 2-án Würz Klára idézi fel a zongoraművész legszebb produkcióit. Az Óbudai Társaskör minden évben műsort rendez a legendás zongoraművész emlékére születésnapja alkalmából. A program egy vetített előadással kezdődik, amelyet a sorozat megálmodója dr. Székely György tart. Ezt követi Würz Klára, a Hollandiában élő, nemzetközi hírű zongoraművész koncertje, aki Fischer Annie legszebb produkcióit eleveníti fel. Würz Klára zongoraművész, nemzetközileg elismert szólista és kamaraművész. Mozart összes zongoraszonátájából készült albumát Harris Goldsmith, az Egyesült Államok vezető kritikusa több hasában átméltatta. Beethoven összes hegedű zongoraszonátáinak felvételét, melyet Baráti Kristóf hegedűművésszel készített, egy német napilap referencia felvételeként apostrofálta. Egy német napilap referencia felvételként apostrofálta. Fischer Annie emlékkoncert július 2-án az Óbudai Társaskörben.
0: Színház.
1: 10 produkciót, vígjátékokat, báb előadásokat és zenés játékokat láthat a Pécsi Nyári Színház közönsége július 10-e és 28-a között. A tradicionális, idén 48. alkalommal megtartott eseménysorozat keretében ismét Pécs belvárosába, a Káptalan utcai szabadtéri létesítménybe, illetve a Zsolnai negyedbe a Bóbita Báb Színházhoz várják a közönséget. A Káptalan kertbe elsőként július 8-án Paolo Genovese vett fel, ha mered című vígjátékával várják a közönséget a Pesti Művész Színház előadásában Márton András rendezésében. Július 14-én Anyád kínja címmel az Orfeum Színház vígjátéka kerül színre Tallós Rita rendezésében, két nappal később a Rátonyi Róbert Színház Moravec Levente rendezésével Csiki Gergely, Fényes Szabolcs és Kardos G. György zenés játékával a Nagymamával vendégszerepel. Majd július 24-én és 25-én a Pécsi Nemzeti Színház előadásában Besenci Árpád rendezésében nézheti meg a közönség Ray Cooney legendás vígjátékát, a Páratlan Párost. A szerzőtől egy másik bohózat, a Kölcsönlakás is színre kerül július 28-án a Bánfalvi Stúdió előadásában Horváth Csaba rendezésében. És a gyerekekre is gondoltak idén a szervezők, így a Zsolnai Kulturális Negyedben a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán a Vándor Miska, a Vitéz László a világ körül, a Csihi Puhi történetek és a Rózsa Sándor tréfája című előadás, illetve egy varázslatos mesekoncert is várja a családokat.
0: Koncert.
1: Visszatér a Park színpadára a francia szupersztár Zaz. Az egyik legismertebb francia énekesnő őszinte zenei világával és összetéveszthetetlen hangjával már többször is elvarázsolta a magyar közönséget. A 2015-ös és 19-es fellépéseket követően immár harmadik alkalommal tér vissza a Budapest Park színpadára, ahol június 29-én ismét önálló koncerttel várja a rajongókat. Zaz több jazz formáció énekesnőjeként tűnt fel a francia zenei színtéren, mielőtt belevágott szóló karrierjébe. Első albuma 2010-ben jelent meg, és azonnal meghozta számára az áttörést, nem csak a zenei sajtó elismerését nyerte el, hanem többszörös platina minősítést is kapott. Mindezek mellett külföldön legtöbben játszott francia előadóvá vált. Zenéjében a pop, a francia chanson és a jazz elemei keverednek ösztönös erővel, autentikus világa pedig rajongók tízezreit hódította meg világszerte. Legutóbbi 6. stúdióalbuma egy intim, mélyen emberi hangvételű anyag 2025-ben jelent meg, és egyaránt elnyerte a kritikusok és a közönség elismerését is. Az albumot világszerte telt házas turné követ, Zaz pedig a nemzetközi fesztivál színpadok meghatározó fellépője volt. Idén Zaz újra színpadra áll, hogy koncertjein élőben is megmutassa mindazt, amiért annyian szeretik elementáris energiáit, mély érzelmeket és ritka őszinteségét. Június 29-én Budapestre is elér tehát turnéjával, és egy ismerős helyszínen a Budapest Parkban találkozik vele újra a közönség.
0: Kiállítás.
1: Augusztus 31-ig látható Kemény György életmű kiállítása a Városháza új galériában, amely átfogó képet ad a 90 éves képzőművész gazdag pályájáról és folyamatosan megújuló munkásságáról, amely a plakát művészettől a popárton át a digitális abstrakcióig ível. A Gyuri elnevezésű tárlat megnyitóján Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere köszöntőjében arról beszélt, hogy ezzel a kiállítással debütál az 5. kerületi Gerlóci utcában nyílt kiállító tér is, amihez méltó művész Kemény György, akinek alkotásaiban összesűrűsödik mindaz, ami történt velünk az elmúlt fél száz évben. Kemény György plakátjai évtizedeken keresztül meghatározták a főváros utcaképét, miközben munkái nemzetközi elismeréseket is hoztak számára. Többek között Varsóban első díjat, Japánban bronzérmet és Munkácsi díjat kapott. Az életmű meghatározó fordulópontját jelentette az 1963-as párizsi út, ahol az amerikai pop árttal és Max Ernst montázsaival találkozott. Az élmény nyomán megszülető popárt munkái a magyar művészet történetének ikonikus darabjai közé tartoznak. Alkotásaim a többek között a Magyar Nemzeti Galéria, a Ludwig Múzeum és a Minneapolis-i Walker Art Center gyűjteményében találhatóak. A tárlat nagy hangsúlyt helyez Kemény György stílus váltásaira is, a művész pályáját végig kíséri a megújulás, a színes popárt korszakot, fekete-fehér, szürrealista rajzok, majd expresszív filctól és kréta munkák követték, míg a 2000-es évektől a digitális technika vált elsődleges alkotói eszközévé. A kiállításon festmények, plakátok, rajzok, digitális munkák és szobrok reprodukciói láthatók, betekintést nyújtva a több mint 7 évtizedet felölelő életműbe.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Erdei kis kabin, dézsafürdő, szauna, avagy miért vágyódunk az erdőbe? Távol a város zajától, a tömegtől és a rohanástól, az erdőszélen hangulatos kis kabinok várják a természetbe vágyódókat. Ropogó kandallóval, panorámás kilátással és befűtött dzsakudzival. Ha te is az erdő csöndjét keresed, az általunk összegyűjtött kuckók valamelyike biztosan szerelem lesz első látásra. Nincs is jobb, mint az erdő tökéletes csöndjében feltöltődni. Erre sokan eszméltünk rá az elmúlt évek eseményei következtében. A karanténból kiszabadulva szinte mindenki a természetbe vágyódott. Ennek köszönhetően pedig egyre népszerűbbé váltak a természet közeli szálláshelyek. Tömérdek különleges, természetbe ágyazott kis szállás jelent meg kedvelt hazai úti céljainkon, amelyek a természetbe való visszacsöppenés élményét kínálják vendégeiknek. Az erdei szálláshelyek egyik hazai fellegvára egyértelműen a Mátra. Itt egymás után bukkantak fel a hangulatos kis faházak és kabinok, dézsafürdővel és szaunával. Ezek a szálláshelyek általában apró méretűek, azonban ennek ellenére tökéletesen felszereltek, így még a természet közvetlen közelében sem kell lemondania a vendégnek az otthon kényelméről.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros magazinja és podcastja.
2: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével. És ma egy olyan dologról fogunk beszélni, ami elég hosszú ideig kicsit ilyen különbségnek számított a kerékpározás világába, sőt ráadásul azt is el kell mondani, hogy a kerékpározás világa egy kicsikét nehezen fogadta be, főleg a versenyszint elég nehezen fogadta be ezt a fejlesztést, meg ezt a jelenséget. Mára azonban már azért nem különcök játékszerei az e-bike-ok, az elektromos bringák. Az idő úgy tűnik, hogy eldöntötte, hogy az e-bike-ok, pedelekek, elektromos bringák, nevezzük őket akárhogy, maradnak velünk, és tovább színesítik a kerékpárok végtelen széles kínálatát. A mai műsorban arról fogunk beszélni, hogy kiknek valók ezek, hogyan érdemes e-bike-ot választani, és az összes ilyen előítélettel, hogy gyengéknek valók, meg hogy szabálytalan, meg hogy ez igazából csalás, meg ez nem igazi bringázás, ezekkel is le fogunk számolni. Segíteni fogunk abban is, hogyha ekkora nagy a szórás az e-bike-ok terén, akkor az vajon tükröződik-e használhatóságban, minőségben. Mint látjátok, nincsen vendégünk, de mégis van, ugyanis Takács Tamás tufi vállalta, hogy ennek a témának a mélyére Sziasztok. Néz velünk, láthattátok már párszor. Igazából érdemes róla tudni, hogy például a Pedelexikon kiadványnak is a gazdája, saját tesztflottát is üzemeltetett fesztiválokon az ingyenes e-bike kipróbálási lehetőségeket ő honosította meg Magyarországon, e-bike-os csapatépítőket

0: kultúrákat, eseményeket szervezett, tehát hogy úgy azért lehet mondani, hogy mélyen benne van az e-bike-oknak a világába. Meg kell kérdezem tőled, hogy miért? Mi vonzott be ennyire téged az elektromos bringáknak a világába?
1: Fú, hát lusta vagyok, nem bírom eltekelni a bringát, és egyébként is ilyen, hát látszik rajtam, hogy ilyen Z-generációs vagyok, aki már el se tudja képzelni az életét olyan eszközök nélkül, amiben nincs akkumulátor.
0: Te most viccelődsz így a hallgatóinkkal
1: és
0: a követőinkkel.
1: Próbálok viccelődni, mert hát ugye most rögtön az adás előtt kérdezted, hogy hát ezt meg fogod kérdezni tőlem, hogy hogyan kerültem kapcsolatba, és hát közben itt gondolkoztam, ástam mélyre, és hát igazából szerintem még a régi sajtóesemények idején, amikor ugye bringás magazinok a web oldalt szerkesztettünk, akkor még divat volt az, hogy voltak ezek a product launch-ok, kiállítás, Eurobike, stb. És amikor Magyarországon így a 2000-es évek környékén vége felé még nem hinném, hogy nagyon elterjedtek volna ezek a bringák, akkor ezek Nyugat-Európában már elég erősen elkezdtek nyomulni, aztán így a 2010-es években meg abszolút elterjedtek. Na, ekkor találkoztunk mi is ezekkel a bringákkal, és hát rögtön ki tudtuk próbálni, hogy valójában ezek nem motorok, ahogy nálunk sokan gondolják, meg nem ilyen bringázást helyettesítő szerkezetek, hanem ahogy ezek elkezdtek fejlődni, hát elképesztő jól lehetett velük például akár még bikeparkokban, vagy olyan helyeken közlekedni, ahol például ugye egy ösztelós fullival, egy mountain bike-kal igazából a helyről lefelé az élmény, oda sokkal könnyebb volt felmenni egy nagyugó utas elektromos elsegítéses bringával, lehetett jönni 8-10 kört, nem kellett felvonót használni, szóval én igazából a mountain bike irányból kerültem kapcsolatba, és szerettem meg, illetve hát ahogy fejlődtek ezek a bringák, nyilván kipróbáltunk mindenféle fajta típust, és volt egy időszakom, egy ötletként merült föl, tehát mondjuk így hivatásszerűen, hogy fesztiválon, ha jól emlékszem, a Művészetek Völgye volt a legelső.
0: Ott mondjuk ahol a domborzat indokolja.
1: Igen, ott Kapolcs, Balatonfelvidék környékén, ott elkezdtünk egy ilyen vonalat tolni, tehát hogy ingyenesen kipróbálhatták az érdeklődők ezeket a bringákat, túrák vezetett túlák keretében. Aztán ezeknek annyira jó hangulata volt, hogy utána egy kerékpárbolttal közösen csináltunk egy tesztflottát is ezekkel, egyébként őszintén ösztelós mountain bike-okkal, ezekkel szerveztünk eseményeket később aztán jöttek ilyen csapatépítők, szervezett túlák, stb. Tehát olyan elég komolyan a jó pár év alatt több ezer ember sikerült megbiciklisztetni, meg megismertetni Magyarországon ezekkel a bringákkal.
0: És mi a tapasztalatod? Másokat is az érdekel az e-bike-okban, ami téged érdekelt, mert te ugye elmondtad, hogy azt tetszett meg benne, hogy nem kell többet nehéz mountain bike-okkal fölfele kaptatni ahhoz, hogyha az ember lejtőzni akar, vagy liftre várni, hanem segít a rásegítés felmenni. Másokat most így, hogy láttál több száz, több ezer embert kipróbálni e-bike-okat, mi ragadja meg az embereket ebben a kategóriában? Mi tetszik
1: teljesen
0: meg neki?
1: Teljesen változó. Tehát pont ezért volt jó szerintem ez az elég nagy merítés szerintem, mert tehát, hogy tényleg olyan emberekkel is találkoztunk, aki kerékpározni is alig tud. Tehát most értsd ez alatt, hogy egy mondjuk amikor a Dózer útra rá kell térni, és esetleg minimálisan így lejt az út, vagy emelkedik az út, az már egy óriási komoly kihívás neki bármilyen bringával. Tehát ettől kezdve mondjuk az egészen sportos, akár versenyzőkig, akik ezt nálunk próbálták ki először, mindenkivel van tapasztalat, és azt nagyon fontos kiemelni, arra emlékszem, hogy aki próbálta, annak szinte kivétel nélkül pozitív tapasztalata volt. Vagy olyan, aki úgy immel-ámmal kicsit tagadta, de rosszat nem mondott rá senki. És ezt azért nagyon fontos kiemelni, mert hogyha évszámok szerint nézzük, akkor mondjuk a 2010 és 20 között ez Nyugat-Európában már egy teljesen elfogadott és beépült, illetve hát a 20-as évektől mondjuk COVID előtt hallottunk olyan adatokat, hogy értékében nagyobb a pedelek eladás, mint a hagyományos bringa, de ez olyan szinten változik, illetve ível fölfelé, hogy most már darabszáma is vannak olyan országok, tehát például Svájc, ahol ugye többnyire hegyes-völgyes útvonalak vannak, csak hogy darabszáma is több elektromos rásegítéses bringát adnak el. Tehát nálunk volt ez egy ilyen újdonság, és nagyon-nagyon negatívan álltak hozzá, főleg én nem is azt mondom, hogy a versenyzők abszolút nem, mert tehát ők nem foglalkoznak vele. Egy versenyző, egy kerékpárversenyző az általában nem foglalkozik azzal, hogy most akik sportosan bringát az utcákon, azok mennyire erősek, mert tudják, hogy erősebbek náluk, de inkább ezek tehát a hobbi kicsit sportosabb, kicsit olyan, ne bántsunk meg senkit, de szerintem érted, kikre gondolok, ők mindig hasonlították saját magukhoz, hogy ő bezzeg a saját elejéből is fel tud itt menni, neki nincs szükség hozzá e-bike-ra, és ez az ellentét, ez így kinyilvánítottan tapasztalható volt nálunk. Szerintem még egy kicsit tapasztalható is.
0: De akkor azt mondod, hogy igazából ez az ellentét azokban van meg, akik még sohasem próbáltak e-bike-ot.
1: Így van, nagyon fontos.
0: Viszont kb. A te tapasztalatod szerint is, ha valaki egyszer így ráül, kipróbálja, akkor az többnyire ilyen elfogadóan és egy nagy mosollyal száll le a nyerekből, akkor is, hogyha adott esetben különben nincsen vásárlási szándéka.
1: Hát konkrétan voltak régi versenyző társak, akik nálam próbálták ezt ki, és hát olyat mondtisztunk, olyan elfáradás, meg olyan csapatás, sebesség, pulzus, minden, hogy tehát ezeket a bringákat, már megfelelő az erre alkalmas e-bike-okat, azokat nagyon durván ki lehet használni sportolásra. Hát ugye most elég a cross motor vagy a motorozáshoz hasonlítani, úgyhogy ha valaki sportosan, sportszintjén csinálja, akkor ott elképesztő erők meg, tehát dolgoznak az izmok, és hatalmas teljesítmény, úgyhogy nem teker egyet se egy pedálba.
0: Ugorjunk akkor a mába, még egy bonyolultságra, erre a pedálszenzor és nyomatékszenzor kérdésére, és azt kezdted el mondani, hogy a pedálszenzor, amilyeneket még szintén lehet találni üzletekben, a pedálszenzoros e-bike-ok, ma már azért idejét múltnak számítanak?
1: Szerintem igen, mégpedig azért, és hát nem csak szerintem, hanem az eladások meg a kerékpárboltok kínálata szempontjából is, mert egyrészt nem annyira olcsók, hogy fú, most azért vegyünk pedálszenzorost, mert mondjuk most hasonlóan ütök 300 vagy 400 ezer forintot, olyan könnyű lenne kifizetni, szemben azzal, hogy mondjuk 5-600 ezertől már tudunk venni nyomatékszenzorost, viszont a kerékpározás minőségében óriási a különbség. A pedálszenzoros az a pedálfordulatot méri, tehát hogy mennyire gyorsan pedálozol, és akkor egy elég buta szoftver ennek megfelelően adagolja a rásegítés. Most ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy elkezdesz pedálozni, bum, ad neki egy kicsit, aztán elveszi, tehát hogy folyamatosan érzed azt, hogy rángatja a motor. Nincs benne semmilyen szofisztikáltság, ami viszont benne van a nyomatékszenzoros bringában, mert ott több dolgot mér a rendszer, tehát egyrészt méri azt, hogy te milyen erővel terheled meg a pedált, méri azt, hogy ugye milyen gyorsan tekered a, tehát a pedálfordulatot, és méri a sebességet is. Na most ez már három olyan adat, könnyű elképzelni, hogy bizonyos szituációkat nagyon egyszerűen észlel a rendszer. Példa, elindulunk, akkor nyilván nulláról indul a lábfordulat, viszonylag nagy erővel terheled a pedált, és hát ugye nincs még sebességed, akkor szükséged van egy olyan, szép finoman rátesz, de azért egy nagyon nagy erőt rátesz, hogy könnyebben elinduljál, és hogy egyre nagyobb a fordulat, érzi, hogy te egyre kisebb erőt teszel bele, egyre nő a sebesség, akkor tudja azt, hogy neked nem kell tulajdonképpen, nincs szükséged mondjuk egy sík úton rásegítésre, és akkor egészen minimális, vagy egyáltalán nem ad, és ebben nagyon-nagyon finom az átmenet is. Ugyanakkor mondjuk megérkezünk egy emelkedőre, akkor érzi azt, hogy egy átlagembernek csökken a lábfordulata az emelkedőn, mert nem jut eszébe, hogy használja váltót, stb. Viszont sokkal nagyobb erővel tekeri. A szoftver tudja, hogy hegyhez érkeztünk, nagyobb erőt, nagyobb rásegítést ad rá. És így tovább, most ezt ne is
0: ezek
1: soroljuk.
0: A fokozatosságok, árnyalások, a rásegítés mértékében ez az, ami nincs meg a pedálfordulat, pedálszenzoros rendszerekben.
1: Így van.
0: Akkor gyakorlatilag azt elmondhatjuk, hogy ugye sokszor megkérdezik tőlem is, hogy milyen egy e-bike-kal menni, én azt szoktam erre mondani, hogy olyan, mintha folyamatosan egy ilyen enyhe lejtőn mennél, meg ahhoz is nagyon hasonló, mintha egy ilyen jó, egyenletes, ütemes hátszeled lenne, és lenne egy ilyen rásegítés, ez az, ami a nyomatékszenzoros e-bike-ozás esetében igaz. A pedálfordulatos esetében, hát én arra nem tudok jó hasonlatot mondani, az olyan lögdösődés hát volt, meg ilyen elinduláskor így lök nagyot, aztán utána vagy van, vagy nincs. Arra te tudsz valami jó hasonlatot mondani?
1: Én is azt mondom, hogy rángat össze-vissza. Ráadásul, amit az előbb elmondtál, az ugye mondjuk egy átlag nyomatékszenzoros pedelek esetében a különböző üzemmódok közül, mondjuk a középső, tehát te mondjuk a túr üzemmódot írtad most le, ennél van egy gazdaságosabb és egy gyengébb üzemmód, az Eco, amiben azért egy hegymenetet már elég komolyan megérzel. Tehát, hogyha megérkezel a Budakeszi út aljához, és Eco-ban van egy e-bike, ahhoz, hogy te úgy tisztességesen föltekelj, ahhoz neked is bele kell tenni mondjuk a 200 wattot, miközben a rendszer is körülbelül hasonló, tehát mondjuk egy ilyen 150-200-zal segít hozzá, és így egyébként nagyon egyszerű elképzelni, meg szoktunk olyan hasonlatokat használni, hogy kapsz egy olyan szupererőt, egy jó szoftverrel rendelkező pedeleknél, mint hogyha hirtelen egy kerékpárversenyző ereje lenne a tiéd. Tehát, hogyha szám szerint nézzük, akkor mondjuk egy kerékpárversenyző az viszonylag húzamos ideig, tehát mondjuk akár ez ilyen 10 perc, de mindenképpen sok percen keresztül képes 400, akár ilyen 500 wattot beletenni a hajtásba, míg egy átlag embernél, aki egyébként jó kondiban van, meg sportos, tehát most ne a mozgásszegény életmódot élőkre gondoljunk, az nagyjából olyan 200 watt környékén tud beletenni a hajtásba húzamos ideig. Na most ez a pedelek ezt hozzáteszi a másik 200-at, és így már egy elég komoly szupererőt kapunk a birtokunkba.
0: Az előbb említetted ezt az ekomódos hasonlatot egy nagyobb kaptatónál, hogy azért azt úgy, ha az ember ekomódban, tehát a leggyengébb rásegítéssel használ egy e-bike-ot, azért megérzi az emelkedőket, mondhatni van sportértéke a dolognak. Még egy pillanatra térjünk ide-vissza ehhez az előítélethez, hogy az e-bike-kal bicajozásnak nincs sportértéke, mert hogy amit mondtál az előbb is, akár 200 wattot hozzápakol az én erőfeszítésemhez. Van vagy nincs sportérték, miben lehet sportértéke, miért nem csalás e-bike-kal bicajozni?
1: Hát nagyon-nagyon egyszerű a képlet, mert ugye miről beszélünk, meg akik azt mondják, hogy nincs sportértékű. Vegyünk egy embert, aki azt mondja, hogy nincs sportértéke, és mondjuk bringázik, merem megelőlegezni, hogy ő se rendelkezik azzal a 400 wattos FTP-vel, mint egy versenyző, mondjuk húzamosan beletesz 250 wattot a hajtásba, szépen lassan az ő tempójában nagyon becsülendő módon fölmegy az emelkedőre. Most jön valaki egy e-bike-kal, aki mondjuk azt szeretné, hogy ötször le akar jönni a Jánoshegyről, vagy akárhonnan, vagy bocsánat, nem mondjuk Jánoshegyet, mert ez meleg téma mostanában, de szeretne többet biciklizni adott idő alatt. Amikor fölfelé megy, akkor ugyanúgy beleteszi azt a 250 wattot a hajtásban.
0: De tényleg ugyanúgy beleteszi?
1: Ugyanúgy, tehát ez mérhető. A smart rendszereken...
0: Nem felrakja a rásegítést erősebbre, és akkor élvezi azt, hogy...
1: Ezt látod a kijelzőn, tehát majd erről is beszéljünk egyébként a sima nyomatékszenzoros e-bike-ok meg a legújabb smart rendszerek közti különbség. Tehát egy smart rendszer kijelzőjén ott látod azt, hogy éppen adott pillanatban hány wattot teszel te bele a hajtásba, és hány wattot segít bele a pedelek. És ott ugyanúgy láthatja, hogy mondjuk te beleteszed azt a 250-et, egyébként ha használsz pulzusmérőt, bármit, akkor annak is megvan a végén, ki tudod elemezni a szoftverből, hogy ott te éppen 170-es pulzussal mentél föl a hegyre, csak éppen sokkal gyorsabban fogsz fölmenni. Tehát ha nagyon-nagyon meg akarom erőszakolni a kérdést, akkor azzal, hogy egyébként nagyobb sebességgel mozgatod a bringát, és még nehezebb bringát mozgatsz, és még jobban dolgoznak az egyéb izmok is, még nagyobb a sportértéke akár, mint egy normál bringázásnak, de most ez csak így zárójelme.
2: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál! Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Menjünk rá akkor most a kerékpár kategóriákra, a szakágakra és az e-bike kérdésre. Vannak-e szerinted olyan kerékpár kategóriák és olyan szakágak, amiben nem fog elérkezni az e-bike forradalom, ami továbbra is analóg marad?
2: Biztos, hogy van, sőt, hát rögtön említsük a downhill kategóriát. Ugye, amikor csak lefelé mész egy hegyről, akkor teljesen fölösleges, hogy hajtásba bármi besegítsen, illetve hát vannak az extrém, az ügyességi kategóriák, ami például ugye a BMX, akár a flatland, akár a cross, akkor a trial. Tehát amikor nincs szükség arra, hogy a hajtásba plusz erőt tegyen valaki, illetve az a lényeg, hogy egy könnyű bringával te különböző trükköket, meg ügyességi feladatokat, kihívásokat teljesíts, ott soha nem lesz szükség. Tehát egy sportvonalon mondjuk úgy, hogy az extrém szakágak között vannak ilyen szakágak.
1: Hogy meg ráadásul kipróbáltam, tetszik is, és akarok egy elektromos bicajt venni, mire figyeljek oda? Milyen paraméterek alapján választ az ember egy elektromos
2: bringát? Hát ez teljesen attól függ, hogy nyilván, hogy milyen célra, milyen elektromos bringát veszel. Egyébként mondom a kedves hallgatóknak, nézőknek is, hogy készítettünk egy rövid cikket a pedal.co.hu oldalra erről a választásról, és ott én úgy választottam ketté ezt az egész hogyan válasz e-bike kérdést, hogy amiről van értelme nekünk beszélni, az inkább ez a hobbi felhasználás. Tehát amikor már sportosabb, túrázósabb célok bejönnek a képletbe, innentől kezdve egyértelmű, hogy nyomatékszenzorosban gondolkozzunk, tehát felejtsük el a többit, és azon belül meg nézzük meg, hogy mi az a hosszabb távú túrázós kategória vagyunk inkább, vagy a csapatósabb, tehát miért mondom, például egy hosszabb távú túránál nagyon fontos a hatótáv. Tehát olyan e-bike-ot, függetlenül attól, hogy egy trekkinget vagy egy mountain bike-ot, bármit választunk, ott nézzük meg, hogy az aksinak a kapacitása az, hát most már a 800 wattórások környéke az, ami...
1: Az mire lehet elég egyébként?
2: Van egy nagyon jó Bosch kalkulátor, ami rengeteg bemenetet kezel. Ezt most azért mondom, mert ezeket a bemeneteket tudjuk mi is felsorolni. Tehát nagyon-nagyon függ a domborzattól.
1: Azért a súlyomtól.
2: A súlyottól is. De függ olyan, tehát függ magától a bringától, hogy milyen gördülési ellenállású gumi van rajta. Függ a szembeszéltől.
1: Mennyire fújtam föl?
2: Mennyire fújtad föl? Tehát például teljesen más egy ilyen ATB gumi, ami egyébként mondjuk ilyen 2-25 inch széles, ha azt mondjuk másfél-két bárnyomáson használod, vagy felfújod 4-re, hogy semmi értelme ne legyen egyébként annak a guminak. Tehát nagyon sok mindentől függ ez a dolog. Ezért óriási nagy a range, tehát most ha megkérdezed, sokan megkérdezik, hát ez régen az eseményeken is, hogy meddig bírja. Hát figyelj, lehet, hogy alattad 31 pár kilométer. Emlékszem, a flottában az 500 wattos aksik voltak még, és amikor kimentünk kemény terepre, mondjuk egy 100 plusz kilós ember alatt, 100 környékén, ott nagyjából ezek a 30 pár kilométerek voltak a mérvadók. Ja, és ami nagyon fontos, hogy hát nyilván turbóban használod, vagy ekóban használod sokat.
1: Lássegítés mértéke.
2: Igen, aki nyomogatta, illetve kapcsolta sokszor a turbó üzemmódot, annak 31-2, ugyanezeket a bringákat teszteltük például úgy, hogy menjünk egy óriási távolságot viszonylag ilyen sík vagy nagyon lankás terepen, ott elment 160-at is mondjuk egy lány alatt. Tehát elképesztő nagy különbségek vannak.
1: Ez a hatótáv tehát. Milyen más paramétereket érdemes tekintetbe venni? Ugye többféle motorral gyártanak e-bike-okat. Szerinted így a motorok, rendszerek rásegítés gyártója az mennyire tényező, mennyire érdemes azt tekintetbe venni, és az alapján választani, hogy valaki Bost vagy nem tudom, Yamahát vásárol?
2: Hát ugye most divat, mint a telefonokon volt régen a kamerában megapixel, most a nyomaték a bűvös szám, tehát hogy tényleg vannak már ilyen 100 Nm vagy a fölött dolgozó e-bike-ok. Hát tény, hogy ez durva érzést tud lenni. Én személy szerint egyébként sportosabb vonalon sokkal jobban örülök az alacsonyabb, akár alacsonyabb nyomatékon, de sokkal finomabban dolgozó bringáknak. És itt beszéltünk egy kicsit egyébként a smart rendszerekről.
1: Ezt már említetted, a smart rendszert, és szerintem most jött el az idő, igen, hogy kiderüljön, hogy mi az a smart rendszer. Ugye alapban mi a hagyományos rendszer? Van egy vezérlőegysége, kijelzője, konzolja a kormányon az elektromos bringáknak, ahol lehet leginkább rá segítés mértékét változtatni, illetve megjelenik a sebesség, aksi állapot, kb. Megtehető hatótáv, nagyjából ez így néz ki. Egy smart rendszert, azt hogy kell ehhez képest elképzelni?
2: Hát talán a legfőbb, mert ugye sokféle smart rendszer van, ugye smart, mint okos, smartphone, okos telefon, egyik fő ismérve, hogy össze tudott kötni általában egy applikációval, és akkor azon különböző dolgokat tudsz állítgatni. Például nekem a kedvencem, csak hogy visszatérjünk a nyomaték háborúra, sokkal inkább azt szerettem, amikor minél kifinomultabbá tudod tenni a bringát, minél közelebb tudod érezni az e-bike-ozást a hagyományos bringázáshoz. Na most ez hogyan lehetséges? Az előbb beszéltünk ilyen eco módokról, a smart rendszerekben például beállíthatod, személyre szabhatod a különböző üzemmódokat. Tehát, hogy mondjuk van 3 vagy 4 üzemmód, ugyanúgy nevezzük Eco-nak, Tour-nak, mondjuk középsőnek, meg Turbo-nak, mondjuk erősnek, és akkor elkezded azt állítgatni, térjünk vissza a wattokra, hogy neked van egy, mondjuk egy 300 wattot bele tudsz tenni sokáig a pedálba, most mondok egy saját példát, és akkor az első üzemmódot azt úgy állítom be, mondjuk egy ösztelós mountain bike-on, hogy szeretném elérni, hogy én úgy menjek fölfelé, mint amikor a könnyű kis melegfajú mountain bike-omra ülök fel. Tehát ilyen játék, azzal azért tudok fölrepülni a hegyre. Normál bringáról beszélünk. Mit csinálok? Beállítom az eco üzemmódot úgy, hogy a maximális rásegítés az mondjuk csak 50 watt legyen. Tehát ezen soha nem fog túlmenni a rásegítés. Amikor én 300 watttal nyomom, akkor ő csak 50-et tesz hozzá, bármi történik. Tehát lehet, hogy kevesebbet fog, de az a maximum.
1: Kvázi kompenzálod.
2: Kvázi kompenzálja a nagy súlyú
1: súlyát, így van. Meg a felfüggesztés súlyát.
2: A következő paraméter, mondjuk, amit be tudok állítani, az, hogy akár a saját erőfeszítésemhez képest mennyi legyen százalékban a maximális rásegítés. Tehát itt ez nem egy abszolút érték, hanem ha mondjuk beállítok 20%-ot vagy 10%-ot, akkor ha mondjuk a 20%-ot állítom be, akkor a 300 watt terhelésnél ugye ő maximum csak 60-at fog rátenni. Az előző beállítás ez egyébként anulálja, tehát akkor maximum 50, de amikor mondjuk 200 wattot teszek bele, akkor max 40-et fog beletenni. És hogyha ezzel elkezdesz játszani, akkor tényleg elő tudod hozni azt az érzést, hogy te egy könnyű, hagyományos bringával mész föl a hegyre. Ja, még mondjuk be tudod azt is állítani, hogy mennyire, ez a tipikus teknős béka nyuszi, hogy mennyire érezhetően erősen tegye rá a rásegítés, tehát hogy mennyire hirtelen, vagy mennyire olyan nyúlósan. Gyakorlatilag tökéletesen ki tudod belőle hozni azt, amit szeretnél. Tudsz mondjuk egy ilyen középső üzemmódban egy komolyabb rásegítést, ha mondjuk egy ilyen kicsit endurósabb bringázást szeretnél, és azért a hegyeken szeretnél átmenni gyorsabban, mint ahogy te egyébként egy hagyományos bringával, illetve mondjuk a harmadik, az erős fokozatot, ott meg föl lehet csavarni, hogy na ott aztán legyen turbó, hogyha már hatodszorra mész föl, akkor na, fölhúz a hegye, és ott egy kicsit olyan motorozósabb érzés. Tehát a smart rendszereken azt nem mondja senki, hogy akár egy versenyző, vagy egy sportoló nem tudja iszonyú jól érezni magát egy e-bike-on, mert például rá, hogy egyébként ezt nagyon sok sportoló használja is edzésre, tehát főleg a keményebb mountain bike, mondjuk a cross country, meg az enduro vonalon.
1: Mi a helyzet a könnyű és gyors kerékpárokkal? Az előbb említetted az országútiakat, ami azért érdekes, mert én addig a beszélgetés alatt úgy értettem, hogy többnyire városi, de leginkább mountain bike-okról beszélünk. Gravel országúti kategóriákban milyen lehetőségek vannak, és egyáltalán ezekben a kategóriákban van-e értelme e-bike-okról beszélni?
2: Hát hogy ne lenne? Képzeld el, bár amikor a adásba kerülünk, már vége lesz a Giro d'Italiának, én egyszer részt vettem egy olyan eseményen, hogy Giro-e, ami ugye a Giro szakaszai előtt, mondjuk egy rövidített távon letekerjük ezeket a szakaszokat elektromos elsegítéses országútikkal, és hát igazából ez nem verseny, hanem egy túra, tehát a különböző csapatokban meghívnak ilyen híres olaszokat, miket, tehát például mi az olasz turisztikai ügynökség csapatában voltunk, de vannak ilyen régi verseny, tehát ilyen régi sportolói csapat, színészek, tehát össze-vissza mindenféle típusú ember, és akkor így szépen nagy részt egy csoportba ezeket az óriási emelkedőket a Dolomitokban abszolváltuk az e-bike-okon, és nagyon jó hangulatban tudtunk így együtt tekelni. És egyébként ez a, nem is tudom, hogy volt-e vagy lesz-e ilyen kérdés, de az egyik legfőbb pozitívuma még az e-bike-ok elterjedésének, hogy eseményszervezők, illetve túraszervezők, csapatépítés szervezéséhez azért nagyon jó, mert egy teljes társaságot, tehát 10-20 fős társaságot együtt lehet tartani, úgyhogy együtt megyünk, nem szakadozik le senki. Aki esetleg erősebb, az kapcsolja ekkora, vagy akár kapcsolja le a rásegítést.
1: Kiegyenlíti a fizikumbeli erőnétbeli különbségeket.
2: Igen, teljesen kiegyenlíti. Aki meg gyenge, az gyengébb, az nyugodtan húzza fel a turbót, és még egy ilyen jó beszélgetési alap, meg szórakoztató dolog is túra közben. Hogy éppen kinek hogy
1: viselkedik. De azért országútiból meg Gravelből kevesebb e-bike-ot látunk. Szerinted ez változni fog?
2: Szerintem azért nem fog változni, egyébként biztos, hogy óriási fejlesztések lesznek, mert ugye ez a 25 km/órás korlátozás, ez valószínűleg azért sokáig hatni fog, meg érvényben lesz, és ugye ha megnézzünk egy országúti e-bike-ot, ami mondjuk 4-5 kiló, jobb esetben 12 is, vagy leviszik könnyebbre, azzal azért sík úton te többel mész, mint 25 km/h, tehát sík úton nagy részt rásegítés nélkül használod, csak egy normál, mondjuk egy 7-8 kilós sport országúthoz képest egy borzasztó nehéz biciklit hajtasz. Tehát itt például Magyarországon a mi telepadottságaink között én azt mondom, hogy teljesen butaság lenne általánosan egy országúti e-bike-ot használni, mert jó, hogy a hegyre fölsegít, de mindenhol más máshol meg csak a hátrányait élvezed, vagy nem élvezed éppen.
1: Ha már így a beszélgetés végére a trendekhez jutottunk, ugye a smart meghajtáshoz, a könnyű és gyors bicajok elektrifikációjához, záró kérdésként milyen fejlesztési trendeket látsz még, mi az, ami szerinted így jönni fog meg, amire érdemes figyelni ebben a technológiában és kategóriában?
2: Hú, az jutott eszembe, amikor múltkor a Bognár Tomi benn volt, és megkérdeztem tőle, én ezt nem is értem, hogy egyébként a rekreációval miért nem kötik össze például a smart rendszereket. Tehát én nagyon várnám, hogy aki azt szeretné, hogy mondjuk egy adott pulzus zónába szeretne dolgozni. Mondjuk gyengébb a szíve, vagy olyan, tehát olyan problémái vannak, ami miatt nem szeretne 170-180-as pulzust használni, és mondjuk beállítaná azt, hogyha ő túllépi a 140-et, akkor csipogjon neki a rendszer, mondjuk ez egy ilyen első kör, ugyanúgy, mint a pulzusmérő óra. Második körben meg akár azt, hogy amikor érzékeli a rendszer, hogy átlépett egy számára nem kívánt pulzuszónába, akkor meg adjon több rásegítést, hogy ugye vissza egy kicsit rekreációba, tehát pihenő állapotba
1: jusson. De hát jusson akkor még jobban megpörgetné magát, hogy megy ez érzés, megérkezni.
2: Jó ég tudja, de ugye az már létezik, meg most már az automatizáció felé is folynak a fejlesztések, hogy a sebességet, tehát a sebességfokozatot azt már meg tudja választani a maga a rendszer, attól függően, hogy te ugye milyen nyomatékkal hajtod a bringát, és akkor annak megfelelően a rásegítés is változik. Illetve ami még állandó fejlesztési irány, az a minél, hát mint az autóknál is, a minél könnyebb és minél hatékonyabb akkumulátorok. Mert ugye az elektromos rásegítéses bringánál nem beszéltünk még a súly különbségről, hogy egy átlag Monti mondjuk 23-4-5 kiló, szemben a mondjuk az átlag Monti 12-3-4 kilós súlyához képest, és ennek a rendszernek az egyik legnagyobb tömege az maga az akkumulátor, ami tud egy ilyen 3-4-5 kiló is lenni a rendszeren belül, és hát ezt próbálják minél könnyebbre, de ugyanakkor minél nagyobb kapacitásúra fejleszteni.
1: Kíváncsiak leszünk, hogy mennyit lehet még csökkenteni a súlyokon is. Mindenesetre a beszélgetés végére értünk. Szerintem elég jól körbejártuk azt, hogy minek alapján érdemes e-bike-ot választani. Úgyhogy köszönjük a figyelmet.
2: Köszönjük szépen a figyelmet, illetve visszatérek vendégből műsorvezetőben, ne felejtsétek el bekövetni a Pedál Podcastet a YouTube-on, ugyanilyen néven találtok meg minket a Facebookon is, illetve most külön ajánlanám a pedal.co.hu weboldalt, ahol az e-bike-ok választásával kapcsolatban is fogtok találni egy rövidebb cikket, illetve megpróbáljuk ezeket a kerékpárválasztós témákat írásban is összefoglalni, tehát több ilyen cikkre számíthattok, természetesen a sorba rendezett podcastek mellett. Úgyhogy látogassátok meg a weboldalunkat is.
1: Sziasztok. Én pedig remélem, hogy kedvet kaptatok legalább a kipróbáláshoz, az előítéletekkel leszámoltatok. Hajrá! Mindenkinek remek kerékpározást kívánunk!
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Fischer Ádám karmester, akit azt hiszem, hogy nem sok mindenkinek kell bemutatnom, aki valamilyen szinten is érdeklődik a klasszikus zene iránt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Az imént kávéztunk itt nem messze egy kávézóban, és akkor azt tapasztaltam, hogy annak dacára, hogy korábban azt mondta, hogy vezessem és kérdezek egyértelműen, mert ön tőmondatokba akar vásárolni, akkor egész egyszerűen azt gondoltam, hogy ez így nem lesz jó, de elkezdtünk beszélgetni, és témát követett.
2: Hát úgy van, hogyha én kapok egy kérdést, akkor az megindítja a fantáziámat, és akkor aztán engem le is kell állítani. Engem inkább az érdekelt, hogy ott állítsanak le, amikor olyanokról kezdek beszélni, ami nem érdekel mást.
1: Amikor az ember fantáziája meglódul, az önmaga egy beszélés, akkor az hiteles tud lenni, főleg, hogy egy olyan ember beszél, aki otthon sem mozog az adott szakmában. Én legalábbis így gondolom.
2: Hát nekem néha tényleg az a problémám, hogy a gondolataim sokkal gyorsabban mozognak, mint amit el tudok mondani, és azáltal értelmetlen összefüggésekre vagyok képes beszélni, tehát arra kérem, hogy ellenőrizze, hogy mit mondok, de én nagyon szívesen beszélek a gondolataimról, és ami bárkit érdekel, nekem nincs semmi titkolni való.
1: Amikor vártunk a stúdióra, hogy felszabaduljon, akkor szóba került Wagner, hogy nem, és szóba hoztam, hogy szokott-e gondolkodni, vagy beszélni Wagner hiányosságairól? És akkor azt kaptam válaszul, hogy ön ilyenkor, mint előadó művész, az ügyvéd szerepét tölti be, és meg kell nyerni a pert. Tehát ön csak a pozitívumokra koncentrál.
2: Igen, de hát ez nem csak Wagnerre vonatkozik, hanem ez a mi feladatunk. Tehát amikor én egy darabot vezénylek, vagy egy szimfóniát, vagy operát, vagy bármit, akkor a felkészülés alatt megpróbálom magamévá tenni a szerző gondolatait, a szerző elképzeléseit, a saját meggyőződésemmé tenni azt, amit a szerző leírt, és aztán a legjobb lelkiismeretem szerint egy olyan előadást szeretnénk létrehozni, hogy a közönség ne unatkozzon, a közönség jónak tartson mindent. És hát azért vannak olyanok, hogyha az az érzésem, hogy egy bizonyos szakasz egy operában túl hosszú tud lenni, akkor vigyázok arra, hogy ne legyek túl lassú. Ez most nagyon leegyszerűsítve volt mondva.
1: Mondjuk ez Wagnernél ilyen igen sokszor előfordul, ez a hosszú vontatott részek egymás után történő.
2: Jó, de az tele van tartalommal, és az is igaz, hogy Wagnert nem szabad igazán lassan vezényelni. Szóval én rájöttem, hogy gyorsabban kell vezényelni, mint ahogy régen fiatal koromban elképzeltem. És az a másik pedig az, hogy talán, hogy fogalmazzam ezt meg, a tempó az nem a tempótól függ. Tehát, hogy én egy olyan előadásmódot tudok a különböző hangsúlyokkal, vagy a hangsúlytalanságokkal létrehozni, hogy egy gyorsabb tempó is lassúnak tűnhet, vagy egy lassabb tempó is gyorsnak tűnhet. Szóval nem attól függ, hogy hány másodpercig tart A-tól B-ig.
1: Önhöz miért áll ennyire közel Wagner, azon túl, hogy szép és szereti vezényelni? Milyen extra tulajdonságok azok, amelyek miatt ilyen gyakran és intenzíven fordul Wagner felé?
2: Hát ez is egy olyan kérdés, amire több válasz van, mert én gyerekkoromban hallottam Wagnert, én gyerekkoromban voltak olyan periódusok, hogy gyűlöltem Wagnert, mert ott ültünk a rádió mellett, és hallgatni kellett órákon keresztül, és nem is tudtam, hogy miről van szó. Úgyhogy utána azt mondták, hogy ha ezek után képes vagyok Wagnert szeretni, akkor azért egy fantasztikus zene kell, hogy legyen Wagner. És hát, mint nagyon sokan mások, én is 17-18 éves koromban felfedeztem magamnak a Trisztán és Izoldát, és akkor semmi más nem létezett a számomra, mint a Trisztánnak a világa. De

0: Ettől függetlenül én ketté választanám ezt a kérdést, mert az, hogy valaki szeret egy zenét hallgatni, vagy szeret egy zenét előadni, az nem mindig ugyanaz. És a Wagner előadási kihívása, tehát egy előadó művész számára az a kihívás, amit Wagner jelent, az egy rendkívül érdekes feladat. Tehát mondjuk nagyon eltúlozva, én akkor is szeretnék Wagnert vezényelni, hogy a kevésbé szeretném a zenéjét hallgatni. De hát ez most egy eltúlzott válasz volt, csak azért, hogy érthetővé legyen.
1: Akkoriban, meg ma is igazából van egy ilyen ellentét az olasz zenekedvelők és a német zenét kedvelők, Verdi rajongók és a Wagner rajongók között. Egyébként beszélhetünk rajongásról ilyen szinteken? Én egyébként a rajongó szót nagyon nem szeretem használni, viszont Wagner esetében mindenki használja, hogy a Wagner rajongók.
0: Vannak a Wagneristák, akkor vannak olyanok. Szóval az annyiban Wagner zenéje teljesen egyedi, és azt hiszem a történelem folyamán Wagneren kívül nem ismerek ilyen zeneszerzőt, akit a közönség egy részét ilyen mértékben tudja rabul ejteni. Az igazi Wagnerista az állandóan Wagnert hallgat, és semmi mást. Na most én nem vagyok egy ilyen Wagnerista, és sokan nincsen, de ez, vannak ilyenek. És ez azt mutatja, hogy ez valami hihetetlen intenzív mű, intenzív zene, ami egyeseket megfog, és aztán másokat taszít. Olyan is van, aki nem bírja hallgatni. Híres zenészeket tudnék itt most felsorolni, akik nem bírják Wagnert.
1: Én kíváncsi vagyok rájuk.
0: Érdekelni, hogy kicsoda?
1: Persze.
0: Hát nekem a Cecilia Bartoli mondta, hogy egyszer ott volt Bayreuthban, és hát terribil az a pesante. Hát nem igaz. Bírja ki. Na hát szóval ez most csak úgy egy példát mondom, mert azért általában nem szoktak.
1: Hát ő hamisítatlan olasz.
0: Hát ő is olasz, hogy egy más világba él. Na most az nagyon-nagyon fontos, hogy mi azoknak csináljuk a zenét, akik kérik és szeretik, és az olasz zenét annak csinálom, aki kér és szereti, és úgy csinálom, hogy ahogy az hasson, és a francia zenét kevésbé csinálok, de hát a német és az osztrák zene, ez egyrészt összefügg, de másrészt az két külön világ. Hát a 19. század az erről szólt, hogy Verdi vagy Wagner, és ott ez volt az akkori politikai jobb és baloldal.
1: És ön választott, vagy tudott választani?
0: Nem, én nem akarom. Én Verdit, nagyon sok Verdit vezényeltem, és most megint csak visszatérünk arra, hogy mi a különbség hallgatni és előadni. Egy opera karmester számára az a legjobb opera, ahol a partnerek jók. Tehát, ha nekem van egy nagyszerű tenoristám, egy nagyszerű szopránom, akkor az egy jó opera előadás. És én nem szabad, hogy egy operát kitűzzek anélkül, hogy megfelelő énekeseket ne tudjunk meghívni. Tehát ez egy régi szabály volt az operaházakban, hogy a együtteshez kell szabni a tervet, tehát hogy milyen darabokat játszunk, és nem a darabokhoz rápasszintani az együttest. Tehát amíg nekem volt egy szoprán, hogyha nem volt például igazán jó Mozart tenorom, akkor Figaro házasságát kell játszani. Ha van Mozart tenor, több is, de nincs bariton, akkor a Szöktetés a Szerályból kell játszani. De nem megfelelő szereposztással egy darabot kitűzni, az sokkal rosszabb, mint nem játszani.
1: Olaszországban, amikor a Scalában vezényelt, mondta, hogy ott egész más élmény volt egy Verdi operát vezényelni, mert ott a zenekar járból érezhető volt az a
0: Olyan tűzzel játszották azt a második hegedűsök, azt a kísérő motivumot, vagy ritmust, amit a 42-szer kell egymás után eljátszani, de az tüzelt. És aztán az unalmat, ami esetleg, nem akarok itt a neveket mondani, de bizonyos észak-európai operaházakban van, az ott nem volt, és azáltal értelmet kap a zene.
1: Mármint a zenészek között volt az unalom, a zenekari árukból tapasztalt ezt.
0: Én a zenekari árukból valami, illetve ez se igaz, mert én is, én megpróbáltam őket abba az irányba szorítani, hogy egy ilyen ritmusos, intenzív kísérő motivumok jöjjenek a zenekarból, és ahogy ezt ráéreztek a Skálába, sokkal erősebben és sokkal aktívabban reagáltak rá, mint hogyha teszem azt, mit tudom én, most nem akarok neveket mondani, de esetleg hogy Kamburba vezényeltem volna a darabot. És akkor az fölélett, az akkor értelmet kapott, mert a legegyszerűbb zene is kap értelmet, hogyha hisznek benne. És a mi feladatunk tényleg az, hogy hinnünk kell abba, amit előadunk, éreznünk kell az, hogy az mitől jó, és azt kell közvetítenünk, hogy azt mi szeretjük azt a zenét, mert ha én nem azt közvetítem, hogy szeretem azt a zenét, akkor nem kívánhatom meg a közönségtől, hogy szeresse azt a zenét.
1: De ön sem szerethet minden zenét, amit előad.
0: Hát mondom, ha visszatérünk ehhez az ügyvéd dologhoz, térünk. Az ügyvédnek se szabad mindent elfogadni.
1: Aha.
0: De a szakma mégis az, hogy megpróbáljam elfogadni azokat az érzéseket, amit és közvetíteni azokat a gondolatokat, amit a zeneszerző megfogalmaz. És hát minél tovább jut az ember a szakmában, és én most már tényleg ott vagyok, hogy megengedhetem magamnak, hogy ne vállaljak el minden bűnügyet, csak azt a bűnügyet, amiben hiszek.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk.
1: És továbbra is Fischer Ádám karmester a vendégem. A ring és a ringe való foglalkozás kapcsán gondolkodik a mai világunkról, most így általában a politikai berendezkedésekről, a társadalmi berendezkedésekről, a hatalom akarásáról. Most így filozófiai síkon
0: hát azt
1: kérdezem.
0: Gondolom, hogy amit a Wagner mond, az minden világra állandóan alkalmazható. Tehát ez az Alberich és ez a Nibelungoknak ez az alvilágnak a lázadása, és az maga az a pillanat, hogy mindenki, aki a gyűrűt megkapja, az halálra van ítélve, az tönkre megy, minden tönkre tesz a gyűrű, és annak ellenére a gyűrűt állandóan mindenki akarja. Szóval, hogy ezen gondolkodni, hogy miért akarjuk ezt a gyűrűt, ez egy olyan dolog, hogy erről nem is gondolkodnak, csak akarják. És az egész darabnak ez az alapigazsága, hogy ennek az akarása minden bajnak az oka. Hát végül is a ringre nagyon sokan, társadalomtudósok nagyon sokat hivatkoztak. Persze a marxizmus is abból élt, hogy erre hivatkozott, de az ellenkezője, a nácik is ebből vettek példát maguknak. Ez mutatja, hogy milyen gazdag ez a mű.
1: Korábban, amikor egy telefonos interjút csináltunk egy magazin számára, akkor én szóba hoztam, hogy a hatalom akarása mellett egyfajta körforgás jellege is van ennek az egész mögöttes mondani valónak, hogy ugye megszületik Siegfried, aki kvázi megpróbálja ezt a korrumpálható hatalmat ledönteni, vagy megdönteni, aztán maga is korrumpálódik, és elpusztul vele a világ, és aztán kezdődik egy új körforgás. Ezzel egyetért, vagy mit gondol erről a...
0: Hát az, hogy elpusztul a világ, és kezdődik egy új... Hát én pont most az utóbbi napokban vagyok nagyon pessimista, mert éppen olvastam a legújabb rémisztő jelenséget a klímakatasztrófáról, és tényleg az is lehet, hogy az egész világ el fog pusztulni, aztán újra kezdődik, és az is lehet, hogy már a világ nagyon sokszor elpusztult, és nagyon sokszor újra kezdődött, és az, hogy ez most egy alapvető szabály, hogy az emberiség végül önmagát tönkreteszi. Én szeretném hinni, hogy ez nem így van, de az utóbbi időben nagyon pessimista vagyok, és hát főleg én azt hiszem, hogy mindenki más így van vele, akinek unokái vannak, hogy ez nagyon pessimistán látja a jövőt.
1: Mit lát a legnagyobb problémának a klímakatasztrófán kívül?
0: egy illúziónk volt, hogy Európában már nem lesz háború, mert hogy a háború az nem old meg semmit. Mert azt gondoltuk, hogy mint a gyerekeket rá lehet bírni, hogy ne pofozzák rögtön egymást, és intézzék el másképp a problémát, és most én csak azon kapom rajta magam, hogy mégis milyen kiváltságos volt az én generációm eddig, mert olyan hosszú békés időszak sose volt Európában, mint amit mi átéltünk. És az, hogy ez most újra kezdődik, és hogy ugyanazok a mozgató erők mind a két oldal mögött, és mind a két oldal 100%-osan meg van győződve arról, hogy nekik van igazuk, és hogy ezt muszáj az utolsó csepp vérünkig, ezt muszáj végigcsinálni, ez rémisztő. És ez mondjuk párosulva a klímakatasztrófával, ami mindenképpen azt fogja eredményezni, hogy sokkal több migráns lesz a jövőben, sokkal több helyen nem lehet élni, sokkal kevesebb élelmiszer tudunk szerezni, stb. Hogy az, hogy én azt hittem, hogy mi megúszuk a háborút, ez egyre inkább illúziónak tűnik. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy nincs igazam, de azt hiszem, hogy egy általános háború lesz.
1: Tehát ez kiterjed? Szétterjed? A világon...
0: Az érdekek úgy fognak, mondom, egész egyszerűen csak azért, mert hogyha a földgolyón nem lehet tovább élni, akkor azok fölkerekednek és elmennek északra. Most az, hogy az egyik népcsoport fölkerekedik és elmegy a világ másik oldalára, és az foglal magának egy új helyet, hát az olyan, mint a honfoglalás volt, de hát azt ma nem lehet csinálni, mert akkor azokat géppisztolyokkal fogadják a határon, és ez lesz. Én több mint 20 éve a Helsinki Bizottságnak a tagja vagyok, és én elvből ügyvéde vagyok mindenkinek, akit elkergetnek a hazájából, vagy pedig ilyen migránsoknak, de egyre nehezebb lesz a helyzetünk.
1: Ön nem igazából érti, hogy miért óhajtják, vagy miért kívánják olyan sokat a hatalmat. Ön szerint mi a legfontosabb érték az életben? Mi az, ami ön szerint az élet értelmét adja, akár csak viselkedésben, hozzáállásban, attitűdben. Ezt tudom, hogy ez egy nagyon bölcsész kérdés.
0: Hát igen, de hát nem, én nem tudom, melyik magyar író volt, aki azt írta, hogy én nem tudok 3 rostélyost megenni ebédre, akkor is, hogyha lehetne. Szóval egy bizonyos fokon túl nincs az emberek szüksége már pénzre, és hogyha mindent megkapok, amit szeretnék, akkor több... Én nem hiszek abba, hogy az ember, hogy az boldogít, hogy többet és többet akarjak. Talán azt mondom, hogy egyrészt az élet értelme természetesen a család, a gyerekek, az unokák, és másrészt viszont az, hogy én találtam magamnak egy olyan világot, amiben fel tudok oldódni, hogy akkor abban a pillanatban nekem a legfontosabb az legyen, hogy az üsdob az együtt jöjjön a nagybőgővel a 94. szimfónia második tételébe. Tehát amíg én ezt, nekem ez annyira fontos, nekem ez most ilyenek, amikor én egy darabot előkészítek, akkor ez a legfontosabb dolog. Ha találok magamnak egy ilyen meggyőződést, akkor az is az élet értelme.
1: Társadalmi jelentőséget bontszolgatva egy kicsit, mit gondol Dániáról? Dánia egy ilyen gemütlis társadalomnak tűnik innen, ahol nagyjából minden rendben van, jólét, stb. Ott miket tapasztal?
0: Hát én jól érzem magamat, de most az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem biztos, hogy én mindent tudok, mert én azért mégis csak egy kívülálló vagyok, nem tudok dánul, és az a világ, amit én látok, azt nem biztos, hogy mindenki úgy látja. De az mégis csak biztos, hogy sokkal jobban érzik magukat az emberek. Én valahogy...
1: És az belülről jön?
0: Én nem tudom, nekem van egy olyan érzésem, hogy valahogy inkább segítik egymást. Nekem egyszer egy dán azt mondta, hogy a skandináv országokban a történelem úgy alakította őket, a föld történelem, mert ottan mindig hideg volt, mindig nehéz volt túlélni, és akkor azáltal az emberek közötti összetartást az valahogy inkább erősítette. Nem tudom, hogy ez így volt-e, de az, hogy az emberek egymással udvarjasabbak és kevésbé gyűlölködőek, ezt nem csak Dániában tapasztaltam, én a karrierem elején évekig voltam a Helsinki operának az első karmestere, és Finnországban is ugyanez volt. Boldogabbak, nem az, hogy boldogabbak voltak, valahogy megelégedettebbek voltak, mások természetesen, de nyugodtabbak.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
2: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
3: www.citytaxi.hu.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobb be az alkuk is. Emiatt a piac most kétfelé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
5: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Vendégem továbbra is Fischer Ádám karmester. Haydn és Dánia, Dán Kamara zenekar, ahol ön vezető karmester, vagy első karmester, most nem is tudom már a pontos.
2: Vezető karmester.
1: Önnek szívecsücske, egyik szívecsücske Haydn, és most terveznek egy Haydn fesztivált. Milyen fesztivál lesz ez, mit lehet róla tudni, illetve azért boncolgassuk ezt a Haydn jelenséget is egy kicsit.
2: Nekem, hát én nagyon boldog vagyok, mert most kaptam egy második sanszot az életbe. Mert azért én, amit az Osztrák-Magyar Haydn zenekarral csináltam a 80-as évek végétől, a 2004-2005-ig, amikor felvettük Haydn összes 104 szimfóniáját CD-re, akkor az egy olyan feladat, amit hát nem sokan tudnak befejezni. Többen elkezdik, és nem fejezik be. Én akkor hátradőlhettem volna, és megnyugodhattam volna, hogy valami nagyot sikerült nekünk elérnünk. Az volt a baj, hogy elkezdett nekem nem tetszeni az a felvétel, amit saját magam csináltam. És főleg, amit az első két-három évben...
1: Mikortól érezte azt, hogy...
2: Én azt már rögtön a 2000, mert még vége se volt, amikor az elejét nem tartottam jónak. Na most nekem annak ide az ügynököm azt mondta, hogy én nem mondjak ilyet a nyilvánosság előtt, hogy az a lemez nem jó. Én nem is azt mondom, hogy az a lemez nem jó, én azt mondom, hogy nekem nem tetszik.
1: És miért nem tetszik?
2: Mert éppen a 100 szimfónia alatti, amikor végig mentünk és tanulmányoztam az egészet, akkor rájöttem, hogy milyen plusz lehetőségek lehetnek még. És akkor dühös voltam, hogy amikor az elsőt fölvettük, azt nem vettem észre. Mert a zene, most akkor elmegyek egy filozófiai irányba, hogy a zene az
1: nagyon
2: nem
1: helyes,
2: igaz.
1: Nagyon helyes.
2: A zene az nem lehet csak egyféleképpen, vagy egy bizonyos jó előadás mód, ilyen nincs. A zenét ugyanolyan sokféleképpen lehet előadni, mint egy szöveget. Hogyha elgondoljuk azt, hogy hány ezer nagy színész volt, aki a lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés, így mondta, úgy mondta, amúgy mondta. A zenét meg főleg ott irányítani kell, azt meg kell tölteni értelemmel. És van még egy dolog, hogy Haydnt inkább kell megtölteni értelemmel, talán. Ez veszélyes dolog, amit mondok, de tényleg így van, mert mint Beethovent vagy Mozartot, mert Mozart, hogyha én egy unalmas előadást produkálok egy Mozart szimfóniából, vagy egy Beethoven szimfóniából, akkor senki nem fogja azt mondani, hogy Mozart vagy Beethoven unalmas. Akkor azt mondják, hogy én vagyok unalmas. De Haydnnél nekem az mindig kihívásnak éreztem, amikor azt mondták egy előadás után, hát azért ez nem olyan, azért ez nem Mozart, azért ez nem Beethoven. Ha Haydnt nem tartják egyenrangúnak Mozarttal, vagy Beethovennel, vagy Schuberttel, akkor a karmester hibája, és nem a Haydn hibája. Ő természetesen elrejti kicsit az ötleteit, de hát az, hogy egy darabot, egy hangot rövidre, vagy hosszúra, vagy ütve, vagy vonva, vagy mit tudom én, vagy erősödve, vagy gyengülve játsszuk, ezt ki kell használnom, ezt a lehetőséget, és nem lehet csak úgy átengedni, és egyféleképpen játszani, mert akkor a zene, a Haydn zenéje az többet szenved talán, mint Mozart. És amikor tudjuk azt, hogy Haydn koncertjein annak idején olyan hangulat volt, mint egy rock koncerten ma, akkor most túlozva azt mondhatom, hogy minden olyan előadás, ahol nem lelkesedik fel a közönség a végére, az egy nem autentikus előadás, akkor is, hogyha autentikusnak hisszük.
1: Én úgy vagyok egyébként, hogy valamiért Haydn szimfóniáit sokkal jobban szeretem, mint Mozart szimfóniáit. A versenyművekkel már nem ez a helyzet,
2: Igen.
1: De sokkal szívesebben hallgatok Haydn szimfóniát, hogy több ilyen apró fineszt, apró finomságot, humort, nem tudom, ilyen nem is tudom, mit hallok benne, inkább ilyen nagyon talán humort és finest.
2: Hát tele van humorra, tele van ötlettel, meglepetés. Ez tényleg, és mindennek valami vicces, valami, nem csak vicc, hát tragikuma is van neki, csak hogy ilyen érzelemen teljes, amit ő kicsit talán elrejt, és ha csak úgy lejátsszuk azt, ami oda van írva, akkor ezek eltűnnek, ezek az ötletek, és ez egy bűn ezeket nem
1: nekem kidolgozni. Mindig a Rossini sunyi szeme jut eszembe a Haydn szimfóniáról. Haydnnak is vannak ilyen sunyibb képei, ahol a szeme se áll jól, de ez valahogy a zenében is tükröződik, nem? Vagy rossz úton járok?
2: Ez egy ilyen személyiség volt, és azt, nekünk azt kell megérezni, hogy a zeneszerző milyen személyiség volt, és azt kell átvennünk, és azt kell interpretálnunk. Interpretálni az azt jelenti, hogy lefordítani. És én nekem az a történet, amikor ez egy híres történet, hogy Haydn egy londoni koncertje után a ünneplő közönség előre rohant, és ünnepelte őt, hogy közelről lássa, és akkor hátul lezuhant a csillár, és akkor Haydn mondta, hogy na, az enyém most legalább egy tucat embernek az életét mentette meg. Ez a híres történet, ez a Miracle szimfóniáról szól. Most, hogy ez így volt-e, vagy nem volt így, azt nem tudom, de az a lényeg az, hogy ha nem ilyen extázisba hozom én a közönséget Haydn zenével, akkor nem szabad Haydnt vezényelni.
1: Hogy lehet extázisba hozni a közönséget?
2: Nem tudom, hát ki kell dolgozni, hát nem tudok most példákat mondani, tehát tele van ilyen meglepetéseken, most a meglepetéseket ki kell dolgozni, és mondjuk akkor talán azt is, hogy a meglepetéseket személy szerint kell kidolgozni. Tehát, hogyha én például látom, hogy az egyik hangnál van egy G után egy ász, ami egy álzárlat, akkor az egy meglepetés. Na most az a meglepetést, azt különféleképpen lehet kifejezni. Vagy úgy, hogy meghangsúlyozom azt a meglepetést, azt az ászt. Vagy egy picivel később játsszuk. Tempón kívül kicsit időt hagyunk rá. Vagy pedig hamarabb. Vagy subito piano, tehát halkabban leszünk, az is meglepetés, de valami meglepetésnek ott kell. Hogyha azt tempóban végigjátszom, akkor az nem meglepetés. Én szeretem átengedni egyébként a zenészeknek a megoldást, mert ők akkor nagyobb meggyőződéssel. Az egyikük hangsúlyjal tudja a meglepetést, a másikuk egy subito pianóval, akkor én azt engedem nekik.
1: Mitől volt ön szerint olyan sikeres és olyan egyedi hangú a Beethoven lemezciklusa, amit a Dán kamarazenekarral rögzített? Mostanában nagyon sikeres lemezciklusokat veszünk egyébként.
2: Mert végül is mertünk, mert valahol mégiscsak úgy van, hogy ezek a Beethoven szimfóniákat nagyon gyakran játsszák. És akkor a zenekar is hozzászokik, hogy ezt gyakran játssz, és akkor kialakul egy valami, és akkor azt benne hagyják. És főleg aztán az van, hogy a tempó változásokat nagyon sokan nem merik csinálni. Egész egyszerűen azért, mert most ez messzire vezetne a dolog, mert az, hogy egy zenekar együtt játszom, ahhoz ott nagyon zavar, hogyha én a tempót állandóan változtatom, variálom. Akkor sokkal nagyobb koncentráció van, sokkal inkább lesznek hibák benne, mert nem lesz pontosan együtt. És hogyha ez az együtt játszás és a perfekcionizmus túl fontos, akkor a zenészek elbátortalanodnak. Most ez az, amit én elértem Dániában, hogy nem bátortalanítom el őket, azt kell mondani nekik, hogy nyugodtan rizikót vállalni, inkább legyen hiba, mint hogy érdektelenül játsszák. És ezt elég nehéz, és ezt én észrevettem, én valószínűleg azt gondolom, hogy ez az utóbbi 80-100 évben, amióta felveszik a zenekarok játékát, amióta rádiózenekarok vannak, amikor meg lehet mutatni, hogy na, te itten lekéstél azzal a fisszel, azóta biztonsági játék van. Ha meghallgatunk egy nagyon régi felvételt, akkor látjuk azt, hogy tele van hibával, de biztonsági játék az nem volt, mert a zenének nem az az értelme, hogy biztonságra törekedjünk. és ez sikerült nekem a dánokkal elérni, gondolom. Szóval azt nem azt mondom, hogy ez sikerült elérni, de ezt szerettem volna elérni, és hogyha azt mondják, hogy tetszik, akkor az nagyon szép.
1: Ugye több díjat is nyert, és igazából nagyon-nagyon transzparens, könnyű, de mégis drámai volt talán. Ez mondjuk az én véleményem. De mondjuk egyszerre volt ilyen áttetsző, és
2: de én csak annyit tudok mondani, hogy ha valaki megfigyel egy zongoristát, vagy megfigyel egy szólista zenészt, az soha nem játszik minden tempót ugyanabba az tempóba, minden ütemet ugyanabba a tempóba, mert nem ez a zene értelme. Ha meghallgatjuk azt, hogy a Wagner, vagy a Mahler hogy zongorázta a negyedik szimfóniáját, mert van egy ilyen nagyon régi gépzongora felvétel, hát az nagyon rapszódikus és nagyon érdekes volt. Ez a zene értelme. Természetesen sokkal nehezebb egy zenekarral ilyen szabadságokat, mint is, ha valaki, hogyha egyedül vagyok. De nem azt jelenti, hogy azáltal, hogy az nehezebb megvalósítható, hogy azáltal azt ne csináljuk. És ezt tényleg először a dánokkal tudtam elérni, és ennek a feltétele az volt, hogy ezt a repertoárt csak velük csináltam.
1: Azt említette Mahlert, ugye, akinek az összes szimfóniát a Düsseldorfban
2: vezetett. Ott is van, most ott az másképp, és végül is én mindenkivel másképp vezénylem a dolgot. Szóval azok itt partnerek vannak, tehát én nekem oda kell figyelnem, hogy hogy játszik az oboista, hogy játszik a szóló nagybőgős, mit tudom én, és akkor nekem el kell dönteni, hogy kinek milyen szabadságot adok, hogy ő maga megformálja azt a frázist. És hogyha én pontosan előírom nekik a megoldást, akkor az nem lesz meggyőző. Tehát én nekem más, most egy Mahler negyedik szimfóniát vezényeltem a dánoknál, az teljesen más lett, mint a düsseldorfiakkal, de jó lett.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk.
1: És akkor folytassuk Fischer Ádámmal a beszélgetést. Milyen karmester ön? A módszereit...
2: Rossz. De hát én nem tudom,
1: a módszereit... Vette ki a szót, igen. Ugye mi beszéltünk arról, hogy van többfajta megközelítése, hogy a zenészekhez lehet viszonyulni, és önről elterjedt vélemény az, hogy nagyon kedves, pozitív szemléletű, baráti gesztusokkal operáló karmester.
2: Na most ezt nem mindig lehet észrevenni, mert én ezt úgy szoktam mondani, hogy ha én a hegedűsöknek van egy 8 hangból álló futamuk, és abból 7 hamis, akkor én azt mondom a hegedűsöknek, hogy az a gesz, az tiszta volt. Akkor én is azt mondom, hogy az összes többi hamis volt. Na most akkor ők tudják, és esetleg kijavítják, de másképp állnak esetleg hozzá. Én nekem még diákkoromban Ferencsik János mondott valamit, és én azt megszívleltem. Ferencsik, ezt azt hiszem, hogy nem tudják róla. Ferencsik azt mondta nekem, sose negatívat mondjak a zenekarnak, sose azt mondjam, hogy a fagott túl hangos, hanem mondjam azt, hogy a fagott legyen kicsit halkabb. És ez egy nagyon-nagyon jó megfogalmazás, és ezt én megszívleltem.
1: És ez minden zenekarnál beválik, minden országban, ahol dolgozik?
2: Nem tudom, mert természetesen, ha az én feladatom az, hogy mindenkiből pozitívat, mindenkinek segítsek, hogy jobban tudjon játszani. Most természetesen, ha van egy gyenge harmadik kürtös, most csak házszámot mondok egy zenekarba, és én barátságosan megpróbálom őt biztatni, és sokkal jobban játszik, mint máskor, akkor én elárultam azokat, akik már azt várják, hogy azt a harmadik kürtös rúgják ki már a zenekarból, mert sokkal jobban vannak a piacon, és azt kéne szerződtetni. Tehát mindennek van minden mellett van érv, és minden ellen van érv. Én a hangversenyre koncentrálok, és nekem az a feladatom, hogy az, aki ott ül, az a pozitívumot tudja nyújtani. Én arra még nem gondolok első és második pillanatban, hogy őket le kellene cserélni.
1: Lesz egy sorozata, vagy nem biztos, hogy lesz egy sorozata, de talán lesz egy sorozata a karmesteri szakmáról, vagy a karmesterségről. a közeljövőben?
2: Ezt most tervezgetjük majd, ez azt hiszem, ez hogy 2-3 hét múlva többet tudok erről mondani. Én nekem volt egy olyan tervem, hogy beszélgetések a Wagner Ringgel kapcsolatban, mert ugye én azt vezénylem, én ma Magyarországon csak a Wagner napokat, meg az újévi hangversenyt vezénylem, és hogy ennek a technikai feladatát és a karmester feladatáról tartsunk egy beszélgetést. Én azt szeretném, hogy ennek a beszélgetés sorozatnak az legyen a címe, hogy mondjam vagy mutassam.
1: Amelynek az eredete?
2: Hát amelynek az eredete, hát azt mondjuk a mi gyerekkorunkban azt, hát nem akarom mutatni, hogy mit kellett volna mutatni, tehát az, hogy nem. Az azt jelenti, hogy nem. De a mondjam vagy mutassam, az tényleg egy alap dolog, mert a mondás és a mutatás egy keverékéből, egy összegéből áll össze a karmesteri feladat, a karmesteri hivatás, és hát főleg Wagner esetében, ugye a 15 óra, meg több, mint majdnem 16 óra ring esetében a mutatásnak hát nagyobb feladata van, mint a mondásnak, mert azt egy-egy operelles, az tele van olyan pillanattal, amit nem lehetett előkészíteni, és ahol rögtönözni kell, és akkor az egy olyan képesség, amit a karmestereknek meg kell tanulniuk.
1: Miért nem születnek ma releváns és érvényes operák?
2: Ez egy komplikált dolog. Én azért meg vagyok győződve arról, hogy a zenének olyannak kell lenni, hogy megmaradjon az emberek emlékébe. Tehát az, ami régen volt, hogy kijönnek az operából, és ottan fütyülik a nagy áriát, és nem megy ki a fejükből az egyik dallam, vagy a másik dallam, hogy ez az opera sikerének egy titka volt régen, és én hát az utóbbi 100 évben, vagy mondjuk az, hogy 99 évben nem tudok olyan operát, aminek a nagy áriáját mindenki ismeri. De ennek több oka van, és nem akarom azt mondani, hogy ez az egyik oka, de a zene, egyáltalán a zene megváltozott, a zenének a szórakoztató jellege inkább tűnt el, és ez már az első világháború óta így van.
1: És az baj, az probléma? Mert ugye ön is abban a fajta, vagy abban a típusú zenészínházban van otthon, bár mondjuk ez lehet, hogy egy oldalusítás, ahol nagyon erős a zenedráma, a zenedrámaiság.
2: Én nem hiszem, hogy művészileg ez egy probléma, de gyakorlatilag ez annyiban probléma, hogy az, ami jelenleg van, mint infrastruktúra a komoly zenére, az tényleg veszélybe van. Németországban majdnem 100 operaház van, ahol zenekarok vannak szerződve, énekesek, kórus, minden, és én nem tudom, hogy meddig fog nekik sikerülni állandóan újra és újra ugyanazokat a darabokat, amit több mint 100 éve írtak előadni. És hogyha ezek leépülnek, akkor nagyon nehéz lesz az utánpótlást fenntartani, mert amit én szoktam mondani a gyerekek és fiataloknak, hogyha én azokat meg akarom arról győzni, hogy érdemes zenésznek lenni, akkor sokkal hamarabb kell őket meggyőzni, mint a más foglalkozásoknál. Tehát az, hogy valaki ügyvéd akar lenni, vagy orvos, az elég, ha 18 éves korában eldönti. De ha hegedűs akar lenni, akkor legkésőbb 8 éves korában azt már el kell dönteni, és akkor a szülőknek is azt a biztonságot kell adnunk, hogy az egy rendes életpálya, abba lehet hinni, abba lehet érdemes abba befektetni, mert lesz munka. Na most, hogyha viszont az operaházaknak le kell épülni, ők már nem tudják ugyanazt újra is játszani, akkor én veszélybe látom a komoly zene jövőjét. De megint csak azt mondom, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy nincs igazam.
1: Pierre Boulez már nem tudom hány évtizeddel korábban le akart rombolni az összes operaházat, ugye? És szokták mondani, hogy még mindig
2: marhaság volt, más miatt akarta lerombolni, azt mondta, hogy rosszul játszanak, meg rossz az egész, meg őnek egy más felfogása volt, és amellett egy nagyszerű, nagyon érdekes ringet vezényelt.
1: Igen, az a híres Patricia
2: Seróval. De természetesen nagyon sok nézet van, és én csak saját magam érzéseiről és gondolatairól tudok beszélni. Én nagyon remélem, hogy a zenei világ túléli ezt a krízist, de anélkül, hogy itten újabb, nagyon népszerű szimfóniák és operák szülessenek, nem nagyon tudom elképzelni, hogy fenntartható lesz ennek a jövője. Természetesen lesznek operaházak, akik Mozartot fognak játszani, de az, hogy 100 operaházra szükség van-e Németországba, azért a zeneszerzők azért felelősek.
1: Magyarországon legközelebb mikor fogjuk látni az újévi koncerten?
2: Az újévi koncerten leszek újra, és most egy érdekes koncert lesz, mert most én az Osztrák Magyar Helyzenekartól visszaléptem 8 évvel ezelőtt. És
1: ez most a Helyen Philharmonie?
2: Ez a Helyen Philharmonie, először fogok velük azóta találkozni, hát nem tudom, másokan nem játszanak ott a zenekarnál, és érdekes lesz. És a teremtést játsszuk.
1: Szervezetileg is más egyébként?
2: Hát természetesen én átadtam a vezetést
1: Ahlstedt,
2: Nikolaj Ahlstedtnek, aki egy nagyszerű csellista, most én csak csellistaként ismerem, mert voltam vele koncertje, nagyszerű zenész, de a Géza Romberg, a zenekar igazgatója az ugyanaz, de ők most már nem Eisenstadtban játszanak a kastélyban, mert most már valahogy másfelé orientálódnak. Tehát egy új életet kezdtek, és már nem is az osztrák-magyar stílus a legfontosabb náluk, hanem ez egy új zenekar lett.
1: És jövőre lesz újra a Wagner napok. Lesz, gondolom, hogy lesz.
2: Hát én nagyon remélem, és lesz, és nekem mindenki megígérte, hogy lesz, és én mindent megteszek, hogy maradjon a jövőre, és meg jövő után is a Wagner napok.
1: És a Ringi színpadra kerül, vagy ez még kétséges? A Ring az világhírás lett,
2: A Ring az biztos, hogy színpadra kerül, csak hogy egy az kicsit valamit azért el kell árulnom, hogy az utóbbi időben állandóan kicsit bizalmatlan lettem a világgal szemben, mert nekem nem mond el mindenki mindent, tehát ami a háttérben történik, arról én nem is igazán mindig tudok. Az én tudomásom szerint lesz Ring, és én mindent megteszek, hogy jövőre legyen Ring.
1: Ön szerint miért ekkora siker a Ring budapesti interpretációja?
2: Hát mondom, a Ringnek nagyon sok oldala van, és mi más oldalról, mi meg tudjuk mutatni a lírai pillanatokat, és azáltal, hogy ilyen ilyen dinamikai különbséget tudok megmutatni, azáltal alá tudom húzni a szerepek pszichológiát, és amiről előbb beszéltünk, hogy ezek nagyon pszichológiak, nagyon kidolgozott szerepek, ezt jobban lehet megmutatni, és a műpának van egy intimebb hangulata, és ez a úgynevezett félig szenírozott változat, ahol a közönség sokkal jobban látja az arckifejezéseket, ez egy lehetőséget biztosít nekünk, hogy apróbb és finomabb módszerekkel megmutassuk a zenének a hátterét.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy a színpadképnek van egy sugározva valami fajta modernséget, nem tudom ezt megmondani, hogy miből jön, talán a vetítésből, meg ugye a színpadkép és a színek együtteséből, de hogy talán azokat is kielégíti, akik a színház miatt jönnek. Tehát nem azt mondják, hogy egy félig szenírozott verziót látnak, hanem ez egy teljes értékű Ring.
2: Hát igen, de nagyon sokféle, én meg is voltam lepve, mert nagyon sokféle helyről jönnek a közönségből, akiknek ez tetszett, és én természetesen nagyon boldog vagyok, amikor az előadás után oda jönnek hozzám, és mondták, hogy mennyire tetszik, annak ellenére, hogy megint csak visszatérve, amit az előbb mondtam, hogy ez is egy kicsit egyoldalú dolog, mert ha valakinek nagyon tetszik az előadás, az oda jön hozzám az előadás után, és mondja, hogy milyen nagyszerű volt, de akinek nagyon nem tetszik az előadás, az nem fog oda jönni a művészszobába azt mondani nekem extra, hogy milyen rossz volt az előadás. Tehát én csak egy oldalon kapom a visszajelzéseket, de aki nagyon örülök, hogy legalább azokat boldoggá tettem, akiknek ez tetszett.
1: Hát szerintem ezzel sokan vagyunk így. Tudnánk még folytatni, de most ennyire volt időnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltam és beszélgethetünk egy jót. Talán még folytatjuk, én szeretném.
2: És köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Ércfalvi András vagyok, szép napot mindenkinek, ez itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből, a hét legjobb pillanataiból válogatunk önöknek, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A Gránit Pólus csoport innovációs központjának vezetője Pávölgyi Patrik van itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Adatokról fogunk beszélni, mérésről, adatokról, bevásárlóközpontokról, plázákról, és arról, hogy az adathatalom, ugye mindenképpen?
3: Pontosan a kedvenc témámról, ami nekünk a stratégiánkban most már beépült, úgyhogy erről le fogunk ma beszélgetni.
2: Innovációs központ vezetője, West End Innovációs Központ, Gránit Pólus csoport Innovációs Központ. Néztem egy régi interjúrát, ahol azt mondta, hogy nagy mennyiségű bérlői és látogatói adatot gyűjtünk nap mint nap. Ezek elemzésével tudjuk azt megmondani, hogy mik a jelenlegi vásárlói és bérlői igények, trendek, merre felé halad a piac. Ez így még most is igaz, ugye?
3: Abszolút, sőt, ezt ugye egyre jobban tudjuk bővíteni az adathalmazt, egyre több adatot tudunk már gyűjteni. És gyakorlatilag ez most már beépült az operatív működésünkbe, ezeknek a felhasználás, és ezekből hozunk minden nap most már döntéseket.
2: Ezekre a döntésekre leszek kíváncsi, hogy ez egy bérlőnek, vagy egy látogatónak, egy fogyasztónak, vagy majd magának az üzemeltetőnek miért fontos. PropTech szektor, jól mondom?
3: Igen, ez a Property Technology, és gyakorlatilag mi már 5-6 évvel ezelőtt elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni különféle PropTech cégekkel. Tehát ez fontos tisztázni, hogy mi nem szoftver

0: fejlesztő cég vagyunk, hanem ingatlant üzemeltetünk. Mi együtt akarunk dolgozni azokkal a cégekkel, akik a legjobbak egy adott területre specializálódva. Tehát mondjuk egy ingatlan üzemeltetésben, hogyha bevásárlóközpontra gondolunk, akkor meg tudom különböztetni 4 területet, és a 4 területnél például bérbeadás, marketing, facility management és beruházások, meg tudunk különböztetni még az alatt is 3-4 területet, és ezek a PropTech cégek kifejezetten ezekre a területekre specializálódtak, és egy digitális, akár AI alapú megoldást segítik a mi munkánk.
1: Ez egy ilyen híd szerep akkor, nem? Valamilyen módon az önök szerepe, nem?
0: Így is mondhatjuk, igen. Tehát mi implementáljuk ezeket a megoldásokat a mi saját működésünkbe.
1: Miért lett ez most ilyen fontos? Bár ez lehet, hogy ilyen álságos kérdés. Miért pörgött ez most ennyire föl?
0: Hát én 3 tényezőt mondanék, az egyik az online vásárlás az erősödése, és a bevásárlóközpontoknak optimalizálni kell a működésüket.
1: A másik... Tehát fel kell venni a kesztyűt.
0: Hát abszolút. Tehát most már nem csak a másik pláza, ami versenytársunk, hanem ugyanúgy az online és az online vásárlás is. A másik az az, hogy ezeknek a PropTech megoldásoknak most már kimutatható megtérülésük van. Tehát ezt nyilván nem azért csináljuk, mert ezt kell csinálni, mert hogy mindenki erről beszél, digitalizáció, hanem most már számszerűsíteni tudjuk azt, hogy milyen megtérülést értünk el, amikor bevezettünk egy adott megoldást. A harmadik pedig itt az AI nyakunk van, és most már amikor gyakorlatilag 4 óra alatt meg tudunk csinálni egy applikációt, akkor egy ilyen PropTech céget létrehozni is gyakorlatilag hónapok kérdése. Nyilván egy adott problémára próbálnak ők megoldást adni, és folyamatosan ezt monitorozzuk, hogy melyek a legjobb cégek a piacon.
1: Ami a régen, ugye 3-4 hete volt Las Vegasban, ugye? Egy neves konferencián, az nagyon érdekel engem, hogy Amerikában mit gondolnak erről a dologról, mit csinálnak másképp, és miért volt nekik az érdekes, hogy itt Közép-Kelet-Európában Magyarországról a Ránit Pólus csoport innovációs központ vezetője mit csinál, mit gondol?
0: Egy franciaországi, az egyik legnagyobb franciaországi ingatlanos konferencián találkoztam az ottani ICSC Las Vegas konferencia szervezőjével, és ő is arra volt kíváncsi, hogy akkor beszélgessünk, hogy mi hogyan működünk, mi mit csinálunk kint a Franciaországban, miért jöttünk ki, és akkor nagyjából egy ilyen órás beszélgetés volt, és nagyon megtetszett neki az a működési modell, amit mi képviselünk. Az, hogy mi nem szoftverfejlesztők akarunk lenni, együtt akarunk dolgozni a legjobbakkal, és most megjutottunk odáig, hogy 10 ilyen best in class PropTech partnerrel dolgozunk együtt, és erre építjük az egész stratégiánkat és működésünket. És mondta, hogy ez azért elég egyedülálló még a piacon, tehát az, hogy innovációs központ van egy ingatlanos cégnél, ez még Európában is, meg Amerikában is, még ez most kezd kibontakozni.
1: Az valid különbség, hogy azért Amerikában talán gyorsabban cserélődnek mondjuk a bérlők egy-egy plázában, vagy ez nem
0: meghatározó? Szerintem ez elmondható, és méghozzá azért, mert ők sokkal jobban tranzakciófókuszúak, Európa meg jobban üzemeltetés fókusz. Tehát ők mondjuk inkább megvesznek 10 bevásárlóközpont, eladnak 6-ot, és mondjuk realizálnak rajta, nem tudom, 20
1: tehát jobban pörgetik, gyorsabban pörgetik.
0: Igen, és ott is nyilván üzemeltetnek, ott is vannak bérlők, látogatók, vásárlók, de talán kevésbé fókuszáltak eddig erre a területre, míg Európa ugye optimalizálni akar, és együtt akar dolgozni a bérlőkkel és a látogatókkal is.
1: Azt mondta, hogy fel kell venni a bevásárlóközpontoknak, ugye, a plázáknak a kesztyűt. Miben kell előrelépjenek? Milyen technológiát kell használjanak? Mi az, ami mindenképpen változtatást igényel? Vagy mi az az adat, mi az az információ, aminek örülnek?
0: Kezdjük azzal, amikor ugye bérbeadás van. Tehát régen úgy működtek a bevásárlóközpontok, hogy mondjuk mérték azt, hogy hányan léptek be a bevásárlóközpontba. De ez mondjuk így volt 25 évig, vagy 30 évig. Most már sokkal több adatot tudunk mérni, zónákat tudunk kialakítani házon belül.
1: Ki miért jön be a plázába?
0: Tudjuk azt nézni, hogy hányan mentek el egy adott üzlet előtt, hányan mentek be, ennek van egy arányszáma, ezeket folyamatosan tudjuk monitorozni. És erre folyamatosan kíváncsiak a bérlők is, hiszen ők is ezekből tudnak adatokat, vagy döntéseket hozni. Bevezettünk egy bérlői applikációt, tehát gyakorlatilag eddig a bérlők mint papír alapon működtek, és mi is, nekünk is a kommunikációnk, de nem csak mi, hanem ez az egész ingatlan szektorra jellemző. És ezt teljesen ledigitalizáltuk, és most már az összes hibabejelentés, munkavégzési engedélyt, forgalmi adatlejelentést erre a applikációra tereltük át, és gyakorlatilag ez az egyetlen olyan csatorna, amin tudunk kommunikálni egymással.
1: Azért sokat változott az elmúlt évtizedekben egy-egy ilyen plázában a tulajdonos üzemeltető meg a bérlők viszonya. Szóval itt azért sokkal inkább, sokkal több szálon kötődhetnek most már össze.
0: Abszolút, én inkább ezt úgy hívom, hogy partnerségi igen. viszony alakult ki a két fél között, és ez nagyon fontos különbség, például az amerikai piac, meg az európai piac között, hogy Európára sokkal jobban jellemző.
1: A konkrét üzleti vagy üzemeltetési előny az hol fogható meg?
0: Tudok hozni konkrét példákat. Bevezettünk egy olyan AI alapú Building Management System platformot, ugye a Building Management System az egy olyan platform, ahova az összes közös területi gépészet, elektronika be van kötve, és ezt eddig is láttuk ezt a platformot, tehát gyakorlatilag onnan tudjuk irányítani a gépészeti eszközeinket, hűtés, fűtés, szellőztetés, stb. Eddig is mondjuk ülhetett előtte 5 ember, és tudta nyomkodni, hogy most bekapcsolom, kikapcsolom. De ezzel az AI alapú rendszerrel 6 olyan inputot visszünk be, amit magától kiszed a rendszer, ez lehet belsős adat és külsős adat is, nézi azt, hogy hányan vannak a bevásárlóközpontban, beállítunk egy minimum-maximum hőmérsékletet.
1: Hol vannak sokan, hol vannak kevesen mozgás, áramlástan.
0: Abszolút, de például külsős adatokból látjuk azt, hogy holnap milyen barna áramárak lesznek, látjuk azt is, hogy milyen időjárás lesz holnap, illetve gyakorlatilag még azt is látjuk, hogy ezeknek a kombinációját hogy tudjuk felépíteni. És a rendszer, ez az AI alapú rendszer rátanult a mi működésünkre, és most már önálló döntéseket tud hozni. Az alapján, mondok egy egyszerű példát, este 8 és 10 óra között nagyon magas lesz az áramnak az ára. Akkor elkezd előhűteni, mondjuk 5 és 8 óra között, abban az időszakban, amikor magas az áram ára, akkor lejjebb veszi a működést, spórol. És utána 10 órától megint ugye bekapcsolja a gépészetet, ha szükség van rá, mert ugye akkor már kevesebben vannak a bevásárlóközpontban.
1: Egészen laikus kérdés, jó, de mosolyogjon nyugodtan, hogy
0: igen.
1: Mondjuk én egy bérlő vagyok, és érzem a bőrömön azt, hogy a kinti időjárás az milyen forgalmat hoz, vagy generál. Pontosan tudom azt mérni, akkor az önök adatai alapján, hogy a külső időjárási tényezők hogyan befolyásolták a vásárlók mozgását, akár egy hétköznap este, akár egy hétvégi kora délutáni időpontban. Ilyen igények is felmerülhetnek a bérlőktől?
0: A bérlőktől kevésbé, viszont a mi oldalunkról, üzemeltetési oldalról természetesen.
1: Ja, ember, mondjuk, hogy mennyi ember kell, akár a takarításhoz, és az összes többi.
0: Mi 3 évvel ezelőtt hoztuk létre a látogatói üzletágunkat, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, ugye, hogy tudunk akár több látogatót hozni a bevásárlóközpontba. Régen ezt úgy hívtuk, hogy marketing, de 3 éve pont azért alakítottuk ezt, tehát, mert ez nem csak marketing, tehát ez sokkal több annál.
1: Tehát kampányszervezésben is mondjuk a bérlőknek segíteni tudnak abszolút, az adatokkal.
0: Abszolút. És látjuk azt, hogy most már tudjuk mérni, hogy hányan látogatták mondjuk az adott kampányt, vagy rendezvényt, és talán tudjuk figyelni a rövid és középtávú hatásait is ennek.
1: Leginkább mire van igény az önök adattengeréből?
0: Igazából most már kialakítottunk egy olyan platformot, ami így Európában is, én úgy tudom, hogy gyakorlatilag 2 másik ingatlan üzemeltető csinál, amivel meg tudjuk osztani az adatainkat a bérlőinkkel. Tehát meg tudjuk azt osztani, azokat az adatokat, amik ők nem tudnak mérni. Ilyen például az, hogy hányan mennek el az üzletük előtt, hány percet töltenek el az ember az üzletükbe. És ezekre az információkra azért van szükségük, mert hogyha jobban belegondolnak, és elkezdik üzletileg felhasználni.
1: Na, világos, elment 200 ember, és egyik se jött be. Miért nem jött be? Mert mi nem volt rendben bent.
0: Pontosan. Vagy például a kirakatot kell átalakítani, és hogyha ezt megcsinálják, utána tudják a trendeket figyelni, hogy ez hogyan alakult.
1: A mesterséges intelligencia ez óriási lehetőséget ad az üzemeltetők kezébe. Energia management, mert ez mit hoz?
0: Pont az, amit előbb mondtam, ez az AI alapú BMS rendszer, ez gyakorlatilag ugye a közös területekre is rá tud tanulni, és hogyha mondjuk a bérlőknek a rendszerébe vannak kötve, akár arra is rá tud tanulni. És onnantól kezdve ugye logol mindent, hogy miért avatkozott be a működésbe, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag mennyi energiát tudtunk ezzel megspórolni.
1: Konkrétan a bérleti díjakkal kapcsolatban, vagy a hosszú távú bérleti stratégiával kapcsolatban az innovációs központ információi, azok hogyan hasznosulnak, mennyiben relevánsak?
0: Ezeket pont azért csináljuk, és pont azért működtetjük az innovációs központot, hogy egy adott problémára hozzunk megoldást. És hogyha a bérleti díjakat nézzük, akkor ugye mondjuk 20 évvel ezelőtt hogy hoztunk döntéseket? Volt egy adott üzlet, előtte kiadtuk 90 egységért, most jönne egy új bérlő, 95-öt fizetne, akkor hozzuk be, nyilván ugye ez mindenkinek jó. De igazából miért 90 egység, meg miért 95 egység, miért nem 120? Erre senki nem tudta eddig a választ, és mindenki azt mondta, hogy hát eddig 90 egység volt, most 95, ez így nekünk megfelelő. De most mi azt keressük, hogy igazából ez miért nem 120 egység, és most már odáig jutottunk ebbe, ezeket az adatokat felhasználva, amiket most már gyűjtünk, hogy, hogy meg tudjuk határozni, hogyha például átköltöztetünk egy adott üzletet az egyik helyről a másikra, én tudom növelni, csak mondok valami 10%-kal a bérleti díját, ő meg tudja növelni mondjuk 30%-kal az ő bevételeit. És ez egy win-win szituáció mindkét félnek, és pont ezért csináljuk ezt, hogy, hogy kimutatható eredménye legyen.
1: És ettől akkor több cserebere lett mondjuk épületen belül, házon belül, tehát nagyobb lett a mozgás is.
0: Igen, de ennek még nagyon az elején járunk, és most jutottunk el odáig, hogy ezeket ki tudjuk most
1: és fel tudják kínálni tulajdonképpen, mint lehetőséget a bérlőknek.
0: Igen, nyilván azért az fontos tudni, hogy itt hosszú távú szerződések vannak, igen. És például a West Endben aránylag kevés az üres üzlet, sőt, nagyon kevés az üres üzlet, tehát nehéz költöztetni a bérlőket.
1: Hogy mind a két fél, aki mondjuk cserélne, abszolút. Vagy költözne, az jól jár. Ahogy nézem, és én csillogó szemmel beszél erről a központról, meg az adatokról, ez egy hihetetlen izgalmas dolog, és korszak most, mint hogyha ajtókat nyitogatnak ki hónapról hónapra, újabb lehetőségek jönnek elő.
0: Abszolút, hát ugye az ingatlan szektor az egyik legkonzervatívabb terület szerintem, hogyha összehasonlítjuk a bankszektorral, a telekommunikációs szektor, vagy akár az autóiparral, nagy a lemaradás, én azt mondanám. Tehát nézzük az autókat, ott is az volt, hogy 20 évvel ezelőtt mi volt a termék maga. Ugye maga az autónak a gerince, a kerekek, a motor, és 10 évvel ezelőtt pedig megjelent a szoftver, és el fogunk jutni odáig 15-20 év múlva, maximum 15-20 év múlva, hogy önvezető autók lesznek.
1: A szoftver köré van valami építve. Szoftver.
0: És ugyanez lesz az ingatlan üzemeltetésben is, hogy ott volt a négy fal, így működtünk 25-30 évig, és el fogunk jutni odáig, hogy a szoftver köré lesz építve az egész.
1: Ezt egyébként Las Vegasban is így látják?
0: Abszolút. Hát az amerikai piac, ahogy mondtam, inkább tranzakció alapú, de most kezdtek el ők is gőzerővel foglalkozni azzal, hogy akkor a szoftveres megoldások az ingatlan üzemeltetésben hogy épüljenek be.
1: És 5-10 éven belül mondjuk mi változhat digitalizáció? Szempontból, egy bevásárlóközpontból, akár tulajdonos üzemeltető bérlői, vagy vásárlói oldalról.
0: Ha AI oldalról közelítjük meg, akkor nem fogunk AI-ról beszélni, mert ez be fog épülni az operatív működésünkbe, és ez a legalapvetőbb dolog lesz, hogy valaki AI-t használ. Akkor vásárlói oldalról nézve, a vásárlás, az ugye a vásárlási bevásárlóközpontok át fognak alakulni élménytérré. És ezt az üzemeltetőknek is le kell követni, mert másfajta KPI számokat máshogy kell mérni ezeknek a sikerességét. Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk lehet, hogy kevesebb bevétele lesz egy adott üzletnek, mert az emberek csak bejönnek, és ugye megtapogatják a ruhákat, és megrendelik online. De berendelik
1: az. De az élmény megvolt, a mosoly megvolt, a jó érzés megvolt. Ezt is perceken belül mérni lehet, amikor én kimegyek az üzletből, vagy az üzletházból, nem?
0: Abszolút. De eddig ugye az volt a mondás, meg mindenki úgy dolgozott, hogy mi volt a bérlőnek a bevétele az adott üzletbe. De az online rendelés az nem feltétlenül tartozik ebbe bele, és lehet, hogy utána megtapogatja.
1: És hát ez egyre gyakrabban előfordul egyébként, igen, hogy igen, a vásárlás, a végső vásárlás előtt valahol személyesen győződöm meg arról, hogy az áruhoz megfelelnek.
0: És ez egy másfajta üzleti gondolkodást igényel, hogy hogy mérjük a sikeressége.
1: És a bérlői oldalról? Értem, hogy másképpen kell gondolkozzanak, tehát ez egy fontos változás, van-e még valami, amit a digitalizáció hoz az ő számukra?
0: Hát inkább az, hogy ugye a vásárlóikkal ők hogyan kommunikálnak, sőt ez nem is az ő vásárlóik, hanem az a bevásárlóközpontok is a látogatói. És itt nagyon fontos megemlíteni például egy lojalitás programot, amire épülnie kell egy látogatói üzletágnak, hogy hogyan tudjuk a bérlőket, a látogatókat és a bevásárlóközpontot összekötni, hiszen a nap végén a látogatókból lesznek a vásárlók, úgyis ugye a bérlőknek a látogatókból van a pénzük, a bevásárlóközpontoknak meg egyértelműen a bérlőkből.
1: Van olyan mérés adat, ami az elmúlt időszakban meglepte, amikor megkutatták, megmérték, és azt mondták, ez izgalmas, ez érdekes, erre nem gondoltunk. Még a több éves munka tapasztalat alapján sem.
0: Igen, igen. Hogyha azt nézzük meg, hogy hányan jöttek be a bevásárlóközpontba, és ebből hányan mentek le a mi food courtunkra, ez nagyjából ez az arányszám ilyen 65% körül van. De volt egy olyan bérlői nyitás a food courton az elmúlt fél évben, ami majdnem 10% ponttal ezt meg tudta növelni. Csak azért, mert megnyitott ez az adott üzlet a food courton, és ez így mindenkit meglepett. Nyilván számítottunk egy növekedésre.
1: Valami emelkedésre, de ennyire
0: az,
1: nem.
0: 10% ponttal az ilyen elképesztő számnak minősül. Nyilván ez egy rövid és középtávú hatás, tehát majd ki fog egyenlítődni, de ez nagyon meglepő volt.
1: Örülök, hogy itt volt, és nagyon szépen köszönöm, ez nagyon izgalmas téma.
0: Köszönöm szépen én is.
1: A Granit Polus csoport innovációs központjának vezetője Pál Völgyi Patrik volt a vendégem, köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Menekülttábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány Magyar Péter szerint. Rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az Orbán kormány által Vitnyédre tervezett menekülttáborról osztott meg információkat a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, Orbán Viktor kormánya 2024 nyarán migránstábort akart létrehozni Vitnyéden, mert az előző miniszterelnök akkor még úgy gondolta, hogy az uniós migrációs paktumot végre kell hajtani. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szántak. Magyar Péter szerint az Orbán kormány megállapította, hogy 2026-ra ki kell lélezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz tagadja, hogy valóban menekülttábort akartak volna Vitnyéden, Orbán Viktor szerint taktikáztak. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat. A Monitor délután extra következő fél órájában az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl. Rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Köszöntjük a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és a Landa Naturától Stogli Béla értékesítési vezető a vendégem. Jókor, mert klímákról is fogunk, meg hőszivattyúkról is fogunk, meg újabb technológiákról is fogunk beszélni, és hát ez így nyár elején az mindig aktuális. Most már egész évben aktuális, télen is, amikor fűtünk, nyáron is, amikor hűtünk. Érdekes egy ilyen beszélgetés, érdekes a szakmai háttér, az infrastruktúra, az emberi tényező, ez majd mind szerintem szóba fog kerülni a beszélgetésben. Abszolút, de egy picit először Landa Natura, jó? Helyezzünk el benneteket a térképen.
3: Landa Naturába gyakorlatilag három olyan kolléga összeállt jó pár évvel ezelőtt, akik már nagyon régen együtt dolgoztak. Egyébként emberileg is jó kapcsolatban vagyunk egymással.
2: Az nem árt.
3: Az nem árt, így van. Tehát nagyon jól tudunk együtt működni. És azt a tudást, amit mi az elmúlt 15 évben így összeszedtünk, azt most mindent belesűrítettük a Landa Naturába. Úgyhogy egy teljesen integrált szolgáltatóként, onnantól kezdve, hogy van egy értékesítési hálózatunk, és az értékesítők kimennek, felmérnek egészen odáig, hogy meg is valósítjuk a projekteket, és utókövetjük őket, teljesen széles körű a szolgáltatásunk. Azt gondoljuk, hogy ez a jövő. Akik csak ilyen egy termékes értékesítésbe vagy telepítésbe gondolkodnak, ők pont emiatt az integrált helyzet miatt hátrányba kerülhetnek.
2: Hát igen, az embernek egy ilyen beruházás előtt, hogy szüksége van magára a technikára, a technológia, el kell tudni dönteni, hogy egyáltalán mit szereltessek, hova szereltessek, mekkorát és
3: ez
2: mit.
3: Így van.
2: Hát rengeteg kérdés van. Akkor, hogy kivel, ez is egy fontos dolog, mert ember találni ebbe a, mondjuk a nyári csúcsszezonban nagyon nehéz. Meg aztán ott van a pénzkérdés, ugye? Tehát a energiahatékonyság, fenntarthatóság, pályázati pénzek.
3: Így van,
2: és azt tudom, mert beszélgettünk már kollégáiddal is, hogy itt az is fontos, hogy még a pályázati történetben is tudtok segítséget nyújtani. Ugye? Tehát azért ez egy holisztikus kép, lehet azt mondani.
3: Ez így van, abszolút. Abszolút egy nagy totál. Minden részére kell, hogy legyen egy ilyen integrált cégnek megfelelő kapacitása. Úgyhogy mi elintézzük a pályázatokat, a pénzeket lehívjuk, utána elszámolunk a hivatallal, hogyha pályázati pénzre van megvalósítva egy projekt, de nagyon sok KP-s ügyfelünk van, aki valami miatt kiesik a pályázati lehetőségből. Elég sok pályázati lehetőség van ahhoz kötve, hogy legyen mondjuk 25 év alatti gyermeke, hogy a minimum 30%-os primér energia megtakarításhoz létrejöjjön.
2: Igen, ez a fontos, erről majd beszélünk.
3: Erről majd beszélünk.
2: Hogy a végén 30%-kal kevesebbnek kell lenni, a cechnek a végén.
3: Igen. De van, akinél ez nincs, mert eleve modern az a környezet, amiben él, és akkor...
2: Onnan már nehéz 30%-ot. De 20 is nagyon fontos tud lenni. Vagy fontos lehet az, hogy fenntarthatóság, meg környezetvédelem. És ezt kérdezem is egyébként azon túl, hogy az ember spórolni akar a számlákkal, főleg ugye, amikor ilyen sokkok vannak, hogy volt ilyen az elmúlt években, hogy nagyon megugrottak a számlák. De ezek a tényezők, hogy hát ez legyen fenntarthatóbb, ez legyen zöldebb, ez mindenképpen legyen hatékonyabb, ez egyre gyakrabban kerül fókuszba, amikor tárgyaltok, vagy a megrendelő jön és valami milyen vágya van?
3: Én, mint értékesítési vezető, én arra kapacitálom az értékesítőinket, hogy tegyenek fel kérdéseket. Mondtad az előbb, említetted, hogy energiamegtakarítás milyen fontos, de milyen fontos minél kisebb lábnyomot hagyni, karbonlábnyomot, és vannak olyan értékesítőink, akik az egyik oldalra kattannak rá, van ami a másikra. Nekem az a küldetésem, hogy arra tanítsam meg az értékesítőt, hogyha elmegy valakihez tárgyalni, akkor ne csak a saját fejébe lévő fontossági sorrend alapján nyomja az információt, hanem tegyen föl 3-4 kérdést.
2: És az élethelyzethez.
3: És ahhoz igazítsa, igen.
2: A partner vágyaihoz,
3: így van,
2: persze.
3: A partner dönteni akar, igen. Neki erre információra van szüksége, de hogy melyik terület a partnernek a legfontosabb, nekünk azt meg kell tudni, ki kell deríteni, és erre kell reagálni, mert tulajdonképpen mind a két oldal nagyon fontos. Van, akinek egyformán fontos az, hogy a pénztárcájában nap végén több pénz maradjon, ugyanolyan mondjuk hőérzet kapcsán, de hogy gondol a földbolygóra, vagy az unokáira, hogy...
2: Igen, szóval hol vannak a fájdalom pontjaim, van, és akkor nektek azt kell valamilyen módon lekövetni, és azt kell tudni kiszolgálni.
3: Így van.
2: Ez nagyon fontos dolog. Ez
3: és akkor még meg kell nézzük, hogy technikailag...
2: Hát az a következő lépés. Van, igen. Tehát azon túl, hogy ő neki mire van szükség, és mi fontos, azon túl az technikával, technológiával, amivel lehet kiszolgálni. Na, ezzel menjünk akkor tovább, hogy nyilván ez kell egy márka, vagy több márka, de miért kell saját márka?
3: Azért jó, hogyha van egy saját márka, mert mi viszont eladóként is tudunk így működni. Tehát mondjuk a klímában és a hőszivattyúban a Sensei márka, ami saját márkánk. Ennek a márkának vagyunk a magyarországi disztribútora. Ezért a közvetlen felhasználóknak ugyanolyan árés mellett mi kevesebb pénzért tudjuk odaadni a Sensei termékeket. Míg akik tőlünk viszont eladó megveszi, ő persze ugye valamennyi haszonnal akarra, így valamit rátesz. Tehát akik közvetlenül tőlünk vesznek, nekik az ár a sokkal kedvezőbb. Ami miatt még a végfelhasználónak fontos, az, hogy van egy kifejezetten magyarországi disztribútora ennek a terméknek, az, hogy a garanciális, a javítási dolgokat, nem sok probléma van ezekkel a termékekkel, japán technológia, de hogy Magyarországról raktárkészletről, akár cserével nagyon gyorsan meg tudjuk oldani. Még mondjuk, hogyha valaki a Temuról rendel egy klímát, az, hogyha valami probléma van vele, ott azért elég macerás, ott a garanciális feltételek érvényesítése.
2: Jó, hát a raktárról is, meg a szakemberekről is beszélünk, még sok minden valamiről beszélik.
3: Abszolút,
2: jó, de nézzük akkor azt, hogy a gyakorlatban egy prémium márka az nekem mit jelent az otthonomba, hogyha mondjuk egy Sensei hőszivattyú, vagy bármi más kerül beépít, és ez milyen funkciókkal, mit vár el a fogyasztó 2026-ban, itt Európában, Magyarországon, és milyen funkciókat biztosít ehhez a szolgáltató, vagy szolgáltatás.
3: Kicsit indulok távolabbról, mert hogy ez így manapság az emberek fejében nem fogalmazódik meg, hogy prémium márkát akar, és hogy miért. Neki egy dolog van, tudja azt, hogy
2: jön
3: a meleg, nekem. Tudjon mindent.
2: És fogyasszon keveset, fogyasszon és neked sokban.
3: Így van. Ezt így körülbelül minden klíma tudja, hogy ha jön a meleg, akkor le fogja hűteni a hőmérsékletet a házban. Ami miatt ez prémium lesz, az, hogy beépített okos otthon funkció van benne, plazmaszűrő van benne, ionizáló van benne, ami mondjuk egy olyan családnál, ahol valamilyen allergiás egyre több ilyen van, ott mondjuk az, hogy az a levegő, ami hűvös, azon túl tiszta, egészséges, belélegezhető, és a gyerekem nem fulladozik tőle. Na, ettől kezd az egész dolog már prémiummá válni. Maga a termék is prémium, meg maga az a szolgáltatás, amit mi adunk, az is prémium. Elég, ha csak a telepítésre gondolunk, hogy ott egy Sensei klíma telepítése nagyon gyorsan megtörténik.
2: Egy tervezés.
3: A tervezés után,
2: igen. Tehát nem akkor jövök ki, és nézem meg, hogy na, hova tegyem föl, mekkorát tegyek föl.
3: Ez így van.
2: Hát éltem én ezt már gyakorlatban. Tehát
3: ezt ki kell
2: fontos
3: számolni.
2: Fontos tervezés, precíz. Így van, pontosan.
3: Így van. És hogy maga a telepítő kollégák is oda mennek, elkérik a porszívót, miközben fúr az egyik, oda tartja a másik, tehát ki is takarítanak, úgyhogy maga az egész nagyon-nagyon profi, és a költséghatékonyság miatt is prémium. Ha csak azt nézzük, hogy most ilyen szakmai dolgot, ha mondok, hogy van ez az úgynevezett COP érték, ami azt mutatja meg, hogy egy egységnyi elektromos energiából
2: hogy hasznosul,
3: akkor egy kevésbé prémium klíma egyből tud csinálni 2,5-3-at, a mi termékeink ilyen átlagosan 4-4,5 fűtési értéket tudnak előállítani, és így több pénz marad a nap végére.
2: Nyilván az is egyre fontosabb, és egyre többeknek fontos, hogy mondjuk egy okos otthon, vagy részben okos otthon ezzel a szolgáltatással bővüljön, és ezek a lehetőségek kompatibilis legyenek. De ez ma már azt gondolom, hogy elvárás, ugye?
3: Elvárás, így van. Ettől még önmagában nem érzik prémiumnak a felhasználók.
2: De hát azt mondjuk, hogy plazma, meg ion szűrő, ezeket kell még magyarázni, hogy azt nekem biztos kell. A plazma, másra gondoltam volna, egészségügyre. Ezt így még nem hallottam ezzel kapcsolatban, de nem vagyok szakember.
3: Ez egy olyan technológia, ami tulajdonképpen nem emeli meg mondjuk a magának a készüléknek a hangját.
2: Ez fontos. Ugye
3: van egy hangja, ami maga a működéstől van, mert abban azért működik egy generátor, ami sűríti a levegőt, lehet magát benne azt az anyagot, ami leadja a hőt, akkor ugye prémium attól, hogy milyen hanggal működik. Tehát az, hogyha nekem bent van egy klíma az otthonomba, és úgy zúg, búg, meg fütyülnek benne a csapágyak, hogy nem tudok aludni mellette, akkor az nem prémium.
2: Ez kifelé is igaz egyébként.
3: Ez kifelé is igaz.
2: Befelé is kifelé, és ez nagyon fontos, mert benn vagyok, amikor szereli a szerelő, de aztán majd éjszaka derül, hogy mit mond a szomszéd, hogy mit szereltek föl.
3: Ez kevesebb gondot jelent általában a klímáknál, tehát a klímakültéri egysége az jóval halkabban, és sokkal nagyobb a mi mozgásterünk, hogy ezt hova helyezhetjük el. Még egy mondjuk egy monoblokkos hőszivattyúnak, amiben van egy kültéri egység, és az mondjuk előállítja azt a hőt, amivel a meleg vizet mondjuk betesszük a házba, annak alapjáraton egy kicsit magasabb a hangja. Tehát azt a törvény is szabályozza, hogy akárhova nem tehetjük. Igen. Tehát azt nem tehetem oda a szomszéd hálószobára.
2: Akármilyen falra, akármilyen közelségben nyilván.
3: Így van. Ezért is kell egy nagyon pontos tervezés, mert hogy ezt nagyon szigorúan szabályozni.
2: Meg a méretet is, hogy milyen teljesítményük.
3: A teljesítmény.
2: Hát az a légkörmét, ez milyen teljesítményük kell. Ne lőjem túl, és ne becsüljem.
3: Na arról. De hogy miért? Ugye ez a kérdés. Ha mondjuk spórolni akarok a beruházási költségeken, és egy kisebb hőszivattyút vásárolok, mint ami indokolt, azzal az lesz a probléma, hogy túl gyakran fog bekapcsolni, és túl nagy energiafelvétellel fog működni. Tehát
2: az a végén csalódást fog okozni valamilyen módon. Igen.
3: Hogyha túl nagyot veszek, mert a pénz nem számít, akkor legyen inkább kétszer akkor, ami kell. Akkor pedig az a baj, hogy még az egyik esetben folyamatosan menni fog, és nagyon-nagyon sok energiát éget el, addig a másik oldalon gyakran kikapcsol, gyakran bekapcsol, gyakran kikapcsol, gyakran bekapcsol, és ezek a termékek, ezek ilyen ciklusokra is vannak meghatározva a garancia, hogyha gyakran kibekapcsol valami, akkor ezek a ciklusok gyakran.
2: Hány százezer bekapcsolás, igen, vagy hány millió bekapcsolás. Jó, csak nagyon gyorsan raktár, készlet, az fontos.
3: Így van.
2: Főleg így nyár elején. Meg a szakember. Mert lehet nekem akármilyen dobozos termékem, amit megvettem valahol, mert jó olcsónak tűnt, azt profi szakemberrel beszereltetni, az a másik lába a kérdésnek.
3: Így van. Nekünk országos hálózat működik, értékesítési oldalról is, és a kivitelezési oldalról is. Több alvállalkozóval vagyunk leszerződve már évek óta. Az a fajta szolgáltatás, ami a Landának megfelelő, az a fajta szolgáltatás kerül telepítése vagy leadása mondjuk Nyíregyházán is, és mondjuk Pécsen is.
2: A raktárkészlet biztosítja azt, hogy rendelkezésre áll a vágyott termék, a szakember pedig szintén.
3: Így van, pedig oda viszik a szolgáltatást.
2: Eddig leginkább az a hőszivattyúkról beszélünk, de hát jönnek az újabb generációk és lehetőségek.
3: Annál is inkább, mert hogy most itt az uniós pénzek kapcsán képbe került a nyilatkozók részéről az, hogy eddig Magyarországon mondjuk a szélenergia az kevésbé volt
2: preferált, megengedélyezett.
3: Igen, és ami meg volt is, az is leginkább vállalkozási szinten, igen, volt, míg a lakosság szintén viszonylag kevesebb volt. Amiket most hallani, hogy akár ezek a szélenergiával összefüggő beruházások is a jövő pályázataiba benne lesznek, és rendkívül modern és hatékony, vertikális, otthoni használatú szélerőművek vannak, amire ugyanúgy rá tudok tenni egy akkumulátort, ugyanúgy tölti. Ami itt nagyon fontos különbség mondjuk a napenergia és a szélenergia között, az az, hogy a nap az csak nappal süt. Tehát itt a legnagyobb problémát a
2: jó esetben süt,
3: így van, igen. És hogy ezt az energiát, amit nappal megtermelünk, nem mindig tudjuk elhasználni nappal, mert mondjuk éppen dolgozunk, vagy nyaralni vagyunk, és éjszaka nem süt a nap. Tehát akkor ki kell venni a hálózatból az áramot.
2: Ami pénzbe kerül.
3: A szélenergia kapcsán pedig gyakorlatilag nem releváns, hogy nappal van, vagy éjszaka, mert a szél, vagy a légmozgás az éjszaka ugyanúgy megy.
2: Rendelkezésre áll.
3: És ezzel tudjuk így kibalanszírozni azt a fajta hiányt, amit az éjszakai napsütés miatt kiesik.
2: Jó, ez lehet a következő lépés, de előtte még ott van a hőszivattyú, ugye?
3: Igen, és azért érdemes beszélni itt a napenergiáról, vagy az egyéb alternatív forrásról, amit te is említettél, hogy ha már elektromos áramot használunk, és ha már az elektromos áram felhasználása nagyon hatékony, az se kelljen mindet kivenni a hálózatból, hanem ezt alternatív útokon, mert ők saját maguknak termelni, akár a napsütés kapcsán, akár pedig a szél kapcsán, és ami már most a legutóbbi pályázatban is benne volt, az a napkollektorok. Ezt nagyon gyakran összekeverik. Igen. Értékesítés kapcsán találkozunk ilyenekkel, hogy mondja a megrendelő, hogy hát ő napkollektort szeretne, és amikor kimegyünk, akkor kiderül, hogy naperőművet szeretne. Igen. A kettő között az az alapvető különbség, hogy a napkollektor az melegvizet állít elő, egy puffer tartályba, amiből akár használati melegvizet is tudok csinálni, vagy fűtést. míg a napelemes rendszer, az pedig elektromos áramot árít elő, így van.
2: Jó, hát azért nekünk ezt az elmúlt 5-10-20 évben tanulni kellett ezt a szakmát, tehát a fogyasztót ugye folyamatosan edukálni kell az egész. Még egy dolog, ha már hőszivattyút én szóba hoztam, hogy ott is újabb és újabb generációk jönnek. Nekem is régi házam van, régi klasszikus fűtőtestekkel, és én is ott elbizonytalanodtam, hogy hát csak maradtam a klímáknál. Ezért ez sem így igaz már, ugye? Tehát lehet ezt a kettőt ötvözni. Ugye azt mondom, hogy hőszivattyú, és valamilyen módon integrálni egy régebbi építésű épületben, akár régebbi típusú fűtőtestek vonatkozásában is.
3: Most a legutóbbi pályázat az pont erre vonatkozott, ez a KEHOP Plus nevű pályázat volt, amit most átmenetileg felfüggesztettek, a keretben van még, tehát vissza fogják nyitni. Ez a pályázat, ez azt mondja, hogy termeljük meg a hőt olcsóbban, de ezt tartsuk is bent a házban. Úgyhogy ez három főterületre koncentrál, az egyik a hőszivattyú klímás beruházások, a következő az a nyilászárócsere, elsősorban itt a vidéki, régebbi kádárkockás megoldásoknál, régi geréptokos ablakoknál nagyon sok hő elszalad, ami bent megtermelődik, és a szigetelés úgy a födém, mint az oldalfali szigetelés, a legtöbb hő az fönt megy el, meg az ablakoknál megy el. És akkor ugye beszélünk erről a 30%-os primér energia megtakarításról, ami hozzá lesz kötve minden egyes ilyen pályázathoz.
2: Pályázatok nyerhetek, de a végén, a nap végén 30%-kal kevesebbet kell tudni produkálni annak a rendszernek energiaszámlában, fogyasztásban.
3: Így van. Ezzel még van, nagyon dolgozni se kell, mert egy olyan típusú háznál nincs szigetelés, önmagában már ott a szigeteléstől meg lehet a 25-30%, és akkor még ha hozunk hozzá valami klímát, vagy valami hőszivattyút, akkor ott már biztosan 40% fölé megy a megtakarítás.
2: Vannak területek, amiben már egész otthonosan mozgok, de a fan coil, ez a módszer, vagy ez a technológia, ez nincs meg a fejemben, nem tudom egészen pontosan mit jelent, de ez a Landa Naturánál már ott van.
3: Persze, abszolút itt van a technológia. Úgy tudom összehasonlítani mondjuk egy hagyományos hőszivattyúval és egy fan coil-lal, hogy a hagyományos hőszivattyú az előállítja a hőt, amivel egy hőleadón keresztül vizet hűt vagy fűt. És ez a víz, ez mondjuk télen, ez a meleg víz kerül be a háznak a rendszerébe, a fűtési körébe, ami mehet akár radiátoros irányba, de mehet mondjuk padlófűtés irányba. Erről majd még beszéljünk, hogy melyik a jobb és hogy miért. Míg a fan coilnál ott maga a víz, az nem kerül be semmilyen rendszerbe, hanem ez a hűtött vagy fűtött víz belekerül a beltéri egységbe, és ott van egy nagyon alacsony fordulatszámon működő terelő lapátventilátor, ami ezt a csövet, ami hideg mondjuk, erről a hideg levegőt befújja a házba. Tehát nem a vizet viszi.
2: Tehát itt a levegő a közeg.
3: A levegő.
2: A hűtő-fűtő között tulajdonképpen. Tehát ugyanúgy ott van a víz, csak a ventilátor juttatja ezt valamilyen módon.
3: Tehát míg a hagyományos hőszivattyúknál a víz bemegy a fűtésedbe, és mondjuk bemegy a padlófűtésedbe, és ott adja le a hőt, addig itt a víz nem megy el.
2: Csak a belső rendszerig.
3: Így van, és ott egy befújó rendszerrel
2: az osztja szét.
3: És ez a rendszer egyébként ez hűtése-fűtése nagyon gyorsan és nagyon jól működik. Legtöbb helyen ott van rá igény, ahol mondjuk több körön kellene dolgozni. Tehát a ház fel lett újítva a múltban. Van egy olyan régi rendszere, ahol magának a háznak a hőleadó rendszere, ami mondjuk egy régi öntött vas radiátor.
2: Mert azok megbízhatók voltak. És azt nem akarom szétverni, megbontani.
3: Viszont az nem jó, ha abba beleteszem a 30 fokos, 35 fokos vizet, mert nem fog tudni annyi hőt leadni, mint mondjuk egy felületfűtéssel, mondjuk egy padlófűtés, ahol ez tökéletesen működik, akkor erre a körre, vagy ebbe a helyzetbe egy fenkolt teszünk be, és a ház többi részére, pedig ahol mondjuk kialakításra került már felületfűtés, oda pedig mehet a hagyományos hőszivattyú.
2: Igen, még egy utolsó dolog, ami eszembe jut, hogy az is fontos, hogy mennyezetfűtés, padlófűtés, falfűtés, régi megoldások, tehát ebben is millió dolog van már, és mindenki valamiben hisz. Itt is fontos a tervezés, hogy ne legyen csalódás a végén.
3: Nagyon fontos a tervezés. Sokszor azt kell mondjuk ezeknél a régi öntött vas radiátoroknál, hogy nem tudjuk meghajtani egy hőszivattyúval. Egy régi gáz vagy egy vegyes tüzelésű kazán az előállított, mit tudom, 75-80 fokos vizet. Ez a 75-80 fokos víz, főleg
2: a hatékonysága csak mondjuk 40%.
3: Így van, mert a többi elviszi a cső, így van. De hogy ott ahhoz oda lehet bújni, mert az meleg, meg tartja a meleget, még egy hőszivattyúnál jó esetben 35-40 fok az előre menő hőmérséklet a víznek. Ez, hogyha ebbe az öntött vas radiátorba bevezetem, gyakorlatilag lehűti.
2: Elvész.
3: És elvész, nem lesz meleg. Míg hogyha ezt bevezetem egy padlófűtésbe, akkor egy rendkívül kellemes és rendkívüli alacsony költségen létrejövő fűtésed lesz.
2: Azért egyrészt egy komoly beruházás, akár kicsiben gondolkozunk, akár nagyban, akár új építésű házban, akár egy régiben. Itt kapkodni nem szerencsés, azt gondolom. Szóval a csalódás akkor az nagyobb esélye bekövetkezik a folyamat végén.
3: Ezt az elején le kell szögezni. Azért kell kérdezni, hogy az ügyfélnek mi fontos, nem csak ez a zöld, vagy az energia megtakarítás kapcsán, hanem egyébként mit szeretne magától a rendszertől. Mert sokszor menet közben derül ki, hogy egyébként a mondjuk a használati melegvizet is mondjuk egy gázos rendszerrel állítjuk elő. De a gázról teljesen le lehet jönni, hogyha van egy hőszivattyú, mert hogyha beteszek egy puffertartályt, egy használati melegvíztartályt, akkor ugyanazzal az eszközzel, amivel fűtöm a házat, már előállítottam a használati melegvizemet is. Tehát amit kifürdök, elmosogatok, az is ugyanabból a forrásból fog származni. És akkor itt, hogyha mondjuk még ezt megtámogatom egy napelemes rendszerrel, vagy megtámogatom egy hátarifával, akkor ez egy még hatékonyabb dolog. Nem bonyolult és nem hosszú folyamat, van egy költsége, ami a beruházásra rájön, de ez nagyon gyorsan visszajön, azért, mert a hátarifa, ez egy olyan kedvezményes tarifa, ami téli időszakra vonatkozik, és kizárólag inverteres dolgokat lehet rajta működtetni, tehát hőszivattyút vagy klímát, de mondjuk a kávéfőzőt nem tehetem rá. Ez október 15-től május 15-ig tart, és olyan 24 forinton jön rajta az áram. Tehát mondjuk az én saját otthonomban ott nincsen gáz, nincsen egyéb alternatív fűtés, van 6 darab Sensei klímám, amik télen működnek hátarifáról, van egy napelemes rendszerem, ami 7,2 kW-os, és az összes többi villanyszámlámat az megoldja.
2: Örülök, hogy beszélgettünk. Hát előre akkor a klímaszezonban, nem?
3: Igen, most benne vagyunk a
2: sűrűjébe. Most benne, nem?
3: Így van. És várjuk a pályázati lehetőségeket, amivel még kedvezményesebben tudjuk a végfelhasználóknak, a lakosságnak eljutatni ezt a technológiát.
2: Nagyon szépen köszönöm, Stógli Béla, a Landa Natura értékesítési vezetője volt itt a szakértő, a vendég. Köszönöm szépen neked.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Bec.

0: Communication.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra, következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
1: Ez a Monitor délután extra.
3: Jó rádiózást, Kránitz Lívia ül itt a stúdióban, aki csoportvezető, vezető, szakértő, Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. És kapszakértő is. Na, akkor ezeket rögtön magyarázza meg, legyen szíves, kedi csókom, örülök, hogy eljött hozzánk.
4: Igen, igen, üdvözlök mindenkit. Kránitz Lívia vagyok, az Agrár Közgazdasági Intézetnél dolgozok, tehát az az anya intézmény, ahol...
3: Ez a bázis.
4: Igen, az a bázis, ahol én most jelenleg vezető, szakértő, csoportvezető vagyok. Az Agrár Közgazdasági Intézetről azt kell tudni, hogy a minisztérium az Agrárminisztérium háttérintézménye. Alapvetően közgazdászok dolgozunk ott, akik a minisztérium megrendelésére különböző háttértanulmányokat, elemzéseket, piaci elemzéseket készítünk különböző témában, tehát foglalkozunk a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, de van egy csapat, aki a társadalomkutatással foglalkozik, vidékfejlesztési témák kapcsolódnak hozzánk, de most például az asszály kapcsán nagyon sok öntözéshez, vízgazdálkodáshoz kapcsolódó elemzés készül az AKIM belül. Több statisztikai rendszert működtetünk, például az agrárpiaci információs rendszert, a tesztüzemi rendszert, illetve a piaci árinformációs rendszert, ezek adják alapvetően az információknak, illetve az adatoknak a bázisát, és akkor erre építve tudjuk felfűzni mi az elemzéseinket.
3: Ez volt az AKI.
4: Ez az AKI, így van. És az AKI-n belül működik egy egység, egy csoport, aki kevésbé elemzéseket, sokkal inkább szolgáltatásokat nyújt a gazdálkodók számára, a szaktanácsadók számára. A mi feladatunk az, hogy a közös agrárpolitikának, tehát annak
3: az uniós közös
4: agrárpolitikának, annak az agrárpolitikának a végrehajtását segítse, ami gyakorlatilag a gazdálkodóknak a forrást,
3: hát a támogatást. Hát önök a híd, az egyik híd, ugye? Tehát az unióból egészen a gazdákig. De így nagyon van. Sok más szereplőt is bekapcsolnak. Még
4: így van, próbálunk hidak lenni, tehát a KAP hálózat, az a közös agrárpolitikának a hálózati szerve, és az AKIM belül mi vagyunk ennek a hálózatnak az egyik támogató egysége. A mi feladatunk, hogy az innovációt és a digitalizációt erősítsük. Tehát, hogyha van egy krízis helyzet, akkor megmutassuk azt, hogy milyen innovációs megoldások vannak. Tehát alapvetően a fő feladatunk az, hogy különböző tudásátadási eszközökkel segítsük a gazdálkodókat, a szaktanácsadókat, összekapcsoljuk a különböző szereplőket, úgyhogy ennek megfelelően bemutatóüzemi rendezvényeket szervezünk, workshopokat tartunk, kiadványokat írunk és készítünk, és próbáljuk eljutatni a célközönséghez. Akkor podcast beszélgetésekben veszünk részt, egyre több a videós tartalom, tehát különböző eszközökkel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a gazdálkodók egyrésztről tájékoztatást kapjanak a forrás lehetőségeiről, másrésztről pedig reagálunk az aktuális helyzetekre. Fontos az, hogy ezt nem mi csináljuk egyedül, hanem van egy úgynevezett zöld támogatóegység, és van egy vidéki és térségfejlesztési támogatóegység. A vidéki és térségfejlesztési támogatóegység, ők a vidékfejlesztéssel, helyi közösségek fejlesztésével és azoknak a hálózatának a támogatásával foglalkozik. Nekik például most van pont egy nagyon jó kezdeményezésük, az úgynevezett nyitott portanapok, aminek az a célja, hogy agrárturisztikai szempontból láthatóak és bemutathatóvá tegye a kistermelőket.
3: Hogy legyen egy másik lábuk, ugye? Azon túl, hogy termelnek valamit.
4: Így van, illetve, hogy a fogyasztókkal megismertesse a kistermelőket.

0: termelőknek az életét, az, hogy az adott termék, vagy élelmiszer.
1: Ez hol készül, kitől készül, milyen, hogyan kell, pont úgy, mint a borászatnál.
0: Így van, tehát gyakorlatilag
1: ott ez jól működik láthatóan.
0: Így van, nyitott port a napok, egyfajta platformot teremt arra, hogy a fogyasztó találkozon a termelővel, és látható váljon számára, hogy a mögött az adott termék mögött ki az, aki azt elkészíti, úgyhogy hogy pont most került meghirdetés, és októberben lesz 4 olyan hétvége, amikor ezek a nyitott porták, tehát ezek a kistermelő gazdaságok, ezek látogathatók, bizonyos helyi, lokális térségben egy kupacon elérhetőek, tehát hogyha valaki kirándulni akar a családjával, akár Budapestről, vagy innen Pest megyéből, akkor érdemes megnézni, hogy ezek a nyitott porta napok milyen időpontban hol lesznek elérhetőek, mert tényleg rendezvényekkel, bemutatókkal várják a fogyasztókat, illetve
1: ez, meg a transzparencia miatt is fontos ez, mert az ember azért hajlamos néha az olcsóbbat, meg a tömegterméket vásárolni, és nem veszi meg a kistermelőt, az őstermelőtől azt, mert az hát ha nem olyan nagyon szép, hát ha nem akkora, vagy esetleg drágább, de hogyha az ember látja a mögötte levő munkát, meg tudást, és valamilyen módon ez átlátható, és akkor persze magyar gazda, magyar munkahely, sok minden eszébe juthat, ez biztos, hogy akkor ez a nyitott porták végülis ezt a célt is szolgál. Arról nem beszélve, még egyszer mondom, hogy attól, hogy valaki termel valamit, még nem biztos, hogy meg is él a piacon, tehát hogyha van egy ilyen idegenforgalmi lehetőség, arra akár más szolgáltatás is ráépülhet.
0: Ez a diverzifikációnak, illetve a több lábon állásnak egy formája, úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy a nyitott porta.
1: Kopogjon be a nyitott portákon, szeptember-október.
0: Napok.hu honlapon nézen utána, és éljen a lehetőség.
1: Na de vissza akkor a KAP hálózathoz, meg akkor meg önökhöz, végülis akkor itt innováció, digitalizáció, tudásáramlás, ugye?
0: Igen,
1: ez a legfontosabb.
0: Igen, de nem említettem a zöld támogatóegységet, ami a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül működik. Az ő feladatuk az, hogy a gazdálkodókat az zöld átállásban segítse, tehát nagyon nagy összegek kerülnek támogatásra a gazdálkodók számára, hogy különböző programokban részt vegyenek, az agrárkörnyezetgazdálkodási program, az agrárökológiai program, a Natura 2000-es program, ezek mind-mind kulcskifejezések, azért is említem így őket, de ezekben a programokban való részvételt segíti a zöld támogatóegység, úgyhogy ők is kiadványokkal, különböző tereplátogatásokkal segítik a gazdálkodókat, úgyhogy őket is érdemes követni.
1: Igen, és hát szerencsére ez a dolog, ez működött az elmúlt években is, tehát ez zavartalanul működött az agrártámogatások rendszere.
0: Igen,
1: ezek a pénzek hozzáférhetők voltak, ez azért fontos, mert
0: a jogállamisági mechanizmus a közös agrárpolitikát nem érintette, úgyhogy így van, itt gyakorlatilag zavartalan volt
1: itt a kifizetés, így van.
0: Sőt, Magyarország 80%-os támogatási intenzitással segítette a közös agrárpolitikának a kifizetéseit is, tehát egy jóval nagyobb nemzeti hozzájárulás volt elérhető, mint más tagországok esetében, úgyhogy igen, sok pénz ment ki.
1: Mik a legfontosabb eredményeik, hogy ezeket össze lehet foglalni a KAP-nak, a KAP hálózatnak?
0: Több eredményt is fel tudunk szerintem mutatni, hogy 24 óta működünk, mind a három támogató egység. Most már köztünk egy ilyen jó együttműködés, és egy nagyon jó viszony alakult ki, tehát így...
1: Tehát nem konkurenciája egymásnak,
0: nem
1: nyilván,
0: egymás,
1: ez három lábú szép.
0: Van egy, nem, hanem egymást segítjük. Ez az egyik eredmény, de nyilvánvalóan ez szükségszerű ahhoz, hogy működjön egy hálózat, de az, hogy egyre többen követnek bennünket, egyre több gazdálkodó figyel fel a lehetőségeinkre. Most például április végén Hollandiában volt egy tanulmányutunk, ahol a vízgazdálkodásnak a lehetőségeit néztük meg. Számos gazdálkodó jött velünk ki Hollandiában, de most például egy osztrák tanulmányútnak a finanszírozásába tudtunk beszállni, oda is több gazdálkodó megy ki Ausztriába, hogy megnézze a gyümölcstermesztésnek különböző technológiai megoldásait.
1: Nem bánja, ha belekérdezek ebbe a dologba, mert engem nagyon érdekel ez a vonal, meg a stafétabot átadás, meg a gazdálkodók életkora, átlag életkora, és nagyon sokat panaszkodnak az agráriumban arról, hogy a fiatal gazdák nincsenek olyan számosan, mint mondjuk, ha már Hollandiát, vagy akár Ausztriát Gergelyt említette. Tehát az utánpótlás ebben a vonatkozásban azért mindenképpen egy fontos kérdés lenne. Hogy látja, hogy kik azok, akik követik önöket? És nyilván, ha már digitalizáció, meg innováció, meg tudásáramlás, azt gondolnám, hogy azért a fiatalok hamarabb kapnak ezen a lehetőségen, mert nekik ez kézre áll, akár fiatal gazdákról van szó. Tehát ebben önök látnak mozgást, hogy igenis van utánpótlás, vannak fiatalok, akik mondjuk egy ilyen tanulmányt beneveznek, hogy a holland vízgazdálkodásból valamilyen módon ikletet merítsenek.
0: Igen, azért azt látjuk, hogy van egyfajta korreláció a között, hogy kik követnek minket, és mi az életkoruk, tehát a között van egy egyértelmű kapcsolat. Tehát a fiatalabb generáció, de én fiatalabbnak tekintem a 40-50 éveseket.
1: Ők is. A derékhad, hát igen.
0: Így van. Tehát egyértelmű az, hogy érdeklődnek, egyre könnyebb egy-egy lehetőségre összeszedni a jelentkezőket, a résztvevőket, de azért a generáció váltás kérdés ennél sokkal komplexebb és tágabb, és nem feltétlenül vonható le következtetés abból, hogy minket kik követnek, illetve hogy a generációs megújulás az ágazatban milyen dinamikával, illetve hogy megy végbe. De erre például pont az Akinak van, tehát a közgazdasági intézetben, ahol dolgozok, most pont van egy folyókutatásunk, hogy ágazati szinten, tehát az egyes ágazatok szintjén vizsgáljuk azt, hogy a generációs megújulás, illetve a korszerkezet az hogyan alakul, és milyen beavatkozási lehetőségek vannak, úgyhogy az év végével szeretnénk kijönni egy ilyen helyzetképpel, ami majd ad egy átfogó itinert a minisztérium számára, hogy milyen az egyes ágazatokat,
1: milyen eszközökkel, így van, mert ez generáció függő.
0: Így van, mert vannak bizonyos ágazatok, ahol már annyira multinacionalizálódtak a cégek, hogy ott már a generációs megújulásról kevésbé lehet beszélni, ott mondja menedzsment van, de azért számos olyan ágazat van, ahol még sok kisebb termelő van, és ott egyértelműen téma az, hogy hogyan lehet őket segíteni ebben a folyamatban. És nyilván a támogatás politika, mert most pont júniusban fog megnyílni a gazdaságátadás támogatása többedik körben, amire amúgy nagyon nagy az érdeklődés.
1: Már hogy a gazdaságot egy következő generáció átadom, és ehhez támogatást kaphatok az uniótól? Látja, erről még például nem hallottam.
0: Így van, a közös agrárpolitika keretében, ez júniusban fog ismét megnyílni, de ugye ez a pénzügyi ösztönző, azért a pénzügyi ösztönző mellett kell ennek a lelki részével is foglalkozni, hiszen egy gazdálkodó felépítette a gazdaságát, az élete, munkája van benne, és átadni egyik napról a másikra.
1: Ez minden szektorban nagyon nehéz, az agrárban is nyilván.
0: Van, ez nem egy könnyű folyamat, úgyhogy azon túl, hogy támogatás politikai eszközökkel, jogi eszközökkel próbáljuk őket, vagy a minisztérium próbálja őket segíteni, azon túl fontos, hogy megkapják azt a...
1: Hát azt a pszichés támogatást,
0: igen, amivel ezt a folyamatot végig tudják.
1: Jó, de erre is figyelni kell, mert a jó gyakorlatok, meg akár most az anyagi, vagy a financiális, vagy a jogi, vagy a pszichés, de az mindenképpen, ha el tudnak jutni az érintettekhez, és ebben ugye a szereplők összekapcsolat fontos feladatuk, ez mindenképpen fontos. Milyen eredmények vannak még? Nyilván ennek a tudásátadásnak, tájékoztatásnak van egy íve az elmúlt években.
0: Igen, amit mi egyértelműen eredményként élünk meg, hogy a piacon való beágyazódottságunk az erősödik. Tehát ez abból érzékeljük, hogy egyre több egyesület, civil szervezet keres meg minket, hogy szervezzünk együtt rendezvényt. Például most pont a vidéki támogató egység következő hetekben fog együtt rendezvényt szervezni a Fruitweb-bel, a Magyar Paradicsom Napja megnevezéssel, ahol a paradicsom termesztés őket hívják össze, és beszélgetnünk az aktuális betegségekről, problémákról és azokra adható megoldásokról. Tehát, hogy egyre több olyan szervezet keres meg minket, de mi is említhetnénk az Agriát. Például az Agriával most meg kezd kialakulni egy olyan jól működő kapcsolatrendszer, aminek köszönhetően a fiatal gazdákat meg tudjuk egyszerűbben és könnyebben szólítani. Tehát azt érezzük, hogy 2,5 év kellett ugyan, de mostanra elértünk oda, hogy a beágyazódottság tartozunk, az
1: erősödik. Egy platformot is keresik, egy ilyen marketplace, és ez lehet civil, lehet tudós, lehet önkormányzat, lehet állami szektor, de végülis önök...
0: Így van, mellé tudunk állni, és közvetítőként meg tudunk jelenni, és hogyha a civil szervezet, vagy a különböző szakmaközi szervezet hozza a tartalmat, mi hozzuk az erőforrást, akkor abból egy egészen hatékony és működő dolog tud kijönni.
1: Az miért fontos, hogy a zöld, az innovációs, meg a vidékfejlesztési fókuszokat külön kezeljük, vagy külön kezeljék, és egy transzparens legyen, egy közismert legyen?
0: Alapvetően a hármas leosztás az a közös agrárpolitikának a célrendszeréből következtethető. Mindhárom eleme markánsan megjelenik a kapom belül, és emiatt.
1: Tehát vannak külön profilok, és vannak közös részhalmazok.
0: Így van.
1: Ezt halmazábrán tudom jól elképezni.
0: Így van. De nagyon egyre több a közös tevékenységünk is. Tehát például most a carbon farming témában készül egy közös kiadványunk, hiszen ahhoz a zöld támogatóegység is hozzáteszi a saját tudását, de mivel ez egy ilyen nagyon kutatás, meg innováció intenzív terület, ezért mi is hozzá tudunk tenni a carbon farming szénmegkötés témájához azzal, hogy hozzuk a jó gyakorlatokat, illetve hozzuk a külföldi példákat, amiket itthon adaptálni lehet.
1: Ez az innovációs verseny, ez a szénmegőrző gazdálkodás, ez a carbon farming, ez hogyan valósul meg?
0: A Szojlaton, így hívják, innovációs versenynek a módszertana az alapvetően külföldről jött, a Magyar Talajtani Kutatóintézet, a Hurren Hálózat Talajtani Kutatóintézete kapta ezt a módszertant, és ő keresett meg minket, hogy ezt Magyarországon szuper lenne, ha tudnánk adaptálni, és tök jól lenne megrendezni ezt az eseményt, és akkor így karoltuk fel együtt a zöld támogatóegységgel, hogy igen, emögé be kell állni, mert tényleg egy jó módszertan, egy jó gondolat, és végre nem egy klasszikus workshop, hanem ennek keretében tényleg az ötletek ki tudnak bontakozni, sokféle szereplő tud együtt gondolkozni, tehát abból meg egy ilyen csodás együttállással akár szuper eredmények is kijöhetnek, úgyhogy mindenképpen éreztük ebben a lehetőséget, és akkor mögé álltunk kapacitásokkal, illetve erőforrásokkal. Tehát gyakorlatilag ez egy innovációs verseny, amiben csapatokban dolgoznak a résztvevők, akik valamilyen valós megoldást keresnek valamilyen valós problémára. Mindezt egy elméleti szinten, tehát hogy nem megyünk ki terepre, hanem egy szerepjátékhoz hasonló módon dolgozunk egy gyakorlati
1: problémának
0: a megoldására.
1: Tehát az ötletek csapnak össze, de a lényeg a szénmegőrzés meg a szénmegkötő, ugye, gazdálkodás, de nem terepen.
0: Valószínűleg egy szerepjáték, egy szimulációs folyamat, amiben a résztvevők megméretethetik magukat.
1: Kránisz Liva volt a vendég nálunk a Trend FM-ben, az Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Csoportvezetője, vezető szakértője, KAP szakértő, most már minden rövidítést értünk is tudunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm, hogy eljöhettem.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamosenergia vásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, egy szombati programajánló, picit talán rendhagyó programajánló, és Mészáros Zoltán lesz a vendégem, aki alapító tagja egy Rotary klubnak, és 2017-18-ban magyarországi kormányzója is volt a magyarországi Rotarynak. Ugye jól mondom, elnök úr, jó napot kívánok!
3: Igen, szép napot kívánok önnek és a kedves hallgatónak. Igen, ez az úgynevezett titulusom, de egyébként egy szorgalmas és egy őszinte rotarista vagyok.
2: És az a szorgalmas és őszinte rotarista sok más társával együtt hétvégén, szombaton faültetést fog eszközölni fakanállal. Nekem a cím volt először izgalmas, sokféle faültetést láttam már főképpen politikusoktól, csak utána kéne locsolni is azokat a fákat, ezt mindig megszoktam jegyezni az ilyen zöld műsorokban. Na de lényeg az, hogy fakanállal, faültetés, ez a kombó, ez még nem került elé. Mi történik szombaton Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban?
3: Tényleg így rendhagyó, és hát ötödik alkalommal rendezzük meg ezt a faültetés fakanállal országos megmozdulást. Ez a Rotarynak egy olyan kezdeményezése, ami egy nagyon különleges helyszínen, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Skanzenben kerül megrendezésre, már ötödik alkalommal, ahol fát ültetünk a környezetvédelem jegyében, de ugyanakkor sok jó barát, sok jó ismerős eljön és főz is egy nagy finomságot, és hát a mai információm szerint, hogy szorgalmas rotarista vagyok, én vagyok a rendezvény szervezője, összefogója, és bizony tudom, hogy szentendrei vaddisznópörkölt, szegedi halászlé, illetve bajai ragut fognak főzni, illetve én a Szentes Csongrád Rotary Klub tagja vagyok, mi pedig egy igazi szentesi lecsót fogunk főzni. Lesznek még több bográcsban különleges ételkültemények, de a sok jó ismerő, sok jó barát elmegy egy nemes cél érdekében, de ugyanakkor főznek is egyet, megmutatjuk, hogy a rotaristák milyen finomságokat főznek, és egy kicsit jól érezzük magunkat ezen a szombat délelőtt délután.
2: Azt olvastam, hogy a szervezők a több száz rotarista mellett várnak minden olyan vendéget, tagjelöltet, akik a Rotary humanitárius munkája iránt érdeklődnek. Ez is érdekes, meg az is, hogy ott sok jó barát összejön, és a rotaristák jönnek össze. Ilyenkor egy-egy külsős az egy picit nem olyan setes utacsetlő botló. Hogy vezetik be a rotarista körökbe?
3: Tulajdonképpen meghirdettük mindenkinek, nem csak rotaristáknak. Aki arra jön, hát bizony mi azért több száz adagot főzünk, tehát jó rátartással, és ha arra járnak, akkor, és meg szeretik kóstolni a lecsót, vagy megkóstolni egy jó pörköltet, sőt, az ifjúság, ugye a Rotary arról is híres, hogy a nemzetközi ifjúsági csereprogramban még külföldi diákok is jönnek, és azt hiszem, hogy paprikás krumplit főznek, de jóval többet, mint ahány rotarista, tehát aki időben érkezik, akkor meg is kóstolhatja ezeket az ételkülteményeket.
2: Mi az a három szó, amivel a Rotaryt jellemezni? És az is érdekelne majd, hogyha arra kitérne, hogy ha már 17-18-ban volt ugye magyarországi országos kormányzó, hogy változtunk itt az elmúlt évtizedben mi Magyarországon, akik nem vagyunk rotaristák, csak legfeljebb jelöltek vagyunk, vagy alkalmasak lehetnénk arra, hogy mondjuk egy ilyen szervezethez csatlakozunk. Szóval a közeg milyen? Én erre is kíváncsi vagyok. Érzékelnek-e változást a rotaristák?
3: Most hát én a Rotaryba azért léptem be, mert ismertem ezt a világszervezetet, ez elmondhatjuk ma már, 1905-ben alapították, és hát bizony 121 éve itt van a világban. Tehát az is hozzátartozik, hogy a Rotary az ENSZ-ben alapítója is volt, de tanácskozási joggal részt vesz. Tehát egy olyan erős szervezetről van szó, aki jó szándékú emberek csapata, családja, akik segítenek ott, ahol csak tudnak. A Magyar Rotary az 101 éve alapult, és hát 1925-ben ott is ezek a jó szándékú emberek összejöttek, hogy egy kicsit próbáljuk összefogva jobbá tenni a világot. És hát én elmondhatom, mint ahogy nagyon sok civil szervezetnél ez tapasztalható, hogy hát elég gyorsan működik ma már a világ, fölgyorsult a világ. Nagyon nehéz megszólítani embereket, hogy gyertek hetente, kedden, szerdán, csütörtökön, egy órára üljünk le, beszélgessünk, nézzük meg, hogy milyen nemes célokat lehetne szolgálni. Ugye fölgyorsult a világ, már elmondhatom, hogy vannak már internetes Rotary klubok is, hisz eléggé mozgékony ma már az emberiség, és hát a rotaristák társasága is sokszor nem tudnak rendszeresen összejönni, de mégis működünk, és bizony Magyarországon közel 60 klub, 1200 tagja, minden nap tesz egy kicsit a világért. Én nekem nagyon-nagyon kedvenc és kedves idézetem, bár Gróf Széchenyi István nem volt rotarista, de az ő hitvallása ez kicsit hát megelőlegezte. Minden ember annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, nemzetének és egy kicsit az emberiségnek. Nos, hát kicsit a Rotary ilyen, hogy a körülöttünk élő embereket is segíti, de egy kicsit az országunkat is, és ha egy kicsit hozzá tudunk tenni az emberiség jobbulásához, akkor már győztünk.
2: Az nagyon fontos, amit mondott kormányzó, hogy igen, a heti egy alkalommal találkozni, és hogy ez hogy, a mai világban ez hogy változik. Meg eszembe jutott az is, hogy meg online világ, ezt is említette, hogy nagy a zaj, és nagyon sok szervezet van, 120 éve is sok szervezet volt, de most is sok segélyszervezet van, vagy ilyen jellegű szervezet van, tehát ebből a hangot meghallani, és pont erre, vagy arra, vagy amarra, nyilván amelyiképpen szimpatikus, vagy készhez áll, azt előnyben részesíteni, hogyha az emberben van ilyen hajlandóság, az egy nagyon érdekes kérdés, és tényleg nehéz talán a választás is. A személyesség az önöknél tudom, hogy nagyon fontos. Még egy dolgot hadd kérdezzem meg, ha már ilyen őszintén beszélgetünk. Mennyire pénzkérdés rotaristának lenni? Mert amikor az ember interjút készít, akkor általában azért komoly emberek, nadrágos emberek, cégvezetők kerülnek mikrofon végre. Nem mindig van így, nem állítom, csak lehet esetleg embereknek ilyen feltételezése is, hogy ez egy komoly anyagi elköteleződés is. Ez mennyiben igaz vagy nem igaz? Mennyiben áll ez meg?
3: Én azt gondolom, hogy csak a saját klub tagjaimról, ha beszéletek, azért itt nem csak dúsgazdag vállalkozók, vagy ügyvédek, vagy orvosok vannak a klubunkban, hát bizony vannak pedagógusok, tanárhölgyek, tanárurak, önkéntesek, vagy akár a szórakoztatóiparban működők. Nem az anyagiakról szólt, bár hozzá kell tennem, hogy ugye egy klub tagság föl kell tartani a működésünket, egy hozzájárulást kell adni országos szinten, de sőt világszinten is, hisz azért el kell, hogy mondjam, hogy az a 1.200.000 rotarista a világon, azért a szponzoraikkal és hát a saját támogatásukkal elérte, hogy megszűnt a világon a gyermekbénulás. Van egy ilyen programunk, ami a polió ellen föllépést jelenti, a vakcinák elkészítését, sőt adott esetben több ezer rotarista még a vakcinák beadásában is közreműködik, de Magyarországon például a Gift of Life programunk, az pedig szívbeteg, határon túl élő szívbeteg gyerekeknek a műtétét támogatjuk. Miért határon túl? Azért, mert azokból az országokból hozunk gyerekeket, akik nagyon rászorulnak, ahol az egészségügy nincs fölkészülve ezekre a szívműtétekre, és a több száz gyermek életét mentette meg a magyarországi Rotary ezzel a Gift of Life programmal. Tehát nem feltétlenül az anyagiakról szól, bár hozzá kell tennem, hogy a tagsági díjunk, hát hogy is mondjam, egy ebéd árával egyenértékű, tehát én azt gondolom, hogy ezt jó szívvel adják a rotaristáink. És hát a feladatunk az, hogy szponzorokat is beszervezzünk, hisz körülöttünk vannak olyanok, akik nem léknek be a klubba, viszont egyetértenek a nemes támogatásunkkal és a céljainkkal, és mellénk állnak, és csak anyagiakkal szponzorálnak. Tehát mi egy kicsit szervező szervezet is vagyunk, humanitárius szervezet, de a kapcsolatait próbálja felhasználni a nemes ügyek érdekében.
2: Egy utolsó dolog a fiatalokról, meg az utánpótlásról, ahány segélyszervezettel, humanitárius szervezettel én beszélgetek, képviselőkkel beszélgetek, azért az önkéntes munka, az mindig kérdés, meg a kiégés, és az, hogy legyenek fiatalok, legyen utánpótlás. A Rotary Magyarországon e tekintetben mit tapasztal?
3: Egy elég erőteljes szervező munkánk van bennem, hisz a Rotarynak van 4 ifjúsági szervezete, az early actok, ezek az általános iskolás korú fiatalok, akik már a Rotary szellemében gondolkodnak, tesznek. Vannak az interaktosok, ők, akik a középiskolások, és saját projektekkel, óvodák kerítésfestésével, vagy egyéb olyan szép dolgokkal, amik a környezetükben tapasztalnak, aktívan részt vesznek. A főiskolás egyetemisták, egyetemista korúak, ők pedig már ott vannak a küzdőben a Rotaryba való belépésnek, ők már anyagiakkal, nem csak a munkájukkal vannak benne, és hát vannak még a cserediákok, akik a Rotary segítségével a világ minden részére elmehetnek rövid utas program keretében egy hónapra, 3 hónapra, vagy akár egy egész évre, és megtapasztalhatják, hogy azokban a távoli országokban milyen kultúra tapasztalható, ott a rotaristák hogyan segítik az ott élőket és a környezetüket.
2: Rengeteg program, rengeteg ember. Jó, de most akkor fókuszáljunk szombatra, ugye?
3: Igen.
2: És akkor az 5. faültetés fakanállal Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, és akkor ezek szerint nem csak a rotaristákat, hanem mindenkit ott szeretettel várnak. Én maradok a halászlénél, nagyon szépen köszönöm.
3: Várunk mindenkit mindenféle finomsággal, és hát ültetünk együtt fát is.
2: Nagyon szépen köszönöm, Mészáros Zoltánnal beszélgettem. Köszönöm, és jó időt önöknek.
3: Nagyon szépen köszönjük.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Folytatjuk a műsorunkat, a Monitor délután extra következő fél órájában az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
1: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, a turizmus.com összeállításunkkal, hát egészen mondhatnám, hogy friss hírek, hát másfél hónaposak előttem, egy vagy két szalagcím. Nagyszász István vezetésével indul a Long Bridge Hospitality. Stratégiai szintlépést hajtott végre a Long Bridge Group, a tulajdonosi kör saját szálloda üzemeltető társaságot alapított. Az új divízió vezetésére és az üzletek felépítésére a szakma elismert szakemberét, Nagyszász Istvánt kérték fel, aki itt van a stúdióban. Azt mondta, tegeződhetünk. Köszönöm szépen.
3: Szervusz András, köszönöm szépen az elismertetést és meg a szakembert is. Ez így együtt mindig.
2: Én csak olvastam a híreket.
3: Azt az én kollégáim írták, biztos. Nem. Kedvesek akartak lenni. Valóban nagy változás történt a Longbridge-nál, meg az én életemben is, hisz előtte ugye 15 évig a CPI Hotelsnél dolgoztam regionális vezetőként.
2: Előtte meg az akkornál hűséges típus, hogy ezt megállapítottam.
3: Igen, mindig 10 plusz évet egy helyen. Hát ez még talán a mi generációnk sajátja, hogy nem szeretnénk váltani, vagy nem merünk, ezt majd jellemzi az X generáció, vagy az A generáció. Úgyhogy januárban csatlakoztam a Longbridge-hez. A Longbridge egyébként azt kell tudni, hogy kb. 30 éve a tulajdonosok és a vezetőség itt ebbe a régióban, Lengyelország, Románia, Magyarország fektet be és fejleszt ingatlanokat. Lengyelországban kb. 3000 lakás átadásán vagyunk túl, Romániában jellemzően diák és munkásszállásokat tulajdonunk és üzemeltetünk. Itt Budapesten 4 szállodában kb. 600 ágya, 2000 férőhelyel vagyunk jelen, ebből 3 nemzetközi márka által volt üzemeltetve, vagy van üzemeltetve, az akkor is.
2: Két Hilton, ugye?
3: Igen, két Hilton a belvárosban, a Hilton Garden Inn és a Hampton by Hilton, és ugye a harmadik házunk, amit nagy márka logója alatt fut a budapesti turizmus folyóján, az az akkortól a Joe & Joe teljesen új márkája a Blahánál, ez egy hostel-hotel koncepció. És hát általában, hogy nagyon sokszor az ingatlan befektetőnél erről beszélgettünk, eljön az a pont, amikor úgy gondolják, hogy talán jobb lenne, hogyha mi üzemeltetnénk.
2: A saját kézbe.
3: Saját kézbe, igen. És a tulajdonosok is eljutottak erre a pontra, és akkor így találtak meg engem, hogy István, építsünk egy szálloda üzemeltető platformot.
2: De ezeket nem ismeretlen feladat.
3: Nem, hát a CPN is hasonló volt, igen. Hogy családon belül volt a Corona X-re, és volt egy üzletág, amit én vezettem, én Budapesten, Bécsben és Pozsonyban, és üzemeltessük a szállodákat. Jellemzően akkor érnek erre a pontra, amikor úgy gondolják, hogy az a fajta tudás, ami ingatlan befektetőként jelen van egy cégben, meg szálloda üzemeltetőként, hogy ezt integráljuk, akkor sokkal nagyobb értéket tudunk teremteni. Ez a két szemléletmód tud tükröződni, és hosszabb távon is az értékteremtés olyan szintet tud eljutni, ami esetleg egy menedzsment folyamatnál vagy vezetésnél nem jöhet elő. Úgyhogy ez történt a Longbridge-nál is, és akkor most ebben a folyamatban vagyunk benne. Egyébként május 1-től franchise-ra tértünk át a két Hiltonba, és ez nagy mérföldkő volt, úgyhogy most már több mint egy hónapja a mi felelősségünk, hogy milyen számokat hoz a két szálloda.
2: Ez akkor azért nagy változás.
3: Hogyne. Nagy változás is, meg nem.
2: Meg a személyzetnek is. Azt is olvastam, hogy a stresszmentes, ugye jól mondom, hogy a stresszmentes, az a célkitűzés, mindig az volt a célkitűzés, hogy a dolgozók stresszmentesen éljék meg a mindennapot.
3: Hogyne. Most gondolj bele, ugye embereket szolgálunk ki, és embereket
2: mosolyogni kell.
3: Tehát ha a menedzsment stílusban azon benne, hogy stresszeljük a dolgozókat, akkor hogy várom el tőle, hogy mosolyogjon arra a kedves vendégre, aki 100-200-500 eurót fizet egy szoba éjszakáért. A stressznek azért van egészséges fokozata, tehát az, hogy menjen a motor.
2: Hát ami inspirál.
3: Igen. Ami inspirál, azt azért tartani kell embertől, helyzettől, pozíciótól függően, de igen, az egyik alapelvünk, hogy azokat a munkakörülményeket teremtsük meg a dolgozóknak, és eszköztárat, amivel úgy tudják kiszolgálni a vendégeket, hogy azok mosolyogva, vagy elégedetten mennek el a szállodákba.
2: Mi változik, mondjuk akár a vendég oldaláról?
3: Vendég, a cél ilyenkor az franchise, menedzsmentből franchise-ba váltás, hogy a vendég ne érezzen semmit. Ugyanaz a logó, ugyanaz a standard, ugyanaz a szerv, minden ugyanaz, be is kell tartani.
2: Fogalma sincs, hogy a gépházban mi történik.
3: Ez ugye? Ugyanúgy, mint hogy bejönjünk egy ilyen embetűs, gyors étterembe Magyarországon, és fogalmunk sincs, hogy az franchise, vagy a McDonald's, most kimondtam.
2: Igen,
3: az
2: embetűs.
3: Embetűs üzemelteti. Ez a cél ilyenkor a szállodákban is. Tehát a dolgozók szempontjából a szerzeti struktúra változik. Tehát most már nem a valaki Nyugat-Európában felügyeli a 200 igazgató munkáját, például, mint direktor, ez esetben a Hiltontól, hanem István Budapestről mondja meg a tutit, és mit hogy kell csinálni, ami azért jár változással is. Más menedzsment kultúra, ugye, ha a helyek

0: emeltetnek, vezetnek egy szállodát, sokkal gyorsabban tudunk reagálni a piaci változásokra, a vendégigényekre, hogyha az üzemeltetésben
1: standard... A vendégkör minőségére.
0: Így igaz. Sokkal, sokkal gyorsabb. Olyan, mint hogyha lenne egy mondjuk egy Titanic.
1: Meg egy motorcsónak.
0: Igen,
1: melyik fordul gyorsabban.
0: Így igaz, igen. De megvan a Titanicnak a pompája, az image, viszont gyors naszátként tudunk esetleg egy változásra reagálni. Ezt a Covid-nál is nagyon jól láttuk, hogy mi, akik helyileg döntéseket tudtunk hozni, sokkal gyorsabban tudtuk ezeket a jégtömböket kikerülni.
1: Igen, ebben nyilván van anyagi kérdés is, tehát egyrészt jobban tudom, én is tudom csinálni, igen. Jobban is tudom csinálni, meg hát akkor a pénz egy része is itt marad.
0: Így igaz.
1: Ez is benne lehet a filozófiában.
0: Hát az is, a struktúra egyébként más, tehát a brand tulajdonosnak talán egy kicsivel kevésbé kockázatos a franchise, hisz akkor a bevételből kapja a fődíjakat. Ha menedzseli a szállodát, akkor ugye a profit vagy a GOP-nek a mértéke nem mindegy, egy a finne, amit kapnak. Úgyhogy ez egy kettős folyamat, ami összetalálkozik. Tehát tulajdonosi szemszögből Európában, vagy talán egész világon nagyon sokan fordulnak a franchise üzemeltetés felé. A nagy cégek pedig hagyják is ezt. Azt hiszem, a Hiltonnál kb. 80% a szállodáknak már franchise. Hisz neki pedig azt gondolják, hogy most, hogy az üzemeltetés egyre bonyolultabb lett, egyre drágább a munkaerő, egyre nehezebb beszerezni, egyre több szabályozás van, egyszerűbb adjuk a helyieknek, mi a franchise-ből mindig szépen
1: hátradőlünk.
0: Hátradőlünk.
1: Jön az utalás.
0: Jön az utalás. A mi dolgunk csak idézőjelben az, hogy egy olyan törzsvásárlói programot dolgozunk ki, olyan brandértéket, olyan image-et a márkának, amitől megy az a szálloda helyileg, és arra koncentrálnak inkább.
1: És hogy mennek a szállodák, ha már több mint 600, ugye szállodaszoba Budapest szívében 2000 ágy, ugye?
0: Igen.
1: Akkor kíváncsiak, itt most már fél időben vagyunk, fél 26. Annyi mindenki, annyi mindent mond, hogy a húsmennyiség megvan kilóra, millió számra leszálló feri utas. Minőség, mennyiség, hát sok minden szóba kerül. Az ember járja a várost esténként, esetleg egy színház után előtt nézegeti, hogy ki mindenki jön. Ásványvizekkel jönnek, vagy elegáns párok ülnek be a Váci utca. Igen. Szóval mit érzékeltetek?
0: Kettős a folyamat. Egyrészt vannak olyan külső tényezők, amik nagyon befolyásolják a mi szakmánkat. A szállodaipar Budapesten euró alapú árazást alkalmaz. Azzal, hogy a forint ennyire beerősödött, ami nekem, mint magánembernek most a nyaraláskon az nagyon fog jönni, de ez a 10-11-12%-os erősödés, ez szinte egy az egybe profitból megy ki. Azt látjuk, hogy a piac nem tudja ezt árazásba, vagy nem akarja annyira emelni az árakat a vendégek felé, tehát ez egy nehezítés az idejében. Nehezítés az iráni konfliktus, hisz a harmadik legnagyobb küldött piacunk Izrael. Azzal, hogy felszállnak a gépek, nem szállhatnak föl, egyik pillanatra másikra változik, ez meg nehezíti. Ha visszalépek és kicsit nagyobb perspektívában nézem, valamiért Budapest, mint destináció borzalmasan fejlődött. Ha azt nézzük, hogy a repülőtér utasforgalma majdnem eléri a 20 millió, ami több, mint Prága. Nem tudom, ki emlékszik rá, még Covid előtt sírtunk, hogy mikor érjük-e prágai utasforgalmat. Akkor ők előttünk voltak egy kicsivel, most már behoztuk. Még van egy 10 milliós gapünk Bécsen szemben, talán az én életemben már nem, de valakiébe ezt utolérjük. De az utasforgalma, a repülőtér, ami mindig egy fontos indikátor a szállodaiparnak.
1: Kérdés, hogy kell-e az a 30 millió utas, igen. Vagy sokkal vastagabb pénztárcájú 15 millió utas kéne, hogy ezen folyik a szakmai
0: vita. Az igény legyen meg, viszont van egy realitás, szerintem mind a kettőre szükség van, az biztos, hogy az ötcsillagos vége a szállodaiparnak Budapest nagy fejlődésre van ítélve, vagy fejlődni kell. Négy csillag az darabszámra is, diverzifikációba, lokálisan, márka szempontjából szerintem nagyjából telítődött. A három csillag Budapesten mindig gyenge lábakon állt, valahogy Budapest az három csillag nem úgy dübörög, mint egy Párizsban, mondjuk más is az ár.
1: Meg máshol helyette.
0: Igen. Tehát az öt csillag, ahol várjuk a fejlődést. Az öt csillag az egész, ha az öt csillagnak jól megy, és jó helyen áraz, akkor négy csillagnak is, és aztán háromnak is.
1: Akkor az leszivárog,
0: igen. Tehát, hogy azt látom, összehasonlítom, hogy a négy csillagos árakat Prágával, Bécsel, akkor nagyon hasonlóak. Ott már nincsen nagy elmaradásunk. De ha az öt csillagot nézem, árban 20-30-40% sokszor nyugat-európai nagyvárosok ára alatt áraznak, és nem azért, mert buták, hanem mert nincs olyan kereslet, aki még megfizetné Budapest.
1: Csak az ár az euróban vagy dollárban, most ehhez képest forintban kevesebbet ér, és akkor itt megy el a...
0: Itt elmegy minden.
1: Itt elmegy, ami...
0: És a tulajdonos, külföldi tulajdonos megőrül, hogy akkor igen. Most mivel kérje a riportot. Azt is látjuk, hogy körülbelül 10 millió budapesti vendégészak volt tavaly, kicsit alatta, ami fejlődött, ami már Covid előtti szint. A foglaltságunk a szállodákban az azért csökkent, mert közben itt 10-12%-nyi kapacitásbővülés volt 19 óta, tehát most már 23 ezer szállodai szobánál tartunk, ez szerintem Prágában jóval 30 ezer fölött van, 40 ezerről beszélünk. Tehát, hogyha csak számokat nézem, darabszámra van hely. Vannak olyan kutatások, amik azt vizsgálják, hogy egy város mikor telítődik túl turistákkal.
1: Olyan érdekes, mindig mondod Prágát, ugye? Persze, világos értem.
0: Hát mondjam Pozsonyt?
1: Nem, hát azt is szeretem nagyon, csak hogy milyen érdekes, hát fele akkora ország, vagy negyed akkora fővárossal, lakossága, de milyen érdekes, hogy mégis a almát az almával hasonlított össze, egyébként meg szinte mindenben van különbözőség.
0: Igen.
1: De csak ez egy érdekes dolog volt a számomra.
0: Igen, amikor én följöttem Budapestre, akkor ugye Prágának a... nem mondhatom azt, hogy a hátsója, de a hátát néztük mindig. Tehát az elsőleges cél volt, hogy érjük utóbb Prágát. És úgy néz ki, hogy ez lassan megtörténik. Az, hogy Prágán abban miért volt fejlettebb a szállodaipar, annak azért vannak történelmi okai is. Közelebb van a nyugat-európai piachoz, hogy az amerikai, ázsiai területeken sokkal beágyazottabb volt Prága, és jobb imidzse volt, mint Budapestnek. Bár akik mi Budapesten élünk, tudjuk, hogy Budapest sokkal szebb, mint Prága.
1: Pláne Siófok.
0: Igen.
1: Ez Siófok. Igen.
0: De ha a város szerkezetét vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy, és hogyha voltál mostanában Prágában az elmúlt 5 évben, hogy micsoda forgalmi dugó, tehát emberi massza tud összegyűlni a Károly hídon, vagy a főtéren.
1: Ezért mondom, egy sokkal kisebb helyen akarsz. Igen.
0: Tehát ott a korlátokat lassan elérik. A Budapest abban a szerencsés helyzetben van, majdnem olyan szerencsés helyzetben, mint Bécs, hogyha veszed a turisztikai attrakciókat és az odavaló eljutásnak a lehetőségeit, sokkal kevesebb a szűk keresztmetszet. Ha csak azt nézed, hogy hol van a vár meg a Hősök tere, a két végpont, nagy a távolság, többféle módon tudsz eljutni oda. Tehát ezért van az, hogy bár sokan azt mondják, hogy sok a turista a Budapesten, én úgy gondolom, hogyha egészében vizsgáljuk az itt élők életminőségét, ami mindig nagyon fontos abban a szempontból, hogy a turizmus milyen hatása van a társadalomra, sokkal kevésbé rontja ez az esetleges túlturizmus még Budapesten, mint mondjuk Prágában. Prágában a belváros kihalt. Nem találsz helyeket. Jó, tudom, 5. kerületben is talán 20-30-40% a lakosnak külföldi, a lakosoknak, de ha te, mint turista érkezel Budapestre, sokkal több autentikus élményt kapsz a boltba, ha beülsz egy kocsmába, vagy egy vendéglátóhelyre, sokkal több a belföldi, mint mondjuk egy prágai belvárosi terület.
1: Pláne Pozsony volt, meg még több a belföldi érdekes. Igen. Milyen érdekes ez? Na, BL?
0: BL, jaj, ismerős ez a két betű, mint lett volna valami. Hát ez egy óriási dolog volt.
1: Azt mondták a szállások, ez 2 hétre kiránt minket a gödörből, ami egyébként január, február, március azért nem volt olyan erős, mondták mások.
0: Igen, meg ugye az iráni konfliktus április is bedőlt, úgyhogy nagyon jókor jött az év szempontjából a BL. Őszintén megmondom, 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, amikor ezt az időt, hogy nálunk lesz ez a döntő, akkor nem is sejtettük, hogy micsoda hatása lesz ez a szállodaipar és a turizmusra. Ez tulajdonképpen idén, évelején, tavaly évvégén derült ki, hogy olyan kereslet lesz erre a 23 ezer férőhelyre, hogy nagyon bátran lehetett árazni. Néhányunk talán kicsit túlzásba is esett, de ami árakon adták a döntőre a jegyeket, szinte ez el is törpült. Ha végéről nézem, ha beszélgettek olyan vendégekkel, akik több éve döntőn voltak, azt mondták, hogy ilyen szervezést, ilyen város még nem nagyon láttak. Tehát a fanzónok, az eljutás a stadionba, a balhémentes drukkolás, hát a belegondolsz Párizsban,
1: meg a balhé volt. Nagyjából balhémentes utóélete.
0: Igen,
1: mindenki szépen elrepült, hazament, ügyes volt a reptér is.
0: Nem gyújtogattak kukákat, autókat, igen. Szállodákat, ez a félelem mindenki benne volt, hanem hogy ezt Párizsba tették meg például, hála Istennek.
1: Na, hogy itt, hogy nem tettek meg a szállásnak, igen.
0: Hanem inkább ott. Azt kell mondjam, hogy ez a 2-3 nap alatt szállodaipar bevétel szempontjából tényleg 2 hetet behozott. Úgyhogy jól teljesítettünk. Ha ilyen eseményből lenne évi 1-2, akkor jobban, nyugodtabban tervezhetnénk a jövőt. Úgyhogy büszkék lehetünk a szervezésre, Budapestre, meg magunkra is, hogy nagyobb botrány nélkül ezt így végigvittük. És egy olyan image építő esemény volt szerintem. 150 millió ember nézi ezt a BL döntőt. Én nem, de...
1: Igaz, még hogy egy naposban ez a csúcs.
0: Igen.
1: Azt is néztem, hogy utolsó dolog Siófokra, édesapád főportás volt?
0: Hát akkor még úgy hívták a front office manager. Hát ugye édesapám azt kell tudni, hogy fiatalkorát külföldön töltött, és amikor hazajött a 60-es évek végén.
1: Hát te is voltál Ausztriában, meg Angliában? Albetűsök megjegyeztem.
0: Ausztráliában.
1: Ausztráliában, pláne. Tehát albetűs tümbeter emlékeztem.
0: Ő is volt, igen, Ausztráliában, ugye ausztrál állampolgár is volt, élt Angliában, szolgált az idegen légióban, a francia idegen légióban, és akkor így jött ő haza a 60-as évek végén, amikor ugye megkérdezték tőle, hogy jó ember, mindenki kimegy, te miért jössz be, de aztán vizsgálgatták egy fél évig, hogy nem gyanús elem, hát ha haza szeretett, meg honvágy hozta egyébként, és akkor nagyon kevés olyan ember volt, aki beszélt franciául, olaszul, németül, angolul, és akkor így került be az akkor fejlesztendő, vagy fejlesztett siófoki szállodasorba, és a végén ugye a Hotel Európa, ami akkor a déli part szállodája volt, ott lett a főportás, vagy front office manager, hogy most mondják.
1: Hát jó, meg voltál fertőzve, akkor meg Zimmer felisztetek is.
0: Így igaz. Én tulajdonképpen én úgy döntöttem a gimnázium alatt, hogy én ezt az iparágot messze kerülöm. Tehát ki akar fésülködni, minden nap ki akar vasaltingbe lenni, hát hapuna ezt
1: eddig láttam. Eddig sikerült, aztán... látom, látlak.
0: Te azt mondom, hogy nem, én ezt nem csinálom, de hát aztán gimnázium éve alatt tanulságként mondom a generációknak, hogy nem sikerült úgy tanulnom, mert voltak más prioritások az életemben. Például rádióztam, vagy a VBK-nak.
1: Az meg mágnes.
0: Kevesebbet tanultam, és a végén az idegenforgalomba kötöttem ki, ugye a szüleim címmel frejeztek, tehát nekem 10x éves korom óta ez alaptétel, hogy én szobát takarítok, vendéget fogadok, nyári munka Siófokon, tehát rengeteg minden olyan dolgot csináltam, ami oda vezetett, hogy majd maga biztos vezetőként tudom bármilyen helyzetben talpon maradni.
1: Stresszmentesen.
0: Igen, stresszmentesen magamat is.
1: Mi most a legnagyobb kihívás a Longbridge Groupnak?
0: A Longbridge Groupnak most az árfolyamat tegyük félre, az mindenkinek. A franchise-ra való átállás mindig jár szervezeti átalakulása, és mi ebbe vagyunk benne, tehát nekem most a nulláról egy olyan központi szervezetet kell felépítenem, a két szállodát felügyelni tudja, értékesítés, HR, beszerzés, marketing, nagyon sok területen, revenue management, és egy olyan cluster unitot kell kialakítanom, ami az esetleges jövőbeni akvizícióknak a szállodáját is gyorsan be tudja integrálni ebbe a szervezetbe. Tehát egy nagyon erős szervezetépítésre vagyunk benne.
1: Tehát újabb családtagokat is
0: szívesen látunk, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, Nagy Szász István. Akkor itt is egy 10-es, 12-es kinéz, ugye? Köszönöm.
2: Ez a Monitor délután extra.
3: Kedves hallgatók, ez volt a mai Monitor délután extra. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Továbbra is jó rádiózást, köszönöm szépen a figyelmet, Érczfalvi Andrást hallották.
2: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a félezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, jó rádiózást, ez a napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Kránitz Lívia ül itt a stúdióban, aki csoportvezető, vezető, szakértő, Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. És kapszakértő is. Na, akkor ezeket rögtön magyarázza meg, legyen szíves, kedi csókom, örülök, hogy eljött hozzánk.
2: Igen, igen, üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a hallgatóságot. Kránitz Lívia vagyok, az Agrár Közgazdasági Intézetnél dolgozok, tehát az az anya intézmény, ahol...
1: Ez a bázis.
2: Igen, az a bázis, ahol én most jelenleg vezető szakértő, csoportvezető vagyok. Az Agrár Közgazdasági Intézetről azt kell tudni, hogy a minisztérium az Agrárminisztérium háttérintézménye. Alapvetően közgazdászok dolgozunk ott, akik a minisztérium megrendelésére különböző háttértanulmányokat, elemzéseket, piaci elemzéseket készítünk különböző témában. Tehát foglalkozunk a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, de van egy csapat, aki a társadalomkutatással foglalkozik, vidékfejlesztési témák kapcsolódnak hozzánk, de most például az asszály kapcsán nagyon sok öntözéshez, vízgazdálkodáshoz kapcsolódó elemzés készül az AKIM belül. Több statisztikai rendszert működtetünk, például az agrár piaci információs rendszert, a tesztüzemi rendszert, illetve a piaci árinformációs rendszert, ezek adják alapvetően az információknak, illetve az adatoknak a bázisát, és akkor erre építve tudjuk felfűzni mi az elemzéseinket.
1: Ez volt az AKI.
2: Ez az AKI, így van. És az AKI-n belül működik egy egység, egy csoport, aki kevésbé elemzéseket, sokkal inkább szolgáltatásokat nyújt a gazdálkodók számára, a szaktanácsadók számára. A mi feladatunk az, hogy a közös agrárpolitikának, tehát annak
1: az uniós közös
2: agrárpolitikának, annak az agrárpolitikának a végrehajtását segítse, ami gyakorlatilag a gazdálkodóknak a forrást,
1: hát
2: a támogatást.
1: A híd, az egyik híd, ugye? Tehát az unióból egészen a gazdákig. De
2: így
1: nagyon
2: van.
1: Sok más szereplőt is bekapcsolnak. Még
2: így van, próbálunk hidak lenni, tehát a KAP hálózat, az a közös agrárpolitikának a hálózati szerve, és az AKI-n belül mi vagyunk ennek a hálózatnak az egyik támogató egysége, ami feladatunk, hogy az innovációt és a digitalizációt erősítsük, tehát hogyha van egy krízis helyzet, akkor megmutassuk azt, hogy milyen innovációs megoldások vannak, vagy arra az adott helyzetre hogyan lehet digitalizációs eszközökkel.
1: De hát, ha nincs krízis helyzet, akkor is kell az agráriumban a digitalizáció. Nagyon sok beszélgetést készítettem én is, tehát ezek az újdonságok, ezek úgy kellene, mint egy falat kenyér a magyar agráriumnak, mert különben valószínűleg nem lesz életképes a következő évtizedekben.
2: De az elmúlt időszakban sajnos krízis.
1: Ebben igaza van, hogy mindig van valamiféle krízis.
2: Úgyhogy igen, ezekre próbálunk megoldást. Tehát alapvetően a fő feladatunk az, hogy különböző tudásátadási eszközökkel segítsük a gazdálkodókat, a szaktanácsadókat, összekapcsoljuk a különböző szereplőket, úgyhogy ennek megfelelően bemutató üzemi rendezvényeket szervezünk, workshopokat tartunk, kiadványokat írunk és készítünk, és próbáljuk eljutatni a célközönséghez. Akkor podcast beszélgetésekben veszünk részt, egyre több a videós tartalom, tehát különböző eszközökkel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a gazdálkodók egyrésztről tájékoztatást kapjanak a forrás lehetőségeiről, másrésztről pedig reagálunk az aktuális helyzetekre, illetve felkarolunk jó projekteket, olyan projekteket, amiknek az eredményeit érdemes terjeszteni.
1: Már most mondom, hogy majd beszélgettünk a műsor második felében, de lehet, hogy addig is érintjük, ugye egy innovációs versenyről, szénmegőrző gazdálkodás, ez a carbon farming, jól mondom?
2: Így van, a carbon farming most egy nagyon népszerű, divatos kifejezés, de alapvetően igen, azt célozza, hogy a talaj tápanyag tartalmát, illetve a talajnak a szénmegkötő képességét erősítsük.
1: Jó, de erről beszélünk akkor a műsor második felében. Vissza egy kicsit akkor a KAP hálózathoz, hogy mit csinálok. Ugye akkor azt értem, hogy információt, ugye, tudást adnak át, ami jön az unióból, vagy bárhonnan, valamelyik tagországból, vagy tagállamból.
2: Vagy az, akár a saját, vagy akár innen projektjeinkből. Igen. Tehát ami támogatást kap, van egy jó eredmény, akkor azt próbáljuk.
1: Jó gyakorlatok, visszajelzések, világos. És ugye ez a hálózat, ez három fő támogató egységre épül, ugye ez is fontos lehet.
2: Igen, fontos az, hogy ezt nem mi csináljuk egyedül, hanem van egy úgynevezett zöld támogató egység, és van egy vidéki és térségfejlesztési támogató egység. A vidéki és térségfejlesztési támogató egység, ők a vidékfejlesztéssel, helyi közösségek fejlesztésével és azoknak a hálózatának a támogatásával foglalkozik. Nekik például most van pont egy nagyon jó kezdeményezésük, az úgynevezett nyitott portanapok, aminek az a célja, hogy agrárturisztikai szempontból láthatóak és bemutathatóvá tegye a kistermelőket.
1: Tehát legyen egy másik lábuk, ugye? Azon túl, hogy termelnek valamit.
2: Így van, illetve hogy a fogyasztókkal megismertesse a kistermelőknek az életét, az, hogy az az adott termék, vagy élelmiszer.
1: Ez hol készül, kitől készül, hogy ilyen kell, pont úgy, mint a borászatnál.
2: Így van. Tehát gyakorlatilag
1: ott ez jól működik, láthatóan.
2: Így van. Nyitott portanapok egyfajta platformot teremt arra, hogy a fogyasztó azon a termelővel, és látható váljon számára, hogy a mögött az adott termék mögött ki az, aki azt elkészíti. Úgyhogy hogy pont most került meghirdetés, és szeptember-októberben lesz 4 olyan hétvége, amikor ezek a nyitott porták, tehát ezek a kistermelő gazdaságok, ezek látogathatók, bizonyos helyi, lokális térségben egy kupacon elérhetőek, tehát hogyha valaki kirándulni akar a családjával, akár Budapestről, vagy innen Pest megyéből, akkor érdemes megnézni, hogy ezek a nyitott porta napok milyen időpontban, hol lesznek elérhetőek, mert tényleg rendezvényekkel, bemutatókkal várják a fogyasztókat.
1: Meg a transzparencia miatt is fontos ez, mert az ember azért hajlamos néha az olcsóbbat, meg a tömegterméket vásárolni, és nem veszi meg a kistermelőt, az őstermelőtől azt, mert az hát ha nem olyan nagyon szép, hát ha nem akkora, vagy esetleg drágább, de hogyha az ember látja a mögötte levő munkát, meg tudást, és valamilyen módon ez átlátható, és akkor persze magyar gazda, magyar munkahely, sok minden eszébe juthat, ez biztos, hogy akkor ez a nyitott porták mégis ezt a célt is szolgál. Arról nem beszélve, még egyszer mondom, hogy attól, hogy valaki termel valamit, még nem biztos, hogy meg is él a piacon, tehát hogyha van egy ilyen idegenforgalmi lehetőség, arra akár más szolgáltatás is ráépülhet.
2: Igen, ez a diverzifikációnak, illetve a több lábon állásnak egy formája, úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy a nyitott porta.
1: Kopogjon be a nyitott portákon, szeptember-október.
2: Napok.hu honlapon nézen utána, és éljen a lehetőség.
1: Na de vissza akkor a KAP hálózathoz, meg akkor meg önökhöz, végülis akkor itt innováció, digitalizáció, tudás. Áramlás, ugye?
2: Igen,
1: ez a legfontosabb.
2: Igen, de nem említettem a zöld támogató egységet, ami a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül működik. Az ő feladatuk az, hogy a gazdálkodókat a zöld átállásban segítse. Tehát nagyon nagy összegek kerülnek támogatásra a gazdálkodók számára, hogy különböző programokban részt vegyenek, az agrárkörnyezetgazdálkodási program, az agrárökológiai program, a Natura 2000-es program, ezek mind-mind kulcskifejezések, azért is említem így őket, de ezekben a programokban való részvételt segíti a zöld támogató egység, úgyhogy ők is kiadványokkal, különböző tereplátogatásokkal segítik a gazdálkodókat, úgyhogy őket is érdemes követni.
1: Igen, és szerencsére ez a dolog, ez működött az elmúlt években is, tehát ez zavartalanul működött az agrártámogatások rendszere.
2: Igen,
1: ezek a pénzek hozzáférhetők voltak, ez azért fontos, mert
2: a jogállamisági mechanizmus a közös agrárpolitikát nem érintette, úgyhogy így van, itt gyakorlatilag zavartalan volt
1: itt
2: a kifizetés, így
1: a
2: van, sőt Magyarország 80%-os támogatási intenzitással segítette a közös agrárpolitikának a kifizetéseit is, tehát egy jóval nagyobb nemzeti hozzájárulás volt elérhető, mint más tagországok esetében, úgyhogy igen, sok pénz ment ki.
1: Mik a legfontosabb eredményeik, hogy ezeket össze lehet foglalni a KAP-nak, a KAP hálózatnak?
2: több eredményt is fel tudunk szerintem mutatni, hogy 24 óta működünk, mind a három támogató egység. Most már köztünk egy ilyen jó együttműködés, és egy nagyon jó viszony alakult ki, tehát így...
1: Tehát nem konkurencia egymásnak,
2: nem
1: egymás, háromlábú szép.
2: Van, hanem egymást segítjük. Ez az egyik eredmény, de nyilvánvalóan ez szükségszerű ahhoz, hogy működjön egy hálózat, de az, hogy egyre többen követnek bennünket, egyre többen több gazdálkodó figyel fel a lehetőségeinkre. Most például április végén Hollandiában volt egy tanulmányutunk, ahol a vízgazdálkodásnak a lehetőségeit néztük meg. Számos gazdálkodó jött velünk ki Hollandiában, de most például egy osztrák tanulmányútnak a finanszírozásába tudtunk beszállni, oda is több gazdálkodó megy ki Ausztriába, hogy megnézze a gyümölcstermesztésnek a különböző technológiai megoldásait.
1: Bánya, ha belekérdezek ebbe a dologba, mert engem nagyon érdekel ez a vonal, meg a stafétabot átadás, meg a gazdálkodók életkor, átlag életkor, és nagyon sokat panaszkodnak az agráriumban arról, hogy a fiatal gazdák nincsenek olyan számosan, mint mondjuk, ha már Hollandiát, vagy akár Ausztriát említette. Tehát az utánpótlás ebben a vonatkozásban azért mindenképpen egy fontos kérdés lenne. Hogy látja, hogy kik azok, akik követik önöket, és nyilván, ha már digitalizáció, meg innováció, meg tudásáramlás, azt gondolnám, hogy azért a fiatalok hamarabb kapnak ezen a lehetőségen, mert nekik ez kézre áll, akár fiatal gazdákról van szó. Tehát ebben önök látnak mozgást, hogy igenis van utánpótlás, vannak fiatal, akik mondjuk egy-egy ilyen tanulmányt beneveznek, hogy a holland vízgazdálkodásból valamilyen módon ikletet merítsenek.
2: Igen, azért azt látjuk, hogy van egyfajta korreláció a között, hogy kik követnek minket, és mi az életkoruk, tehát a között van egy egyértelmű kapcsolat. Tehát a fiatalabb generáció, de én fiatalabbnak tekintem a 40-50
1: éves. Világos. Hát abszolút.
2: Éveseket
1: ők
2: is.
1: A derékhad, hát igen.
2: Így van. Tehát egyértelmű az, hogy érdeklődnek, egyre könnyebb egy-egy lehetőségre összeszedni a jelentkezőket, a résztvevőket, de azért a generációváltás kérdés ennél sokkal komplexebb, és tágabb, és nem feltétlenül vonható le következtetés abból, hogy minket kik követnek, illetve hogy a generációs megújulása az ágazatban milyen dinamikával, illetve hogy megy végbe. De erre például pont az Akinak van, tehát a közgazdasági intézetben, ahol dolgozok, most pont van egy folyókutatásunk, hogy ágazati szinten, tehát az egyes ágazatok szintjén vizsgáljuk azt, hogy a generációs megújulás, illetve a korszerkezet az hogyan alakul, és milyen beavatkozási lehetőségek vannak, úgyhogy az év végével szeretnénk kijönni egy ilyen helyzetképpel, ami majd ad egy átfogó itinert a minisztérium számára, hogy milyen az egyes ágazatokat,
1: milyen módon, lehet, milyen csatornával, milyen eszközökkel, így van, mert ez generáció függő.
2: Így van, mert vannak bizonyos ágazatok, ahol már annyira multinacionalizálódtak a cégek, hogy ott már a generációs megújulásról kevésbé lehet beszélni, ott mondja menedzsment van, de azért számos olyan ágazat van, ahol még sok kisebb termelő van, és ott egyértelműen téma az, hogy hogyan lehet őket segíteni ebben a folyamatban. És nyilván a támogatás politika, mert most pont júniusban fog megnyílni a gazdaságátadás támogatása többedik körben, amire amúgy nagyon nagy az érdeklődés, tehát...
1: Már hogy a gazdaságot egy következő generáció átadom, és ehhez támogatást kaphatok az uniótól? Hát erről még például nem hallottam.
2: Így van, a közös agrárpolitika keretében, ez júniusban fog ismét megnyílni, de ugye ez a pénzügyi ösztönző, azért a pénzügyi ösztönző mellett kell ennek a lelki részével is foglalkozni, hiszen egy gazdálkodó felépítette a gazdaságát, az élete, munkája van benne, és átadni egyik napról a másikra.
1: Ez minden szektorban nagyon nehéz, az agrárjumban is nyilván.
2: Ez nem egy könnyű folyamat, úgyhogy azon túl, hogy támogatás politikai eszközökkel, jogi eszközökkel próbáljuk őket, vagy a minisztérium próbálja őket segíteni, azon túl fontos, hogy megkapják azt a...
1: Hát azt a pszichés támogatást.
2: Pszichés támogatást, igen, amivel ezt a folyamatot végig tudják.
1: Jó, de erre is figyelni kell, mert a jó gyakorlatok, meg akár most az anyagi, vagy a financiális, vagy a jogi, vagy a pszichés, de az mindenképpen, ha el tudnak jutni az érintettekhez, és ebben ugye a szereplők összekapcsolat fontos feladatuk, ez mindenképpen fontos. Milyen eredmények vannak még? Nyilván ennek a tudás átadásnak, tájékoztatásnak van egy íve az elmúlt években.
2: Igen, amit mi egyértelműen eredményként élünk meg, hogy a piacon való beágyazódottságunk az erősödik. Tehát abból érzékeljük, hogy egyre több egyesület, civil szervezet keres meg minket, hogy szervezzünk együtt rendezvényt. Például most pont a vidéki támogató egység következő hetekben fog együtt rendezvényt szervezni a Fruitweb-bel, a Magyar Paradicsom napja megnevezéssel, ahol a paradicsom termesztőket hívják össze, és beszélgetnünk az aktuális betegségekről, problémákról és azokra adható megoldásokról. Tehát, hogy egyre több olyan szervezet keres meg minket, de mi is említhetnénk az Agriát. Például az Agriával most meg kezd kialakulni egy olyan jól működő kapcsolatrendszer, aminek köszönhetően a fiatal gazdákat meg tudjuk egyszerűbben és könnyebben szólítani. Tehát azt érezzük, hogy 2,5 év kellett ugyan, de mostanra elértünk oda, hogy a beágyazódottságunk az
1: erősödik. Platformot is keresik, de egy ilyen marketplace, és ez lehet civil, lehet tudós, lehet önkormányzat, lehet állami szektor, de végülis önök...
2: Így van, mellé tudunk állni, és közvetítőként meg tudunk jelenni, és hogyha a civil szervezet, vagy a különböző szakmaközi szervezet hozza a tartalmat, mi hozzuk az erőforrást, akkor abból egy egészen hatékony és működő dolog tud kijönni.
1: Az miért fontos, hogy a zöld, az innovációs, meg a vidékfejlesztési fókuszokat külön kezeljük, vagy külön kezeljék, és egy transzparens legyen, egy közismert legyen?
2: Alapvetően a hármas leosztás az a közös agrárpolitikának a célrendszeréből következtethető. Mindhárom eleme markánsan megjelenik a kapom belül, és emiatt.
1: Tehát vannak külön profilok, és vannak közös részhalmazok.
2: Így van,
1: ez halmazábrán tudom jól elképezni.
2: Így van, de nagyon egyre több a közös tevékenységünk is, tehát például most a carbon farming témában készül egy közös kiadványunk, hiszen ahhoz a zöld támogatóegység is hozzáteszi a saját tudását, de mivel ez egy ilyen nagyon kutatás, meg innováció intenzív terület, ezért mi is hozzá tudunk tenni a carbon farming szénmegkötés témájához azzal, hogy hozzuk a jó gyakorlatokat, illetve hozzuk a külföldi példákat, amiket itthon adaptálni lehet.
1: Na, ezekről mind beszélünk a műsor második felében, csak akkor egy mondatot ízelítőképpen, hogy ne vesszünk el hallgatókat, hogy ez az innovációs verseny, ez a szénmegőrző gazdálkodás, ez a carbon farming, ez hogyan valósul meg, most még csak röviden, tényleg egy percben.
2: A Szojlaton, így hívják, innovációs versenynek a módszertana az alapvetően külföldről jött, a Magyar Talajtani Kutatóintézet, a Hurren hálózat talajtani kutatóintézete kapta ezt a módszertant, és ő keresett meg minket, hogy ezt Magyarországon szuper lenne, ha tudnánk adaptálni, és tök jól lenne megrendezni ezt az eseményt, és akkor így karoltuk fel együtt a zöld támogatóegységgel, hogy igen, emögé be kell állni, mert tényleg egy jó módszertan, egy jó gondolat, és végre nem egy klasszikus workshop, hanem ennek keretében tényleg az ötletek ki tudnak bontakozni, sokféle szereplő tud együtt gondolkozni, tehát abból meg egy ilyen csodás együttállással akár szuper eredmények is kijöhetnek, úgyhogy mindenképpen éreztük ebben a lehetőséget, és akkor mögé álltunk kapacitásokkal, illetve erőforrásokat. Tehát gyakorlatilag ez egy innovációs verseny, amiben csapatokban dolgoznak a résztvevők, akik valamilyen valós megoldást keresnek valamilyen valós problémára, de ezt mindezt egy elméleti szinten. Tehát, hogy nem megyünk ki terepre, hanem egy szerepjátékhoz hasonló módon dolgozunk egy gyakorlati
1: problémának
2: a megoldását.
1: Tehát az ötletek csapnak össze, de a lényeg a szénmegőrzés meg a szénmegkötő, ugye, gazdálkodás, de nem terepen.
2: Gyakorlatilag egy szerepjáték, egy szimulációs folyamat, amiben a résztvevők megmérettethetik magukat.
1: Jó, a részletek mindjárt jönnek a napvendége műsor második felében. Kránitz Lívia a vendégem, az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Csoportvezetője, vezető szakértője, a KAP szakértője is, és ezeket mind megmagyaráztuk már. Néhány perc, és folytatjuk a műsort.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. When I'm alone, wanna be seen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendégem műsorunk itt a Trend FM-en. Kránisz Lívia a vendégem, az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Csoportvezetője, vezető szakértője, aki kap szakértő is. Elmondtuk, hogy a hazai kaphálózat, hivatalos nevén Nemzeti Kaphálózat 23-27-es uniós közös agrárpolitika magyarországi megvalósítását segítő szakmai kommunikációs tudás átadási hálózat. Információt, tudást, jó gyakorlatokat, visszajelzéseket juttatnak el tulajdonképpen éppen a szektor mindenféle bugyrába, lehet azt mondani, a gazdáktól, az önkormányzatokig, a tudományos emberektől, az állami szektor, köt össze tulajdonképpen ez a rendszer. És eljutottunk a beszélgetésben odáig, miután a kaphálózatot is bemutattuk, hogy most egy innovációs versenyre készülnek, szénmegőrző gazdálkodás, ezt carbon farmingnak hívják, és arról volt szó, ugye azt mondta Lívia, hogy ez egyfajta ilyen ötletbörze tulajdonképpen, szerepjáték, ezt a kifejezést használta. Miket várnak erre a lehetőségre, és mi egyáltalán a szén megtartás, nagyon rövid és nem tudományosan, ez miért fontos?
2: Tehát, hogy a szén megkötő, illetve a szén megőrző gazdálkodás összefügg a klímaváltozása, a biodiverzitás, de összességében az élelmiszertermelés.
1: Ezekkel a fontos és nagyon gyakran hangoztatott kifejezések
2: és jelenségekkel. Hiszen a talajból indul minden, az, hogy a talajnak milyen a szervesanyag tartalma, az alapjában meghatározza az, hogy az élelmiszerek, vagy az alapanyagok, amiket mi megeszünk, az milyen tápanyag tartalma.
1: És ha mindig csak kiveszünk, és nem
2: így van,
1: pótolunk vissza,
2: így van, akkor az károkat okoz. Tehát az olyan problémákat, mint például csökkenti a víz megtartó képességét, a szerves szénkészlet megtartó képességét, tehát egyszerűen muszáj biztosítani azt, hogy a talaj, a szenet meg tudja tartani, és erre különböző technikák vannak. Például a takaró növények alkalmazása lehet erre egy jó megoldás, vagy a forgatás csökkentés, ugye egyre népszerűbb a forgatás nélküli talajművelés Magyarországon is, nagyon sokat beszélnek róla, akkor a szerves anyag visszapótlás, például pont az ITE keretében két héttel ezelőtt Fülöpházán, a homokhátságon volt egy bemutató üzemi.
1: Pedig az egy nehéz terület.
2: Igen,
1: most, program, ha már a víz megtartás is szóba került.
2: Így van, így van, de azt néztük, egy projektnek az eredményeként azt vizsgálták, ilyen összehasonlító elemzéseket próbáltak, illetve összehasonlítani próbáltak a különböző pelletált szerves trágyáknak a hatékonyságát, hatásfokát, és a Fülöpházán ezen a bemutatón az eredményekről beszélgettünk arról, hogy ugyan mindent még nem látnak, de azért azt igen, hogy ezek az anyagok, ezek fontosak a talaj szempontjából, és fenntarthatóbb az előállításuk, Magyarországon készülnek, tehát mindenképpen hozzátesznek. Tehát egyszerűen fontos a szerves anyag visszapótlás, a szénmegkötés, vagy a szénmegtartás szempontjából, de lehet említeni a vetésforgó tudatos tervezését, vagy akár agroökológiai megoldásoknak az alkalmazását is. Pont azért, hogy képes legyen a talaj alkalmazkodni a hirtelen lezúduló csapadékkal
1: szemben. Tehát a megváltozott viszonyokhoz.
2: Így van, a hőstressz, vagy a termés bizonytalanságot
1: klímaváltozás, talajtömörödés, ezeket szokták mondani a szakemberek. Jó, szóval fenntartható agrárium is. Ez azt gondolom az egyik kulcs szó, vagy tudomány terület, és azt mondják, hogy az innovációs verseny szervezői, hogy sokszínűségre és együttműködésre van szükség. De kiket várnak

0: Egy ilyen innovációs versenyre. Nyilván nem csak a gazdákat, vagy nem csak a fiatal diákokat.
1: Igen, tehát alapvetően mi úgy határoztuk meg a jelentkezők körét, hogy a 16 évet töltsék be a jelentkezők, de nem szűkítettük diákokra vagy hallgatókra, egyetemi hallgatókra, hanem várjuk akár fiatal gazdálkodók jelentkezését, akiknek vannak megoldásaik arra, hogy hogyan lehet a talajnak a szénmegtartó képességét javítani, vagy akár van egy problémája, amire keresi a megoldást, tehát alapvetően így van gazdálkodókat, de szívesen látnánk a csapatokban kutatókat, akik ezzel foglalkoznak, tehát azért nagyon erős kutató bázis van Magyarországon, tehát nem csak a Talajtani Kutatóintézet, de a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem foglalkozik ezzel, de a Győri Egyetemen, a Széchenyi István Egyetemen is van egy kutató csapat, de a debreceniek, illetve a nyíregyházi kar is foglalkozik, ott is vannak különböző kísérletek beállítva, úgyhogy jó lenne, hogyha a kutatók is csatlakoznának a kezdeményezéshez, illetve a Miskolci Egyetemet, illetve a Magyar Talajtani Társaság az, aki tömöríti a talajos kutatókat, úgyhogy feléjük is szól a meghirdetett versenynek a jelentkezése. De várunk szaktanácsadókat is, akik talajmintavételezéssel foglalkoznak, talajtani tanácsot adnak gazdálkodóknak.
0: Tehát akik nap mint nap látják, hogy szervesen a tartalom az, hogy csökken egy adott birtokon, vagy földterületen.
1: Akik
0: adatokkal találkoznak nap
1: mint nap. Akik adatokkal, fizikai vizsgálattal látják azt, hogy a talajok milyen állapotban vannak, és hogy milyen beavatkozásokra lennének.
0: Jó, de ez nem egy hagyományos konferencia, ugye? Vagy nem egy ilyen szakmai előadásról, hanem ahogy ígérte, vagy mondta, Lívia, ez egy ilyen nagyon pörgős, nagyon aktív valami.
1: Igen, elvállalt a versenynek a facilitálását, moderálását a Gribek Dani újságíró, akit sokan ismernek, főleg a talajos körökben. Igen, a módszer alapján csapatok kerülnek összeállításra, akik mentorokkal egész nap a megoldáson dolgoznak, és nagyon aktív eszmecserét folytatnak gyakorlatilag egész nap, hogy hogyan lehet
0: az adott problémákra valamilyen megoldást találni.
1: Így van, és ezt struktúráltan kidolgozni. A nap végén lesz egy rövid bemutatója a megoldásoknak, amit egy zsűri értékel, és akkor ennek mentén kerül kiválasztásra.
0: A csapatokat ott állítják össze, vagy a csapatok önállóan érkeznek már? Tehát nyilván van egy problémájuk, vagy olyan megoldásuk, akkor ez egy csapatot feltételez, nem ott verbúválódunk majd.
1: Egyénileg is lehet jelentkezni, tehát semmiképpen nem zárnánk ki annak a lehetőségét, hogyha valaki...
0: Csapódni akar egy jó ötlettel, vagy megoldással.
1: Így van, valaki be akar kapcsolódni, akkor jelentkezzen, tehát egyénileg is lehet jelentkezni, és persze csapatokban is. Tehát az egyéni jelentkezőket ott fogjuk reggel összerakni egy csapatba, a csapatok pedig már komplex módon összeállva érkeznek, és kezdenek el dolgozni a megoldáson. Úgyhogy várunk, és bátorítunk mindenkit, hogy jelentkezzen, mert izgalmas verseny elébe nézünk.
0: Vannak díjak is, meg most már nincs sok idő, tehát most érdemes figyelni, hogy június elején beszélgetünk, és 16-a, ugye, maga
1: így
0: a verseny?
1: Van, így van, így van. Június 16-án lesz az esemény, az Akiban, tehát az Akinak...
0: Agrárközgazdasági Intézet, aki még nem tanulta volna meg az elmúlt 30 percben, igen.
1: Igen, annak a könyvtár termében lesz. És díjakként pedig EFOT jegyeket kapnak a résztvevő csapattagok, tehát ez lesz
0: a... De a nyertes az utazhat is, nem?
1: És a nyertes az utazhat is, részt vehet ennek a nemzetközi hálózatnak a nemzetközi versenyén. Úgyhogy érdemes részt venni, jelentkezni, mert sokat lehet tanulni már az adott napon is, új emberekkel lehet megismerkedni, tehát a networkölésre is jó. A Grimek Dani...
0: Talajban nagyon jó.
1: Talajban nagyon jó, de az is biztos, hogy a hangulatról is gondoskodni tud, tehát a felszabadult hangulatot is biztosítani tudja. Minden mellett pedig értékes nyereményeket kapnak azok, akik díjazottakká válnak, úgyhogy én abszolút bátorítom a résztvevőket, és reményeink szerint az újonnan felálló Agrárminisztériumot is be tudjuk cserkészni, tehát ott lesz a jelenlegi szakpolitika képviselője.
0: Jelentkezni, információt kapni hol lehet?
1: Jelentkezni az ite.akif.gov.hu felületen meghirdetett információs lapon lehet. Van egy egyszerű form, ki kell tölteni, és akkor mi abban már látjuk a jelentkezést. Ha valakinek kérdése van, akkor állok rendelkezésre, én is, meg a kollégák is, de igen, alapvetően az ite.akif.gov.hu felülete minden információ elérhető.
0: Ha már a kollégákat mondta, néztem az arcképcsarnokot, ott kapna meg. És egy csomó fiatal ember, lelkesnek látszó fiatal szakemberek alkotják a csoportjukat. Ez egy nagyon kreatív műhely lehet, ahogy én elképzelem. És nagyon sok mindennel foglalkozom. Most csak a nyitott portáktól lejutottunk eddig a szénmegőrző gazdálkodási, meg innovációs verseny, nagyon sok mindennel foglalkoznak.
1: Igen, tehát van egy fajta szabadság a támogató egységekben. Alapvetően a minisztérium, az Agrárminisztérium biztosítja a felügyeleti funkciót. Megvan egy kijelölt irány, hogy minek a mentén dolgozunk, de azon belül, hogy fogjuk meg az eszközöket és a tartalmakat, hogy rakjuk össze, illetve hogy milyen kezdeményezés mögé állunk be, azért az abban van egyfajta szabadságunk. És igen, tehát fiatalokkal dolgozunk együtt, de jó, mert az AKIN belül azért a kutatói kompetencia is megjelenik, és ez sokszor nagyon eredményes eredménytermékek, vagy kommunikációs anyagok, vagy akár rendezvények formájában tud testet ölteni, tehát egészen csodás például, amikor egy talajos kutató kollégával megyünk le Fülöpházára, és szervezzük meg a szerves trágyának a bemutató eseményét, tehát itt így van, a kutató találkozik a fiatal, lelkes és ambíciózus kollégával, ez egy jó konspiráció minden tekintetben, és akkor ilyenek vannak. Tehát most például látjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia mennyire belekúszott az agráriumba, és akkor próbáljuk segíteni a gazdálkodókat, hogy hogyan lehet ezen az útvonalon elindulni, mik azok az eszközök, vagy a nagynyelvi modelleket, hogyan lehet egy kis termelőnek a saját gazdaságában alkalmaznia. Akkor például precíziós mezőgazdaságban szintén próbálunk kézzelfogható...
0: Robotok, drónok.
1: Igen, kézzelfogható tudást biztosítani, de most például egy szénmegkötéssel kapcsolatosan említettem, kiadvány készült, tehát annyira változatos és divers az, amivel foglalkozunk. Próbálunk az igényekre egyfajta reagálást biztosítani, és azt a lehető legkönnyebben hozzáférhető módon eljutatni.
0: Amikor akár kortársaival beszélget, akkor sok minden szóba kerül az agráriummal, mezőgazdasággal kapcsolatban. Egyfelől annak idején még ugye az volt a legenda, vagy az volt a mondás, hogy Magyarország ugye Európa éléskamrája, meg a félvilágot tudnánk etetni. Most pedig azért azt látjuk, hogy az import élelmiszerek dömpinge nagyon sok mindent visz, az agrárium nagyon sok területen zsugorodott, és rengeteg nehézséggel küzd. Tehát amit most itt mondott, a klímától a víz, meg rengeteg probléma, ezt mindenki tudja, jégkár, asszály és az összes többi. Az önök szerepe nagyon fontos, mert önök látják ezeket a jó gyakorlatokat, láthatják a túlélésnek a módozatait, a lehetőségét, nagyon fontos a szerepük.
1: Igen, fontos a szerepük, de az is fontos, hogy a megfelelő ösztönzőket mellé tegyük. Azért az elmúlt időszakban fontos volt a közös agrárpolitikán belül az, hogy a terület alapon biztosítjuk a támogatást a gazdálkodóknak, meg az is nagyon fontos volt, hogy a beruházásokhoz hozzásegítsük. De kevésbé volt fontos az, hogy az együttműködéseket támogassuk, illetve a képzés vagy a szaktanácsadásnak a minőségi fejlesztését vagy támogatottságát biztosítsa a közös agrárpolitika. Ebben szerintem kell egyfajta szemléletváltás, mert tényleg az látszik, hogy a tőkeerős cégek azok piaci alapon be tudják szerezni a szaktanácsadót, akár külföldről, ki tudnak utazni külföldre, meg tudják nézni
0: a legmodernebb technológiát,
1: be tudják szerezni a legmodernebb technológiát, de egy bizonyos mérethatár alatt a kisgazdaságok nehezen jutnak hozzá a tudáshoz, annak ellenére, hogy minden elérhető az interneten, de nem feltétlenül tudja a szaktanács szaktanácsadót megfizetni, nem tud részt venni egy képzésen, és ezeket valamilyen formában támogatottá kell tenni azért, hogy ők is hozzájussanak a tudáshoz, illetve egyfajta kiegyensúlyozottság ebben létrejön. És én nagy szerepét látom az úgynevezett innovációs együttműködéseknek is. Erre a KAP lehetőséget biztosít. Magyarországon az elmúlt időszakban elméltünk ennek az együttműködésnek a lehetőségével, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan probléma van, amire, hogyha gazdálkodó kutatóval, szaktanácsadóval összeáll és kap egy működési finanszírozást arra, hogy egy kísérletet beállítsanak, vagy egy növényvédelmi megoldást teszteljenek, validáljanak, akkor abból tényleg olyan eredmények tudnak születni, amiket aztán utána alkalmazni tudnak a gazdálkodók, és erre a KAP-ban van lehetőség és forrás is, úgyhogy én nagyon bízok abban, hogy a következő időszakban az, hogy az együttműködést támogassuk, az innovációs együttműködéseket támogassuk, illetve az, hogy a képzésre és a tudáshoz való hozzájutásra, tehát a szaktanácsadásra forrást allokáljunk, az nagyobb prioritást fog élvezni. Ez szerintem a jövőnek a meghatározó eleme kell, hogy legyen. Tehát nem csak a hardware-re, hanem a szoftverre is fordítani kell.
0: Nagyon szépen köszönöm. Messzire jutottunk az innovációs versenytől, de nagyon örülök neki. Kránisz Líva volt a napvendége nálunk a Trend FM-en, az Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Csoportvezetője, vezető szakértője, KAP szakértő. Most már minden rövidítést értünk is tudunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm, hogy eljöhettem.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobb be az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

Trend Night. Most a Trend FM műsorán.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar hetedik nagylemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Erdei kiskabin, dézsafürdő, szauna, avagy miért vágyódunk az erdőbe? Távol a város zajától, a tömegtől és a rohanástól, az erdőszélen hangulatos kis kabinok várják a természetbe vágyódókat. Ropogó kandallóval, panorámás kilátással és befűtött jacuzzival. Ha te is az erdő csöndjét keresed, az általunk összegyűjtött kuckók valamelyike biztosan szerelem lesz első látásra. Nincs is jobb, mint az erdő tökéletes csöndjében feltöltődni. Erre sokan eszméltünk rá az elmúlt évek eseményei következtében. A karanténból kiszabadulva szinte mindenki a természetbe vágyódott. Ennek köszönhetően pedig egyre népszerűbbé váltak a természet közeli szálláshelyek. Tömérdek különleges, természetbe ágyazott kis szállás jelent meg kedvelt hazai úti céljainkon, amelyek a természetbe való visszacsöppenés élményét kínálják vendégeiknek. Az erdei szálláshelyek egyik hazai fellegvára egyértelműen a Mátra. Itt egymás után bukkantak fel a hangulatos kis faházak és kabinok, dézsafürdővel és szaunával. Ezek a szálláshelyek általában apró méretűek, azonban ennek ellenére tökéletesen felszereltek, így még a természet közvetlen közelében sem kell lemondania a vendégnek az otthon kényelméről.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni, méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

toques y llamada de tambores. Candombe.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Állam kincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a Párizsi Klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el ott, ugyanakkor a július és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekes nővel, azonban a kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-üket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dal a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a kezdett fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztár vendégekkel kiegészülve.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones hozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Nights.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Akár 350 ezer vállalkozót is érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának tervezett kibővítése. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett bővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át erre az adózási formára. A tervek szerint a kata továbbra is egyszerű és alacsonyabb adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára, biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztótársaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elektronikus számlára, hogy mielőbb adják meg az e-számla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat, valamint más szervezeteket. A magyarországi oktatási rendszer továbbra is felerősíti a már meglévő társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket, a tanulók teljesítménye és a készségeik közötti különbségek a legnagyobbak közé tartoznak az Európai Unióban, olvasható az Európai Bizottság friss országjelentésében. A Népszava a dokumentumból kiemeli, hogy a roma tanulók iskolai szegregációjának visszaszorítására irányuló intézkedések nem kellően célzottak. Májusban 1,8%-ra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról. Áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Svédországban tovább csökkent az euró bevezetésének támogatottsága, a lakosság többsége ugyanis továbbra is elutasítja a közös európai fizetőeszköz átvételét, derül ki a svéd statisztikai hivatal legfrissebb felméréséből. Adataik szerint a megkérdezettek mindössze 28,7%-a támogatná, hogy az ország a svéd koronát euróra cserélje, míg tavaly még 32%-uk volt ezen az állásponton.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hidegfront hatására elszórtan újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Hajnalban 8 és 17, délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

0: Lehet így is, és úgy is tenni jó.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
2: Trend Night.
3: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Here.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

Jaj a heli, jaj a heli, szemekéke olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli, szemekéke olyan titokzatos, mint tengernél a tenger, szívem oly hevesen ver.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban. Bang!

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik, idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett, rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
0: Trend Night.
1: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.
2: Nézd!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegeik kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Night.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: make things better. What does it mean?
1: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
1: Trend Night.
2: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen, itt a különleges zenei válogatásban.

in six

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művész nevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Bugi. Már is itt a Trend FM-en.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.
1: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

kérek szépen, hozz egy kicsit arré, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél,